Szevasztok. A Tilos Rádió szól. Benne most ér véget az Optimál. Egészen éjfél óta, csak zenével. És Izibe kezdődik az Orion. Optimál legközelebb jövő csütörtökön éjféltől. Szól a Tilos Rádió, jön az Orion. Szevasztok!

drugs.

Assume

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Moszkva gyermekjogi biztosa azt javasolta, hogy a fiatalok a szünidő alatt is dolgozhassanak, írta a Euronews. A londoni The Telegraph úgy tudja, hogy napirendre került a szovjet korszakból származó gyermekmunkatáborok újranyitása is. Az orosz munkaügyi törvények lehetővé teszik a gyerekek számára, hogy 14 éves koruktól dolgozzanak, szüleik írásbeli beleegyezésével, vagy 15 éves koruktól önállóan írjanak alá munkaszerződést. A lap értékelése szerint az intézkedés annak jele, hogy a Kreml már a gyerekek munkaerejét is kénytelen politikai tartalékként kezelni. A Bloomberg becslése szerint az ország gazdaságának további 1,5 millió munkavállalóra van szüksége a munkaerőpiac egyensúlyba hozásához, míg az orosz iparosok és vállalkozók szervezete 3 milliós munkavállalói hiányt prognosztizál 2030-ig. Bírói utasításra leveszik a Kennedy Center épületéről és az intézmény weboldaláról is Donald Trump amerikai elnök nevét. A névváltoztatás az elnök szívügye volt, az általa kiválasztott kuratórium 2025. decemberében megszavazta a központ átnevezését, a bíró szerint azonban a helyszínt a kongresszus jóváhagyása nélkül nem lehet átnevezni. A kongresszus adta a Kennedy Centernek a nevét, és csak a kongresszus változtathatja meg, írta a bíró a 94 oldalas véleményében. A végzés értelmében minden olyan feliratot, amelyen a Trump-Kennedy központ elnevezés szerepel, 14 napon belül el kell távolítani. Donald Trump bírálta a döntést. Ha nem kapok teljes szabadságot arra, hogy azt tegyem, amit nálam senki nem csinál jobban, akkor nem érdekel egy olyan folytatás, amely csak egy reménytelen utazás lenne soha országban. Olvastuk a hvg.hu-n. Az 1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémiával szinte egykorú az a platánfa, amely június 9-től a Tudomány fája címet kapta. A platán a Margit-szigeti szabadtéri színpad és Kodály Zoltán szobrának közelében áll, a tövében elhelyezett táblán magyarul, illetve angolul az alábbi szöveg olvasható. Amikor 1825 körül kis csemeteként gyökerezni és sarjazni kezdett ez a platán, gróf Széchenyi István felajánlása nyomán megalakult a Magyar Tudományos Akadémia, a haza és haladás ügyét szolgálva. A fácska hatalmas koronájú faóriássá terebélyesedett, az akadémia pedig a magyarországi tudományos élet legfőbb intézményévé vált. Szellemi központja a tudomány művelőinek, ápolója a magyar nyelvnek. Több mint 200 éve arra törekszik, hogy alapítója Széchenyi István gondolatához híven a tudományos emberfő mennyiségének gyarapításával járuljon hozzá a nemzet erejének növeléséhez, írta a Kubit.
0: Ezek voltak a hírek.

Thank you.

into another man's field.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A tiszavirág nagyméretű, hazánkban védett kéréz. 3 évet tölt lárvaként a folyómederben. Élete utolsó napján a felszínen gondoskodik a faj fennmaradásáról. Idén a rajzás már június első hetében megkezdődött. A víz minőségére, egészségére igen érzékeny rovar, napjainkban szinte csak a Tiszán és mellékfolyóin, a Körösön és a Bodrogon található meg. A vízirendészeti rendőrkapitányság és segítői fokozott ellenőrzést végeznek a tiszavirágzás alatt. Jogszabálytétja az élő vagy elhullott példányok, jellemzően horgászati célú gyűjtését, befogását. Büntetendő természetkárosítás, a rajzás szándékos megzavarása, például kis géphajóval belehajtani a kérészek tömegébe, közölte a polisz.hu nyomán a Sokszínű vidék.
2: A szöuli kifuton humanoid robotok vonultak fel emberi modellek mellett egy különleges, mesterséges intelligenciára épülő divatbemutatón, adta hírül a Euronews. A rendezvény célja egy olyan jövő felvillantása volt, amelyben a technológia és a divat egyre inkább összefonódik. A házigazda a Galaxy Corporation szórakoztatóipari vállalat volt. A designer ruhákba öltöztetett robotok a közönség előtt vonultak, táncprodukciókat adtak elő, sőt, boxmatchben is részt vettek. A nézők rögzítették a produkciókat, amelyben a robotok és emberek közösen léptek színpadra. Choi Yong-ho vezérigazgató olyan világot képzel el, ahol a divatrendek két irányba hatnak. Az emberek a robotoktól merítenek ihletet, a robotok pedig emberek számára tervezett kreációkat viselnek. A rendezvény azt is megmutatta, hogyan lép ki az AI és a robotika a szórakoztatás és a divat világába. Újabb idegtudományi mérföldkörről számolt be a Qubit. 2 évvel azután, hogy egy nemzetközi kollaboráció rekonstruálta az ecetmuslica közel 140 ezer idegsejtjének kapcsolatrendszerét, most a Nature folyóiratban megjelent az a tanulmány, amely a rovar agyi és testi struktúráinak összeköttetését ábrázolja a legteljesebb valóságnak megfelelően. A Harvard és a Princeton laboratóriumának bevonásával a Flywire konzorcium égisze alatt készült, szabadon elérhető vizualizáció a központi idegrendszer összes kapcsolatát megjeleníti. A kutatók szerint fontos, hogy az idegrendszeri térkép a lehető legteljesebb legyen, mert csak így érthető meg mélységében az agy és a test viszonya. A csapat megfejtette, hogy a muslica viselkedésének számos elemét nem az agyban lévő központi csomópontok, hanem a test érintett részeiben található helyi idegi áramkörök szabályozzák.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Akkor fel is toljuk, hogyha ennyi volt. Szép jó reggelt kívánunk, kedves hölgyek és urak. Azt nézem, hogy mindenkinek a színeit, a szivárvány, hogy nem minden színét, föltoljuk. Hallatszatok? Mondjatok valamit.
1: Jó reggelt.
2: Jó reggelt.
1: Sziasztok.
0: Várjál, neked valahogy nem szól. Vagy ez a zöld? Most próbáld meg.
1: Jó reggelt.
0: Igen. Akkor nem
3: tudom, hogy gond. Reggelt. Menjünk se szól szóval.
0: Igen. Nem, most meg te nem vagy.
3: Hát ez nem megy egyszer, így az összes.
0: Igen, ja. Össze-vissza vannak a színek. Jó, föltolok mindent, aztán jó napot kívánok, most aztán nem fogunk ezzel szórakozni. Szóval ez itt a Szexakció. Jó csoport, Konstival.
3: Malkovicsal.
0: És kedves vendégeinkkel, visszatérő vendégeinkkel, akikhez kapcsolódik ez a muzsika, hiszen nem tudom ebből azért, ugye vendégeink Buzás Bori és Erdős Tibor. Tibor ugye az ERTE svéd lektora, ők már voltak nálunk északi népek bevett szokásairól beszélgetni, és most ebben a témában vannak most is, és ehhez kapcsolódott a zene. Mit hallottunk?
2: A Visby kórustól, egy svéd kórustól hallottunk egy dalt.
0: Aminek... Szerintem nem megy a mikrofonod, de az azt jelenti, de úgy nem úgy nem megy, hogy föl van tolva, csak várjál. Ja, nem, itt valaki kinyomogatta a lombokat.
4: Igen, azt néztem, pont azt néztem, hogy nem elég még elég.
0: Most jó lesz, most
2: tökéletes. Üdvözlöm a hallgatókat harmadjára is, bár ők nem hallották az első kettőt. Igen, a bevezető dal, amit hallottak, ez a Visbyi kórustól volt. Ez egy svéd világi kórus, és az volt a címe, legalábbis a Tibor fordításában, hogy minden koszorúban van, vagy minden körbe zárva van az életben, és hát az egy kis hangolódás volt ez a mai nap témájára, a Midsommarra, Johannusra vagy Szent Ivánéjre, és ugye a kör az egy nagy pogány szimbólum, meg a Midsommarban is szerintem elég sok kör van, meg a körforgás, úgyhogy ezért választottam ezt.
1: És glad Midsommar, boldog Midsommart mindenkinek.
2: Hüvel Johannuszta. Ennek, ebben az a jó, hogy nincs magyar megfelelő.
4: Igen, ez
2: boldog Szent Ivánéjt kívánunk.
4: Igen.
2: Igen.
0: Mert ugye pont már esik, azt
4: mondta. Igen, igen, csak hogy ugye, tehát ez nem úgy van, hogy ez úgy, mint nálunk, hogy ez egy naphoz kötött, hanem 19 hát, és 24 között.
2: Ez hétvégéhez kötött igen, igazából, igen. Tehát hogy a naptári leghosszabb nappal előtti hétvége, igen, igen, de ez hivatalosan úgy van, ez egy péntek szombat, és akkor már a péntek is szabad, mert hát itt szükség van több napra.
4: Gyorsan meg kell kérdezni, mind a svédeknél, mind a finneknél?
2: Igen, és a okay. Norvégoknál, meg a dánoknál is.
4: Ja, hogy volt,
2: ez
4: jó,
2: egy nagyon, nagyon nagy északi program.
1: Más, igen, kicsit más, ugye Dániában, meg Norvégiában, ott nem annyira ünneplik, mint Svédországban, meg Finnországban, ott aztán igazán van hacacáré.
2: Így van, tehát ez erre próbáltam utalni, hogy hivatalosan szombat, de hát már pénteket is kell.
0: El kell menni az Istenborgába.
2: Igen.
1: Norvégiában ez a Sankt Hans, ugye, meg Dániában is ott inkább ilyen mágia rakások vannak, mint amit Svédországban beszéltünk, Valborgkor vannak ilyen mágia rakások, de előfordul Midsommarkor is egyébként a mágiázás Svédországban is.
2: Finneknél van mágia.
1: De nem ugyanolyan gyakori, mint mondjuk Valborgkor.
2: Igen, de hogy ugye most itt belevágtunk teljesen az, hogy melyik skandináv nyelven ez hogy van, de hogy ez természetesen a fény és a nyár ünnepe, amikor Svédországban és Finnországban nem megy le egyáltalán a nap, úgyhogy ez egy, mint Shakespeare-nél, hogy ez egy ilyen varázslatos éjszaka, ami nincs is, és kibillen a világ a tengelyéből, és lehet bármit csinálni.
1: Én annyit mondanék még, ez, hogy a fény az nagyon fontos, ugye Skandináviában egész évben, és múltkor megemlítettem, hogy engem azzal cikiztek a magyar barátaim, hogy én a nap felé fordulok mindig, és napoztatom az arcomat, de hogy ugye ebből látszik, hogy mennyire fontos a fény, és ami nagyon érdekes szerintem, mert mondta Bori, hogy nem megy le a nap, de azért Dél-Svédországban egy pár órára lemegy a nap, mondjuk ilyen Göteborgban ilyen 11-től fél háromig is van szürkület, azt mondanám, tehát nem teljesen sötét, és azt lehet meglátni mondjuk július közepétől, hogy az ég egyik oldala nagyon világos, a másik meg kicsit sötétebb. Onnan tudod, hogy kezd fordulni a visszafele. De ez most csak július közepétől érzékelhető előttem nagyon.
2: Igen, itt mondjuk azt mondja a telefonom, hogy 11-kor fog lemenni Helsinki-ben a nap, de azt kigyűjtöttem,
4: de nem
2: hogy...
4: sok időre.
2: Nem sok időre. Tehát tényleg ez a, igazán így a fény ünnepe, és mondjuk...
0: Ez már nyugat? De...
2: Igen, ez már elhangzott, bocsánat, csak folytatva a gondolatot, hogy erre például finnül van is egy ilyen kifejezés, hogy üötön üö, ez az éjszaka nélküli éjszaka, ami most van, és mondjuk úgy igazán éjszakon, Utsjokiban, ott május 16 és július 29 között nem megy le a nap, viszont cserébe november 24 és január 16 között meg nem jön föl. Úgyhogy nem tudom, hogy svédül egyébként van erre, vagy csak jűszanetter, vagy világos éjszakák.
1: Hát van, persze, meg ugye mit szombanatról szoktunk beszélni, de én igen, most nem jut eszembe, hogy tehát hogy a magyarul azt mondjuk, hogy fehér éjszakák, igen, ezek vannak Svédországban is természetesen. És ilyenkor azt kell tudni, hogy a Midsommar fénye, ugye az egy ilyen közösségalkotó, tehát hogy ilyenkor nagyon sok az energiád, mert ugye télen elfáradsz, vagy nyáron viszont nagyon sok az energiád, és azt kell tudni, hogy a városok kiürülnek ilyenkor, tehát a turisták általában, ha ilyen időszakban érkeznek Skandináviába, akkor nem értik, hol vannak az emberek, miért vannak zárva a boltok egy csomó helyen. Mindenki kimegy a szigetekre, vagy az erdőbe, a nyári lakjába, a tengerparthoz, és a szeretteivel és a barátaival ünnepli a Midsommart, és ez picit nyitottabb egyébként a lehetőség a Midsommarnak, mint a karácsonynak. Azért a karácsony az eléggé zárt, és a Midsommar, hogy azt kell tudni, hogy ez az egyetlen olyan ünnep, ami nem vallásos. Tehát ez a kereszténység előtt.
2: Inkább pogány, így a fénnyel.
1: Igen, pogány, és hogy itt mindenki jöhet ide, és mindenki ünnepelhet, tehát a muszlim vagy nem tudom, akkor is szívesen látnak ezen az ünnepen.
2: Meg a pogánysághoz az, hogy a Svédországban a Midsommar az a pogány eredetű kifejezés, tehát a nyár közép, mert a finneknél a Johannus az szintén
4: hát az a Szent Iván,
2: náluk a Szent Iván, meg ugye Szent János. Igen, meg a finneknél is ugyanezt történik, hogy csak ott mindenki kimegy a mökkibe a kis faházba.
0: Illetve próbálnak.
4: Mökdonáznak. A mökki az a kis faházok, vagy ez a kis...
2: Igen, a tópartján lehetőleg, vagy mindenki próbál magának szerezni valami mökkis szállást, lefoglalni egy mökkit ilyenkor, és akkor ott ugye nincsen áram, nincsen víz, ez a kikapcsolódás, hogy ott vágják a fát, és rengeteg szúnyog van. Finnországban rengeteg szúnyog van, ezt így ilyenkor, hogyha mondjuk így a városban nem, de az erdőben abszolút, úgyhogy a szúnyog ijasztó azt szerintem a Szent Ivánéi elengedhetetlen kelléke, és akkor szaunázás, grillezés, stb.
1: De tudjátok, mi jutott eszembe, hogy én minap olvastam, hogy Pilis Szent Ivánon van egy nagy ilyen Midsommar ünnepség, amit tartanak, és erre nagyon érdekes lenne valamikor ellátogatni, mert nem tudom, hogy mennyire különbözik a magyar ünneplés ugye a skandinávtól, vagy hogy van-e bármi, amit átvesznek mondjuk ételformában, vagy bármilyen más?
2: Képzeld, én 2013-ban voltam a Skansenben, mert még a Skansenben is volt régebben, és ez tényleg ilyen skandinávos Midsommar volt, és a skandináv ház csinálta, úgyhogy így az nagyon jó volt mágia, meg minden.
4: Egyszer-egyszer csinálnak, amiket a most hétvégén megrendezésre kerülő múzeumok éjszakáján is, tehát szoktak ott mindenféle dolgok lenni. Azért nem tudom csak megmondani, hogy mennyire hasonló, mert Svéden meg még nem voltam, tehát ott még nem volt szerencsém
0: egyébként
4: átélni.
0: Nekem pont azért áll nagyon közel ez az ünnep, mert én szoktam ezt tartani, de hogy ilyen saját magam módjára...
4: Meg egy mágiát.
0: Ma kicsit máshogy, de hogy én mindig a napfordulóhoz kötöm, tehát nem mondjuk nem ma, hanem ugye most vasárnap lesz, akkor vasárnap este, akkor szoktam, veszek söröket, egyébként egy nagyon kis inges megoldás, mert annyit csinálok, hogy vannak ilyen, már ilyen régi bambuszfákjából kiszedett ilyen fákja, fém, tudod, az a tartályok, azt mindig felújítom, meggyújtok két ilyen fákját a kaktuszaimmal az erkélyen, meg kirakok néhány sört.
2: És ebben az a szép, hogy a Midsommar vagy a Johannus legfontosabb eleme az alkohol, az itthon is könnyen rekreálható. Tehát, hogy igazából erre próbáltam utalni, mikor mondtam, hogy ez egy több napos ünnep, hogy itt a hát józanul kevesen vannak ilyenkor.
4: Kosztin is azon gondolkozom, hogy ez így gyújtasz egy fákját, és ebben különbözik a bármelyik másik. Kettő fákját, és ebben különbözik bármelyik másik hétköznap.
2: Igen, és figyelj, és idén hallgatsz mellé svéd meg finn dalokat, és akkor már teljes lesz abszolút a hangulat.
4: És szerencséd van, mert hogy kaptunk rengeteget a vendégeinktől, amit válogatottunk.
0: Én is hoztam egyet egyébként kivételesen.
2: Wow, szuper,
4: Néha, bocsánat, néha majd megszakítjuk zenével majd az adást, de ez egyelőre azért azt beszéljük át, mert hogy nem tudom mennyire titkos dolog, de hogy Tibor azt mondta, hogy ő már tegnap volt egy ilyen rendezvényen.
1: Igen, tegnap előtt.
2: Együtt voltunk terepgyakorlaton a Tiborral. Mi kimentünk a vadonba, és megtartottuk a Midsommart, hogy igen, el tudjuk mesélni.
1: A svéd nagykövetségnek van ugye minden évben ez a rendezvény. És
4: egész oda egy elmerészkedtetek.
2: Így van, a svéd rezidencián voltunk, igen.
1: És oda ugye meghívnak nagyon sok svédet, aki itt dolgozik Magyarországon, meg aki skandináv közegben dolgozik, ezért voltunk mi is ott, és nagyon jó volt, mert nagyon sokan nem tudnak hazautazni, mondjuk Svédországban munka miatt Midsommarra, és ilyenkor annyira jó, hogy vannak olyan ételek, tehát a lazac, az eper, ugye az eper torta, ezek nagyon fontos részei, a hering, ezek nagyon fontos részei a Midsommarnak, hasonlít természetesen a karácsonyra.
2: Van húsgolyó természetesen.
1: Igen, igen, meg krumpli kaporral, friss krumpli.
2: Ez új krumpli, az egy fontos étel is ilyenkor.
0: Igen, és a kapor az, hogy rá van szelleve?
2: Hát, ez ráteszik. Igazából az északi konyhának nagyon fontos eleme a kapor, tehát igen, szinte mindenbe is tesznek. Igen, de itt szeretném a Tibort kimenteni annyiban, hogy megbeszéltük, hogy csak röviden fogunk az ételekről beszélni.
4: Ez
2: mert
4: hiba,
2: hogy mindig ugyanazt eszik. nincs olyan nagy változatosság. Én annyit hozzátennék, hogy a finneknél a krumpli saláta az egy kulcselem, tehát hogy így nincsen juhannusz krumpli saláta nélkül, azt megnéztem, hogy mi van ebben a finn krumpli salátában.
4: Ez az,
2: hogy van
4: valami izgalmas a magyarok képest.
2: Olyan, mint egy Waldorf saláta, csak dió nincs benne, viszont krumpli az van, tehát hogy így kicsit ilyen majonézes, meg mit tettek bele? Lilahagymát tettek bele, csemegeuborkát. Igazából ez az ami akad és apró, és így összekeverik egy ilyen tejfölös, mustáros, citromleves szószal. Úgyhogy
4: akartam is mondani, igen, hogyha valaki hallgatta, ha nem, akkor hallgassa vissza, hallgatta a karácsony környékedásunkat, egy svédfin karácsonyról, ne lepődj meg, nem ismétlés van, hanem csak ezek a baják.
2: Igen,
4: ezek
2: a baják vannak. Meg ott ez ugye sokszor úgy működik, főleg szerintem így a Midsommar per Johannus, hogy mivel sok vendég van, ezért ugye előfordul, összebeszélnek, hogy ki mit hoz, másrészt pedig, hogy ez ki van rakva egy nagy asztalra, tehát a svéd asztalt most akkor így. Ja, nem viccként, de komolyan, tehát hogy ez jön valahonnan.
1: Én egyébként hoztam nektek egy midsommari receptet, annak ellenére nem fogunk kajáról beszélni, ezt nem tudom, hogy esetleg majd ki akarjátok-e rakni valahova, vagy megosztam veletek az
2: egyébként. Tibor
0: féle helyi recept. Betesszük a leírásába.
1: Igen, nekem ez az egyik ilyen kedvenc ételem, amit én szoktam készíteni a vendégeimnek midsommarra, ez az úgynevezett lérpotta szél, és mellé nagyon sok salátát szoktam. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen alaphering, amit meg tudsz venni egyébként az IKEA-ban is már.
0: És ezzel rakod.
1: De ez úgy van, hogy ugye a krumplit azt megfőzöd, és meg a tojást, és akkor ezt így egymásra szórod a heringgel együtt, és akkor vannak még egy-két dolog, tehát ilyen snidling, amit ráraksz, meg van, aki lilahagymát rászór, én azt annyira nem szeretem, és utána leöntöd forrasztott vajjal, tehát hogy megbarnásítod a vajat. És ez adja neki ezt az extra ilyen karamellizált ízét, és így ez összeér egy nem tudom, negyed órán belül, és utána lehet fogyasztani, gyors is, finom is, egészséges is.
2: Na, úgyhogy lehet így hangulatba jönni, igen.
4: Nem egészségtelenek.
0: Hozzáteszünk mindenképpen a műsor leírásához majd.
4: Igen, ezt akkor beteszünk majd. Ugye, lehet, ez bármikor lehet venni, különbözőt, hogy valaki később hallgatja, akkor is meg tudja.
0: Ami egyébként, most ha a karácsonyra hozunk párhuzamot, én ezt nemrég tudtam meg, hogy ugye, amikor legutóbb beszélgettünk karácsonyról, és ott keresgettem képeket, akkor tudtam meg, mert azért a napfordulóról ezt régebb óta tudtam, hogy nagyon fontos eleme a koszorú, ez a fejkoszorú, vagy hogy mondják.
2: Hát, csak igen, most hogy készítenek virágkoszorút, igen, én egy ilyet tettem bele, hogy így, de erről nem tudom így egy időszakban így jöttek vele szemben, hogy, hogy kell a virágkoszorút magad megcsinálni, hogy tényleg, hogy ez ugye egy spéci technika.
1: Hát ezt csak magadnak szabad készíteni.
2: Igen, hogy ezt hogy készíted el, meg még a kajákhoz csak itt tényleg ilyen lábjegyzetként visszatérve, hát a grillezés azért a fő program, tehát akkor muszáj grillezni, bármilyen idő van.
1: És, és ugye, ha esik, ha nem, de általában esik, tehát nagyon sokszor mit szóval
2: ez egy ilyen folyamatos vicc, hogy ilyenkor sokszor rosszabb idő van, mint karácsony este, legalábbis Finnországban, hogy volt erről, talán van statisztika is, de hogy több év egy sorban volt az, hogy tényleg, hogy így nem tudom, esett meg 10 fok, és akkor így ezzel szoktak viccelődni is védek finnek, hogy akkor most ilyen midszomaros vagy juhanuszos idő van, de ettől függetlenül természetesen a grillnek elő kell kerülnie. Mondjuk én ezt így néztem, hogy Helsinkiben ma 21 fok lesz és napos idő, úgyhogy
4: azon ritka alkalmak egyik, amikor
2: igen, a felmelegedés elértem most már így a Szent Iváni ünneplést is, és lehet, hogy emiatt jó idő lesz ezen túl.
1: Én nem tudom, hogy ez Finnországban egyébként szokása, de Svédországban sátrakat állítanak fel, ilyen fehér sátrakat kint, mert hogyha esik, akkor oda bemész a családoddal, és ott étkezel, de ugyanezt a sátrat használják egyébként az érettségihez is, mert akkor még biztos, hogy esik a körülzőt a pont körül.
2: Hát én valószínűsítem, hogy van ilyen sátor. Tehát a Finnország klímáját tekintve kell, hogy legyen általában, úgyhogy így nem az szokott lenni, hogy elmossa őket azért ennyire.
0: Képzeljük el, hogy finnek hallgatják a műsorot, és hú,
4: most megyek az eladó,
2: az ötletet.
1: De ez azért is fontos, ugye, tehát, hogy van sátor, nem csak, hogy ne állzál el, de hogy ugye zenészek is vannak, mit szomálják ott, ilyen trubadúrok, és akkor valaki ül egy gitárral, és svéd ilyen folklór számokat játszik, amit mindenki ismert, tehát együtt tudunk énekelni, és isszuk a pálinkához hasonló párlatokat, és ami ennek az érdekességenek a trubadúrságnak, hogy a leghíresebb trubadúrok egyébként Göteborgból származnak, ugye Éve Tóbb, akinek szintén a fia is trubadúr volt, bár a rossz nyelvek szerint, nem a rossz nyelvek szerint, annyira nem tudott jól énekelni, de populáris volt. Itt megoszlanak a vélemények, hogy a fia vagy Éve Tóbb, illetve abban nem oszlik meg a vélemény, hogy ki volt a jobb énekes, de hogy ő vajon trubadúr volt a fia, sokan vitatják. És akkor ott van még Cornelis Vreeswijk, aki holland származású, és 16-18 évesen költözött Svédországba, hogy dolgozzon, és ott ragadt, és ami csodálatos nála, hogy göteborgi dialektusban énekel egyébként, és tőle hoztam is egy számot, amit majd meghallgathatunk.
0: Be is akadjuk mindjárt.
1: És ugye ott van még Bellman, tehát aki még nagyon híres, és a modern trubadúrok közül meg haza fogok beszélni, mert nekem volt szerencsém együtt lakni Luke Starkkal, aki most tanár az egyik legnagyobb svéd trubadúr. De ő nem Göteborgi, csak Göteborgban lakott.
0: Luke Skywalkernek rokon?
4: Az a kérdés, hogy melyiket hallgassuk meg, hogy szóval melyiket tartod a legerősebb.
0: Legidejűbbnek.
4: Hát nem megsért a többieket.
1: Akár egy Cornelis, akár a Cecilia Lindet, vagy a Somlia Gore Trasiasco.
0: Egy pillanat, visszanézem.
4: Ebből talán kell, ebből keresek.
0: A Cecilia Lindy.
1: Jó, legyen.
0: Azt fölismertem.
4: Igen, hangsorból. Szóval akkor mit hallgattunk pontosan? Svéd trubad.
1: Igen, ez az egyik legismertebb ilyen midszommári szám, amit mindenki tud énekelni, és azt én most 3 hétre elmegyek Dallanába, a Közép-Svédország, azt mondom, Svédország szívcsakrája, ahol egy nyári egyetemen fogok tanítani, és jön 43 diák így Európa minden tájáról, és visszük őket kajakozni, lovagolni, meg svédet tanulnak, meg különböző múzeumokba ellátogatnak, és ezt a számot biztos, hogy meg fogjuk nekik tanítani.
0: Melyikre bökjek rajta?
4: Hogyha akarod, akkor
0: Balladen on her.
1: Az a második, a fekete-fehér. Arra kattinthatsz, ha én jól látom.
4: Gondolod, hogy nagyon akarod be...
0: Igen, originál verzió.
4: Bekapcsolhatjuk a mikrofont, hogy beleénekelj, és gondolod.
2: Közösen.
0: Na, akkor induljon a muzsika. Most jó lesz. Bocsánat.

0: Konszti mondta, hogy éljenek vissza egy adásba rögtön, és rögtön
1: de mi is visszajöttünk,
0: csak hogy csak egy Tibor, tovább is dobom, tehát hogy akkor pontosan kitől, amit hallottunk.
1: Ez a Svencse Tamásnak.
2: Cornelis, igen, részvétől a Cecilia Lind című száma.
3: Igen, én azt akartam mondani, hogy talán ez a Viszockiok, a trubadúrok. Szóval, arra hasonlít, de azért egy nagyon svéd műfaj.
0: Svéd trubadúrt hallottunk. Ez a Szexszexi hírcsoport, Konstival Malkovicsal, és folytatjuk. Ja igen, és hát Erdős Tiborral, ilyen, bocsánat, udvariatlan vagyok, Buzas Borival és Erdős Tiborral, és folytatjuk tovább a mai adástak, meg egy korábbi adás folyamnak a tematikát, és most ugye általában azt néztem, hogy minden évszak meghívunk benneteket, tehát hogy beszélünk a karácsonyról, a húsvét tavasz dolgról, most ugye teljesen belecsap a nyár közepébe, mint hát mindegy, a nyár középről.
3: Sok az ilyen évszakhoz kötődő ünnep ott, úgyhogy...
0: Már most mondom, hogy majd az őszieket így keresgéljük a jövőbe. Már most, tehát
3: már igen, már van tervünk őszre, de nem ilyen ünnepi lesz, de jó, nem akarom előre vetíteni itt a témákat. Jó. Bocsánat, majd túlságosan előre ugrunk közben még a...
0: Nekem megragadta a figyelmet ez a virágkoszorú egyébként, tehát ennek milyen hagyománya van? Ma úgy értem, hogy ez pontosan, tehát ezt fogok csinálni egy koszorút, vagy akarok, vagy ennek nagyon komoly hagyománya van, miből nem szabad?
2: Igen, én azt mondanám, hogy ezt meg kell tanulni, nem olyan bonyolult, és lehet ezt simán tehát a virágszárakat összekötni, mm-hmm. vagy drótra rákötni a virágokat, és általában 2-3 szint preferálnak az emberek, hogy ne legyen ilyen nagyon hivalkodott, tehát minél egyszerűbb a ruházat is, ugye fehér, vagy bézs, vagy világos kék, ugye a természet színei, és ez egy szintén egy ilyen termékenységi szimbólum, mint a Mitsommás tong, és ugye a
3: virágkoszorú?
2: Igen, az szintén
3: és
2: egy
3: ugye
2: ilyen...
3: Fel, igen, ugye a koszorú, amiről így az első dal is szólt, tehát hogy a igen, termékenységi szimbólum, meg ilyen öröklét szimbólum.
2: Ez valószínűleg még a kereszténység előtt már volt. Egy pillanat még...
0: Karácsonyi meg hasonló dolgok is voltak. Szóval, igen,
2: tehát még a ruhára jutott eszembe az, hogy tehát amellett, hogy ugye modern világos ruházatban szokás a Midsommart ünnepelni, nagyon sokan visszanyúlnak a svéd népviselethez is, egyre többen. A svéd népviseletnek az az érdekessége, hogy az 1800-as évek vége előtt ilyen helyi népviseletek voltak mindenhol Svédországban, tehát meg tudtad mondani, hogy ki honnan jön, melyik tájról, tájegységről, és 1903-ban készült egy ilyen új népviselet, ami szimbolizálja az eget, a búzamezőket, a virágokat, és akár sárga-kék színe van, mint a svéd zászlónak. Ha engem kérdezel, szerintem egyébként a helyi népviseletek, és most megköveznek lehet engem ezért Svédországban, de szerintem a helyi népviseletek sokkal szebbek, meg emlékeztetnek a norvégra, akár a dánra, vagy a feröeri népviseletekre, amik nagyon szépek. És ez pedig egy modernebb, ez se ronda népviselet, de egy sokkal egyszerűbb, és...
3: Igen,
0: ja. És hogyha bocsánat, valaki visszanyúl úgymond a népviselethez, akkor ezt a modern, vagy kialakított népviseletet, vagy akár a saját helyi népviseletet.
2: Attól függ, tehát Dallanába biztos lehetsz benne most, hogyha odamész nyáron,
3: meg
2: hogy
3: lehet,
2: a helyi
3: hogy van
2: lesz.
3: Valakinek a családban egyébként ugyan egy adott népviselete, valaki felmenő, és a többi, pont Dallanára így...
2: Igen, de hát ugye Skandináviában ez mindenhol más, hogy norvégok viselik ugye május 17-én a nemzeti ünnepükön előszeretettel ezt a népviseletet, meg Feröeren szokták, és ott rengeteg pénzbe kerül egy ilyen népviselet, tehát akár 70-80 ezer koronába is kerülhet, mert például a Feröeren tele van ezüsttel, főleg a nőknek.
3: A norvég népviselet az ma is kézzel készül, meg olyan kötött zokni van benne, ami ilyen borzasztó aprólékos munka, minden, tehát hogy ez nagyon drága. Egyébként a finneknél is így van, ezt nem tudom, hogy ott, hát ott is biztos nem olcsó, de ott még úgy van továbbra is, hogy ilyen tájegységek vagy megyék szerinti népviseletek vannak. Ezt nem szerintem...
2: Tájegység szerinti Marimekko?
3: Tájegység szerinti Marimekko, igen, de ott így meg lehet mondani, hogy akkor ez honnan van ez a népviselet, hogy most nem azt mondom, hogy ezt szokták hordani ilyenkor, de fel lehet venni természetesen.
1: Mondjuk egy hímzettén kalocsai, vagy matyó, az ugyanígy drága, tehát hogy...
3: Hát igen, igen, úgyhogy, de tehát szerintem, amit ebből ki kell emelni, hogy ott más a népviselet, abból a szempontból, hogy mások a szabályok, hogy lehetett ehhez hozzányúlni, mert a finn teljességi népviseleteket, meg azokat meg úgy találták ki egy kicsit, az, úgyhogy, tehát hogy is mondjam, egy kicsit, tehát mások a szabályok.
2: Igen, például a nőknek a viseletéből meg tudtad régen mondani, hogy hajadon volt-e, vagy özvegy, tehát a férfiaknak ugyanúgy, és ezek fontosak voltak nyilván az ilyen népünnepségekor, amikor találkoztak az emberek, hogy kihez lehet szólni például, és hogyan.
3: Igen, én egyébként olvastam egy ilyet az interneten, hogy keringenek ilyen svéd micomaros képek, hogy a virágkoszorú, meg a nőkön ilyen, hát ilyen 70-es évekre hajazó hosszú fehér ruha, ilyen trombita ujjal, és hogy hát igen, hogy lehet, hogy valamiféle kultuszban vannak, de nem, hogy ez a viselet ott így ilyenkor, tehát igen. Ilyen fogányos öltözet van.
2: És az eredetileg ugye főleg a nők hordták ezt a koszorút, de most már, ma már nincs ilyen, tehát mindenki hordja szinte. Van, aki tradicionálisabb, és nem veszi fel mondjuk férfiak, de szerintem már egyébként a legtöbb svéd férfi is felveszi most már.
3: Úgyhogy, de visszatérve a kérdésedre, tehát szerintem ilyen szabályról nem tudunk, hogy mit nem lehet bele, vagy beletenni a virágkoszorúba, de az mindenképp, hogy ez egy külön művészet, hogy ezt meg tudja csinálni az ember, meg jól nézen ki. Viszont ami nagyon fontos, nem Svédországban, az a hát micomar fa, micomar stong, ami képzelt Tibor, rákerestem, mert nekem azt mondták, hogy van májusfa Svédországban, és hogy ezt micomarkor állítják, és én azt hittem, hogy ezt rosszul értem. Nem, bocsánat. Képzeld el, hogy majstongnak is lehet hívni a micomar stongot.
2: Lehet, de én nem szeretném.
3: igen, szóval, hogy...
0: Bármit lehet, csak
3: igen, és akkor így egy kicsit utána olvastam, és kiderült, hogy ezt így a 15. században hozták be valószínűleg német kereskedők, és hogy a májusfából...
2: A karácsonyal együtt.
3: Májusfá, igen, egyszerre a kettőt, igen, kettő egyenre. Hogy így a májusfa az annyira nem működött májusban, mert hogy nincsenek nagyon levelek, meg virágok, meg minden, és akkor így emiatt állítják micomarkor.
0: Így az egész, amiről bocsánat, beszéltünk, az ételek is, meg az, hogy májusfa, tehát minden olyan, mint hogyha egy kicsit hozzánk képest, egy hónappal egy hőség.
3: De amúgy ez így van, mert most van eper szezon, igen, Svédországban.
0: És most van május.
1: De amúgy a májusfán Magyarországon sincs nagyon levél, tehát kiraknak egy ilyen villany, vagy egy ilyen telefonfóznát, és néhány izét a tetejére.
3: Igen, nekem egyik...
0: Megél bármikor.
3: Életem egy nagy élménye volt, mikor itt lement az eper szezon, és én kimentem utána Svédországba, szintén így nyári egyetemre, és ott még egy eper szezon végig mehettem.
2: És igen, és ugye ez az a fa, amit körbe táncolnak az emberek micomárkor, és a változatosság kedvéért karácsonykor meg a karácsonyfán fa körül táncolsz egyébként, és vannak ilyen nagyon híres dalok, amit mindenki ismer, mint a Smog Roduna, és akkor úgy ugrászok, mint a békák.
0: Ez egy békás,
2: igen, ez főleg a gyerekeknek érdekes, tehát például jött a borba, hogyha esetleg ott maradsz a városban, akkor mindig tudod, hogy Brennőre, az az egyik sziget a déli szigetcsoportban, archipelágóban, és Brennő Brüggyára ki lehet menni együtt táncolni a micomáston körül, és végig énekelni ezeket a dalokat, és utána pedig az emberek hazatérnek étkezni. Igazából. Wow.
0: Ugye az előbb beszéltünk már róla, annak, aki hallotta visszaemlékezhetőül, aki meg nem, annak most elmondjuk, hogy nem véletlen mondtad azt, ugye, hogy aki ott véletlenül a városban ragadt, vagy városban maradt, mert hogy akkor, de erre már akkor végig is kaptunk az előbb valamennyire választ, hogy nem legenda, hogy kiürülnek a városok, ez tényleg, tehát akkor szó szerint kiürül.
3: Micomar napján repültem Stockholmba, egy lélek nem volt sehol.
0: Ez nagyon fontos elmondani, hogyha valaki micomarat, és meg kell venni, és elindulna még ma.
3: Akkor,
0: ne igazán városba
3: vagy,
0: menjen.
3: Vagy nézen utána, hogy a városon belül hol lehet valami program.
2: Lesz hely a hotelekben.
0: Jó, az fontos, igen. Vagy szépen nem kell sorbálni.
3: Igen, meg szerintem könnyen lehet, hogy olcsók lesznek a repülőjegyek, de hát én ezt is el tudom képzelni, de igen, tehát hogy amit így a
0: és a mökit meg, azért nem tudnak nagyon már kimérni.
2: Én nekem nem volt mindig szerencsém egyébként otthon Svédországban ünnepelni a micomárt, mint ahogy azt az ábra is mutatja jelen pillanatban. Meg rögtön
3: Tibor itt van velünk, igen, erre utalom.
2: Igen, de én emlékszem, amikor nem tudom hány éves lehetem, talán 19-20, 20 körül, és itt ünnepeltük a Margit szigeten a Midsommart Gáncs Kristóf barátommal, aki kint lakott Norvégiában, Norvégiában, meg egy-két finn barátunkkal, és mindenki nézett minket, hogy mit csinálunk, akkor ez még ilyen eseményszámba ment talán, de ugye most már a svéd nagykövetség rendezi ezeket a Midsommar eventeket, meg én nekem a Midsommar élményeim meg azok elég vegyesek voltak.
0: Igen, ezt akartam is kérdezni, akkor beszélhetünk-e azokról, amik, mert mondtad, hogy vannak kevésbé vidám élményei is.
3: Én csak annyit hozzátennék itt szegény Tibor, ami összeszedi a gondolatait, hogy, hogy hova lehet menni, vagy egyébként ugye beszéltük, hogy a finneknél van mágia, és ott Helsinkiben van a Szeura-Szaari nevű sziget, ami egy nagyon szép hely, ott van egy, van egy skanzen, ez tényleg azért nagyon elég közel van a városközponthoz, és megnézzük, és ott lesz mágia is.
0: Ha valaki éppen ott tartózkodik, ott vagy van, most még
3: vagy
0: el tud majd indulni,
3: a jövőben
0: akkor
3: tervez, akkor meg tudja ünnepelni a városban, igen.
2: Igen. Igen, tehát én voltam Finnországban is egyébként Midsommarkor, és az egy nagyon érdekes Midsommar volt, mert pont a Finnagórának az akkori kulturális vezetője, Henna Szalovittel engem ebbe a Hemmel Lászan Oszakuntába, ami ott el kellett nekem döntenem, hogy én úgy mutatkozok be, hogy Svédországba jöttem, mint svéd vagy magyar vagyok, tehát hogy mentsem ezt a szituációt. Szóval ugye?
3: A magyarral jobban jártál.
2: És ott számomra olyan érdekes dolgok voltak, amiket Svédországban se látok, hogy a reggel már azzal kezdték a finnek, hogy beütöttek egy dinnyét, amiben egy egész vodkás üveget belefolyattak az éjszaka folyamán, és már azt szeletelték fel reggelire, és mindenki
3: receptek.
1: Én ezt tínkoromban csináltuk haverokkal, úgyhogy...
2: És mindenki pucéran érkezett a reggeliző asztalhoz.
1: Jó, ez nagyon
0: ezt nem csináltuk. Korán mondtad, ezt haverokkal csináltuk.
2: És 10 órára már ez mindenki matta volt egyébként, ami ugye hozzátartozik, tehát ez nagyon korán.
3: Tehát egyébként erről szól ez az ünnep.
2: Erről szól ez az ünnep.
1: Mindenki mattára is szól.
3: Vadulás van.
2: És ez egy olyan élmény volt, aztán volt egy Midsommar élményem, amit én Izlandon töltöttem, amikor

0: 22-en körülbelül ezen a kurzuson, és ezeket a nyári egyetemeket minden, tehát minden nyáron lehet menni. Én legalább voltam 7-szer ilyen különböző nyári egyetemen, 7 különböző városban, Norvégiában, Dániában, Feröen, Izlandon, Finnországban is. És akkor volt ez a merénylet, amit mi körülbelül 10 perccel kerültünk el, akkor volt az, hogy szétlőtték a teraszokat. És az mondjuk egy elég ilyen sokkoló élmény volt szerintem mindenkinek, aki ott volt. Úgyhogy nem mindig csak
1: móka
0: és kacagás. De valószínűleg ami megmentett minket, hogy a Midsommar szellemiségéről beszéljek, hogy ez Midsommarkor történt, és ugye a svéd diákok, mi vettünk már alkoholt meg kaját haza, és Norvégia elég drága, tehát kint bulizni, és mi azt mondtuk, hogy vigyük haza a bulit, és ez volt a szerencsénk valószínűleg.
2: Igen, az mondjuk jól érzékelteti, hogy milyen drága Norvégia, hogy a svéd diákok megveszik előre a cuccot haza. De visszatérve, most így mondtad, hogy vesztek ugye otthonra alkoholt, és ugye mondtátok, hogy azért itt van iszogatás. Nekem ez azért érdekes viszonylag, mert amikor Svédországban voltam, akkor egy ilyen nagyon fura, erről már talán lehet, hogy beszéltünk is kicsit, hogy korábbi adásokban, hogy a nagyon fura a viszony az alkohollal, és például a Stockholmban a Spirits Múzeum, most nem tudom, jól mondom-e, de hogy ott van egy ilyen alkoholmúzeum, és ugye mindenhol, az összes, világ összes országában egy alkoholmúzeumban az alkohol az egy ilyen fő, tehát egy ilyen pozitív szereplő, protagonista, akit bemutatunk, hogy
3: kicsit ez a, hát ugye a svédeknél volt ez a, ez nem Midsommar téma, de ugye a Nykterhetsrörrel szem, hogy ott volt, meg ez így a...
0: Meg ilyen moodbook volt, hogy beleírtak, hogy mennyit fogyaszt, az 1955-ig vagy 56-ig ment.
3: A Nykterhetsrörrel szem az a józansági mozgalom, és ez pont ebből ment ki, azt mondom, főleg, hogy nők álltak mögötte, hogy így a családon belüli erőszakon is kötődött.
2: Igen, vagy inkább sört igyon.
3: Nem, az, hogy, hogy ne igyanak, tehát, hogy tényleg, tehát, hogy ilyen, meg a, ehhez a késő protestáns dolgokhoz, a vallásossághoz is kötődött, de a Midsommar az teljesen ennek a szöges ellentéte, igen, tehát, hogy ott éjszakon máshogy isznak, és főleg ilyenkor, akkor, akkor
1: egy napos sűrítik, tehát nem is, ne igyál sokat, egy nap a vizédre testád rá az ivást, az a Midsommar.
3: Igen, igen, mint a Tibor dínyés özete, meg mondjuk Svédországban ugye sok a schnapps, és akkor vannak ezek a snapsvíszák, amik ilyen kis dalok, amit el lehet énekelni, mielőtt felhajtja az ember, ez mondjuk ugye fineknél nincsen.
0: A hélangort nem hoztad előletlenül?
3: Én nem hoztam el, de küldjünk egy hélangort, mert ez annyira vicces, és akkor ez tényleg így el is
0: az amúgy se több, szerintem egy 30 másodperc.
1: Jó, és ez micsoda pontosan, amíg megkeresítek?
0: Ez egy úgynevezett snapsvíz.
2: De egyszerű, ha így be tudod írni,
1: akkor
2: egy
0: mielőtt iszol,
1: ezt el kell
0: énekelni.
3: És azt énekeled, hogy az egész lecsúszik.
0: Nem, és aki az egészet nem iszta meg, az a felét sem érdemli meg.
1: Jó, hát ez egy jós hozzáállás. Csak nagyon gyors, de most a hallgatókat azért nem tudjuk annyira ezzel most bűvölni, mert nincs, nem látják, de hogy amikor megjöttetek, még adás előtt beszélgetünk, hogy Borinak a ruhája, az tulajdonképpen elmegy egy ilyen...
0: Én szerintem
3: én próbáltam így a Midsommar szellemét elhozni, akkor is, hogyha reggel 7-kor fejben még nem voltam ott teljesen, de igen, virágos ruha van.
1: Virágos, ilyen bő ruha, nem tudom, nem értek annyira ruhák, hogy egybe ruha, nem tudom, hogy megyek szépen ilyen.
3: Igen, ez egy hosszú nyári ruha, és nagyon hasonlít a Mari Mekkóra, csak nem az.
1: Oké. Valaki el akarja kérdezni, akkor egyrészt majd nézze meg az adásnaplót, mert lesz kép rólunk, de...
3: De nem, bocsánat, küldtünk előre, ezt szeretnék leszögezni, küldtünk előre a konszinak képet, amit a Midsommaron csináltunk.
2: Igen, ez nagyon klassz.
1: Akkor sajnos nem látjátok a mai ruhát Borinak, vagy lehet, külön lefotózzuk, de akkor jöjjön most a...
0: Minden benne van, nem az a kép.
2: Igen. Akkor jöjjön ez a fölköszöntő, vagy minek mondják.

0: Hát megmondom nektek őszintén.
1: És itt bejöttél a csőbe, mert amikor csörgesz, akkor itt kell inni.
0: Akkor kell inni.
2: Igen.
0: Na, de az, hogy ez, neked, én ezt józanul se tudnám, csak azt jutott eszembe, józanul se tudnám elénekelni, nem, hogy még így italozás.
3: De én meg azon, én pont azon gondolkoztam, hogy ennyire jó hangulat van, tehát tulajdonképpen a harmadik
0: kör
3: után is el lehet.
2: Igen,

0: ezt mindig lehet énekelni, hogyha egy előkerül valami snapsz. Egyébként én itt próbáltam gyűjteni finn dolgokat, amiket így érdemes lehet még
1: megemlíteni. Hogy nem ittunk snapsot közben, csak meghallgattam.
0: Igen, hogy próbáljuk az alkoholról minimálisan elterelni a figyelmet, bár azért ezt nem lehet semmilyen kontextusban kivonni így a Szent Ivánéi ünneplésből, de hogy ugye ilyenkor erről már beszéltünk, hogy mennek a mökkibe, ugye a tó melletti kis házba, és ugye preferálhatóan legyen tó meg víz, amivel lehet úszni, és akkor ilyenkor szoktak szerintem először úszni a tóban, vagy ilyenkor van az, hogy már kibírható a hőmérséklet. Igen, és erre van egy ilyen nagyon mókás finn kifejezés, hogy helytel talvitúr ki. Ez azt jelenti, hogy ledobja a téli bundát. Ezt az év első úszásakor kell mondani, hogy akkor én most ledobtam a téli bundámat, de azért ugye, hogy is mondjam, szaunázás, tóba megyünk, úszunk vissza a szaunába, sokszor, sörrel, úgyhogy...
2: Ez megerősíti a szervezetet, úgy
0: gondolom. Így van. Ez ilyen mindenféle hosszú élet receptek között csoda, hogy még nem szerepel így a részegen szaunázás és tóban úszás.
1: Most viccen kívül ebben szokott baleset, hogy gond lenni, tehát hogy azért
0: légy szíves, ne olvasd a gondolataimat, ez lett volna a következő, hogy azért van ennek kockázata is, mert hogy Finnországban Juhannuszkor a legmagasabb a fulladás veszély, vagy hát annak az esélye, hogy valaki megfullad, és akkor hát így néztem statisztikákat, hogy ilyen évente 5-6 ember ilyenkor, de volt, amikor 10 fölött, és hogy akkor a főleg férfiak, mert hogy csónakáznak is azon a bizonyos tavon, és hogyha felállnak így a csónakban könnyíteni magukon, akkor nagyon könnyű arccal előre akár a 20 centis vízben megfulladni. Úgyhogy így erre mindig így figyelmeztetnek, hogy hát igen, hogy én is mondjuk egy ilyen Juhannus sötét oldala történetet, hogy a fulladás ez egy nagy veszély ilyenkor, vagy ezt el szokták mondani ehhez kapcsolódóan.
2: Külve tessék kipisülni a csónakból, ez a túl hosszú élettitka.
0: De ha valaki otthon az erkélyen ünnepel, akkor én nem mondom, hogy jó, akkor...
2: Ne fújjon szembe a szél, ez mondjuk.
0: A fürdőt használja, igen, de megfulladni azért nem fog, tehát úgyhogy mindenképpen. És ami...
3: És vannak közös szokásaink.
0: Igen,
3: is, ugye?
0: És szerintem beszéljünk arról, ami talán a csúcspont, hogy a hát ugye a Midsommar és a Juhannusz, ugye ez egy varázslatos éjszaka, ami nem éjszaka, ilyenkor bármi megtörténhet, pogány időket idézzük, és rengeteg babona és szokás kapcsolódik hozzá.
1: Most meg te láttál az én gondolatomba, babonák, igen.
0: Igyekeztem szépen felvezetni. Akkor szerintem most a Tibor meséljen a hét virágról.
3: Igen, tehát a Midsommar egyik legismertebb hagyománya szerint 7 különböző virágot kell szedned 7 különböző mezőről. Na, itt az a probléma, hogy én soha nem értettem, hogy hol van a mező, az egyik mezőnek a vége, hol kezdődik a másik. Én ezt lányoknak szokták mondani, hogy a párnád alá be kell tenni ezt a 7 különböző virágot, és meg fogod álmodni, hogy majd kivel fogsz összeházasodni, illetve a jövőbeni szerelmedet, ki lesz a párod. És én, volt nekem egy olyan év, amikor besokaltam, és megcsináltam, és képzeljétek el, bejött. Még ugye nem is tartott nagyon sokáig, de tényleg bejött, úgyhogy ebbe lehet valami mágia.
2: Na, akkor van itt a virágokat.
0: Ez a finneknél is ugyanígy megvan, és tényleg egyébként a babonák legnagyobb része az ahhoz kapcsolódik, hogy ki lesz az ember szerelme, párja, házastársa. Igen, hát meg ugye tavasz termékenység, stb. Meg igen, tehát ugye a szexualitás erős részét képezi ennek az ünnepnek.
3: Hát hiszen a Midsommar stong az ugye ilyen fallos szimbólum.
0: Igen, én ennek utána olvasom, és állítólag nem.
3: Állítólag nem, ezt én is hallottam, de próbáltam most eladni, nem. És beleszóltam.
0: De szerintem végül is, tehát hogyha, én arra gondolok, hogyha rákeresnek itt a hallgatók esetleg, hogy néz ki egy rúnakő, meg nem tudom, tehát annyi ilyen szimbólum van, hogy tehát simán ez beleillik ebbe a körbe. De visszatérve a szerelemhez, hogy igen, tehát házasság boldogsága, ki lesz az, aki a párod lesz, a 7 virág. Azt nem is tudom, nem, én...
3: A karácsonykor a hétfajta sütti, tehát a hetes szám is egy visszatérő
0: igen,
3: dolog.
0: Igen, igen, én találtam egy fantasztikus ilyen szokás, és mindenki ezen nagyon fog röhögni. Ez valami új keletű dolog, ezt bekamuszták a finnek szerintem. Van egy ilyen szokás, hogy a szaunába menet, mesztelenül, ugye, már reggeli óta, szaunába menet, így a... Ugye a szauna oldalánál van egy nagy farakás, ezt képzeljük el így már a bekészített fahasábokkal. Mesztelen seggel a farakás felé kell menni, és így oda tolja az ember a hátsó felét. És hát amilyen fahasáb oda akad, akkor az mondja így, hogy milyen párja lesz, és akkor
3: ez nálunk nincsen.
0: Igen, és várjatok, mert igen, és hogyha ez egy ilyen repett fahasáb, akkor
2: azt hittem, hogy az van, méretre hogy foglal,
0: nem, hogy akkor a pár az már foglal, tehát valaki ja, másé, vagy özvegy, hogyha teljes, akkor meg olyan lesz, ki, akivel nincsen más már az életében.
3: Mások
0: a randizási szokások, igen, de ezt ki kellett emelnem, de kevésbé ilyen 18-as karikás verzió az az, hogy így a kútba vagy vízbe nézni, vagy így oda lesni, és akkor meg lehet látni a jövőbeli szerelmesnek az arcát. Volt egy ilyen is, bár ez, hogy az ember a balzokniát fordítva veszi fel éjszakára. Most nem tudom, ki alszik zokniban ilyenkor, de hogy is akkor megálmodjuk szintén a jövendőbelinket, és ezek így végtelenül mennek, de hogy ugye nyár van, meg mindenféle tényleg ilyen termékenységi rítus, stb. Van egy ilyen is, hogy a harmatos mezőn messzelenül hempergőzni, és akkor ez fiatalságot vagy boldog házasságot hoz, de én egyszer írtam egy beadandot az egyetemen pont így a Juhannus szokásairól, és hát mondjuk úgy, hogy fontos, hogy az ember a képzőket jól használja finnül, mert kicsit elrontottam, és ezt a mesztelenül a mezőn hempergőzés, ez mesztelenül a mezőn biciklizés lett.
1: Igen. És azóta már egy új finnél szokás.
0: És igen, és akkor így az agyamon így teljesen így átsiklott, hogy én így ezt is el tudom róluk képzelni.
2: De egyébként ezt mondjuk egy egészséges is lehet, tudod, egy jó csalánmezőt megtalált, azt mondják, hogy fiatal itt ugye a csalánsíkban.
0: De ez egyébként egy ilyen univerzális antropológiai dolog, ez a mezőn végig hempergés.
3: Meg a csalán leves, az Svédországban nagyon megy, tehát ezt szerteted egész nyáron igazából.
0: Finnországban csalános palacsinta.
3: És tojással készíted ezt a levest, és mellett ugye majd jön augusztusban a gombás szezon, ami nekem az óriási szezonom, én óriási gombász vagyok, és órákat tudok eltölteni az erdőbe egyedül. Úgyhogy azt már nagyon várom.
1: Itt ilyenkor mindig kell ezt promózni kell, vagy hogy melyek ugye az a saját adásainkat, hogy volt gombás adásunk, amikor
2: igen, így van.
1: Terítéken az erdő, ugye?
2: Tányérodon az erdő,
1: és akkor...
2: Prix Gábor volt.
1: Igen, rengeteg gombáról beszéltünk gombászásról, vagy sáncárja lezárva. Amit akartam, csak egy nagyon gyors technikai kérdés, aztán mehetünk tovább, csak hogy ez a, mondjátok, hogy 7 virág, ez 7 meghatározott virág, vagy csak 7 különböző az lesz?
0: 7 különböző.
1: És teljesen mindegy, milyen, csak 7 különböző legyen.
3: Így van.
0: Mindegy, csak 7 különböző legyen. Meg,
3: biztos erről is van, akinek van véleménye, hogy melyik 7 virágot kell leszedni, de velük nem beszélünk.
1: Jó, oké, ez
0: nem fontos. Igen. Meg a finneknél van ilyen, hogy állítólag régen volt ilyen legenda, hogy a páfrány az ilyenkor virágzik valamiért, hogy így a páfrány is hozzákapcsolódott.
1: Ezt is el tudom képzelni.
0: Igen. Van ilyen, hogy most annak nem tudom a nevét így fejből finnül, de van ilyen virág, amit konkrétan keresni kell ilyenkor, ami ilyen nagyon ritka, de az nincs benne a 7 virágban, az lehet bármi.
2: Lehet, hogy már védett is.
1: Csak egy nagyon fontos apró közbevetés, de technikai jellegű, hogy most nyilván 8 óra 3 perc, Exaktív Hírcsoport, Konstival Malkovics, a vendégek Budás Bori és Erdős Tibor, és folytatjuk a svéd-finn hagyományokat, karácsony, meg muminok, és húsvét után, és akkor, és itt most éppen a Micomáról, tehát az egyiket konkrétan a mai napról, vagy a mai estéről
0: igen,
1: beszélünk.
0: Igen, meg ezt... A karácsonynál nagyon részleteztük, de ugye az van, hogy ennek a mai estének megvan a neve, az előestének, és akkor ez a Midsommarafton, amire a Tibor mondta, az tényleg egy olyan szép szó svédül, mert ez ugye ilyen, az estének egy ilyen fenkölt verziója. Finnő pedig Johannes Atto, tehát hogy ugye itt mindig az ünnepeknek ilyen érdekes szerintem, hogy mindegyiknek van egy ilyen előestéje, egy ilyen rákészülés.
3: Igen, és ha már erről van szó, akkor szerintem meg is mutathatnánk Kenttől a Sverige című számot, ami igazából nem csak arról szól, hogy milyen Svédország, de van egy ilyen Midsommar hangulata is, ami azt idézi, mint hogyha megállt volna az idő Svédországban, és vannak ilyen nagyon szép részletek ebben a számban, hogy a poharak üresen csillognak a megterített fehér asztalon, és ugye a fény az soha nem ér véget, tehát hogy tényleg megvan ez a hangulata, úgyhogy szerintem azt hallgassuk meg.
0: Igen, és a Kent egyébként egy ilyen 90-es évek alternatív együttes, alternatív indie, és ők svédül énekelnek, és Svédországban nagyon-nagyon híresek.
2: Na kérem,
4: halljuk.
5: Jó, bár, jaj, bár, ezt többet. 3, 4,

0: Közben visszatéregettünk itt a zene, van a vége, utolsó taktusaira. Az jutott nekem erről eszembe, hogy nem, hát most egy kicsit ilyen elgondolkoztató, vagy ilyen, talán egy kicsit ilyen, hát nem tudom, azt lehet-e mondani, nem, talán nem szomorkásabb, de hogy egy ilyen, tényleg egy melankolikusabb, igen, igen, zene volt, hogy nincs ennek az ünnepnek egy ilyen melankolikus aspektusa is, hogy, hogy ugye mostantól azért rövidülni fognak a nappalok, tehát hogy igazából oké, hogy eddig ez volt a kiteljesedés, ezt most ünnepeljük, de hogy azért most megint megyünk vissza a sötétbe.
1: Talán, de ugyanakkor hozzátenném, most én nem szeretnék ilyenekről beszélni, hogy néplélek, vagy ilyen kulturális általánosításokba menni, de azért vannak ott bőven melankolikus zenék, főleg így a svéd nyelvekben, vagy legalábbis sok eszembe jut, a finneknél pedig különösen, tehát hogy ez abszolút így átlengi szerintem az egész finn zenét, szóval nem csak az abba van. Én csak ezt szeretném mondani, de természetesen ilyenkor nagyon sok abbának kell menni, meg majd a végén majd valami finnszámot is azért beteszünk, mert most ilyen véletlen folytán így valahogy a svéd dalok nagyon domináltak, de, de igazából...
2: Ezt nem hagyhatjuk.
1: Bocsánat, nem, csak hogy ezek így, ezek jutottak eszünkbe, vagy így egy kicsit ez volt a fejünkben, de a Ken, meg egyébként talán kicsit azzal is összefügg, hogy azért Kennek is inkább ilyesmik. Egy kicsit ilyen a hangulata.
0: Nem csak, hogy ez úgy elgondolkodtatok, mert bennem például abszolút van egy ilyen, amikor mondjuk...
1: Azért, amikor megették azt a dínyét, meg minden, akkor utána azért már lesz egy kis Waterloo, meg Dancing Queen.
0: Aha.
2: Na, persze. És nem sokat gondolkozz már.
1: Nem. Ezt lehet, hogy az elején tudod, amikor így rakosgatják ki az asztalra az evőeszközöket, meg minden, hogy akkor levegy a Kent, és akkor utána igen, már jön valami igazi parti dolog.
2: Bocsánat, igen, amíg ment a zene, azt el kell mondani, hogy csak annyit hallottam a beszélgetésetekből, vagy egy hallgatbeszélgetésetekből, hogy azt te mondd, úgyhogy valaki mondja, akkor mit akar.
1: De az a végén lesz.
2: Akkor
1: az
2: jó,
1: a végén
2: akkor
1: lesz.
2: Jó.
1: Nem,
2: akkor
1: azt próbáltuk koordinálni, hogy mi legyen az utolsó dalmad, és jaj, akkor egy finn dal lesz, pont ennek a kapcsán, hogy kicsit lehet, hogy sok volt a svéd, és akkor sok volt a lassú, igen, és ezt a Tibor választotta, úgyhogy Tibor fogja bemutatni, viszont én itt közben elraboltam teljesen a szót, én még egy olyan dolgot emeltem ki magamnak a Juhannusznál, ami szerintem egy ilyen, hát ez is ilyen finn különlegesség, meg ez a egzotikusan mókás dolog szerintem, de közben nagyon jó. Ez egy filmfesztivál. Lehet, hogy hallottatok róla. Ez a Sodankylän elokuva juhlat, vagy Midnight Sun Film Festival. Ezt hát Sodankylä településen tartják, ez egy nagyon picike hely, nagyon északon Finnországban, és általában június közepén, amikor ott soha nem megy le a nap, és ennek az a különlegessége, hogy a nap 24 órájában vannak filmvetítések, és ugye tényleg ez egy ilyen nagyon picike filmfesztivál, és el kell képzelni, hogy akkor addig a pár napig ilyen általában több mint 30 ezer vendég van, és itt teljesen megtelik minden, és ilyen cirkuszi sátrakban lehet a filmeket nézni, és általában szokott olyan is lenni, hogy van valami klasszikus fekete-fehér néma film minden évben, amit élő zenekar zenésít meg. Hát mint régen, nagyon régen a mozikban. Igen, igen, és de több ilyen néma film is van, de van, amit így nagy zenekarral, meg minden, meg ez egy, tényleg ez így a, tehát hogy, szóval magyar szemmel nézve igen, egy kicsit egzotikusnak hat a finn kultúra, de azért ez így finn szemmel is egy ilyen egzotikus program a Sodankylän elokuva juhlat, tehát ez nem egy ilyen mainstream fesztivál, de ettől függetlenül abszolút világismert rendezők és vendégek vannak, és ők nagyon büszkék arra, hogy hát itt nincsen közönségdíj, meg ilyenek, hanem olyat díjaznak, aki így a kultúráért sokat tett, mondjuk, de hogy nincsenek ilyen filmversenyek, meg ilyenek, meg mindenféle híres ember meglátogatta őket, meg szerintem maga a Sodankylän elokuva juhlat, ez egy nagyon jó név, és amikor így az ember tanul finnül esetleg, és ezt már így ki tudja maga biztosan mondani, akkor tudja, hogy lehet, hogy nem reménytelen ez a finn tanulás. De egyébként én még ezen a filmfesztiválon nem voltam, de nagyon szeretnék menni. Ennek is egyébként fontos jellemzője, hogy rengeteg szúnyog van.
3: És apropó filmfesztivál.
0: Sokan tapsolnak legalább.
1: Igen.
3: Én tudom, hogy a Bori kifejezetten nem szereti ezt a Midsommar filmet, igen, ami...
2: Csak most mondjuk el,
1: hogy... Nem, én nem akarom mondani, hogy nem szeretem, én csak nem láttam. Úgyhogy nem tudok beszélni róla.
2: Külön kérte a Bori, hogy ne beszéljünk, úgyhogy parancsoljak.
1: Wow! Összefogtak ellenem.
3: Mert most ezt annyira jól ide be lehet illeszteni, és ez is egy másik anekdóta igazából, hogy 2019-ban, amikor ez a film kijött, mi egy ilyen Yellowstone-os roadtrippen voltunk nyugat USA-ban, és Idaho-ban voltunk, és az ottani barátaink, és pont Midsommar volt, és hiányzott ez az egész hangulat, erre van egy svéd szó is, ez a Midsommar sánszla, a Midsommari érzés, vagy életérzés, és mondtuk a barátainknak, hogy menjünk el moziba, és nézzük meg ezt a Midsommar filmet, és majd átadjuk ezt a gyönyörű érzést. Hát teljesen más lett belőle, mint amit mi gondoltunk, úgyhogy csak...
2: Ez egy
1: ahogy ez tök jó, hogy elmesélted. És ezt itt forgatták.
2: Igen, Magyarországon forgatták. Ez nagyon fontos elmondani, hogy Ari Aster rendezője, akiről ugye az a, azt sokan ismerik a hallgatók közül, de hogy az szokott lenni Ari Asternél, hogy kétféle közbeközelítés van, és szerintem az a fajta rendezőnek nincs középút. Tehát, hogy vagy azt mondják, hogy meg nem érted, Jenny, vagy azt mondják, hogy de én értem, egy barom. Tehát,
1: igen. Én csak azért mondtam, hogy ne beszéljünk róla, mert hogy...
0: Lelőjük a poénot.
1: Lelőjük a poénot.
2: Vagy Ari Aster.
1: Nem is az csak, hogy nem...
0: Nem kapcsol.
1: Ne ezzel kapcsoljuk össze, igen, a Midsommar, tehát hogy nem ez az általános Midsommar, tehát hogy ez az élmény.
2: Igen, de szerintem azért kell beszélni, mert fontos elmondani, főleg olyan, aki látta, és tehát Midsommarhoz is ért, meg a filmet is látta, hogy ez nem az, tehát hogy nézzétek meg nyugodt, hogy akarjátok, csak ettől függetlenül menjetek a Midsommar, és látjátok.
0: És ne tévesszem meg benneteket, hogy a Google-t abszolút leuralta. Tehát, hogy nem...
1: Igen, és igen, mindenki igen, így igen. Ebből indul ki, és egy kicsit szerintem emiatt is van ez, hogy a svédeknél, hogy ez a 70-es évek bőfehér ruha, virágkoszorú, hogy itt valaki valamilyen, nem tudom, kultuszban van benne.
2: És ugye részben Magyarországon forgatták, és kérlek szépen nézzétek meg a plakátot, vagy egy nagyon híres szemtalán a film hivatalos plakátja, és ott van egy férfi, és erősítsetek meg abban, hogy az Halmágyi Sándor egykori volt vendégünk, csak egy zárjeles.
0: Vagy számfoljatok meg.
3: Igen, de nyilván azért merítenek az alapokból, tehát ebben a filmben is a Midsommar körüli kultúrából, ugye a termékenységi szimbólumokkal kapcsolatban, a közös étkezéssel, közös tánccal kapcsolatban, ami ugye nagyon fontos része ennek az ünnepnek. És például a zászlózással, én nem tudom, hogy Finnországban mennyire divat a zászlót
2: felhúzni.
3: De hol svéd zászlót látsz ilyenkor a kertekben.
1: Ez biztos, hogy én biztos vagyok benne, hogy zászlós ünnep, a finneknél havonta van egy zászlós ünnep. igen, erre így ezzel kapcsolatban nem került sor, ami szintén magyar szemmel furcsa, de hogy a skandinávok, északiak, ők minden alkalommal felhúzzák a zászlót, meg van egy ilyen vékony, ilyen lobogó, amit meg ha háza van az embernek nyaralója, az ott lobog folyamatosan nyáron, és ez azért elég furcsa, mert így, hogy is mondjam, ambivalens a magyar zászló használata, vagy annak így nagyobb másmilyen töltete van.
3: Meg kis zászlók is vannak, amiket igen, például igen, a tortányba szúrsz bele.
1: Igen. Ilyen képeket majd valamikor hozhatunk, meg karácsonykor is például a norvégoknál, ők mindent meg a dánok a karácsonyfát zászlókkal.
3: Ja, persze, igen, az egy régi hagyomány. Igen. Még van
1: a
3: is
1: fénynek a... talán kevésbé, de mondjuk itt van egy picike fából készült svéd zászló, ilyen bárhol kilent filmből is.
3: Van is egy svéd karácsonyi film, amiben az az érdekessége, hogy megpróbálták megőrizni az autentikusságát, hiszen azt próbálják sugallni, hogy ez a 30-as években készült, és ott is zászlóznak, ugye karácsonykor, és még rajta van náci Németországnak a zászlaja egyébként, és erre mindenki úgy felkapja a fejét, mert hogy ugye nagyon sok országban azt vitatnák, de egyébként Svédország, hogy benne maradjon, ne maradjon, kivegyük, de akkor nem ugyanolyan autentikus, az így készült, és akkor végül is ez látható ez a zászló ebben a filmben.
0: Most a vitatható filmekről, hogy tovább menjünk, benyomok egy ilyen nyári zenét, aztán utána visszatérünk, azt majd akkor...
2: Még 10 percre körülbelül. Igen.

0: zenét, Konstiba.
1: Hát, bocsánat, meg a hallgatókba, de csak azt akarom,
2: hogy... Csak azért, hogy ezt akartam egy kicsit ezekről a, hát tulajdonképpen ijesztő filmekről, vagy nem mind ijesztő, de hogy így, kicsit fura. Fura filmekről egy kicsit egy ilyen nyári dallal, de Tibor azon a reagált is, hogy szeretne rá valamit mondani most.
3: Egyrészt ez egy nagyon jó ötlent volt, úgyhogy köszönöm.
0: Igen, nagyon jó volt.
3: Most keltem fel először ma. Erről azt kell tudni, hogy az elején, amit te bevágtál, ugye, ott volt egy ilyen lassú melódia, és ez egy nagyon híres svéd rádió műsornak a betétdala, ez az úgynevezett Sommarprat, ami több mint 50 évre nyúlik vissza Svédországba ez a rádióprogram, ahol általában híres embereket, illetve kevésbé ismert, de izgalmas embereket hívnak meg, hogy 60 percben mesélnek az életükről, és ezeket
0: ez egy szabad formátum,
3: és ezeket az elbeszéléseket különböző számokkal spékelik meg, ami meghatározott egy korszakot az ő életükben, és de lehet egyébként az interneten a zenét azt kihagyni belőle, tehát van kétfajta verzió, hogy zenével akarod-e hallgatni, vagy nem. És azt egyébként nagyon jól lehet használni, én használom a diákjaimmal, akik már ilyen magas szinten vannak.
0: És
3: ezeket a műsorokat.
0: Mit szommaros info még ehhez, hogy minden évben, amikor kijön a nyár 30 ilyen beszélője, aki a részt vesz, tehát minden nap van ebből egy.
3: Sőt, télen is.
0: Igen, most már télen is van, de hogy 30 napig minden nap valakinek van egy ilyen egy órás műsora, és akkor a képükön ilyen midszommaros virágkoszorú van mindenkinek a fején, ez azt jelzi. És ezt mondtam, a Tibor tegnap kitett egy képet Facebookra, hogy akkor jövünk a rádióba.
2: Ja, ez
0: és
2: nagyon
0: ezen,
2: királykép.
0: Ez igen. Egy az egyben olyan, mint hogyha ha Tibor megy Sommarpratarénak a svéd rádióba, lát, akkor ezt kell kitenni. Én már nagyon várom, fantasztikus. Vagy itt megcsináljuk neked.
3: Cuki vagy.
1: Én azt szerettem volna megkérdezni, hogy egy pillanatra elszakadva a Midsommartól, nem teljesen, hogy vannak-e ugye Finnországban, Svédországban ilyen külön nyári szokások, tehát hogy ami egy kicsit az egész nyárra, ami most jó úton szoktak lenni a viccek, hogy hány napig tart, nem tudom, hogy nagyjából
0: szúnyogcsapkodás. Meg az a kérdés, hogy kinél van szúnyogriasztó.
1: Bocsánat, ez nagyon fontos kérdés, hogy ez egy mindig is így volt, vagy most az a klímaváltozással elterjedtek, vagy ez mondjuk itt tudom,
2: csak nagyon bak lettek.
0: Szerintem mindig is volt, de ez azért szerencsére, tehát ugye a városban nincsen nyáron, ez vidéken, nekem ez volt így az ősélmény, amikor először mentem Finnországba, mert Észak-Finnországba mentem, és én is ilyen nyári egyetemen voltam, mint amin a Tibor fog most tanítani, és akkor vittek minket az erdőbe legelni, meg sétálni, meg nézegetni a bogyókat, növényeket, stb. És annyi szúnyogot, mint Oulu környékén volt akkor, az hihetetlen. Igen. De nyári szokás talán azt tenném még hozzá, ami kimaradt, hogy a Midsommar az így a nyári szabadságnak a felvezetője. Uh-huh. Ott ugye júliusban minden ki bezár, elmegy nyaralni.
1: És az egy norvég ismerősöm is mondta, hogy ott is ez történik.
0: Senki egész Észak-Európában nem mennek elérni. És akkor
3: semmi.
0: Így ez a Midsommar a felhangolódás erre.
1: A kiürülés ünnepe.
3: Igen, júliusban semmi, tehát Svédország be van zárva szintén. Rengeteg nyári szokás van egyébként. Én például arra gondolok, hogy ilyenkor mész a gyerekekkel halászni, mondjuk rákot például, ilyen kis rákokat fogni.
0: Augusztusban van a rákparti.
3: Mondom, ott van egyébként a gombászás a nyár végén. Egyébként nagyon szeretnek a skandinávok is fesztiválokra járni, tehát nagyon sok zenei fesztivál van, meg ilyen eltukott helyeken, erdőkben, egy csomó fesztivál, ami így még szerencsére nem nőtte ki magát, ugye mindig ez a baj a nyári fesztiválokkal, hogy előbb-utóbb kommerszek lesznek. Igen. De van, mindig van új egyébként.
0: Meg így finneknél van a
1: kerti
0: partizás, pihajuhlat.
3: Igen, a grillezés.
0: De az olyan, hogy így társasháznál is, ugye a társasház mellett is lehet bújzni.
1: Ilyet én Portugáliába éltem, meg vannak ezek szint ott is.
0: Meg tényleg azt mondjuk természetbe, erdőbe járni, az abszolút benne van ebben.
2: Én az erkélyen szoktam grillezni. Diétázom, a szomszédaim legnagyobb öröm.
1: Ferencvárosi szokások. Egyetlen dolgot akartam már csak, hát ez mondjuk Tiborhoz szól csak, de lehet, hogy hozzá sem, mert hogy Finnország nincs kint a VB-n, hogy így vagy nem tudom, Svédországban van, nem most VB-láz, érzik ezt, bocsánat, én nem láttam, láttam több meccset, a svédet pont nem, azt hiszem, viszont nagyobb különbsége, hogy komoly hol erősen megverték ugye a Tunéziát, ha jól emlékszem, nem tudom, mit várnak, hogy várnak-e bár, számít tőle, mennyire mondják, népszerű most a válogatottat bármilyen szinten ég a foci lázban Svédország.
3: Hát természetesen mindenki lázban ég, és nyilván ez ugye Zlatan távozása óta ez egy nehezebb kérdés.
1: Igen.
3: De én nem láttam sajnos azt a meccset, mert hajnali 4-kor volt.
1: Pedig
3: ültünk kint a Szabadságtéren egy barátaimmal, és néztünk, aztán pont a Katar-Svájc meccset néztük meg, de én is elfoglalt vagyok 600 dologgal, úgyhogy nem tudtam ezt követni, meg én bevallom őszintén, nekem nem ez a legnagyobb érdeklődési területem a foci,
1: nekem
3: de
1: mondjuk,
3: ha olimpia van, vagy világbajnokság, akkor tényleg minőségi focit lehet látni, tehát az tényleg érdekes, de én inkább hokipárti vagyok egyébként.
1: Mondjuk az is
0: nagyon helyesen.
1: Egyébként, bocsánat, holnap magyar idő szerint 19 órakor ez Hollandia, Svédország, az egyrészt
0: az
1: észre, de mitőképpen
0: az
1: másrészt meg bocsánat, apró programjáló, nem tudom, talán ezt nem kell bemondani, mert...
0: Az biztos, hogy a svédek nagyon szurkolnak ilyenkor Svédországban, ezt lehet tudni. Igen. Igen. És akkor így elköszönőleg a Tibor választott egy findalt most.
3: Igen,
0: alapult, és ő fogja ezt.
2: Sikeresen begépeltem.
1: Akkor egy gyors szolgálati közlemények, és akkor úgy búcsúzunk el, hogy
2: azt nyomjuk, hogy majd
1: felvezeted, és aztán
2: igen, az gyorsan a szolgálati közleményeket akkor vegyük előre, akkor annyi, hogy születésnaposainkat, hát most nem tudom, neked van egyébként, akit mondaná. Nekem egy van, a Pójerikát szeretném meggratulálni mindenképpen, a nagyon kerek, illetve egy számjegy tekintetében négyszöges, másik tekintetében kerek születésnapja alkalmából. Sok puszit és ölést küldök, emellett programajánlónak
1: Jós András barátunk tart ma este, egyébként vasárnap este is, majd a Chicagóban várostörténet, és hét ma pedig a Zsidó negyed története a Pesti nagy árvíztől, a Pesti nagy gettójuk címmel lehet keresni, még van rá jegy, nézzétek meg, ma 18 órától lehet menni.
2: Tehát akkor, aki szereti Lugosi András előadásait, az itt most egy kicsit még rá.
1: Illetve holnap ugye múzom a készakája, ott meg rohadsó programot
2: találtok. Az kapcsolódik is a témához.
1: Igen, rohadsó programot találtok, és mindegyiknél nagyon vigyázzatok arra, hogy gyerek vizet, mert még akkor is marha meleg lesz éjszaka is, meg pláne este, amikor kezdődik 18 órától az András programja, az is, úgyhogy
0: senki, óvatosan. Senki ne tegyen úgy, mint a finnek, mindenki öltözön fel megfelelően.
1: Igen, és ha dínyét vesztek, akkor se feltétlenül öntsétek tele vodkával előtte, tehát
2: rakhatom bele pálinkát is.
1: Igen.
2: Na, egyébként annyi még, hogy aki győri, az Győrben van kerámia workshop, azt ott keressetek rá az eseményre, ami szerintem egy jó pofa, az összes ilyen kerámjezésben mondom, én tök szeretem ezeket. Másrészt pedig jövő szerdára szeretnék egy érdekes, vagy ilyen furcsa alternatív programajánlót mondani, aki szeret, vagy szeret bíróságra járni, vagy nem volt még, az például most el tud menni, pontos időpontot nem tudok mondani, de aki szegedi és szerdai, az kövesse a Rókoles Alapítvány Facebook oldalát, mivel Norbi ott fog egy bizonyos ügyben a saját igazáért küzdeni, és azt tudjuk, hogy az ellentábor az elég sok nézővel készül, hogy készüljünk mi is, tehát a Rókoles Alapítvány is készüljön egy-néhány nézővel, és képviseljük azt, hogy a mi igazunkat. Ennyi volt a programajánló.
1: És akkor megköszönve Budás Borinak és Erdős Tibornak, hogy eljöttek és beszéltek a svédfin.
0: Köszönöm a figyelmet, és
1: Szent Ivánéről, jó, hát nekünk Szent Iváné, nekik ez más, akkor kérlek az estvára.
3: Én még egy dolgot szeretnék a felvezetés előtt mondani, amit teljesen elfelejtettem, hogy nekem egy pár héten belül jön ki az első könyvem.
0: És ez az?
3: Ez svéd kultúráról fog szólni, ez egy nem tudományos jellegű könyv, hanem én 12 évig dolgoztam egy amerikai oktatási weboldalnak hatod magammal, és ott blogcikkeket írtunk svéd zenéről, kultúráról, nyelvészetről, rengeteg témából, és Annus Ildi kolléganőmnek az a remek ötlete támadt, hogy ezt ki kéne adatni könyvformába, vagy feljavítani, és kiadni könyvformába, úgyhogy ez most éppen tördelés alatt áll, és hogy mindenképp majd szólok nektek, hogyha ez meg lesz, és akkor abba is be lehet nézni, és akár kérdéseket
1: címet már most bemondjuk, vagy...
3: Azt még azért nem, mert még opcionális így van.
1: Oké, de figyeljük, és azonnal bemondjuk, meg aztán esetleg mindegy az a kapcsolatban is.
2: És mit fogunk zárásul hallani?
3: Igen, ez egy finn dal, csak azért, hogy valamennyire most kiegyenlítsük ezt a svéd túltengést ma. Jenni Vartiainen, és ez egy, számomra egy igazi nyári dal, amit nagyon sokszor hallottam Finnországban is, amikor ott éltem, és igazából ez azt hiszem, hogy volt ez a, ez a kampány, ez a Tahdon, ez az akarom. Igen. Finnországban, ami jegyében született ez a szám, ez az azonos nemű pároknak a házassággal kapcsolatban, és ugye hát ez nagyon aktuális ma itthon is, mert nagyon sokat beszélünk róla, és ami ennek az érdekessége egyébként a számnak, azon kívül, hogy ugye a finn az egy olyan neutrális nyelv, amiből nem tudod meg, hogy igen, nőről vagy férről beszélnek, mint a magyarban, de hogy számomra mi érdekes volt ebben a szövegben, hogy van egy olyan rész, hogy találkoznak valahol az óra alatt. És aki lakott Helsinkiben, az tudja, hogy ez az óra alatt. Ez,
2: vagy a Moszkván.
3: Ez, igen, az, itthon lehetne a Moszkván, de ez a Stockmann Kellomalla. Tehát ez a, ja, a Stockmann áruház órája alatt, ez egy olyan hely Helsinkiben, amit mindenki ismer, ha laktál ott.
0: Bocsánat, mégis el kell rabolnom az utolsó szójogát a Tibortól. Annyiban, hogy a Tahdon, a cím az azt jelenti, igen, hogy, hogy akarom, vagy hát igen, már hogy finnül két verzióban lehet akarni, az akarni, igen, az a halóan, az a simán bármit, de a Tahdon az kifejezetten az, hogy házasságkötéskor ezt kell mondani.
2: Akkor, okay. akkor jó, köszönöm, hogy
1: figyelmet tényleg. Köszönjük szépen, jövő héten, bocsáss meg, már harmadszorra rúgó beléd az asztalon. Jövő héten jönk.
2: Így van, legyetek jók, ha tudtok, lesz meg egyszerű nap a világon, békét Ukrajnának, és jó hét, sziasztok, igen, várjál, meg Egerre ezzel. Hadd szóljon. Köszönöm.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az 1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémiával szinte egykorú az a platánfa, amely június 9-től a Tudományfája címet kapta. A platán a Margit-szigeti szabadtéri színpad és Kodály Zoltán szobrának közelében áll, a tövében elhelyezett táblán magyarul, illetve angolul az alábbi szöveg olvasható. Amikor 1825 körül kis csemeteként gyökerezni és sarjazni kezdett ez a platán, gróf Széchenyi István felajánlása nyomán megalakult a Magyar Tudományos Akadémia, a haza és haladás ügyét szolgálva. A fácska hatalmas koronájú faóriássá terebélyesedett, az akadémia pedig a magyarországi tudományos élet legfőbb intézményévé vált. Szellemi központja a tudomány művelőinek, ápolója a magyar nyelvnek. Több mint 200 éve arra törekszik, hogy alapítója Széchenyi István gondolatához híven a tudományos ember fő mennyiségének gyarapításával járuljon hozzá a nemzet erejének növeléséhez, írta a Kubit.
2: A dunai ingola fokozottan védett, csak hazánkban honos halfaj, formája és életciklusa 360 millió éve alig változott. Pikkelytelen teste hangolna-szerű, állkapocs nélküli szájában szívó fogak találhatók. Izomrostjai nem tagoltak, ivarszervei páratlanok. Lárvái 3-5 éves fejlődés után átalakulással érik el a rövid életű ivarérett formát, majd ívás után elpusztulnak. Az Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói a rábából gyűjtöttek be ivarérett egyedeket. A mesterségesen nevelt, kikelés előtt álló ikrákat és párnapos lárvákat 2025 és 2026 között 10.105 egyedet visszatelepítették a faj természetes szaporodási helyére. A halászatfejlesztési tanszék közleménye szerint kísérletük világ első a maga nemében, számolt be a Greenfo. Az eurázsiai hód territoriális, gyakran támadékony állat. Csatornákban, patakokban él, bejut lakott településekre is. Taktaszadán egy családi portára merészkedő példány verekedett össze a házőrző kutyával, a lakók fogták meg. Számolt be a Bükid Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldala. A hód harapásokat kapott, vérzett. Az Alsó-dobszai Hernádmenti Természetvédelmi Egyesület munkatársai látták el és tartották felügyelet alatt. Tudták, hogy a védett emlős a taktából vagy más környező vízfolyásból származik. Mikor felépült, természetvédelmi őr kísérte szemmel, hogyan tér vissza élőhelyére. Elsőre neki úszott ugyan egy betonáteresznek, de aztán a nyílt víz felé vette az irányt és eltűnt. Írta meg a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on, és a Haza és Haladás műsortól sajnos ma nem váltok semmit, mert még elutaztak, aztán még nem lesz műsoruk. Viszont 9 órától egy érdekesnek tűnő beszélgetést hallhattok az egyik őstilososral a kezdetekről, és még sok minden más érdekességet. Hallgassátok a Tilost addig is!

0: a Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 91,3 MHz-en, és egy műsoron kívüli műsort fogtok hallani, egy beszélgetést a Tilos Rádió egyik alapítójával, egyik legrégebbi munkatársával, Mezősi Lacival, és akkor szia Lacika!
1: Szerbusz hallgató, szerbusz papó, üdvözlök mindenkit!
0: Kérlek szépen, tulajdonképpen így homályosan kicsit ismerjük egymást lassan 20-valány éve, még soha nem beszélgettünk hosszabban, viszont mikor most te nagyon klassz módon jelentkeztél önkéntes munkára a Tilos Maratonon, akkor alkalmunk volt egy kicsit beszélgetni, és akkor el is határoztam, hogy olyan érdekes dolgok kerültek szóba, csak így érintőlegesen is, hogy ezekről jó lenne a rádióban beszélni, és sok emberrel megismerhetni ezt a dolgot. Mellékesen, képzeld el, sokat gondolkoztam mostanában, hogy a rádiózásnak a legnagyobb konkurencia felfelelt a podcast rendszer, ami hihetetlen gyorsan terjedt el, és érdekes az egésznek a taktikája, vagy a felépítés. Most jöttem rá az egészre, hiszen színházban, filmeken a nagy embereket, a nagy húzva neveket piszokul megfizetik, vagy meg kell fizetni. Egy-egy nagy kapacitású, nagy szakértelmű bankárt, vagy pénzügyi szakembert, hogy megkívánok egy előadást tartani, vagy egy kis továbbképzést, vagyonokat fizetnek érte. És a podcastok zseniálisan ki vannak találva. Tulajdonképpen, amíg egy tévécsatornát, egy rádióállomást megteremteni, az egy rémálom, az anyagilag is, meg adminisztratív csapdákkal teli folyosón végigmenet, borzasztó sokáig tart, és nagyon nehéz. Egy podcast csatornál kell néhány jó mikrofon, egy elfogadható minőségű kamera, meg egy notebook, és tulajdonképpen mehet az egész. És a világ legokosabb szakembereit, elemzőit, politológusait, bankárait, stb. Hívnák meg, nem fizetnek egy fillért se nekik, és a nem 5-10 perc, sokszor másfél órás fellépésük van ezeknek az embereknek, még a végén ők köszönik meg, hogy egyáltalán itt lehettek, vagy ott lehettek, és hogy beszélgetnek. És ezzel együtt, vagy ezzel szemben inkább mondjuk a Tilos Rádió és egy közösségi rádió ugyan gyakran hív híreseket is, de leginkább egymás között beszéljük meg, te, én, a hallgatók, és egy kicsit béka perspektívával, de úgy, hogy egy átlagember megéli a jelenkort, és reflektál ezekre a történések és eseményekre. No, ennyit a filozófiáról, és rájöttünk az elmúlt időkben, hogy nagyon-nagyon keveset tudunk a Tilos Rádió indulásáról. Néhány ilyen fontos adatot, hogy augusztus 24-én 1991-ben a pápa látogatás után volt az első adás, és én egyszer elkezdtem kutatni, hogy is volt ez pont, hogy kik voltak akkor a rádióban, hol volt a legelső adás, hogy történt ezeknek a kiválasztása, meg kik voltak a hangadók, kik voltak a vezetők, vagy ki volt a vezető, stb. És nagyon-nagyon nehezen jönnek ezek az információk össze. Csak a Tilos logójának, a eredetének a kikutatás az 20 éven bekerült, és a végén szinte egy véletlen oldotta meg, hogy ma már mindent tudunk, hogy miért ez a kis figura a Tilos Rádió logója, ki ez az ember, aki rajta van, ki csinálta a fotót, ki csinálta belőle a fejhallgatós figurát, aztán stb. Ma már ezt tudjátok ti is, hiszen sokszor elmeséltük a rádióban, ha van valakinek esetleg kérdése, akkor föltetést, kiegészítjük a tudását 2015-37-73-on, és azt mondtad, hogy a leges-legelső adáson még nem voltál ott, sugárzáson, de a másodikon már igen. Annyit akkor elmesélek, hogy a leges-legelső adás az úgy született a Tilos Rádióban, hogy az alapítók azon meditáltak, hogy honnan legyen az első kalózadás. És azt hiszem, a Tilos az ába történt a dolog, de nem biztos. Mindenesetre a tanakodók szomszéd asztalánál ott ült Molnár Gál Péter, a híres színházi kritikus, elemző, később sajnos kiderült róla, hogy súlyos besugó is volt, és Kennedy János, aki a Nyilvánosság Klubból jól ismert, És a Kennedy átszólt, hallott, hogy miről van szó, és mondta, hogy gyerekek, ott a villanyút környékén van a lakás, vannak a fönt a padlásáról, vagy a kéményéről nyugodtan lehet rádiót csinálni. De aztán elvetették, hogy ez túl alacsony, ez jó lenne, hogy magasról történt az egész. És mivel akkor is stábnak a tagja volt Modor Ádám, aki publicistaként ismert talán sokatok előtt, sajnos egy pár évvel ezelőtt elment, ő felajánlotta, hogy a Pinty utcai házuknak a tetején az gyakorlatilag az egész várost lehet onnan látni, az a Széchenyi-hegy, Szabadsághegy táján, képzeljétek ezt el, az lesz a legjobb, és az Iván is rábólított, Artner Iván, a tilos zseniális technikusa, és így a hálószobában lett felállítva az adóberendezés tulajdonképpen, és az antenna pedig fönt a kéményhez lett kötve. Tehát ez lesz az első adás. A másodikat légy szíves, akkor meséld el te.
1: Jaj, a második adás az a Melinda utcából zajlott. Ez a 12. kerületben van a Szabadsághegyen. Egy régi szállodának az épületében, amit az 50-es, 60-as években átalakítottak lakásokká, és ott szállodaszobákból ilyen egyszobás, meg kétszobás lakásokat választottak le, és ez egy nagyon jó adatsági hely volt, mert az egész városra rá lehetett látni. Az épületről annyit, hogy abban a házban vert anyát 1944 tavaszán a német hadvezetés. Az elhárított tisztek abban az épületbe kínozták meg Karádi Katalin, tehát volt egy ilyen regényes egy épület amúgy. Kiváló adottságai miatt választották a németek is ezt helyszínnek, mert a rádiójukkal az egész város be tudták látni, vagy lőni. Ennek a lakásnak a tulajdonosa Foyt Bandi volt, akit a Tilos Azá társ tulajdonosaként ismerhettünk. Ő azóta a Ráckert, meg a Libella. És ő ajánlotta fel a lakását. Nekem az Artner Iván szólt, akit én egész más úton, tehát baráti kapcsolatban voltunk, környéken lakott. Ő is kisvábhegyi lakos volt, három utcával arrébb, és ismertem, mint őrült műszakist. De már akkor parabola antennákkal, meg antennákkal volt tele a lakása, az erkélye, és úgy nézett ki a szobája, mint egy ilyen űrállomás. Ő volt a technikusunk. És ő keresett meg, hogy te, van egy ilyen projekt, hogy biztos tudod, de ha nem, akkor én most megmondom, hogy a Foyt Bandi lakásában, nem a Foyt Bandi lakása, alatti lakás tulajdonosa az kölcsön adta a lakás, ez a te cimborád, és azért gondoltuk, hogy nem a Foyt Bandi lakásából sugárzunk, mert akkor azt össze lehet rögtön kötni a Tilos Azával, hanem itt van két emelet, vagy egy emelettel lejjebb a cimborát, hogy akkor azt a lakást lőjük meg. Neked azt jelenti a dolgot, hogy ezt a kütyűt, amit most a kezedbe adok, azt egyfolytában hallgatod. Mihez kérdeztem? Ez kérlek szépen a rendőrségi CB rádiók figyelőjére. Alkalmas kütyű volt, egy ilyen elég termetes nagy. Tehát akkor még nem voltak mobiltelefonok, de ez tulajdonképpen egy rádiótelefon volt. Hát nem mondanám, hogy tenyérben, hanem két tenyérbe való volt. És az volt a dolgom, hogy amíg ment a sugárzás, én folyamatosan azt hallgassam, hogy van-e valami aktivitás az éterben. Tehát, hogy jönnek-e a rendőrök. Tehát kvázi ez volt. Az adás is még élő volt. Tehát oda volt hurcolva az antenna, az adóberendezés, két mikrofon, tehát egy ilyen alapszettel. Semmi izgalmas nem történt, csak mi voltunk izgatottak. Valószínűleg 5 ember hallotta a 2 milliós városból az egészet, és a rendőrök a fülük botját sem mozgatták.
0: Nem tőle, és nem a hírközlés felügyeletnek a ellenőrző kocsiait hallgattátok ti le?
1: Nem. Kifejezetten az artnerivel ezek rendőrségi frekvenciát lőtt meg. Az Artner Ivánnak volt egy barátja az akkori hírközlési felügyeletnél, és ő kezdett el nekünk súgni, ha kimentek a mérőkocsik. Tehát most utólag elárulhatom, hogy, vagy nem tudom, hogy ez most rombolja a Nimbus, de hogy igazából nem volt soha veszélyben a tilos rádió stúdiója, meg a technikája, mert egy ember bentről mindig súgott, hogyha elindult a szürke Mitsubishi, mert ezt közben megtudtuk, szürke Mitsubishi belmérő autó.
0: Ez ellentmond annak a anekdotának, ami arról szólt, hogy amikor a nagykörúton, a művészmozi fölötti egy lakásból ment a rádió, akkor az Iván lehallgatta ezeket a hírközlés felügyelet autókat, és amikor túl közel értek, akkor mondta, hogy most, és amikor azt mondta, hogy most, akkor ki kellett kapcsolni, nem, hogy még ennek a számnak a fele hagy menjen le, hanem akkor azonnal csöndnek kellett lenni. Akkor ezek szerint...
1: De figyelj, ez időben ez teljesen stimmel, tehát nyilván nem úgy kezdődött a dolog, hogy rögtön lett a hírközlési felügyeletnél egy szimpatizánsunk, hanem eltelt egy kis idő, pár hónap, és lett valaki, aki tudott így súgni. Aha. Tehát lényegesen kényelmesebb volt, mint az Artner Ivánnak állandóan hallgatni kellett volna a frekvenciát. Ez a személy ez időközben csatlakozott a segítők táborához, tehát ez nem volt elejétől kezdve így. Voltak ilyen sztorik a Kiskádár Bugárhátú Volkswagenével, amit megállítottak a rendőrök, meg volt a Tódornak a mikrobusza Csalinak, szóval tényleg voltak actionek, de igazából pár hónap után ez, miután lett egy szimpatizás, hogy meg tudtunk nyugodni, hogy hát azért a nagy kárt nem tudnak csinálni.
0: Értem. Te ebben a pillanatban körülbelül hány munkatársa volt a Tilos Rádiónak?
1: Ez az alap, ez szerintem egy ilyen 8-9 emberre tehető.
0: És volt informális vagy kinevezett vezetőtök? Vagy?
1: Nem, a hangadója az a Csejdi Andris volt, először a Kerényi Gyuri, aztán az Andris vette át a nevezzük így a menedzser szerepét, amúgy egyébként nem rosszul, mert szerzett forrásokat lakbérre, meg tehát ő intézett egy csomó olyan dolgot, amitől az élet könnyebbé vált. A másik személy, akiről érdemes szót ejteni, és kevés szó van róla, az György Péter alias Papi, aki nem azonos a papóval.
0: És nem azonos az esztétával.
1: És nem azonos az esztétával. Ő egy fiatal lelkes menedzser volt, aki szerintem örült volna annak, ha a tilosból, hogy mondjam, nem is kereskedelmi rádió válik, de hogy valami fajta reklámok előforduljanak. Tehát egy önellátó. A hollandiai, az amsterdami rádió Hundert mintájára, ami szintén kalóz rádióként indult anno, és aztán egy ilyen, megmaradt egy ilyen alternatív underground, and reklámokat is sugárzó, nyilván megválogatja a reklámot. Én magam is csináltam ott rádióműsort többször is, és tökre működik az a modell. Egy darabig nagyon érett a tilosnál az a hangulat, hogy átfoljunk ebbe a mederbe. Ez különösen a... Hát most hagyjuk a neveket, de hogy azért ez nem volt elejétől kezdve kizárva, ez a reklámmentesség.
0: Volt olyan ember, akinek némi tapasztalata volt a rádiózásban? Máshogy?
1: Hát magamra tudok mutogatni, aki 10 éves korában a Magyar Rádiónak a gyermek színjátszó, nem is tudom, nevezzük társulatának volt a tagja, és elég sokat jártam be hangjátékokat készíteni, tehát én ismertem a stúdiók világát, meg, de mint műsorkészítő, így nem, egyáltalán nem.
0: A kezdeti adások azok inkább zenéről szóltak, ugye? Vagy ha megjelent szöveges tartalom, akkor milyen százalékban és hogyan, milyen formában?
1: Szerettek a fiatalok beszélni. Mondjuk azt, hogy de nem tudtak, de nem igaz, de tudtak. Persze, hát a felvágott nyelvű Kis Kádártól kezdve a még felvágottabb nyelvű Orosz Csilláig. Tehát, hogy azért aki később hozzánk csapódó Parakovács, a Sziszóval, tehát ezekből dőlt a szó, és nagyon szórakoztatóan tudtak vinni műsorokat. De a kezdeti időszakban ezek az élő adások, ezek nagyon hamar visszaszorultak, és kazettás, tehát felvételekről sugárzott műsorok voltak. Ez azt jelentette, hogy megszűnt az, hogy cipelünk keverőket helyszínre, leginkább azért, mert megismertük a törvényt, mi szerint, aki illegális sugárzáson fognak, annak elveszik a technikáját is. Tehát ez, ami ott van, akkor repült volna minden, és ezért az lett a direktíva, az ötlet, hogy hát akkor készítsünk kazettákra rádiófelvételet, tehát hogy egy műsort, és azokat a kazettákat aztán különböző helyszínekről kiszállítva a Hartner Iván a Kisvábhegy erdőjébe mászott fel egy fára, tehát tényleg elképesztő. És ezek ott a helyszínen akkumulátorról működtetett magnóval, meg antennával, most el tudod képzelni, hogy ennek egy kb. Milyen volt a hatékonysága. Tehát egy erdőbe kicipelsz egy akkumulátort, és akkor ott egy ilyen 40 wattos adót működtetsz, van egy órát kb., mert először ezek 90 perces kazetták, aztán lecsökkent 60 percre, mert hogy azért véges volt ott a kapacitás. És akkor ezek a műsorok így kerültek kvázi adásba, de az élő jellege ezzel megszűnt. És ez nagyon sokáig így is volt, pont azért, hogy ha mégis bemérik az antennát, a stúdiót, akkor ne tudják elvenni a technikát.
0: Ez, hogy felmerültek emberek, meg nevek, meg névtelenségek. Mi lehet az oka annak, hogy a tilos kezdeteiből rengeteg ember hiányzik ma, akiről te magad se tudsz évek vagy évtizedek óta semmit, de akkor meghatározók is fontosak voltak. Ők vajon miért hagyták el a rádiót, és miért nem tudunk róluk? Például ez a papi, akit emlegettél, hogy nagyon pragmatikusan állt az egész tilos kérdéshez, ő hol van most például?
1: Ő az egyetlen, akiről nem tudok.
0: Igen?
1: Hogy eltűnt. Tehát akiről így... Ő egy nagyon profi menedzser volt, ő volt a Sex Appeal nevű zenekarnak is a menedzsere, és fényesen egyengedte az útját, amíg az énekesükön nem történt az a tragikus eset, és nem így, szóval egy nagyon profi csávó volt. Neki köszönhetjük az első tulajdonképpen stúdió berendezést, ami állt két Technics replikából, műanyag lemezjátszó, lett kettő darab rendes lemezjátszó, lett egy 8 csatornás keverő, ami hihetetlenül megnőtt a mindenféle keveréshez a lehetőségek, két nagyon jó CD játszó, plusz egy monitor magnó, két dinamikus mikrofon, és tehát, hogy lett egy stúdió az ő segítségével.
0: Ez a stúdió hol volt?
1: Először a Pesti Laci lakásában. Ez az Ostrom utcában volt, és ott készülgettek még egy darabig a konzerves műsorok, ami az volt a pikantériája, hogy abból a lakásból volt egy francia erkélye, és pont rá lehetett látni a Frekvenci Gazdálkodási Intézet igazgatójának irodájára. És ez nagyon vicces volt. És onnan költöztünk az Ostrom utcába, mondom, az még a felvételes időszak volt, onnan költöztünk a Meredek utcába. De ott még nem volt ez a profi stúdió, a papóféle, az, vagy papiféle, hanem ez egy későbbi eresztés volt, de Meredekbe már élőbe ment, igen. Hétfő, szerda, péntek. 4-től 8-ig. És ez volt az az időszak, mondom, amikor az Artnery már nem aggódott annyira az antennáért, meg az adóért, mert volt ez a beépített embere, aki súgott.
0: Ha már szóba került jó néhányszor most ez a György Péter papi, a kezenyomát azt láthatjátok szinte minden nap. A Tilosnak a többféle hivatalos logója is van, de az egyik ugye a legautentikusabb, van ez a kis fejhallgatós figurás fiúcska, és a fölé van írva kicsit kopottas kézírása, hogy Tilos Rádió. Ez úgy született, hogy a emlegetett papi jó néhányszor toszogatta a Tilos aurájában levő képzőművészeket, grafikusokat, hogy csináltunk már egy logót, legyen már állandó arcolatunk, amit mémként használhatunk be, hogy köztudatba, stb. Mindenki ígérte, hogy jó, majd összedobok egy, majd jövő hétre, majd jaj, elfejtettem minden. Tehát múlt idő nem lett logó, és mivel az előző Tilos Partinak a plakátja flyerre még fel volt a falon, amit Eszik Misi csinált méghozzá úgy, hogy a kisképzőbe járt itt az Örökpál utcába, és az ilyen képzős helyeken gyakori, hogy a folyosón van egy nagy asztal, ilyen turkáló, és oda is van írva, hogy benne a köztudatban, hogy láttok valami érdekeset, egy újság, vagy képet akár, egy kiadványt, egy reklámot, vagy egy külföldi lapnak valamilyen érdemes oldalát, azt dobjátok ide be, és hogyha valakinek inspirációra szüksége, és hirtelen nem jut eszébe, akkor kotorászra nézeket, érdekes képeket, feliratokat, tipográfiát, megoldásokat lehet látni, hát ha beporzódik, eszébe jut ennél valami. Ő is turkált itt az asztalnál, és a kezébe került egy ilyen kis kiadvány, ahol megtalált ezt a kisfiút, akinek mint később kérdőt a papája John Lennon szemüvegét vette föl, és így készült ez a fénykép róla, és nagyon-nagyon kikeményítve grafikusan ilyen szinte csak fekete-fehér árnyalatokat látunk, és ő tette rá, Eszik Misi a fejhallgatót, és lett egy hétvégi Tilos Parti plakát. No, a papi ezt levette a falról, és ez a fehér színű írógép szöveg javító, vagy ilyen, eltüntető ilyen fehér festék, mint a körömlakka úgy néz ki, már architektúrát tekintve. Ezzel fölé írta, hogy Tilos Rádió, majd betette a fénymásolóba, és lekicsinyített, és ez lett a logó. Jó lesz, amíg valaki nem csinál valamit. Most 35 év telt el azóta is a Tilos Rádió logója. Úgyhogy ezt köszönhetjük neki. De őt megtaláljuk egyébként még?
1: György Pétert?
0: Igen.
1: Hát, ha keresnénk, biztosan megtalálnánk, de én semmilyen fórumon még nem futottam bele.
0: Tehát, de volt valami látós összeveszés, amiért?
1: Nem. Ő egyszerűen elmaradt, amikor az illegalitás éveiből 1993. augusztusában elhallgatott a rádió. És akkor elcsomagoltunk, és azt hiszem a 95-ös újrainduláskor sem került elő. Tehát pedig utána még ment az izmozás a meetingeken, a megbeszéléseken, hogy legyen-e reklám, vagy ne legyen. Tehát volt ezek ilyen komoly kés egyik menő viták voltak.
0: Úgy volt, hogy ma vendégünk lesz Vova is, német Vladimir, akinek az ötlete volt egyáltalán a Tilos Rádió, és sajnos munkája miatt és a távolság miatt nem tudott becsatlakozni. Nagy komoly építkezés van az ország másik felébe, és volt fáradt, és semmiféle technikai eszköze nincsen, nincs internet a környéken, úgyhogy semmiket nem tudtuk megoldani. Viszont tőle is megkérdeztem, akkor hát ha tudod a választ, hogy ő tevélegesen belefolyt az egész, vagy ő csak az ötletet adta, vagy meddig volt ő műsorkészítő, vagy szerkesztő?
1: Elég tevőlegesen belefolyt, de ahogy ismerem a történetet, az hamar kenyértörésre került a sor.
0: És mi volt az oka?
1: Az homályos. Fogalmazunk úgy, hogy a bázis demokrácia győzött. A Vova ugyanis vezetőnek érezte magát. Úgy gondolta, hogy mint ötletadó, vagy én nem tudom, hogy ez az ő ötlete volt, nem pedig egy ilyen láttuk és hallottuk Amsterdamban, hogy ez ilyen van, és akkor ez milyen jó lehetne itt is. Szóval oké, valóban múlhatatlan érdemei vannak a Vovának is, de ott került konfliktusba a közösséggel, hogy ezt így a dolgokat konszenzuális döntéssel akarták meghozni a többiek, és nem pedig egy vezető. És ott hangzott el először ez a szó, hogy bázis demokrácia. Szerintem ez volt a súrlódási felület, és akkor a Tilosnak el is kellett költöznie kvázi a Tilos az A-ból. Jó, nem ott lakott, de hogy ott készültek a műsorok, kazettára, meg ilyen előkészített konzervanyagok, szóval, hogy és akkor a Palota Zsolt Múzeum körüti albérletében készültek egy darabig ezek a kazetták, amik azért aztán onnan átvándorolt egy lemezboltba, mintha láttam volna ezt az adatot az idei Tilos Crew póló hátoldalán, hogy
0: ezt a Modern Adam mondta nekem, hogy az első komolyabban vett lehető stúdió az egy Rottenbiller utcai lemezboltnak
1: a
0: hátsó
1: helységében. Ez így is van, az túlzás egy komolyan vehető stúdió, de végül is készültek ott, nevezzük így műsorok, egyre kisebb lelkesedéssel. Szóval valahogy ez nem volt olyan érdekes, hogy jó, most készítünk valamit, ami már holnap után le lesz adva, vagy sugározva lesz, amit öten hallgatunk, abból négyen mi vagyunk műsorkészítők, ez a kb. Ez annyira nem volt izgalmas. Akkor is, hogyha ennek megvolt ennek a kalózia jellege, vagy ez a varázsa. Szóval azért a Rottenbillerben túlzás, hogy volt, az igazán jó stúdió, az a Gyöngyvireg utcában. Azt, amit a papi gründolt, az már az volt, ami így alkalmas volt abszolút arra, és a stúdiónak nevezzék. Akkor még olyan bátrak is voltunk a Gyöngyvirág utcában, hogy ott tartottuk a kertben az antenna árbolcot is, meg az adót is.
0: Hol ez a Gyöngyvirág utca?
1: A Gyöngyvirág utca, kérek szépen, a 21-es busz és a fogaskerekűvel lehetett elérni, és a Gyöngyvirág utcai megállnál leszálltál, és elindultál fölfelé a Gyöngyvirág utcán. Ez egy olyan lejtője a Szabadsághegynek. Az erdők, tehát a fák miatt ez nem teljesen érzékelhető, de hogy pont rábukik a városra, tehát ideális volt. Olyan, mint a Szabadságszobor tetejére szúrnál le egy árboc antennát, ugye egy időben ott volt a rádió antennája, jól emlékszem, a Gellért hegy a Szabadságszoboron. Tehát visszatérve, Gyöngyvirág utca, Szabadsághegy, ez egy téli esített nyaraló volt, ez egy barnak szila dekorral lefestett faház volt. Tehát egy balatoni faház. A Szabadsághegyen. A kurva drága villák között. Akkor nem volt még beépítve, hanem a régi polgári cuccok között. És egy kicsiny telken egy téli esített balatoni nyaraló. És mondom, Artár Iván olyan bátor volt, hogy ott tartotta az antennát, hogy ez így oké, nyugi, Azt nem árult el, hogy miért, azt csak később árult el, hogy neki akkor már volt egy sugója. Illetve annyi szolgálta még a biztonságunkat, hogy volt egy úgynevezett csipogó üzembe helyezve ebben a stúdióban, vagyis a mindenkori stúdióban. A csipogóra az idősebbek emlékezhetnek, ez még a mobiltelefon előtti időszakból ismert. Menedzserek, vállalkozók, meg elfoglalt embereknek segített abban, hogy a mobiltelefon nélküli, meg a drótos telefon szűkös időkben is elérjék őket üzenetekkel. Egy csipogó, ez valójában egy kis parányi dobozka volt, a tenyérben elfért, mellén zsebben, zakó zsebben csippantott, ha üzenet érkezett, és érkezett egy ilyen 60 karakteres, azt hiszem ennyi volt a maximum, amit lehetett vele küldeni. Üzenet, hogy hívjál fel a 215-37-73-an. Hallod? És ez a csipogó, ez tulajdonképpen arra szolgált, hogyha az alatneri már valamit megtud, akkor azonnal jelzi. És akkor az ott megszólalt, ez a csipogó a monitormagnó tetejére volt elhelyezve, és a monitormagnót azt mindenkinek néznie kellett, ezt megtanultuk hamar. A hallgatók visszajelzéseiből, hogy nincs egyensúlyban a két mikrofon, tehát a két beszélőnek a hangerőssége nincs egyensúlyban, plusz nincsen egyensúlyban a zeneszöveg sem. Tehát jöttek ezek a problémák, és akkor kitaláltuk, hogy hát akkor legyen egy műszer, ami, és erre legjobb egy kazettás magnónak a kijelzője volt, és aminek jó volt a beosztása, és akkor meg lehetett dumálni mindenkivel, hogy figyelj, az a lényeg, hogy a pirosig ne menjen, és ha lehet, állandóan ugyanazon a szinten. És akkor tetején ott volt a csipogó, pont azért, hogy a monitort úgyis mindig mindenki nézi a pultban, kivéve te, mert te rám nézel, és ezért tuti, hogyha érkezik üzenet, akkor azt mindenki észrevenni. De az van, az igazi jelentős első nagy technikai lépés, az a Gyöngyvirág utca volt.
0: Akkor jövőre a klubpolnod ki kell egészítenünk, ki kell javítanunk, mert ezek szerint néhány fontos dolog hiányzik róla.
1: De múltban egyébként itt fontos, nem is tudom, adatok tévesek. Megjelent egy könyv, amiben rögtön az első oldalon vannak ilyen, tehát jól látszik, hogy ilyen mitosz kergetés van, tehát összemosodnak dátumok, helyszínek, számok, adatok. Már nem mindenki emlékszik, vagy nem úgy, mindenki máshogyan, hogy az ott volt, az nem volt ott. Mi magyarok amúgy is hajlamosak vagyunk mindenféle mitoszokat gyártani, és azokban hinni.
0: Mindenesetre nagyon sokszor elhangzott Artner Ivánnak a neve, akit sajnos semmiképp nem tudtunk volna elhozni a műsorra, néhány évvel ezelőtt motorban esetben elment szegény, és hát neki tényleg elkezdő múlhatatlan érdemek vannak a tilos működését, és egyáltalán a megteremtését illetően. Voltam én is nála, mi mindig van a hegyen lakott különben.
1: Igen, és az Abos utcában.
0: A Csillebért mögötti nagyon érdekes ilyen zárkerti övezetben, ami Budapest egyik legérdekesebb része. Igaziból nincs is a város, tehát az Interpol nem talál meg, ha egyszer oda beköltöztél. És ugyanakkor meg csak pár száz méterre van azoktól a drága villáktól, ami sok száz milliót értek már a 10-20 éve ezelőtt is. Na, ott lakott az Iván nem a gazdag soron, hanem egy ilyen nagyon kis, azt hiszem, hogy 5x6 méteres zárkerti házba, de a lapos tetőn, hát nem is tudom, ha 30 darab parabolantra biztos volt mindent tudott fogni vele, és hát ő volt arról híres, azt biztos sokan hallottátok, hogy a mérőre, űrállomásnak a hétköznapjait vette
1: Bocsánat, hogy közbevágok. Artmedia már lekalózkodt a katonai műholdjelet. Tehát ő zseni volt, tényleg. Tehát olyan zseni volt, hogy amikor az akkor még létező Szovjetunió, Oroszország elvesztette a műholdjait, akkor felvette Artmedivánnal a kapcsolatot egy orosz tiszt, és őt kérte meg, hogy segítsen már megtalálni, hol van. Azért ez nem semmi.
0: Ez beszélés.
1: Ez olyan durva.
0: Sajnos ez akkor fejeződött be ez a tevékenység, amikor ezek a rendszerek digitális adásokra álltak rá, és onnan között titkosított volt, és lehetetlen volt lehallgatni. Az analóg korszaknak volt a lehetősége ez a fajta érdeklődés, kalózkodás.
1: Azt meséljük el, hogy ebből a film készült, amit Barcs Miklós vágott meg, az Égi rovar címmel. A kedves hallgatók ezt a YouTube-on simán megnézhetik. Ez egy összefoglaló, hogy ilyen, nevezzük így, hogy milyen az élet a Mir űrállomáson, és mik voltak az érdekes felvételek. Több hónapnyi anyagot zanzásított és szerkesztett meg Barcs Miklós. És szóval elég szórakoztató amúgy. Tehát, nem, az ember azt hinni, hogy nincs semmi érdekes abban, hogy mi történik egy űrállomáson elhelyezett ipari kamerán keresztül felvett történésben, de abszolút csinált hozzá zenét. Meg, szóval hogy érdemes egy YouTube-on, Égi rovar, Artner Iván, Barcs Miklós.
0: Nem mindig olyan ünneplős és barátságos a légkör, mint amit a televíziónézőknek néhány másodpercben beszokott a híradókba mutatni. Itt komoly konfliktusok vannak meg. Ha egyszer ide lemegyek, akkor kezdetű mondatok, stb. Na, egy picit zenével azért csak a dolgot, aztán folytassuk.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on, és a Haza és Haladás helyén egy beszélgetés műsort halltok a Tilos kezdetéről, Mezősi Lacival, és éppen Altner Ivánról beszélgettünk, az ő zsenialitásáról, és hát ő tudott néhány más dolgot is. Kérlek szépen, meséld el.
1: Altner Iván kitalált egy zseniális trükköt, hogy hogyan lehetne eltakarni a kíváncsiskodó frekvencia gazdálkodási intézet figyelő személy és radar fülője elől az antennát és az adót. Elválasztotta a stúdió helyszínét az adótól, azt mondta, hogy ez most legyen külön, és azt találta ki, hogy költözön le nyugodtan a rádió a hegy oldalában, tehát nem muszáj olyan pozíciót választani a budai hegyekben, ahonnan rálátás van a városa, hanem elég csak az antennát és az adót elhelyezni egy jó helyen. Ekkor költöztünk a Csőrsz utcába, a Mon Parkhoz, a sportpálya mellé, és Altner Ivánon kívül senki nem értette, hogy ez most miről szól. Az Iván engem vitt fel a Széchenyi-hegyi adótorony alatt lévő társasház 4. emeletére, ahol kimásztunk a tetőre, és felszereltük az antennát, az adót pedig árnyékos helyen. Néztem, mint a moziba, hogy itt mi készül. Következő volt a lényege. Biztos ismerik az idősebbek a budapesti iMicro TV rendszert. Ez a szállodák, a budapesti szállodák kedvéért kifejlesztett iMicro hullámú tévék. Tehát a kábel tévé helyett ez egy mikrohullámú tévé csatorna volt, amit a Széchenyi hegyről sugároztak a szállodák részére, ahol különböző tévéprogramok köztük osztrák és német állami adókat lehetett nézni. Ezeknek a jeleit a szállodák parabola antennával fogták, úgyhogy a szállodák tetejéről a Széchenyi-hegyi adótorony felé irányították. Most a lakosság egy idő után rájött, hogyha vásárolnak parabola antennát, akkor nekik is lesz ingyen nyugati tél televízió. Ez egy 5-6-7 csatornás műsorválaszték, szóval nagyon sok mindent ne gondoljunk erről, de hogy mégis bejött az osztrák. 1-2 a német. 1-2 német adó. És elkezdte gombamód szaporodni a városban a parabola antennák, amit az élelmes polgártársaink, az ablakok, az erkélyek meg. De több tízezer parabola antenna nézett a Széchenyi hegyre fel. Altner Iván trükkje az volt, hogy mi is felszereltünk, ő felszerelt az erkélyi parabola antennát, amivel nem vettük az adást, az iMicrót, hanem mi sugároztunk. Tehát a Csőrsz utcai stúdióban

0: készült rádióműsor élőben, fel lett lőve egy parabolantanával egy Széchenyi-hegyi adótorony tövében lévő társasház negyedik emeletére, ahol egy parabolantenna fogta elett, és föltolta az épület tetején lévő antennába. Ezért így módon, ha elindultak volna keresni, akkor is csak egy antennát találnak, meg egy adót, ráadásul nem magánlakásban, hanem kvázi egy közös tulajdon, egy háztetőn találtak volna egy antennát, meg egy adót, és hiába keresték volna, hogy honnan jött a jel, mert lenéznek a városra, és több tízezer parabola antenna néz fel. Tehát a között te találd meg azt, hogy honnan jött a rádió jel és a sugárzás. Ez volt a zsenialitása Art Neumannak. Most egy utolag elárulhatjuk is azért, mert ha egyszer valaha kalózkodni kell, akkor ez már nem fog játszani, mert az AM mikro kikopott. Ez a parabola antennázás kikopott. Úgyhogy ma már épp az lenne feltűnni, hogyha valahol felbukkan egy parabola antenna.
1: Nem annyira kopott ki, mert ez a procedúra, amit elmeséltél, ezt hívják a rádiós szlengben modulációnak. A moduláció egyébként fizikai értelemben nem ezt jelenti, de a rádiós beszédben, amikor valaki modulációról beszél, akkor a stúdiójelnek az antennához eljutatását jelenti. Ami lehetne az is, hogy a takarítónénit megkérjük, hogy biciklivel vigye fel a kazettát, és ott dugja be a kazettás magnóba az antenna mellett, és így kerül fel. Ez is egyfajta moduláció lenne. És egészen a mostani rádiónk helyszínéig mi nagyon komolyan használtuk ezt a parabolát, például a Citadella nevű adónkhoz, a Verdéből összelőtt parabolával vettük a jelet. Tehát előtte fölmásztunk a tetőre, távcsőre megnéztük, hogy van-e rálátás, és úgy elkezdtük aztán végén a parabolát összelőni, és nagyon érdekes jó játék a paraboláknak az összelőzése alkalma volt néhányszor ott lenni a helyszínen, amikor ez történik. Szóval volt parabola az elmúlt időkig is. Mindaddig, amíg rálátás van, sajnos a mostani mi egy szintes épületben vagyunk, körbe 6 emeletes házak, akkor reményünk nincsen, hogy az agyunkra rálássunk, tehát más módot kellett választanunk. No, te szöveggel jelentkeztél, vagy zenével, zenés műsorral a kezdeti időkben?
0: Én muzsikáltam, és aztán ez átalakult olyan jellegű műsorokká, ami félig szöveges volt, de nem az egyes szövegeim, hanem én összeollóztam mindenféle játékfilmekből szövegeket, és azt tulajdonképpen megzenésítettem. És ilyen analóg módon, tehát, hogy ezek kazetták voltak, változtatható, lejátszási sebességű, nagyon profi magnók, amikkel jókat lehetett, tehát már akkor lelassítani. Tehát ez akkor azért nagy szám volt, az ember tudott egy kazettán lassítani úgy, hogy ez ne nyávogjon, hanem ez így oké legyen. Nem mindegy, szóval, hogy én muzsikásként jelentkeztem, én a Palotai Zsoltot ismertem már valamikor, ezzel vigyázzál, mit csinálsz, mert te nem hallod, de leteszed a mikrofont a pultra, akkor az így dörrent, tehát ez hangos. Máskor ért. Létszés, húzd le.
1: Teljesen igazad. És milyen zenéket szerettél? Milyen stílust játszottál, vagy kedveltél?
0: Azt hiszem, én mindig mindenevő voltam. Tehát jó, Mozartot nem játszottam, meg Sex Pistols sem, de kb. Ez az íve. Mindig is a Zsolti zenéi voltak, tehát ez a kezdetektől fogva az volt a nem a saját muzsikáimat, hanem engem az érdekelt, hogy milyen muzsika van a stúdióban, és ennek a legjobb módja az volt, hogyha én ezeket lejátszottam adásban. Tehát a Zsolti pedig tényleg mindenevő volt. Nála a jazztől, a népzenén át, a kísérleti zenén keresztül, az etnónál minden volt. Eleve így ismerkedtem meg vele 1987 őszén, azt hiszem a katonai szolgálatomat töltöttem, sorkatonai 18 hónapos szolgálatomat, és egy eltávozás alkalmával valaki szólt, a szomszéd cimbora, hogy te lakik itt a hegyen, szintén a Kisvábhegyen, szóval az egyik oldalon az Abos utcában az Artneri vállak volt, a hegy másik oldalán pedig a Palotai Zsolt, akik egyébként akkor még nem ismerték egymást. Én pedig a hegynek a harmadik oldalán, ha így nevezem. És van itt egy arc, akinek több kazettája van, mint neked. Mondom, hú, hát akkor ezt figyelj, ezt meg kéne nézni, kurva jó zenéi vannak. Jó, hát és elmentünk egy kertes ház végében, nem egy, bocsánat, egy telek végében, egy kicsi apró házikóban lakott Zsolti, és ilyen kis egyszobás, ez kb. Akkor a pecó volt, mint ez a stúdió itt. És fú, előben néztem, volt még legalább 200 kazettája van, ez tényleg azt a mindegy. És ők mutogatott ezt, azt, és így, úristen, hát, de ez csodálatos. És aztán, amikor megnyílt a Tilos Ezár 1988, december 31-e? Vagy 89. december 31-e?
1: A 31-e, az biztos.
0: Az egy szilveszter napja volt, igen. És akkor ott megint találkoztunk. És Zsoltival könnyű volt jóba lenni. És akkor mindig ott ültem a kaliszkája ajtajában. Először még a pultból zenél, tehát a sörcsapoló pultból. Aztán kialakítottak nekik a Tilos Ezárban egy kis sarkot, aztán végül felköltözött az emeletre, de hogy kezdett egy kezdett ez a zeneszolgáltatás ilyen DJ-szerűvé válni, tehát már nem volt mindegy, mi szólt. Meg,
1: ott
0: meg
1: nem volt bakelit is?
0: Nem, de volt neki bakelitje, de a kazetta az egy sokkal, de sokkal innovatívabb dolog volt akkoriban, bármilyen furán hangzik is.
1: Miért? Mi lesz az oka?
0: Azért, mert azon több szám fért el, és az egész így jobban volt kezelhető, mint a cipelünk lemezeket. Tehát ez nem volt olyan... Már az volt, az egy nagy előrelépés volt, amikor megjelentek ezek a CD-lejátszók, és oké, hogy ismerjük a 80-as évekből már a CD-játszókat, de azok a muzsikák, amiket szeretett a Zsolt játszani, azok nem mind voltak ám meg CD-n, szóval nem volt annyira. Szóval kicsit nagyon underground volt a zenei érdeklődés is, ezért a felhozata se volt annyira.
1: És amikor az első LP-k megjelentek, lemezek, akkor az már ilyen technisz lemezjátszóra, vagy most is ismerten történt, vagy még egész máson?
0: Nem, ezek jó minőségű, ám de nem professzionális lemezjátszók voltak azért. Volt a nagy lemezjátszó, az enyém volt az elsők között, és akkor utána jött a papinak ez a Technics replika, ami műanyagból volt, viszont ugyanúgy stroboszkópos volt. Meg,
1: nagy volt ez a lapos
0: karos. Lapos fekete, igen, ami valójában Tesla gyártmány volt, csak a NAD adta hozzá nevét, mert a Tesla mérnökei egy kiemelkedően jó, ám de fajék egyszerűségű lemezjátszót hoztak létre, a hifi minőséget produkáltak egy karos, speciális csillapítású lejátszókkal, ami egy ma is teljesen értetetlen, hogy hogy sikerült ez a fizikai varázslat, de annyira jól, hogy a híres brit vállalat adta a nevét, hogy oké, okay, ez futhat a mi nevünkön, de ez Tesla gyártmány volt. És ez, de ez nagyon jó minőségű cucc volt. De mondom, a hanglemezek, a Zsoltinak a hanglemezei, ezek nem annyira domináltak. Ez akkor kezdett el jó lenni, amikor megjött ez a két Technics lemezjátszó. Mert akkor már volt értelme, akkor lehetett igazán. És akkor csillogtatta meg a Palota Zsolt a zsenialitását ezekkel a két lemezjátszó, két CD játszó, két magnó. Tehát ez őrült, mit lehetett azon már keverni. És ebben ő nagyon jó volt. Ezt kevesen tudják róla, de a Palota Zsolt nem volt mindig elektronika zene hívő, és a zenei világa se ez volt, szóval ő diszkónak nevezte ezt a műfajt, és viszont minden másban olyat terített le az asztalra, hogy így...
1: Itt sajnos közbevetéstől kell élnem már információ miatt is, hogy ugye a Zsoltnak és a Tilos Rádiónak az élete az ezer szálon összefonódott az első pillanattól kezdve a mostanáig. És olyannyira például a Tilosnak a nagy zenei stúdióját őről neveztük el, az ő képe ott van a falon, és sok minden őre emlékeztet emlékműsorban a rádióban, és közben a megteremtett DJ Palotai alapítványból a Tilos Rádió tökéletesen ki lett hagyva. És semmi módon se a kuratóriumban, se a felügyelőbizottságban, se az alapító között nincs ott a Tilos Rádió. És ez elég nagy pofon nekünk így hirtelen. És nem is értjük, hogy ez hogy történhetett meg.
0: És tulajdonképpen miről van szó? Nem az volt, hogy két évvel ezelőtt, hogy lesz egy alapítványa a Tilos Rádiónak, ami...
1: Melyikünknek a felhallgatója?
0: Fogalmam sincs. Ha letekerem az enyémet, akkor lehet, hogy nem fog sípolni.
1: Akkor nem tudni.
0: Jó.
1: Na, szóval mondjad?
0: Nem a kérdésem az, hogy miről van szó pontosan, hogy milyen alapítványból maradt ki. Hát ezt a hallgatók nem tudják, meg én sem tudom pontosan. Én annyit tudok, hogy a Zsolti halála után az ő zenei örökségét ápolandó, azt így a Tilos Rádió, nem tudom, hogy vinné tovább, de hogy gondozná leginkább. Aztán ez volt az elképzelés.
1: Ez nagyon jó szó, amit mondtál. Mi szerettük volna ezt, és például volt az a fontos, hogy az a fizikai örökség, az a rengeteg lemez, ami hihetetlen polcsolokat tölt meg teljesen. Gyakorlatilag egy szobát tökéletesen elfogad egy ilyen gyűjtemény, hogy ez maradjon egyben, nehogy kótya vegyelődjön, hogy ne vigyázzunk rá, hogy legyen katalogizálva, lehessen kutatni, stb. Melyiket, miért, mikor, hogyan használta Zsolt, hogy miért van ott, hiszen még talán a filmjéből emlékeztek rá az extázisból, magyarázta, hogy nagyon sokszor meg sem hallgatja a lemezboltba a lemezt, mert a barázdában megismerődött egy olyan ritmika, valami, ami nekem már fontos lesz, és majd otthon kivesézi, most nem kell ezzel időt tölteni, ha nem ezt megveszi ezt a lemezt. Tehát egy átlag emberhez képest egy nagyságrendet jobban érezte és értette a zene világát, a lemezek világát, a fizikai valóságát, a rögzítés technikát, stb. És azt szerettük volna, hogyha ez a zenei örökség, ez a zenei könyvtár, ami utána alatt, ez értő kezek felügyeletet élje az utóéletét, és semmi is legyen szétszórva, eladva, és stb. És hát ebben nekünk például semmiféle ráhatásunk nincsen már.
2: Szevasz! választok, hallgatom a műsorotokat, és nagyon sok rokon lelkem van ezekkel az emberekkel, akik részben még élnek, részben már meghaltak. Én 80 éves vagyok, és nagyon korán, 1961-ben már volt egy Grundig magnóm, 1970 pedig egy Uher reporter szalagos hordozható magnóm, 82-ben pedig egy profi Sony hordozható magnóm, és én rengeteg felvételt készítettem, akár gyűjtöttem népzenét Romániába, Erdélyben, illetve cigányoktól jártam írni, olvasni, tanítani cigányokat, és akkor fölvettem a zenéjüket, ez még 72-ben volt, de ugyanúgy gyűjtöttem jazz és rock zenéket, és ezek mind megvannak. És hát öreg kezdek lenni, és nem tudom, hogy mit lehet ezekkel a felvételekkel csinálni, mert van néhány felvétel, amelyik nagyon jó minőségű. Valami 19-el vettem fel, aki ismeri a szalagos magnót, az a 19-es felvétel, egy Uher reporter magnóval, az még ma is egy jó minőség. Halló?
1: Itt van, is hallgatunk.
0: Ajándékoz nekünk, a Tilos Rádiónak.
2: Hát az olyan, ha elajándékozom, akkor hát nekem van 3000 lemezem is, és van 3000 CD-m, és van 500 legalább kazettám. Most ezeket elajándékozom mind, akkor hadd mondjam, hogy még szeretnék egy-két évig élni, és akkor ezek úgy kikerülnek a házból, de átjátszom, és szívesen tenném.
1: Akkor kérlek szépen adáson kívül hívjál föl minket, és kitalálunk közösen valamit, jó? És például meglátogatunk, és akkor megnézzük.
2: Az nagyon jó lenne, szóval például én a Kaláka együttes, hogy csak egy példát mondjak, ez egy véletlen, hogy én a Grillus Danit előtte ismertem, mint hogy elkezdték volna a Kalákát. És amikor elkezdtek játszani még a Mikóval, meg a Veres Pankával, tehát egész más volt a felállás, én csináltam velük az első felvételt, hogy beküldjék a rádióba, hogy léteznek. És nagyon sok olyan felvételem van, amit szívesen átadnék. A 80-as évekből is van jazz felvételem, meg rock felvételem, és hát a későbbiekből pedig még több.
1: Hát kérdezzem meg, hogy azt tudod-e, hogy az Uher
2: Várj egy kicsit, de arra úgy, ha lehetne hangosabban, mert nagyon gyengén hallak.
1: Húha, én nem tudok hangosabban beszélni. De akkor mondom még egyszer, tudod-e, hogy az Uher Magnónak mi a magyar vonatkozása?
2: Hogy milyen értelemben, hogy mi a magyar vonatkozása?
1: Hát tudod-e, hogy a cég alapítója, Uher Ödön, egy magyar származású villamos
2: venni. Ja, azt tudom, igen.
1: És egyébként az Uher szó az a sváboknál körülbelül pont azt jelenti, hogy magyar.
2: Aztán a Csehszlovákiában a Uher az magyar jelent.
1: Azt jelenti, hogy magyar, így van.
2: Igen, de hát akkor az volt a Studer, azt hiszem, meg a Nagra volt, ez a három volt a legjobb, a Studer Revox, meg ez a Uher volt a három legjobb. Én egy évig dolgoztam azért, hogy legyen ez a magnum, emlékszem, ez 1970-ben nekem 10.000 forintomba került. Oh. Úgyhogy már nincsen meg, de a felvételek, tehát nekem 61-től minden szalagom megvan. Nem töröltem le őket, és szerencsés is voltam, mert 1965-ben egy fél évig kim voltam nyugaton, és akkor hazahoztam 100 kis lemezt és 2 nagy lemezt, akkor még inkább az volt a divat. Ezeket fölvettem egy szalagra, egy sportszalagra, és még és kiválóan lejátszhatóak. És most is van egy jó Teak nevezetű szalagos magnum.
0: Tényleg a Fortepan mintájára létre kellene hozni egy ilyen audiokönyvtárat, ahol...
2: Várja, megpróbálok valamit csinálni, mert itt van, amúgy is süketülök, de ez így nem jó, hogy nem hallom.
0: Maradjuk annyiban, hogy az adástelefonon adás után visszahívsz minket, és akkor egyeztetünk, és szívesen meglátogat.
2: Jó, bocsáss meg, nem tudom a neveteket, mert nem az elejétől hallgattam az adást.
1: Most Laci beszélt, én meg Papó vagyok.
2: Jó, jó, oké, akkor majd hívlak.
0: Milyen műsorokat szoktál hallgatni?
2: Tessék?
0: Milyen műsorokat szoktál hallgatni a Tiloson?
2: Nálatok ezt a délelőtt, ezt a péntekit, ezt mindig szoktam hallgatni. Egyébként megmondom őszintén, a Tilos Rádiónak én az elektromos zenéket, ezeket a kompjúterszerű zenéket nem szeretem. Tehát azt nem szoktam, és abból nálatok nagyon sok van. Én nem tudom, ismeritek-e a Rádió Gardent?
0: Igen, igen, igen. Vannak egyéb beszélgetős műsorok is, tehát nem csak elektronikus zene szól a Tilos Rádió, nagyon
2: én
0: sok.
2: Én tudom, mert hétfőn este mindig
0: csütörtök délelőtt, szerda délelőtt is nagyon, és még kedden délelőtt, sőt hétfőn délelőtt is nagyon jó műsorok vannak. De most elköszönünk, és hallgatunk egy kis muzsikát. Szép napot! Szép napot, viszont hallásra, hellóka,
2: szia. Akkor hívlak nem sokára, jó. Hánykor hívjalak?
0: Köszönjük. Tehát 10 óra 40-kor.
1: Nem,
0: déltől.
1: Jó,
0: déltől.
2: Hello.
1: Szevasz.

0: No, ez nem ezt az előtt akartuk lejátszani, de CD-n hozta a Laci, és a CD olyan régi vendég itt, hogy rég nem látott vendég, hogy kicsit nem is értjük, hogy hogy működik itt a lejátszórendszer. Úgyhogy ez az előbb ment egy másik csatornára éppen az zene. Mindegy. Térjünk még vissza akkor a...
1: Most elárultuk, hogy teljesen zöldfülek vagyunk a technikával kapcsolatban. Ez különösen sajnálatos, hogy amúgy egy hangtechnikus vagyok. Mentségem a szolgálja, még nem akartam kiigazodni ezen a pulton.
0: Mindenképpen föl is írtam magamnak, hogy ezt megkérdezzem tőled, hogy most beszélünk itt sok szépségről, érdekesről a Tilos múltjából, de te például miért maradtál a Tilos Rádióból?
1: Én akkor úgy éreztem, hogy jönnek a fiatalok. Tehát amikor újraindult a Tilos, akkor egy osztott frekvencián kellett a 24 órát, tehát az egy napból 12 órát kapott csak a Tilos. Este 10-től reggel 10-ig. És akkor annyira beindult a nyüzsgés, hogy ez a Podmanicki utcában indult újra a Tilos 1995 őszén, azt hiszem, vagy október 1, vagy szeptember 1, és ott annyira beindult a pörgés, hogy jöttek a fiatalok, és akkor most hát körülnéztem, hogy gyerekeket jönnek, csinálják ők. Tehát most én nem akartam ott könyökölni, hogy legyen műsoridő, mert hogy én már itt voltam a kezdetektől, nem, hogy jöjjenek.
0: Mert hogy könyöklés ment a műsoridőért?
1: Abszolút egyébként.
0: Tehát ez hogy, hogy kell fizikailag elképzelni?
1: Hát nem, tehát na, nevezzük így, hogy nagy igény volt arra, hogy valaki műsorkészítőként időt kapjon.
0: És ki döntötte, vagy ki kapja?
1: Ez egy... ezek helyek közel kollektív döntések voltak. Nevezzük úgy, hogy képzeljük el, hogy 15 ember ül egy asztal körül, és akkor megbeszélik, hogy ők 15-en mikor készítenek műsort. Tehát, hogy ez egyszerű volt.
0: De volt azért, akinek legalább ilyen informálisan nagyobb szava volt a többieknek, hiszen nem volt még szerkesztőség a Tilos Rádiónak.
1: Nem, itt a bázis demokrácia volt évekig rágva, mint a git, és gyakorolva itt tudnám összefoglalni.
0: És a bázis demokráciának mi volt a...
1: Elég nehezen mentek a döntések.
0: Periódusod, hetenként egyszer, két héten, fél évente egyszer.
1: A kalóz időszakban gyakori volt a heti találkozás, ez különösen az Avar Presszó volt egy emlékezetes helyszíne, lévén a Csősz utcai stúdióból ugye egyenesen át lehetett sétálni, illetve hát a Zavar Presszó teraszáról láttuk a stúdió erkét rajta az ominózus emlegetett parabola antennával. A legális korban én úgy emlékszem, hogy azért havonta biztos, hogy volt meeting.
0: Ugyanakkor most arról a korról beszélünk, amiről nagyon sokaknak van emléke, ez a 98 MHz-es Podmanicki utcai is stúdióban sugárzott Tilos, ahol a mai napig is sokat emlegetett ikonikus műsorok szóltak, és...
1: Akkor indultak, igen.
0: És például az én abszolút magánvéleményem, vagy ízlésem szerint, például a pillangó...
1: Első látásra.
0: A pillangó, igen, a pillangó első látásra, az én szememben minden idők legjobb rádió műsora volt.
1: Ez egy nagyon szerencsés párosítás volt a Nádori Péter, Simó György, Gyuri, aki alapítója a Tilosnak, de a kalóz időszakban sajnos nem volt velünk olyan sokat, mert ösztöndíjasként távozott Amerikában nagy fájdalomra, és tulajdonképpen kimaradt egy izgalmas időszakból, de amikor visszatért és legális lett a rádió, akkor Nádori Péter, aki a Magyar Narancs főszerkesztője volt annak idején, ők találtak egymásra. Simon György, aki egyébként a...
0: De.
1: Ő volt a... Vagesz elment Amerikába egy évre, akkor ő lett a
0: főszerkesztő. Ja, megbízott.
1: Gyuri pedig az akkori Matávnak volt az elnök vezérigazgatója. Tehát egy elnök vezérigazgató csinálta az egyik legjobb műsorát az Underground Tilos Rádiónak. Ez mókás volt. Egyébként Simon Györgyhöz, meg egyébként végig lehetne venni a neveket, hogy ki mit, milyen, miben volt jelentős. Gyuri joggal mondja magáról viccesen, hogy ő hozta Magyarország az internetet, és ez tulajdonképpen félig viccesen, de valójában ez tényleg így van. Ő a Matávnál nagyon sok fejlesztést grundolt annak érdekében, hogy Magyarországon az internet hozzáférés, a kábelellátottság az megfelelő legyen.
0: Egy picit hagyárjálom ezt a dolgot. Valójában úgy történt az egész, hogy a Matávnál is nem csak szűkenvet szakemberek, meg mérnökök ültek körbe a igazgató tanácsot, hanem egy-két civilt is beválasztottak. Lehetőleg olyanokat, akiknek nagyobb rálátásuk volt a kultúra világára, egyáltalán a közéletre, és így került be az igazi, az esztét a György Péter, akit említettünk a legelején, hogy nem azonos a papival. És a György Péternek volt az a javaslata az igazgató tanácsba, hogy a világon mindenhol úgy tűnik, hogy a telekommunikációs cégek hozzák létre az internetes portálokat is, és az internet első legütősebb akcióit. Ezt Magyarországon is így kéne csinálni, és ezt fiatalokra kéne bízni, ezt az egészet. Olyanokra, akik rugalmasak, vagányak, belemenősek, kreatívak, és nyelveket beszélnek, és adjuk nekik az ő kezükbe. És így bízták meg a Simó Gyurit, aki javasolta még a Weyer Balást és a Nádori Petit. És így indult az egész, és a Gyuri magasabb helyekre került, és ő mondta Axel Erónak a vezérigazgató és a többi ezzelőle. Míg az általuk létrehozott és gründolt hírportál, az Origo, az pedig úgy indult, hogy a Weyer Balázs lett a főszerkesztő, és a Nádori Peti pedig a nem is tudom, a Dosszia szem, vagy melyik rovatnak volt kezdetben a vezetője. Na, de tényleg ők hárman kerültek be a...
1: Azt mondta, hogy hogy történt ez? Az egyik Sziget Fesztiválon a Matáv egy kurva sátorral volt jelen, és kirakott 10-12 terminált kövér internet hozzáféréssel. Azzal a céllal, hogy az arra kódorgó fiatalok, akik leülnek a gép elé, és hát vélhetőleg érdekli őket a téma, hogy azok mit csinálnak. Tehát arról szólt, hogy a betérő fiatal polgárok mögé odaálltak, és így nézték, hogy mit csinál. A Simó Gyuri akkor Amerikából jött haza 2 évvel korábban, és ott a high-tech, ott az internet egészen megdöbbentő dolgokkal találkozott, úgyhogy ott az inspirációkat hozta. A Magyarországon nem volt, akkor még csak modemmel lehetett a hálóra felcsatlakozni, és egy időben nagyon szegényes volt a sávszélesség is, mert Bécsig kellett. Ha jól emlékszem, akkor nem volt magyar nyelvű tartalomszolgáltató még, tehát valaki az interneten akar szörföl, akkor az angol nyelven tehette meg, de egy bécsi székhelyű tartalomszolgáltatóval.
0: Jézusom, már csak 2 percünk valat.
1: Igen, hát ez ilyen, és kiállítottak oda 10-12 terminált, és akkor figyelték, hogy mit csinálnak, és így figyeltek fel a Balázsra és meg a Nádorira, mert azok ott ültek.
0: És gyorsan kiavítom magamat, hogy közben eszembe jutott, hogy fordítva volt, a Nádori Peti volt az Origo főszerkesztő, és a Dosszié rovatnak volt kezdetben vezetője a
1: igen, Balázs. Igen, igen. Úgyhogy a magyar tartalomszolgáltatók között és a pionírok között nagyon sok pionír között megtaláljuk a Budapest kulturális életében tilos rádiós műsorkészítőt, vagy Uram, bocsá, Tilos Rádió alapítót is. Fogytán az időnk meg a levegő, és talán zenét nem fogunk hallgatni.
0: Annyi érdekes dolgot mondtál, hogy most meg egy csomó mindent kijelöltem magamnak, hogy utána kéne járni, meg jól van kikutatni, meg embereket még felkeresni. Úgyhogy például ezt a papit én megpróbálom levadászni, és szerintem lesz még ilyen Lukas óra a Tilos Rádióban, valamelyik műsor elmarad, akkor bepartizánkodunk, és folytathatnánk ezt a Tilos történetet.
1: Ja, simán. Dolgot. Szervusztok, kedves hallgatók! Nem bíztatok most már senkit, hogy a 2.15.30.73-at felcsörögje. Csalódottságot és csalódást okozhattunk a haza és haladás hallgatóknak és rajongóknak. Én magam is csalódott vagyok otthon, hogy az egyik kedvenc műsorom elmaradt, és helyette egy ilyen mekegő-makó ember, aki hangtechnikus létére nem tud egy zenét elindítani a pulton. Szevasztok!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Évtizedes kutatás után azonosították Kelet-Ázsia legmorsabb ismert fáját Észak-Tajvan hegyei között. A példány egy hatalmas tajvani, a Cryptomerioides, egy nagy méretű tűlevelű fa a ciprusfélék családjából, amelynek ősei már 100 millió évvel ezelőtt is jelen voltak errefelé. A mennyei kardnak becézett fa 84,7 méter magas és a Sesan-hegységben található. A kutatócsoport légi lézerszkennelési adatok felhasználásával országos lombkorona térképet készített, 57.065 fát jelölve meg, 1500 és 2500 méter közötti magasságban. A végső összesítésben 941 óriás fát térképeztek fel a szigeten, a 10 legmagasabb közül 9 magasság is meghaladta 70 métert, és mindegyik egyed a tajvani a Cryptomerioides fajhoz tartozott. A magyar narancs hírét hallottátok.
2: 33 ezer év 745 eurázsiai emberi fogkő maradványát vizsgálták meg a Spanyol Evolúcióbiológiai Intézet kutatói. A fosszilis DNS minták alapján e populációk fogkövéből az utóbbi 9000 évben eltűntek a rendszeres rovarfogyasztás nyomai. Egyúttal a kitinvászbontó enzimeket kódoló gének aktivitása is folyamatosan csökkent. A trópusi és szubtrópusi égöveken a rovarok egész évben könnyen hozzáférhető fehérje forrásul szolgáltak. A hűvösebb Európában ellenben felkutatásuk, gyűjtésük és fogyasztásuk több kalóriába került, mint amennyit adott, így felhagytak vele. A spanyol eredmények alapján tehát a mai európai társadalmak rovarfogyasztás iránti ellenérzése részben genetikai eredetű, írja a 24.hu.
3: Futon humanoid robotok vonultak fel emberi modellek mellett egy különleges, mesterséges intelligenciára épülő divatbemutatón. Attai Hero Euro News. A rendezvény célja egy olyan jövő felvillantása volt, amelyben a technológia és a divat egyre inkább összefonódik. A házigazda a Galaxy Corporation szórakoztatóipari vállalat volt. A designer ruhákba öltöztetett robotok a közönség előtt vonultak, táncprodukciókat adtak elő, sőt, boxmatchben is részt vettek. A nézők rögzítették a produkciókat, amelyben a robotok és emberek közösen léptek színpadra. Choi Yong-ho vezérigazgató olyan világot képzel el, ahol a divatrendek két irányba hatnak. Az emberek a robotoktól merítenek ihletet, a robotok pedig emberek számára tervezett kreációkat viselnek. A rendezvény azt is megmutatta, hogyan lép ki az AI és a robotika a szórakoztatás és a divat világába.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.

0: Sziasztok! Indul a Planetáról élőben, de azt lehet hallani, úgy érzem. Papóék után egy kicsit átrendezett rendszerbe kerültünk bele, de nem baj, megyünk, és papónak ezt a speciális fejhallgatóját használhatom. Kíváncsi vagyok rá, hogy ez hogy működik. Én teljesen másképp hallom benne magamat, nem baj. Ma vendégünk van, Németh Ákos, szervusz, üdvözöllek nálunk.
1: Szervusztok, köszönöm a meghívást.
0: Szia, kézeljétek el, egy kompos Peti barátunktól kaptuk a lehetőséget, a kontaktját Ákosnak, hogy neki vannak olyan tudásai, ami lehet, hogy titeket érdekel. Elindult a nyár, de nyugodtan telefonáljátok nekünk be a 215-37-73-on, hogyha van kérdésetek Ákoshoz. Nekem az első az, hogy te papót ismered?
1: Hát nagyon régről, még fiatal koromból szerintem, amikor amikor Tilos Rádió indulása idejében, én ugye akkor minden ilyen támogató bulin, meg ilyeneken ott voltam, tehát nagyon régóta hallgatlak
0: titeket. Ez de jó már. De ugye ők az előző műsorban pont arról beszéltek, hogy a Tilosnak így az egész vonalát a nulláról, hogy hogyan épültek, meg kik szerepeltek benne, meg kik is milyen szinten alakították át a rádiót.
1: Tehát igazából én akkor kezdtem hallgatni, amikor még innen-onnan volt meg autókból az adás, tehát tényleg az elejétől.
0: Nagyon jó is.
1: Szerencsésnek mondhatom magam.
0: Fantasztikus, pontosan, igen, én is azt mondom, hogy ez egy ilyen olyan élmény az embernek a múltjából, amit nem lehet semmiben pótolni valószínű. No, tehát téged azért hívtunk, mert hogy a gyerekkorodból vagy fiatalkorodból van egy másik elég kemény élményed, és egy eléggé nagy, teljesen a testeddé beléd ivódó állatka. Akit, ne is mondjunk ki, hogy milyen típusú, csak úgy maga az, hogy sitke. Ezt vajon a hallgatóink tudják-e, hogy ez egyenleten egy négylábú, kétlábú, vagy hüllő, vagy mi lehet ez?
1: Gyanítom, hogy kevesen ismerik ezt a fajt.
0: De ha további nevét mondjuk, akkor lehet, hogy már be tudják kategorizálni.
1: Igen, úgy, mint fülemülesítke, valószínűleg már legalább azt sejtik a hallgatók nagyja, hogy egy madárról van szó.
0: És hogy nem fülemüle.
1: Igazából ez a... Tehát annyiban korrigálnék, hogy nyilván ez a madárka nagyon közel áll hozzám, és nagyon sokat dolgozom vele, és nagyon a szívemhez nőtt, de ugye általában a madarak szeretette meg a madarak kutatása, tehát ez a madarász lét, ami a fiatalkoromból, gyerekkoromból velem maradt, és aztán ennek szenteltem az életemet.
0: Az egész életedet pontosan. Egyetlen egy madárral fogunk foglalkozni, viszont ez az egyetlen egy madár egy eléggé fontos kategóriába tartozik. Nagyon érdekes, hogy ez szinte saját, tehát hogy egy hétköznapi természetjáró se biztos, hogy találkozik vele, sőt még egy mélyebb természetjáró se biztos, hogy találkozott ezzel a fajta kis egyeddel, mert hogy ők eléggé rejtőzködőek, de kezdjünk azzal, hogy miért nincs közel fülemüléhez? Mit keres a nevében abban a fülemüle? Meg hogy kerültél bele ebbe az egész madár históriába?
1: Hát akkor hol kezdjük? Én úgy kerültem igazából bele, hogy egész kiskoromtól kezdve gyakorlatilag a nagymamám volt nekem a legfontosabb, és ő nagyon szerette a természetet, madarakat, mindig etettük a madarakat, én 16. kerületben nőttem föl, akkor az még egy kis szinte falu volt, és akkor ugye a ablakpárkányon meg mindenhol etettük a madarakat, és nagymamámtól kaptam egy könyvet, még annak idején a Schmidt-Egon Bodza vendéglő című könyvét, és gyakorlatilag azzal tanultam meg olvasni, mert hogy addig nem kötött le az olvasás, viszont amikor a madarakról kezdhettem el olvasni, akkor kénytelen voltam megtanulni, hogy megtudjam, mi van a könyvben, legalábbis értő olvasást megtanulni, mert nyilván már olvasni tudta. Tehát a madarak szeretete innen jött, és aztán egy barátomon keresztül eljutottam az Ócsai madárgyűrűző állomásra, ahol aztán végül is így mondhatjuk, hogy megpecsételődött a sorsom.
0: Ki volt az, aki megpecsételte?
1: Hát nyilván az Ócsai madárvárt a vezetője Csörgő Tibor volt, és én kisgyerekként rengeteget ültem ott mellette a gyűrűző asztalnál, és próbáltam minél több tudást beszívni, amit csak lehet tőle, meg hát ott nyilván több tőlem idősebb gyűrűző volt, akik már ugye gyűrűző vizsgával rendelkezők voltak, és akkor mi ott nekik besegíthettünk. Igazából ez a mai napig így megy a gyűrűző állomásokon, hogy vannak a gyűrűzők és a segítők, és ezek mindig nagyon jó közösséget alkotnak.
0: Uh-huh. A madarak közül az elején volt-e kedvenced, vagy ki az, akit szerettél, és amúgy hogy jutottál el a sitkéig?
1: Nem tudom, hogy volt-e úgy kedvenc madárfajom. Igazából most is természetesen minden madarat ugyanúgy és egyformán szeretek, tehát hogy ez inkább csak az, hogy egy olyan kivételes helyzetbe kerültem, hogy erről a fülemüles sitkéről gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az, hogy elkezdtük, kicsit előreugrok, a klontavi madárgyűrűző állomást, a klontavi madárvártát, és rengeteg fülemüles sitkét kezdtünk el fogni, egy olyan kivételes helyzetbe kerültem, hogy az országban én láthattam legjobban, hogy mi történik a sitkével, én foghattam a legtöbbet. Igazából ez egy szerencse, hogy úgy mondjam, hogy őt így odasodródott az életembe.
0: Mm-hmm. Na de a gyűrűzést így említetted, és hát ez nem egy esküvőről szól, az biztos. Viszont ennek érdemes tudni a lényegét, vagy megismertetni a hallgatókkal, hogy a gyűrűzés miért, hogyan, miként működik. Az én gyerekeim is voltak madár gyűrűzésen, és amikor így láttam, hogy ilyen hatalmas nagy hálók vannak kihúzva, és abból szedegették le a madarakat, hát így néztem, hogy Jézusom, szegények, Jézusom, és én így laikusként így állok hozzá, de nem sérülnek meg nekem, minek ez a gyűrűzés. Szóval így erről légy szíves, kicsit.
1: Igen, ezt különben nagyon jól fogalmaztad meg, mert tényleg, ha csak azt vesszük, hogy kifeszítjük ugye a hálóinkat, és belemegy a madár, és ott belegabanyodik, mi meg oda megyünk, jön egy ilyen nagy ember, és akkor elkezdi kiszedni, utána belerakja egy madárzsákba, és még gyűrűt is lesz. Tehát ez a madárnak nyilvánvalóan nem annyira kellemes. A madárgyűrűzést akkor kell csinálni, és úgy kell csinálni, hogy ebből mi vissza tudjunk forgatni a madaraknak, a természetnek. Tehát, hogy az az eredmény, amit kapunk a madárgyűrűzéssel, az szolgálja a természetvédelmet, és kézzelfogható természetvédelmi eredményeket tudjunk felmutatni.
0: Halló!
2: Halló!
0: Halló, halló!
2: Elnézést, hallasz?
0: Igen.
2: Én az előző adás vezetőivel beszéltem, és azt kérték, hogy hívjam őket az adás után vissza ezen a számon.
0: Ne, egy pillanat, itt van Papó, amúgy tényleg Papó, titeket keresnek itt most a telefonban, de nem most kéne, gondolom.
2: Jó, de a másik folyton mással beszéltek jelen, úgyhogy nem tudom fölhívni őket.
0: Kicsit később, jó?
2: Jó, de nem lehet az, hogy ők visszahívnak engem, látjátok a számomat, vagy bediktálom, és akkor...
0: Hát most akkor ne rádióba diktáljunk számokat, majd mindjárt megoldom Papóval, jó?
2: Jó.
0: Köszi, okay. Hello. Hello. Na, megyünk tovább, ezt mindig nem kell, ha Papó szeretnél valamit, pont bejöttél.
3: Csak a dolgaidat
0: kipakolsz. Jó, ez a nyári adásnak az előnye, élőben megy minden, Papó itt háttérben pakol. Na, sitkéhez vissza, fülemüles sitkéhez pláne.
1: Madárgyűrűzéshez vissza már, igazából, igen. Mert ott hagytuk talán abba, hogy ugye a madárgyűrűzés az... effektív annak az egyednek, amit épp megfogunk, és gyűrűt teszünk a lábára, és lemérjük, és akkor utána persze sértetlenül szabadon távozhat, annyira nem érzi jól magát ebbe a szituációba, de hogy ugye, hogy ennek természetvédelmi haszna van, és természetvédelmi haszna kell, hogy legyen, hisz azért csináljuk, de hogy maga a madárgyűrűzési módszer, tehát ugye azt is kell tudni, hogy a madárgyűrűzést azt 1903 óta akkor találták fel. Magyarországon nagyon hamar, harmadikként, már 1908-ban csatlakoztunk ehhez a úgymond tudományos munkához, tehát nagyon nagy hagyományai vannak Magyarországon a madárgyűrűzésnek, és ezt is el lehet mondani, hogy Európa szinten szerintem mi nagyon éllovasai vagyunk ennek a fajta kutatásnak, ez egészen biztos. És hát igazából a lényege az, hogy a madár lábára egy alumínium gyűrűt helyezünk, amin rajta van Magyarország esetében a Budapest felirat, ez változik országonként, van, hogy országban, nálunk tradicionálisan Budapest került föl, még 1900-as évek elején, azóta is mindig Budapest felirattal látjuk el a gyűrűt, és van egy sorszám. A sorszám az gyakorlatilag a madár személyi száma onnantól kezdve. Igazából ez a gyűrű olyan pici, és semmiben nem zavarja, elforog a lábán, mint egy karkötő, és innentől kezdve van egy személyi igazolványa a madárnak, és minden adatát, ahányszor megfogjuk, van, hogy egy-egy költőterületen, mint például a Kolontavi Madárvártán, ahogy dolgozunk, ott évről évre visszafogjuk egy-egy madarat, egy éven belül a költési időben többször, tehát minden adat ahhoz a gyűrű száma mellé rendelődik, és ugye ugyanezt történik akkor, amikor külföldön egész máshol, más országokban megkerül egy-egy madár, ilyenkor nem kap új gyűrűt, hanem csak a gyűrűszám leolvasásával rendelődik mellé minden egyéb adat, és így tudjuk többek között föltérképezni, hogy milyen útvonalon haladnak a madarak, milyen területeket használnak, mik a fontos területek egy-egy faj számára. Tehát nagyon-nagyon sok érdekes információt tudunk meg a madarakról, amit aztán ugye a természetvédelemben tudunk hasznosítani.
0: És a sítkét miért emeltétek ki? Miért fontos faj ő?
1: Ezt is, tehát ehhez is azt kell tudni, hogy amikor még én kisgyerekként Ócsán úgymond gyerekeskedtem, az első...
0: Meg fontos faj-e egyáltalán?
1: Nagyon fontos faj, igazából, ahogy említetted is, most már egy Natura 2000-es jelölő faj, mindjárt elmondok, hogy egészen pontosan mit is takar, de hogy amikor én az első fülemüles itkét láttam életemben, akkor a Csörgő Tibi azt mondta nekem, hogy ez az a faj, amit már lehet, hogy az unokáink nem fognak látni. És szerencsére neki már vannak unokái, és láthatják ezt a fajtát, bár nagyon profi és madarakhoz ér, de szerencsére ebbe tévedett, de szerintem ennek ő is örül. De hogy miért is mondta ezt? A 80-as években volt egy olyan, hogy összeomlott az akkori fülemülösítke állomány szinte egész Európába. Aztán, mivel ő viszonylag gyorsan tud reagálni a dolgokra, és akkor utána később tentem valami ilyest, ez rendeződött ez az állományi szint. Tehát igazából, ha megvannak az életéhez szükséges paraméterek, vannak jó nádasok, a nádas mindenképpen vízben áll, a nádasoknak nem homogén nádnak kell lennie, hanem mindenféle egyéb növényel keverve, gyékénnyel, ilyesmi. Tehát lennie kell aratatlan vízben álló nádasnak, és hogyha ez megvan, akkor ők nagyon hamar belakják, és nagyon hamar tudja magát, tudja az állomány összekapni. És pont azért lett ő, úgymond az Európai Unióban egy kiemelt, mint Natura 2000-es jelölőfaj, viszont bár véleményem szerint hamar tudja rendezni a sorait, de nagyon hamar reagál is. Tehát, hogyha valamit kihúzunk az ő kis életteréből, ami leginkább most a víz, akkor az állomány nagyon, nagyon gyorsan összeomlik. Tehát sokkal hamarabb észleljük azt, hogy mondjuk egy fülemülősítke állomány elkezd fogyni, akkor már tudhatjuk, hogy baj van, és akkor abból akkor már el lehet kezdeni gondolkodni, hogy na, akkor mi ez a baj. Tehát, hogyha más fajokat nézünk, lehet, hogy még nem történik semmi. Egy másik nádhoz köthető faj, például mondjuk egy nagyon gyakori cseregő náliposzáta, azt is monitorozzuk, gyűrűzzük, vagy számoljuk az éneklőhímeket, bárhogy, tehát valahogy egy monitoringot végzünk vele szemben, nem fogunk észlelni semmit, csak már nagyon későn. A fülemülesítke, mint érzékeny faj, ő nagyon hamar fogja ezt nekünk jelezni.
0: Tehát indikátorfaj. Ezt jelenti. Mondtad, hogy nádasban él, de őt amúgy hétköznapi emberek, akik csak így járkálnak, ők ilyen láthatják, vagy tényleg a nádas mélyében fordul elő inkább.
1: Nem valószínű, hogy találkozik vele egy hétköznapi ember, bár különben ő a nádiposzata között egy ilyen kis színesnek mondható, hisz elég tarkabarka kis jószága a többi nádiposzátához képest, de ezt a tarkabarkaságot is úgy kell elképzelni, hogy barna és fehér színek vannak kombinálva. Ugye, ami a nádasban jó rejtőszín természetesen, hisz neki

0: Lannele az, hogy fülemüles itt kell, mert hogy a fülemülére emlékeztette a úgymond egyszerű embert a éneke.
1: Uh-huh. És a most említetted, hogy így vándormadár, mert ezt sem mondtuk ki még teljesen, hogy ez vándormadár, és itt jönnek elő az expedíciók, mert hogy neked vannak, neked biztos, hogy vannak expedícióid, ez írtó vicces, és az expedíción aztán minden is történik, és, de a jótól a rosszig elkezdve a pánikon keresztül minden, és erről is fogunk majd így beszélni. De ezek az expedíciók, ezek, és itt térünk vissza a Kolontóra, meg a mostani munkádra, azaz már ez 25 éve, ugye?
0: Igen, tehát az első fülemüles itke expedíció igazából 2002-ben indult, és ennek olyan egyszerű oka
1: 2002?
0: Volt, 2002, de igen. Tehát, hogy olyan egyszerű oka volt, hogy ugye elkezdtük mi a gyűrűzést 1999-ben a Kolontavon, és nagyon nagy számba fogtuk ezeket a madarakat, és hát ugye ez adta magát, hogy fel kell dolgozni, ugye, tehát egy olyan információhoz jutottunk ezekkel a hatalmas gyűlűzési számokkal, ami eddig nem állt rendelkezésre így a magyar madártanba, és igazából a Král Attila barátom szakdolgozatában, ami a fülemüles itke vedléséről szólt, tehát nem a vonulásáról, akkor a szakirodalomat átkutatva azt láttuk, hogy a szakirodalom, a nemzetközi szakirodalom azt tartja, hogy a Kárpát-medencei fülemüles itkék a horvátországi Neretva deltába telelnek. Ez volt így leírva egy egyszerű mondatban. Viszont a gyűrűzésből lévő adataink, ugye ez a gyűrűzés visszafogás, ugye visszafogásnak azt nevezzük, hogyha megfogunk egy olyan madarat, ahol már, ami már van gyűrű. Viszont minden Magyarországon jelölt fülemüles itke, ami külföldön megkerült, az kizárólag Olaszországban volt ilyen, úgymond visszafogásunk, vagy ilyen visszacsatolásunk. És innen jött az ötlet, hogy hát a szakirodalom szerint a Neretva deltába telel, a gyűrűzési adatok szerint meg Olaszországban jelennek meg a madaraink, akkor el kéne menni, vagy hogy lehet ez? És akkor nyilván utána néztem, és akkor kiderült, hogy Horvátországban nem nagyon van madárgyűrűzés. Aha. És akkor innen jött az ötlet, hogy el kell menni, ha ők nem gyűrűznek, menjünk el mi, nézzük meg, hogy a Neretva deltában tényleg ott vannak a mi sitkéink.
1: Tehát Horvátországban még 2000-es években sem gyűrűztek, amikor ez már egy 1900-es évek elején innen elindult így legtöbb helyen.
0: Minimális gyűrűzés volt, pont különben 2002-ben indult az első gyűrűzőtáboruk, nálunk már ez a 70-es években indultak az első gyűrűzőtáborok. Nekik 2002-ben indult az első. Tehát igen, a Balkán félszigetre ez jellemző különben, hogy nem igazán voltak aktívak ők a madárgyűrűzésben. Most javulás látszik.
1: A háttérben kit hallunk.
0: Igen, ő már a fülemben sitke.
1: Csak így szoktatom a hallgatókat.
0: Igazából egy nádi poszátainek csak van ez a fülemülére hajazó sípolás az elején.
1: Aha. Na, menjünk tovább, akkor
0: jó.
1: A expedíciók, hogy elindultatok, akkor először is Horvátország irányába.
0: Igen, akkor még, ugye, az még az időszak, amikor nem volt így egyszerű embernek elérhetők a műholdtérképek, meg ilyesmi, mert most már ugye mindent megnézek a Google Earth-en, vagy a térképen, és akkor látom, hogy hol van nálas, tehát ezt nem lehetett akkor tudni. Ott kértünk segítséget, és októberben lementünk egy páran, megnéztünk a Neretva delta hatalmas nádasait, élőhelyeit, és akkor telelésbe, tehát december, januárra szerveztem le az első ilyen egy hónapos magyar, tehát madarászoknak egy hónapos kintartózkodását a Neretva deltába. És az történt, hogy igazából felülmúlt az elvárásainkat, nem fogtunk olyan sok sitkét, 70 példányt fogtunk, de volt belőle 4 magyar gyűrűs, vagy 4 Kárpát-medencei, mert úgy volt, hogy 3 magyar, meg egy Szlovákiában jelölt madár került meg, tehát igazából az élőhely szerint ugye természetesen egy, tehát volt 4 Kárpát-medencei megkerülésünk a 70 vagy 80 madárból, ami elképesztő számnak bizonyult, tehát azt is tudni kell, hogy egy ilyen kisméretű madárból általában meg kell fognunk 2-3 ezret, hogy legyen benne egy olyan gyűrűs madár, amit mondjuk nem mi, meg nem ott gyűrűztünk, hanem valahonnan messziről jött. Tehát, hogy ez így nyilván nagyon fellelkesített, de amikor onnan hazajöttünk, utána másfél hónap után a Neretva deltából, Akkor még nem gondoltam, hogy ebből egy ilyen, ugye lassan már negyed évszázados

0: expedíció sorozat fog indulni, akkor úgy voltam vele, hogy elolvastuk, elmentünk, megnéztük, kipipáltuk, köszönöm szépen, tehát, hogy ez akkor még azt hittem, hogy ez itt volt, ez ennyi volt.
1: És hogy jöttek a további lépések, hogy ma a másfelé mentek?
0: Hát, hogy utána ugye nem hagyott, motoszkált az agyamban, hogy hát ezek szerint ugye arról volt szó, hogy abba az irányba, tehát nyugat, délnyugat irányba vonul, és ugye ez a faj, azt mutatták a gyűjtési adatok is, a Neretva deltában is megtaláltuk, de hogy mi van, hogy ha keleti irányban nincsenek gyűjtések, ugyanúgy a Balkán-félszigeten, és esetleg arra is vonul, csak mivel nincsen kutatásra, ezért nem tudjuk, és akkor 2004-ben kezdtem el szervezni, aztán csak 2005-ben jutottunk ki, mert nagyon téli időszakra szerveztem akkor még ezeket az utakat, vagy ezt az utat.
1: Mert hogy télen vannak ott.
0: Igen, de most már rájöttünk, hogy vonulásban azért könnyebb velük bánni, vagy könnyebb őket megfogni, mielőtt szétoszlónak a területen, meg amielőtt beállnak a kis téli revírjaikben, de ugye hát akkor ezeket még nem tudtuk. Minden esetre a Thessaloniki, mert kiderült, hogy Görögországban sincs gyűrűzés, ennek is utána néztem, és akkor az Aliakmonos deltába, vagy Axios deltába szerveztem egy utat 2004-2005-re, ahol nagyon sok fülemlesítkét fogtunk, de nem volt benne magyar gyűrűs egy darab se, és hát akkor már, ugye nem, akkor már az ember elkezdett gondolkozni, hogy jó, fogtunk 400 sitkét, nem volt benne egy magyar gyűrűs. A Neretva deltában fogtunk 70-et, volt benne 4 magyar gyűrűs. Akkor nyilván lehet benne valami, hogy nyugatra vonul ez a dél-dél, nyugatra vonul ez a faj, tehát ebben nem tévedett valószínűleg a szakirodalom. És akkor, ha már betettük a lábunkat Görögországba, akkor menjünk át a következő évben a nyugati partra, és akkor utána elmentünk a nyugati partra, ahol megint megtaláltuk a fülemlesítkét, tehát a Görögország ugye Jón-tengeri partvidékén.
1: Mondtad, hogy nem használtatok semmilyen elektronikai eszköz, de hogy találtátok meg mégis a nádasokat?
0: Hát igazából ugye akkor gyakorlatilag tényleg ilyen atlaszokat tudtam nézegetni, tehát akkor még számomra legalábbis nem volt, már nyilván voltak légifotók, mert már 50-es években fotózták a vizét, az űrből a Magyarország területét, de hogy így egyszerű felhasználóként akkor nem voltak még ilyen elérhető légifotók, és akkor egy egyszerű atlaszban megnéztem, hogy hol megy be egy-egy nagyobb folyó a tengerbe, és nyilvánvalóan ott kell lenni nádasnak. És éppen ezért mi lementünk a földrésznek a legdélebbi pontjához, tehát hogy ami még ahol még van befolyó nádas Görögországon belül, és ott szereztünk egy kontaktot különben, hogy egy ottani madarászt. Uh-huh. És azt mondta is nekünk, mikor oda mentünk, hogy ja, nektek nádas kell, hát az itt nincs. És akkor gondoltuk, hogy az volt az érzésünk, hogy biztos le akar rázni, nincs kedve velünk foglalkozni, nem fog, mindegy. Mondta, hogy itt nincs nádas, menjünk följebb egy kicsit északra, amrakik a szöbölbe, ott van nádas. Nem hittem el, hogy ott nincs nádas, hát egy iszonyat nagy folyó, hatalmas torkolattal. Ott maradtunk még egy napot, és csak narancsültetvény, narancsültetvény, narancsültetvény, minden narancsültetvényt átjártunk, tényleg nem találtunk nádast, és már besötétedett, mire rájöttünk, hogy hát ez az ember, ez valójában nem akart minket lerázni, hanem jót akart, és azért mondta, hogy itt ne. Akkor fogtuk magunkat, elindultunk föl északra az ő által megadott Amrakikoszöbölben, és már jó sötétbe érkeztünk, meg odaértünk a tengerpartra, vagyis hát az öbölnek a partjára, hallottuk, hogy rengeteg a madár a vizen, meg hogy egy jó hely valószínűleg, de hát teljesen sötét volt. És akkor másnap reggel, mikor fölkeltem, akkor így kinyitottam a szememet, egy ilyen kis dombon éjszakáztunk, és akkor gyakorlatilag akkor még nem tudtam, de már sejtettem, hogy a fülemlesítkén a legnagyobb balkáni területét találtuk meg. Tehát egy hatalmas nádas, gyönyörű nádas, minden úgy van, ahogy egy ilyen nagy könyvben meg van írva, hogy ki kell nézni egy nádasnak. Gyorsan fölkeltettem az összes még alvó barátomat, hogy ezt nézzétek meg, mit találtunk. és akkor már aznap el is kezdtük a munkát, és talán másnap már meg is fogtuk az első magyar gyűlis fülemülesít két a területen.
1: Fantasztikus. Na, a Nádas, mondtad, hogy a tengerpartnál kerestetek. Én nem gondolnám, hogy a Nádas az a sós víz kedveléséhez van szokva. Mennyire bírja, hogy így tényleg ennyire délen a sós víz környékén keresetek Nádast?
0: Hát igazából ezek nem sós vízek, ilyen szempontból nem úgynevezett brakvizek. Tehát ahol az édesvíz és a sós víz keverelik, ezt még a Nád elviseli. A Nád is egy nagy tűrőképességű faj, tehát ha viszont a sósága a víznek megnő, akkor az a nádat visszaszorítja. Tehát ez mint probléma elő is kerül most már az utóbbi években, ugye, mint természetvédelmi probléma a mediterrán nádasokkal. De az a lényeg, hogy ezekben a brakvizesbe, tehát ahol itt is ugye az Amrahika szövőbe jön be a Lorusz folyó, és akkor meg van a tengerőből, ennek a keveréke, ez teljesen alkalmas arra. Sőt, ez arra is tökéletes, hogyha még adott esetben egy nagyobb hideg becsúszik, mert azért a mediterrán régióba, Balkánra be tud csúszni Szibéria felől komolyabb hideg légáramlat, akkor sem tudnak befagyni ezek a vizek, mert egy kicsit sósak. Tehát, hogy, és a fülemülesítkének meg rendkívül fontos, hogy vízfelszínről táplálkozik. Tehát a Nádas alsó régiójában mozog, és akkor a víz felszínről meg a nádak tövéből szedegeti a táplálékot, és ugye ha nincs víz, vagy ha befagy a víz, akkor ez neki, ez már ez a táplálékszerzési forrás meg is szűnik.
1: Jó, mondtad, hogy olyan helyeken jártatok, ahol nincsen madárgyűrűzés. Mit szóltak hozzátok? Tehát egyáltalán értették-e, vagy azt gondolták, hogy orvvadászok vagytok, vagy csak valami tehát mi volt így a reakció az embereknek?
0: Igazából az van, hogy ezek, ugye mi, ugye Görögország, ott ugye a turizmus az óriási, és ott turisták mindenhol ott vannak, és ezért ugye a helyieknek megvan ez a fajta kapcsolatuk, de mi olyan helyekre megyünk, ahol ezek a, nincs turizmus, tehát hogy mindenféle kis mocsarak, eldugott nádasok, valahol olyan helyen, ahol tényleg a turistáknak nem jelennek meg. Viszont az emberek itt is nagyon barátságosak és kedvesek, tehát a helyi ember, nyilván nekünk engedélyeket meg kell szerezni, tehát ez nem úgy működik, hogy én elmegyek egy országba és ott elkezdek gyűrűzni. Tehát akkor gyűrűzőközpontja azért minden országnak van, csak mondjuk nincs aktivitás, nincs aktív madárgyűrűzés. Ezért én a Magyar Madárgyűrűzési Központon keresztül fölveszem a kapcsolatot az ottani madárgyűrűző központtal, és akkor kiállítanak nekünk valamiféle engedélyt, ami egyébként nem mindig egyszerű, vagy valamikor egy kicsit vicces is, tehát, hogy főleg a görög központ, mert ugye a görögök, ők olyan ráérősen csinálnak mindent, és már az egyik úton az volt, hogy már nagyon mentünk volna, és már úgy volt, hogy tudom én, holnap után indulunk, de még nem volt meg az engedélyünk. Én meg úgy azért elautózni, mit tudom én, abban az időben még ráadásul nem voltak autópályák, tehát 24 órát autóztunk, mire leértünk, és még nincs engedély. És akkor addig zaklattam az ottani gyűrűzőközpontvezetőt, míg elküldte az engedélyünket, és akkor odaértünk, ott is volt egy helyi kapcsolatunk, aki ott fogadott minket, és akkor valamennyire segítette a munkánkat, és akkor egy görög nyelvű engedélyt kaptunk, azt láttam, hogy benne van a nevem, minden oké. És amikor kérdezte, hogy megvan-e az engedélyünk, mert hogyha itt a vadászok vagy valaki kötekedne, akkor meg tudja mutatni, odaadtam neki az engedélyünket, és kiderült, hogy nem arra a területre szólt, hanem ugye Makedóniára, tehát a görögöknél a Makedónia ugye az a Tesszaloniki környéke, Milán voltunk a Peloponnészosz legdélebbi pontján, tehát mit tudom én, 800 kilométerre arról a helyre, ahova az engedélyünk szólt, és nem fülemülesítke kutatásra, hanem varjú monitoringra. Mert szerintem addig zaklattam a gyűrűzőközpont vezetőt, hogy már küldjön egy engedélyt, hogy a legfelső engedélybe beírta a nevemet, úgyse tudom elolvasni a lapon, meg görögül van, és elküldte. De igazából nem volt belőle probléma, mert a görögöket ez sem érdekli, hogy tehát, hogy ilyen szempontból ebből nem akadtak ki, csak hát jót nevettünk rajta, amikor megtudtuk, hogy nem ide szól, és nem arra, amire kértük, tehát ilyenek azért vannak. De mostanra azért most már azért eltelt ez a mint egy negyed évszázad, és azért ez már gördülékenyebben megy, meg nekem állandó engedélyem van Görögországra. tehát hogy már ilyen problémák nincsenek.
1: Sőt, meg görögül is nézel ki.
0: De hát akkor már inkább albánul, mert az utóbbi időben Albániában sokkal többet jártunk. Bár, de gyakorlatilag most már járunk a teljes balkáni régióban.
1: A hatóságok, értem én, hogy akkor ott egész jó a kapcsolat, viszont a helyi emberek, akik ugye nincsenek ehhez hozzászokva, meg látják azt, hogy visztek hálókat, azt is gondolhatják, hogy hé, tényleg ti az orvadászok vagyok, vagy ugye a helyiek azok ilyen irányból, utána meg a vadászok, azok meg látják, hogy ti valamit kutattok, a kutatók mit keresnek itt egy vadászós helyen?
0: A helyieknél én azt mondtam, hogy én nem mindenhol csak kedves és baráti ilyen fogadtatásunk volt, tehát hogy mondom, ezek nem egy ilyen turista típusú helyek, mm-hmm. itt ide ritkán megy ember, tehát hogy amikor megjelenik egy ilyen kis görög faluba pár fiatal, és akkor ott ők valamit csinálnak, akkor sokkal inkább érdeklődés, vagy ugyanez volt Albániában, és sokkal inkább érdeklődéssel fordultak felénk, mint bármiféle úgymond ellenséges szándékkal. Tehát végig nagyon kedvesek voltak, mi is próbáltuk nekik elmagyarázni, megmutattuk, hogy mit csinálunk, azt hittük, hogy megértik, hogy mit csinálunk, de ez olyan szinten megy már bizonyos helyeken, hogy igazából már várják ott a helyiek. Tehát ezek ilyen kis kihalóban lévő faluk, zsákfaluk, és akkor ott már várják, hogy a magyar madarászok megérkeznek októberbe. Nyilván ez ott egy esemény is, meg amikor mondjuk egy ilyen Strongyli nevű kisfalu Nyugat-Görögországba, ahol így megy az élet, és akkor onnantól kezdve egy hónapig ott vannak a magyar madarászok minden októberben, meg novemberben, tehát egy-másfél hónapig, azért ott még megdobjuk a kocsmaforgalmat, a boltforgalmat, ha mindent megdobunk, és hát ilyen nagyon-nagyon-nagyon kellemes élményeink vannak velük, és ezt is úgy kell elképzelni, hogy már ott nekem vannak olyan barátok Görögországban, akik öregbácsik, pivajpásztorok, marhatartó gazdák, akik ezért már levittem a lányaimat, mert szerettem volna, ha megismerik őket, hogy tudtam, hogy az öregek is örülni fognak neki, és akkor nyaralni is oda mentünk le ugyanarra a területre, ahol egyébként én ősszel madarászom. A vadászokkal már más a helyzet, ott már volt konfrontációnk, de az is félreértésből adódott, mert az Montenegróba volt, ahol állásul meghívásra mentünk, és ott az történt, hogy amíg, ugye általában mi csak hajnalban és délig dolgozunk, déltől összehúzzuk a állóinkat, hogy ne zavarjuk tovább ugye a madarakat, és akkor úgymond szabad foglalkozás van, tehát körülnézünk a környéken, ha már az ember elutazik, akkor ismerje meg, hogy hova ment. Tehát délig mentem a madárgyűrűzés, elmentek a kollégák, ez egyébként pont az a Pompos Peti, aki összekötött minket, és mire visszaértek a gyűrűzőhelyre, addigra lángba borulva az egész nádas, és a hálónk bennégett, a alumínium rodak elolvadtak, amire a hálókat tesszük, és mint kiderült, ezt a vadászok gyújtották föl, mert ők megijedtek, hogyha ott nemzetközi kutatók vannak, akkor ők majd nem kutathatnak, vagy nem vadászhatnak a területen.
1: És ezért a saját területeket felgyújtották.
0: Hát a nád az kinő, és onnantól kezdve, ha mi nem tudunk ott kutatni, akkor nem találunk ott valamiféle, nem tudom. És igazából később ugye meglett ott a helyi madártani egyesület hibázott, nem egyeztette le velük ezt az egész dolgot, és ráadásul úgy, hogy a ottani vadászoknak, meg nekünk ugyanaz az érdekünk. Tehát, hogy amíg ott van, és mondjuk Natura 2000-es terület, ugye a Natura 2000-es terület az egy védelem, de arról azt kell tudni, hogy a hasznosítása az nem változik. Tehát, hogyha van egy terület, amit mondjuk a Európai Unióba igyekvő Montenegró berak a Natura 2000-es hálózatba, az annyit fog jelenteni, hogy nem lehet föltölteni, nem lehet szállodát építeni rá, tehát nem lehet tönkretenni, viszont ha ők eddig vadásztak, vagy akkor vadászhatnak, ha eddig legeltették. Tehát úgy kell megőrizni, ahogy akkor
1: hát várjunk. Akkor csak egy picit kanyarodjunk el a Velencei tó felé, mert ugye a Velencei tó az ugye mire jó, horgászatra is használják. És ezért például volt, hogy a nádasba mi becsónakoztunk, és ott horgáztunk. Na, oda több úton is be tudsz menni, és pont a nádasnak nem az a tulajdonsága, hogyha beraknak egy táblát valahova, akkor azt nem fogja benőni. Na hát mi ezzel a helyzettel találkoztunk, ugyanis bejutottunk a Natura 2000-es területre, és tőlünk 20 méterre horgászott egy másik ember csónakból, mi hozzánk oda jöttek a sebes, mi ez a motorcsónakkal a valakik, hogy akkor mi rossz helyen vagyunk, és megbüntetnek, és valóban megbüntettek pénzbüntetésre, és mondta, de hogy horgászik, és mondta, hogy ő azon a nádas azon részén horgászik, ami nem Natura 2000-be tartozik.
0: Natura 2000-re sem biztos lehet horgászni. Lehet, hogy az már mondjuk egy másik besorolású része volt a területnek, tehát ugye van, itt is nagyon sok, ugye van Natura 2000-es, aztán védett terület, fokozottan védett bioszféra rezervátum, hogy a határ hol húzódik.
1: Aha.
0: Jó, nem biztos, hogy ez volt a legjobb módszer, hogy megbüntettek veleteket, lehet, hogy elég lett volna megkérni, és, hogy menjetek át
1: oda. És tudom, hogy ez a horgászat az az volt, hogy így fekszel, napozol, a sör melletted már melegszik, tehát hogy így, nem az olyan fajta horgászat, aminek kifogsz 20-28 kilót, hanem csak úgy élvezed a víz és a környezetnek a hatását magad, és ha véletlen valami ráakad a horgodra, annak még örülsz is. Na, hát ez egy érdekes akkor így, hogy ott mi történt velünk, de hát a naivitás maximális fogában éltünk és léteztünk, és azt mondtuk, hogy úristen, tekerünk is kifelé, csókolom. Na, viszont térjünk vissza, most hol voltunk? Montenegro, Albánia, Görögország, elég elmentünk kelet irányba. Mit vetettek észre, hogy a magyar madarak? Jó, oké. Köszi szépen, én ugye hallgat minket minimum 20 000 hallgató. Na tehát, mit tettetek észre, hogy a magyar sitkék azok könyv szerint, vagy nem könyv szerint fordultak elő meg, hogy utána nagyon sok helyen gyűrűztetek, és akkor Magyarországon is figyeltetek meg, és azokat megtaláltátok-e?
0: Tehát igazából a szakirodalom ilyen szempontból abszolút jól adta meg már akkor is az irányt, hogy délnyugati vonuló a fülemülesítke. Amit mi hozzá tudtunk tenni, hogy föl tudtuk tárni a teljes Balkán félszigeten azokat az élőhelyeket, azokat a nádasokat, amik a fülemülesítke szempontjából fontosak. És ugye ez a vonulásnál kifejezetten fontos, ezt mi úgy hívjuk szaknyelven lépőkövek. Tehát vannak nagyon pici például nádasok, nagyon pici nádasokák, amik így lehet, hogy így egy egyszerűen belegondolva, most ott van a tengerparton egy nádas, tudom én, 50 hektár, mellette is más szállodák, meg arra is szállodák, tehát hogy így nem gondolnák természeti értéknek, de ezekben a nádasokban ezeket mint egy ilyen lépőkövekként használják, és nem csak a fülemülesítkék, ugye mi a fülemülesítkét kutatjuk, de mindenféle egyéb madárfaj, ugye például a fecskéink is ugyanezekben a nádasokban éjszakáznak.
1: Uh-huh. Fecskék, bizony. Na, ezt mindenki ismeri. És miért nem ő az indikátor?
0: Hát először is nyilvánvalóan mondom, ez egy véletlenszerűen összejött dolog, hogy a fülemülesítke lett az, amivel leginkább foglalkozom. Meg eleve az, hogy a fülemülesítke, mint ugye kiemelt természeti érték, Natura 2000-es jelölőfaj, és ugye egy jelölőfajt kutatni, egy indikátorfajt kutatni, az nyilvánvalóan még észszerűbb is, mert mondom, sokkal hamarabb észleljük a változást egy sitke esetében, mint mondjuk, ha csak a fecske esetében, bár már a fecskéknél is nagyon látszik, hogy probléma van. De a lényeg az, hogy ezeket a lépőköveket használják az adjai madárvonulás során. És ezt megint csak úgy kell elképzelni, hogy például amikor átrepülik ezek a madarak az Adriát, mert ugye ott olasz csizmán is telelnek, Balkánon is telelnek, bejön egy hidegebb időszak, meg nem is csak eleve a vonulásukban benne van, hogy átrepülnek az Appenninire, a balkáni félszigetről. És Olaszországban is voltunk kutatni, és én elmentem arra a helyre Olaszországban, ahol a legtöbb, mert Olaszországban volt madárgyűrűzés mindig is, tehát ők aktívak benne, és ahol a legtöbb magyar sitkét megfogták, oda szerettem volna elmenni, megnézni azt a helyet. Mire meglett az engedély, meg ilyesmi is kimentünk, és azt képzeld el, hogy akkor nem is tudom, hogy hányban volt már nyilván, de szerintem már 2010-es évek, vagy 2009, ha jól emlékszem. Tehát egy Európai Uniós ország, van egy nádas, ahol rengeteg fülemülesítkét fognak, és nagyon sok benne a Kárpát-medencei gyűrű is, mindegy. És mire odaértünk, azt a nádast szépen kimélyítették, összekötötték a tengerről, és egy jakki között hoztak létre benne. Tehát amikor átrepüli az Adriát ez a 10 grammos madár, egyébként szerintem nem olyan gond neki azt a pár száz kilométert átrepülni, de azért mégis víz fölött megy, rossz idő van, bármi lehet, és előtte való 5-6 évben mindig ott volt, hogy leszállt abba a nádasba, és akkor ő táplálkozott energiát, összeszedte magát, megpihent, és aztán már ott elment, ahova akar telelni, ahol neki a telelő területe van, mondjuk a olasz csizmán belül. És egyszer csak az van, hogy mikor le akar szállni, akkor ott vitorlások állnak, és egy szállnád sincs. Tehát, hogy, és ezt mind a tengeren való átkelés után. És a, mivel azért eléggé le van lakva, ugye ez a közép-olaszország ilyen természeti területekből, tehát túl sok nádas, azért nem, túl sok természeti területet nem lehet találni. Hát ott nem tudtunk gyűrűzni, és akkor közelben, onnan 10 kilométerre egy szennyvíztelep utolsó fokozatú ülepít, nádasos ülepítőjének a nádasába tudtunk elkezdeni gyűrűzni. Egyébként ott is megfogtuk a sitkeinket, de az a lényeg, hogy ezek a pici kis élőhelyek nagyon sérülékenyek, és nagyon könnyen, tehát mikor azt gondoljuk, hogy, hogy most itt volt az a kis izé, mennyivel jobb ezt jakkikötőnek, vagy vitorlakikötőnek, adott esetben egy rossz időjárási körülmények között madarak ezrei lehetetlenülnek el, és ott lehet, hogy ez az utolsó pont. Tehát, hogy ha ő ott le tudna szállni, kajálni, és akkor ott, ott föl tudja magát megint turbózni, akkor túlélje a vonulást, ha mivel már nincs nád, akkor lehet, hogy már nem fogja túlélni. Nem biztos, de ha úgy jön össze, akkor ez benne van a pakliban.
1: Így ez alatt a 25 év alatt vettetek észre ilyen hatásoknak, nem biztos, hogy tudjátok, hogy mi történt, de hogy ilyen ingadozást a darabszámukban, az egyedszámukban?
0: Hát nagyon, nagyon drasztikus változáson ment át ez a faj, és ennek nem csak a vonulóhely az oka, tehát talán most azt merném mondani, hogy még nagyobb a tehát igazából az lett, hogy azért kezdtük el kutatni ezeket a vonuló területeket, aztán majd ugye visszacsatolok, mert azt láttuk, hogy ezek ugye pusztulnak, elmegyünk Olaszországba, és akkor volt nád, nincs nád. Tehát, hogy meg elmegyünk Albániába, és akkor azt látjuk, hogy kamionokkal töltik fel a nádast, és már a következő évben épül rá a étterem. És ugye ezért kezdtünk komolyan foglalkozni ezeknek a lépőköveknek, vonuló állomásoknak a fölkutatásával. De az igazi probléma, ami ezt a madárkát, és nagyon sok más madárfajt is sújt, az az itthoni klimatikus változások, magyarul a száradás. Tehát a kolond, ezt is úgy kell elképzelni, hogy 90-es évek végén, 2000-es évek elején mi a kolontavon, a kolontavi gyűrűzállomáson, ugye, ami a bázisunkat képezi, ott 2500 fülemüresítkét jelöltünk egy évbe. Most 74-et. Úgy, hogy a mintavételünk nem változott. Tehát ez teljesen standard, egy ilyen gyűrűzállomás az úgy működik, hogy mindig ugyanannyi háló van nyitva, és mindig ugyanannyi időt dolgozunk. Tehát a mintavétel az teljesen standard. A 2500-as fogásról visszamentünk 60-70-40 madárra. És szerintem idén már annyi se lesz. Egyszerűen az történt, hogy elfogyott a víz a homokátságról, elfogyott a víz a kolontóból, és ez előbb szóba jött a Velencei tó, ott is probléma. Ugye ezek a nagy állomány még él Magyarországon, a Fertőtavon, az is szikes tó, tehát ott is kicsi kell mindig ahhoz, hogy éppen aktuálisan jó legyen a nádas költésre, vagy nem. Tehát szerintem ez sokkal nagyobb veszély a madarainkra, de azért a Balkánon vagy a vonulóhelyeken lévő nádaségetések, feltöltések és mindenféle ilyen behatás, az még csak rátesz egy lapáttal, hogy gond legyen ezzel a fajjal.
1: Tehát ti Magyarországon ez hány év alatt változott meg?
0: Hát 2000, hát ez ugyanúgy ez a negyed évszázad, ez a 25-26 év.
1: Azt a mindenit. A békák szintjén egy évről évre, tehát hogy egy év alatt volt egy ilyen drámai ugrás, képzeld el, pont nemrég volt egy műsorunk, és akkor volt az, hogy most ugye a békákat is beszoktál fogadni azért, hogy át, szépen átvigyék az út túloldalára, és most így alig néhány darab egyed jött egyelőre, amikor itt voltak még, és akkorra már ezreket kellett volna fogniuk.
0: Tehát tényleg az van, hogy most az látszik a magyar állományon, és a Kárpát-medencei állományon, hogy hogy ezekről nagy élőhelyek se. Tehát most az, ami a kolontagon költött rengeteg madár, az nyilvánvalóan nem az van, hogy visszajön, ránéz a nádastól, nincs ott a víz, és akkor fogja magát is megdöglik, hanem elmegy valahova máshova, próbál menni költeni. De nyilvánvalóan azért költött ott, mert ez volt az optimális. Ahova elmegy, és ahol próbálkozik, az már valószínűleg ilyen szuboptimális, tehát nem oda menne. Tehát a kolontóra jönne, mert az volt a jó. És akkor ez a szétmorzsolódás látszik, hogy olyan helyeken jelenik meg most, nagyon sokan hívnak, hogy figyelj Ákos, itt is énekel a fülemlős, itt kell ott is, és ezt, ha rosszul értelmezünk, akkor azt is gondolhatnánk, hogy hát nő az állomány, mert eddig nem volt a, mit tudom én, melyik kis nádasba, de ez nem igaz, sajnos nem igaz, mert nem az van, azért került az a, mert hogy ott mondjuk adott esetben még van víz, és egy kisebb jelentéktelen nádasba is, akkor megpróbál fészkelni, és nyilvánvalóan valahol sikeres, és valahol kevésbé sikeres.
1: Igen, és hogyha ilyet hallottok, akkor az...
0: Ez fülemle.
1: Fülemle éneke, tényleg, bocsánat. Köszönöm szépen. Jó, akkor mindjárt egy fülemüle sitkét is fogok majd keresni nektek. Ez, halljátok, ez fülemüle volt, igen, ilyen. A fülemüle sitkét meg lesz, már most föl is húzom. Ez a kis cseregés?
0: Hát ez egy nem, igen, ez az, de ugye ez nem egy jó felvétel, mert hogy...
1: Akkor keresek egy jobbat.
0: Mert ugye ő is fülemülésen indít, és ugye ő azért elég jellegzetes ez a hang, és...
1: Hát a sitke az egy fesztivál.
0: Úgyhogy sitke, igen, úgy nem fogod megtalálni valószínűleg.
1: Aha, seregét, meg minden más találok, de a sitkét nem. Bizony. Akkor menjünk tovább a magyarországi megy, még egy olyat akartam megkérdezni területek, hogy amit lent gyűrűztetek bárhol máshol külföldön, arra milyen gyűrűt raktatok? Milyen hát, jelölést? Budapestet vagy mást?
0: Ez is olyan, hogy ha az adott országnak van gyűrűje, akkor az adott ország gyűrűjét kell felöknünk, tehát például görög gyűrűt azt tudunk használni, meg Görögországnak van, de amikor Albániában elkezdtünk a gyűrűzést, akkor nem volt albán gyűrű, így ott magyar gyűrűt kellett használnunk, emiatt nyilván külön le kellett egyeztetnünk az ottani hatóságokkal. Tehát Albániában azon túl, hogy ugye feltérképeztük például az összes alkalmas nádast, ami a sitke számára a megfelelő a vonulásra és az adott esetben terelésre is, ott 80-as évek, 86-ban volt talán utolsó madárgyűrűzési aktivitás. És amikor mi kimentünk, akkor ott a helyi egyesület mellénk rakott egy fiatal srácot, elállt barátunkat, aki eltöltött velünk első körben 2 hetet, aztán minden expedíción velünk volt, és akkor most már jött a albán gyűrűzőközpont vezetője, ez aki akkor mellénk keveredett, vagy mellénk rakták. Igen, ő már jobb. Na szóval ő a fülemüle sitke.
1: És melléd rakták, igen? Mellétek rakták?
0: Igen, mellénk rakták, és ugye azóta eltelt ugye 10 év a közös munkában, és már van albán gyűrűzőközpont újra, elindult a madárgyűrűzés, és 2 éve felhelyeztük az első albán gyűrűt. Első albán gyűrűt, ezt Erált barátom, és a második, a 002-est, azt meg én helyezhettem föl, tehát ez egy ilyen nagyon kedves gesztus volt részükről. És hát nyilvánvalóan ők azon túl, hogy ugye segítik a mi munkánkat, a mi sitke expedícióinkat, ők most leginkább még ezt arra használják, amire megint csak nagyon jó, ugye ez a környezeti neveléses dolog. Tehát igazából nagyon nagy hangsúlyt fektetnek rá, nagyon helyesen, ugye, mert ahhoz, hogy például meg tudjuk védeni ezeket az élőhelyeket, ahhoz kell a emberek támogatása, amint látjuk most Albániában pont ez zajlik egyébként. Tehát, hogy nagyon sok bemutató gyűrűzést tartanak gyerekeknek, megtekinthetik a madarakat, amiket például mi is csinálunk itthon is a gyűrűzőállomásokon is, de az expedíciókon is szinte minden országban fogadunk csoportokat. Eleve, ha új helyre megyünk, megpróbáljuk fölvenni a kapcsolatot a környező iskolákkal, a Nemzeti Parkon keresztül, vagy bármin keresztül, hogy, hogy tudjanak róla, hogy ott vagyunk, és oda hozzánk ki lehet jönni, és akkor meg lehet nézni ezeket a madarakat, mert ez mindig nagyon nagy élmény egy gyerkőcnek. Vagy.
1: Magyarországon hogy tudnak veletek kapcsolatba lépni, hogy lehet egy madárgyűrűzés? Oké, hogy az én gyerekeim azért, mert egy rokoni oldalról is támogatva vannak, de...
0: Igazából a legegyszerűbb az a Magyar Madártan Egyesület honlapján ott van egy madárgyűrűzés fül, és akkor ott fel vannak sorolva az összes madárgyűrűző tábor, ami is ott van közötte, és akkor mindenki éppen a lokációjának megfelelően közelebbit meg tudja találni, ott mindenkinek ott van a telefonszáma, tehát hogy azért elérhetőek vagyunk mi.
1: Az információs igen, áramlás igen, az igen, már így működik igen, aktívan, igen. És mi volt 1900-as évek elején, vagy utána vagy a te 25 éved elején, hogyan kaptatok információt egymástól, akik ugye megtalálták, mondjuk tegyük fel, valaki megfogta a ti madaratokat, hogyan tudott veletek kapcsolatba jutni, vagy milyenek voltak az információ áramlások, mesélj már, hogyan menkedtek?
0: Tehát ez most is úgy van, hogy igazából mi nem egymással vagyunk. Tehát, hogyha én, mint madárgyűrűző fogok egy, például megfogom egy, nem vagyok Görögországban, és fogok egy szlovák gyűrűs főemlősítkét, akkor én nem azt az embert keresem meg, aki meggyűrűztem, mert azt nem tudnám, hisz gyakorlatilag csak egy, ugye, úgymond gyűrű számom van, meg egy madaram, hanem én a gyűrűzőközpont, mindenki bejelenti a saját gyűrűzőközpontjának minden gyűrűzési és minden visszafogási adat. Tehát a visszafogási adatokat a külföldi gyűrűs, visszafogási adatokat a soron kívül. És akkor a gyűrűzőközpontok kommunikálnak egymással igazából. És akkor ez a gyűrűzőközponttól én majd megkapom az információt. Ez nyilvánvalóan 90-es évek elején vagy a 80-as évek végén még heteket, hónapokat vett idegénbe, tehát Izraelben előkerülő cserregő náliposzátánál, akkor azt ott megírták a levelet, azt feladták, akkor megkapta a Magyar Gyűrűzőközpont. Ha még nem volt lejelentve, mert abban az évvel egy gyűrűzve, akkor az írt egy levelet a gyűrűzőnek, a gyűrűző valamikor válaszolt, és akkor néha évek teltek el. Manapság ez már nyilván egészen elképesztően, tehát neked már említettem is, hogy volt olyan, hogy még a kezébe volt a gyűrűzőnek a madár, pont Izraelben egy gyűrűzőállomáson, amit én gyűrűztem, és én már megtudtam, és akkor megkértem, hogy küldjön már róla nekem egy fotót. Tehát, hogy most már azért egy kicsit gyorsabb.
1: Na, jó, igen, igen, és most egyre több adatotok van, sőt, már mondhatni azt, hogy elegendő van, vagy ilyen olyan mennyiségű, hogy abból meg következtetéseket tudtok levonni, és így mik a következtetések, amiket sikerült levonni
0: tehát,
1: a gyűrűzéseknek az eredményéből?
0: Ugye rengeteg adatunk van, de ugye ez egyben egy monitoring tevékenység, tehát hogy hát igazából azt már tökéletesen tudjuk, hogy hova vonul a magyarországi főemlősítke állomány, tehát arra már ugye mondjuk így lehet azt mondom koncentrálni, hogy a védettséget azokra a pontokra legyen megszervezve. De ugye ez egyben egy monitoring tevékenység is, ami azt jelenti, hogy vannak olyan gyűrűzőpontok nekünk a Balkánon, például Albániában egy az Orikuminádas, a Görögországban az Amrakikaszinádas, ahol ugyanúgy, mintha Magyarországon lennénk, fix időben, fix hálókkal ugyanúgy van táborunk, és akkor össze tudjuk hasonlítani. Tehát ugye most már nagyon hosszú az adatsorunk, tehát össze tudjuk hasonlítani, hogy változik az állomány. Nem csak itt nálunk a Kárpát-medencében, hanem a vonuló területeken is, hogy látszik-e milyen mértékű a csökkenése egy-egy fajnak. Leginkább ugye a fülemesítőnek.
1: Elmondod nekünk, kérlek.
0: De nyilvánvalóan a magyarországi csökkenés, vagy a Kárpát-medencei csökkenés, az látszik a vonuló helyeken is, de érdekes, mert ugye, ahogy elkezdtünk dolgozni Görögországban, ott azt láttam, hogy sokkal több sitkét kell fogjunk, ugye, hogy legyen benne egy magyar gyűrű is, mintha Horvátországban csinálnánk. De hogyha minden madár ugyanonnan jön, és akkor ugye teljesen mindegy. Tehát, hogyha elengedek tök mindegy 1000 madarat gyűrűvel, én azokat vadászom idézőjelbe, tehát megpróbálom megfogni a vonulóhelyen, meg a területen, ha nem érkezik máshonnan a madár, akkor ugyanannak kéne lenni az aránynak. És akkor rájöttem, hogy nagyon nem ugyanaz az arány, de amikor kiérkezünk október elején az Amrakikaszöbből, akkor még ugyanaz az arány. Tehát akkor fogok 20 sitkét, abban egyen lesz magyar gyűrű. És az utolsó csapat, aki eljön majd november közepén, annak már fognia kell 150-200 fülemülő sitkét, hogy legyen benne egy magyar gyűrű. Tehát így lett kilogikázva az, hogy oda máshonnan is kell érkeznie madárnak. És hát nyilván akkor térképre az ember ránézett, és akkor látta, hogy csak a Fekete-tengerről érkezhetnek ezek a madarak. És akkor kezdtünk el foglalkozni a fekete-tengeri fülömlősítkkel, amelyen ott sem nagyon van gyűrűzés, vagy nem nagyon volt gyűrűzés, most már azért ott
1: ez
0: is.
1: Egész Európa, Dél-Európát begyűrűztétek.
0: Igen, tehát egészen pontosan 10 országban végeztünk fülömlősítkkel expedíciókat, és ugye eddig 64 expedíciót csináltunk, tehát hogy...
1: Aztán.
0: És ez a 64 expedíció, ezt úgy kell képzelni, hogy egy expedíció az mondjuk... 5-6 csapatot vesz igénybe, tehát az egy 4-5-6-7 kint telepen. Tehát, hogy ezek, ugye azt veszem egy expedíciónak, amikor egy évben egy helyszín, tehát mikor elmentünk, mit tudom én, Moldáviába a Kahultóhoz, akkor az egy expedíció, de ott még 3 hetet töltöttek magyar csapatok, mert ezek az expedíciók úgy mennek, hogy megy egy táborállító csapat, dolgozik egy hetet, jön a következő csapat, leváltja, és akkor gyakorlatilag így a vonulási időszak végéig próbálunk kimaradni a területeken. Na és akkor elmentünk a Fekete-tengerhez, és ott Bulgáriában kezdtük jelölni a sitkéket vonulási időbe, és már abban az évben az Amraki köszöbelben megfogtuk az első bulgár gyűrűst. Tehát egyszerűen a számok megmutatták, hogy valahonnan jönnie kell, térkép alapján ki lehetett logikázni, hogy honnan jöhetnek, és innentől kezdve már például azt is tudjuk, hogy az Amraki köszöbből az nem csak a Kárpát-medencei, hanem a Fekete-tengeri állomány egyik legfontosabb területe is. Tehát, hogyha azon a területen lenne valami komoly probléma, az nem csak a Kárpát-medencei állomány csökkenteni, hanem ugyanúgy csökkenteni a Fekete-tengeri. Tehát ez egy nagyon kulcsfontosságú terület.
1: Uh-huh. Ezeken a területeken volt-e olyan, találtatok-e olyat, hogy máshol, tehát hogy idővel áttendáltak máshova ezek a madarak? Tehát, hogy régebben tegyük föl, inkább egy másik területet szerettek, és most meg már egy harmadik területen találjátok. Akár ugyanazt a madár egyedet.
0: Nem, hát ilyen, tehát ezek olyan van, hogy egy elnézést, egy-egy nádas megszűnik, és akkor ott már nem kell keressünk madarat, de amíg ezek a nádasok megvannak, ezek azért területhűek ők, tehát ugye járt utat a járatlanért föl nem adják, tehát hogy ez nem véletlenül van így, tehát hogy, és ez is a sebezhetőségük egyik oka, hogy
1: ragaszkodnak.
0: Hát azt tudja, tehát ugye a madárvonulás az egy rendkívül veszélyes dolog, tehát hogyha belegondolsz, elindul egy 10 grammos kismadár, aki, ezek nem szociális vonulók, tehát ők nekik csak egy genetikai kódjuk van, hogy mikor kell elindulni, meg hogy melyik irányba, és hogyha egy madár nem talál nádast, ami vízről táplálkozik, és a nádasba, nem talán egy sitke 3-4 napon keresztül nádast, akkor jó esélye elpusztul.
1: Jó.
0: Ez a természetrendje természetesen, tehát ezzel még úgy semmi probléma nincs, amíg vannak nádasok. Viszont ha ő talál egy nádast, akkor ő jövőre már nem fog mindenfele bócorogni és keresgetni újat, hanem hogyha túlélte a vonulást, akkor ő ugyanazon az útvonalon fog menni, ugyanoda, hisz az a biztos. Amint ettől ő eltér, az számára már megint egy teljesen vad idegen, és vagy túlélem, vagy nem élem túl. Tehát, hogy ezeket ők nagyon pontosan belövik, megtanulják, és hogyha ezt így kihúzzuk alóluk, akkor ez ugye könnyen válhat végzetessé is számukra.
1: Kolontól miatt kérdeztem, mert hogy azt nem sokára ők valószínűleg kell, hogy hagyják.
0: Már ezt elhagyták. Tehát
1: teljesen?
0: Hát,
1: ilyen nagyon, tehát egy nagy százalékban.
0: Ugye van a Kolontóba 2 úgymond ilyen élőhelyre konstrukció, ahol mélyítve lett, tehát a tó ajánlásba lett úgymond egy gödör, pár hektáros mélyítés, ott még van víz, annak a környezetében még van egy néhány pár, de gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az már nem költő terület, tehát ott már megszűnt. A egykori legnagyobb Kárpát-medencei költőterület, vagy egyik legnagyobb, az így ezáltal teljesen megsemmisült. Nyilván azok ottani madarak, amik ott költöttek, azok kerültek elő nem messze szabadszállás mellett, itt ott ott Kis Balatonon. Tehát nyilván, mondom, nem beledöglik az első körben, amikor visszaér és nincs víz, hanem keres egy másikat. És akkor ilyen adatok vannak, hogy itt ott felbukkannak. Azok a költőmadarak, amik annak idején mondjuk még tavon költöttek, de hát azért ezek nem olyan hosszú életű országok, bár a fülemlősítőkkel pont az, hogy akár, mit tudom én, 8-10 évig is élhet, uh-huh. Ami egy ilyen áliposzátánál azért egy nagyon hosszú időnek számít, és ez azért van, mert ő nem vonul olyan messze, tehát úgymond kevésbé ég el a vonulásban, mert ugye még a többi nádiposzáta, mert ő ebben is különleges a sitke, hogy ő nem megy a Szaharán túlra. A többiek, a foltos nádiposzáta, a cseregő nádiposzáta, azok elmennek 2-3 ezer kilométert telelni mondjuk.
1: De vajon ez miért? Miért van az, hogy az egyik madár, ami tökre hasonló, aki így testalkatilag is, meg így élethelyi igényükben is, tökre hasonlók, nem?
0: Hát igen, csak hogyha nyilvánvalóan, ha mindenki megállna a mediterrán régióba, akkor nem lenne elég kaja. Uh-huh. Tehát ez egyszerűen azért alakult így, mert hogy ezt belegondolunk, ugye tehát a vonulást, azt a táplálék hiány szabályozott. Tehát Afrikán belül is több millió madár vonul. Tehát a száraz évszak, nedves évszak, ugyanúgy vonulnak Afrikán belül a madarak, csak nem a tél miatt, mert hideg van, hanem mert száraz évszak jön, akkor délre vonulnak. Ugyanazt csinálják, mint a mieink, és ugye azért nem marad ott, mert azt is kérdezik, hogy miért nem marad, akkor ott elmegy Afrikába, ott is, azért, mert ott is iszonyat mennyiségű madár van, és azoknak is kell táplálék, tehát azok úgymond ilyen kompetitorok lennének, tehát hogy az történne, hogy nem lenne elég kaja, tehát el kell jönni ide, ahol ő költ, és hát valószínű ez így lett felosztva, hogy ez a faj csak a mediterránumban vonul, a többiek tovább vonulnak.
1: Akkor ezt valaki még, tehát nem jöttetek rá, meg nem kutatta senki még, hogy vajon hogyan osztották fel a fajok egymás között, hogy én csak idáig jövök, te odáig mész.
0: Hát ez szerintem ugye itt nagyon sok fajnál az van, hogy ugye utolsó jégkorszaknál ugye oda jönnek fölkölteni gyakorlatilag, ahonnan kiszorultak annak idején, tehát hogy ezek nagyon régi leosztások, hogy melyik faj volt el, és de változik. Tehát ugye gólyáknál lehet látni az, hogy míg régen minden gólya elment Afrikába, most már mit tudom én, Spanyolországban, meg ezeken a területeken, ilyen a mediterrán régióban, sajnos leginkább szeméttelepeken, de ezrével, tízezrével terelnek át a gólyák. Tehát, hogy ez is változik, és ugye ez is egy olyan, hogy mondják, hogy már mindent tudunk a fülemülesítkéről is, úgymond, de hogy ezek nem ilyen kőbevésett dolgok, ezek a dolgok változnak. Már a gólyáknak is csak egy része megy el Dél-Afrikáig, és tanulnak, megtanulják, hogy lehet túlélni, tehát hogy ők azért nagy túlélők, ezek a madarak.
1: Ja, én is még jó régen volt a 16. kerületben télen, egyszer csak így észreveszem, hogy ott van egy kis patak, a Rákos patak, és abban egy gólya ott hadonászolt, mondom, az hogy került ide, de aztán valószínű, hogy ez az állatkertből repült ki, mert ők ki tudnak jönni, mint utólag így kiderült. Ja, mondom, éhen én ott meg ráparáztam, hogy Jézusom, itt maradt egy gólya, mentsük meg.
0: Sokszor, sok egyed itt marad, különben már egyre. Tehát, hogy amikor gyenge a tél, akkor ezeket, hogy túl tudják élni, emberi segítséggel, meg ugye pláne, sokszor ilyenkor etetik őket a helyiek, de azért biztos az a vonulás, csak az nagyon sok veszélyen jár.
1: És ők mikkel találkoznak? Tényleg az életvitele a kis sitkénknek. Mit teszik, hogyan szaporodik, és amúgy azon kívül, hogy vadászos a legnagyobb ragadozók, ezen kívül van neki valami egyéb?
0: Tehát igazából neki problémája. Szerintem olyan ellensége legalábbis, hogy mit tudom én, persze elkaphatja egy ragadozó madár, vagy ilyesmi, de ez minimális. Tehát, hogy ő neki olyan, ami...
1: Egész nyugodt élete van?
0: Igen, de mondjuk például ugye a fészkelési időszakban mondjuk a fészkét, azt mondjuk a vízisikló, vagy a ermelin, vagy ilyesmi, az nyilván tudja predálni, tehát az megeheti a kis fiókákat. De úgy nagyon, nagyon, nagyon nem vadásza ezt a madarat semmiért. Bent bujkál ott a nádba, éjszaka vonul, tehát úgy ilyen veszélyek nem nagyon fenyegetik, sokkal inkább az élőhelyváltozások. De hát ugye a szaporodás, tehát ő ugye korán érkezik, mint mondtam, megjön már márciusba, nyilván kicsit hamarabb is elkezd költeni, mint a többiek, és akkor évente kétszer is fészkel, ha jól kijön minden, és ami miatt ő ugye a víz számára fontos, hogy mint mondtam, leginkább apró pókokkal, lárvákkal és vízfelszínről táplálkozik, tehát ugye ez ami miatt neki nagyon kell a víz. Tehát még a többi nádiposzát a nád száról, nád levelekről, tetveket, ilyesmit, ő meg a nád alsó zónájába táplálkozik. És ami miatt még ugye az a különlegessége, hogy nem megy el Afrikába, ami abban az is benne van, hogy a madarak minden évben tollat cserélnek. Mert muszáj nekik, mert hát elkopik. Viszont ha amikor elrepül egy madár Afrikába, ahol semmi dolga, tele van kajával, jó az idő, süt a nap, akkor nagyon sok energia tollnövesztés, azért ott neki ideje van, kaja van, gyönyörűen kicseri a tollait. Viszont a fülemülesítke az nem megy el Afrikába, és a mediterránumban túl lehet élni a telet, de annyi kaja nincs, hogy ott te tollat növesszél, tehát az rengeteg energia kell, hogy jó minőségű tollat tudjál növeszteni. Ezért neki még itt meg kell csinálni, tehát az egyetlen egy olyan nádiposzát, ami a Kárpát, tehát a költőterületen cseréli a tollát. Uh-huh. És ez így van a fiatalokkal is, és így van az öregekkel is. Tehát mind a kettő, a fiatalok a kirepülés, a fészkek elhagyása után azonnal egy tollcserébe kezdenek, és ezt méghozzá azért van erre szükség, mert gyorsan fölnevelik a fiókákat a szülők, akkor egy rossz minőségű tollal kirepül a fészekből, és ő már önerőből növeszt magának jó minőségű tollat. A szülőmadarak azok csak arra koncentrálnak, úgymond, hogy kirepüljenek a madarak, és utána már mindenki önerőből intézi a tollcseréjét, a másodikat. És ebben is különlegesek, hogy viszont itt az idő rövid, ezért olyan gyorsan kell megcsinálni, hogy egy bizonyos pontján a vedlésnek szinte röpképtelenek, vagy vannak olyan egyedek, amik röpképtelenségig vedlik magukat, és akkor csak pár 10 négyzetméteren a nádasba vonulnak. És például ha ilyenkor jön egy aktív leszáradás, akkor az megint csak azt jelenti, hogy nem tud táplálkozni a madár. Tehát ott jelentős állományveszteség lehet.
1: Wow. Fantasztikus. Tehát, hogy ők nem fognak tudni repülni, és van ilyen madár másik, aki ilyen szinten intenzíven cserélt volna?
0: Én legalábbis így Európában énekes madarahnál nem igazán tudok ilyenről. Biztos van, csak én legfeljebb nem tudom, de mindenképpen ez egy nagyon ritka jelenség, de ez nem egy hosszú időszakot kell elképzelni, szerintem ez 4-5 nap, amíg ő neki olyan stádiumban van, hogy nem. Persze utána lehet, hogy 5. napon még csak 10 métert tud repülni, mert ahogy növeszik a tolla, akkor azért még nincs olyan felhajtó erőt nem tud generálni, de ez idővel. Tehát ez egy rövid időszak, de mindenképpen érdekes, hogy náluk ez is.
1: Minden, nagyon érdekes, hogy minden madárnak van valami egyedisége, mint például a rigóknak, vagy ez nem biztos, hogy az egyedisége, de én azon is meg akadtam, hogy a rigók meg úgy kezdenek kijönni a fészekből, hogy még nem tud normálisan repülni.
0: De ennek is megvan az oka, mert hogyha a fészekbe talál rá a macska, akkor megeszi mind a 4-et. Ha szétugrálnak, és jön a macska, és megtalál, hogy egyet talál meg, és akkor 3 még él. Ha mindenki a fészekbe marad, akkor senki nem él. Tehát ennek megint csak a túlélés.
1: Elképesztő. Igen, minden a túlélésre megy rá. Fantasztikus. Nem nálunk már ez ugye az embereknél nem így működik. Teljesen elvesztettük az ilyenfajta ilyen fejlettségünket, tehát tényleg nem azért fejlődik az ember bármilyen irányba is, mert ugye túlélés, hanem minden más miatt, én úgy gondolom. Na, sitkéknek akkor tehát egy olyan madárról beszéltünk, és most az utolsó kanyarba érkeztünk az utolsó negyed óránkhoz, méghozzá vendégünk Németh Ákos, madarász, aki a kolontavi madárvártának a vezetője, hogy ez a sitke kis madarunk, a fülemüle sitke, az egy összességében azt tudtuk meg róla, hogy egy indikátor madár, mert hogy nagyon érzékeny és nagyon könnyen látjuk rajta keresztül a egyed változásán, meg az egyéb történésein, hogy a körülöttünk lévő világ az hogyan változik, és ugye nektek a fő megfigyelésetek az, hogy az a száradás, a magyar vidék kiszáradása az elképesztően intenzívvé vált az elmúlt időben. És ugye nekik ez egy elképesztő probléma. A felmért egyedeket így említetted félváról, hogy például a Kis-Balaton környékén kezdenek például átköltözni. Más helyekről van-e információ? Vagy van-e ilyen lényegi átcsoportosulása, mert azért előtte több ezreket fogtatok, most meg ilyen 50-70 darabokról beszélsz.
0: Hát igen, igazából nagy kiterjedésű nádasok kellenek, jó vízellátottsággal, na ebből van most már nagyon kevés. Tehát ugye a Kis-Balaton egy viszonylag stabil vízbázissal rendelkezik, ott is lehetnek ingadozások. Én most azt tartom a legjobb költőterületnek az országban. Említettük már a Velencei tól is, ugye Szárad ugyanez a fertőtől. Tehát a lényeg, hogy ők nagy kiterjedésű nádasok lakója alapvetően, és most az a szétmorzsolódás miatt igazából bármilyen olyan nádasban megjelenhetnek, ahol még van víz. Tehát ők próbálnak túlélni, ők azért próbálnak alkalmazkodni.
1: És hogy látod, hogy ugye volt a te tanárod Tamás, ha jól emlékszem, hogy hívták? Tibor. Csörgő Tibor, ő mondta, hogy 25 éven belül ezeknek valószínű, hogy befellegzett, hál' az énnek nem, de hogy megint van egy újabb mélyrepülés az egyet számukban. Mit gondolsz, hogy hogyan fognak alakulni, hogy 25 év múlva szerinted lesz-e még sitke Magyarországon, vagy egyáltalán ezen a Kárpát-medencében?
0: Optimista vagyok különben, alapvetően optimista ember vagyok, és ezért úgy gondolom, hogy abba bízom, hogy szerintem lesz. Igazából mondom, nagyon gyorsan tud reagálni, tehát hogyha ha egy élőhelyet elkezdünk jól kezelni, akkor ezt nagyon hamar meg fogja hálálni. Tehát ez a kolomtavon látszik a legjobban. Az 50-es években le volt csapolva, rétként kezelték, aztán szép lassan visszajött a víz, de az a lényeg, hogy mondjuk a 70-es évek végétől tartottak benne vissza vizet, és én a 90-es évek végén már Magyarország legnagyobb állományát találtam ott. Uh-huh. Tehát, hogy egy 20 év alatt ő ezt úgy be tudta lakni, és egy olyan stabil, erős populációt tudott létrehozni, hogy megdöbbentő. Tehát, hogy jól reagál arra, hogyha jól van kezelve, és hát mivel optimista vagyok, bízom benne, hogy megpróbáljuk jobban kezelni ezeket az élőhelyeket, és azért ugye marad élettere neki.
1: Tényleg van-e valami gondolatotok, van-e valami intézkedésetek, hogy a kolontót megmentsétek, mint madár költőhely, mint madárváróhely, vagy egyszerűen azt mondják, hogy 10 év múlva ebből itt más lesz?
0: Hát nyilván tervek mindig vannak. Ebben
1: vagy mondjuk, lehetőségetek,
0: ebben,
1: mit
0: ebben nem vagyok annyira optimista, hogy a homokátságot, szóval teljes tájszerkezet átalakítás kéne, tehát, hogy itt lemondásokkal kell járni a dolgoknak, itt szántó területeket kell víz alá helyezni, itt Dunavölgyi főcsatorna, ami elvitte a vizet, annak a környékének a teljes átalakítással, tehát hogy ez lemondásokkal járna az embereknek. Abban sem vagyok biztos, hogy minden település a helyén maradhatna ahhoz, hogy ezt a táját újra föl tudjuk tölteni vízzel.
1: Tehát akkor ide nem csak egy kis kolontó környéki beavatkozás, hanem ilyen egész Alföldet érintő nagy intézkedésre lenne szükség, és mit gondolsz, hogy van-e lehetőség erre? Vagy van-e, tehát hogy azok, akik döntéshozók, azok mennyire látod, hogy abba az irányba mennek, hogy de igenis itt lépni kéne és csinálni valamit, vagy egyszerűen tényleg sivatagosodni az egész környék. Hát hogy lesz?
0: Szerintem? Most úgy látom, hogy azért már fölkapták a fejüket, így, hogy mit tudom én, a 60-as évek óta szárad le a terület, és akkor most már eljutottunk egy olyan kritikus pontra, bár már nagyon régóta látszott ez a folyamat, tehát ez már szépen nyomon követhető volt, ahogy eltűnt a homokhátságról a víz a tavaknak a megszűnésével, mindig egy-egy följön lévő térszínen. De úgy érzem, hogy azért most már, mivel igazából a mezőgazdaság is veszélybe került, tehát nem lehet termelni, nem lehet szőlőt gazdaságosan, nem lehet a legeltetést gazdaságosan csinálni, tehát hogy most már ugye olyan szintű a, úgymond a felháborodás, hogy bízom benne, hogy azért már. Csak mondom, azt nem tudom, hogy ezt hogyan lesz megcsinálva. Tehát felháborodni könnyű, de amikor lemondásokkal kell bizonyos embereknek emiatt elszenvedni, akkor már nem vagyok benne biztos, hogy ez ilyen egységes lesz, mint most, hogy azt mondjuk, hogy vizet a tájba.
1: Tehát az már nem lesz könnyű eset, és az sem évről évre pillanatok alatt fog visszaalakulni, hanem ahhoz is kell egy jó pár.
0: Ehhez szerintem, hogy ott, ha elkezdődne egy rendbehozatal, akkor is évtizedek, mire ez itt visszaáll a rendes állapotába.
1: Sitkékről. Sitkéknek mit is elmél? Igen, igen. Nyugodtan, mert hogy igazából ez a sitké, ez egy direktben tartozik.
0: Abszolút.
1: A víz. Pontosan, az egyik fő problémájuk az a hétköznapokban a sitkéknek, hogy hol van a víz, és hol, mi az, ami a nádas meg tudja tartani. De a sitkéknek mit kívánnál meg, hogy mit kellene az embereknek még tudnia biztosan a sitkékről esetleg, amíg azt így összefoglalnál az utolsó percekre?
0: Hát,
1: vagy ami ilyen felnyitná szemüket.
0: Igazából a sitkéknek pont az jó, ami nekünk. Tehát, hogyha van vízünk és természetes élőhelyeink, tehát a sitkéknek ugyanazt kívánom, mint magunknak, hogy egy olyan vízháztartású Kárpát-medencét, ami élhető, és talán ez a legfontosabb. A mediterrán régióban meg nyilván, hogy az élőhelyeik ne váljanak szállodákat teljesen felszlegesen, kizárólag a pénzmosás oltárán, mert nyilván nincs szükség több szállodára, semmelyik mediterrán tengerparton, de viszont előszeretettel építik őket.

0: rászántok erre az egész kutatásra, expedíciókra, hogy itt ez ki támogatja, honnan van a pénz, kik jönnek oda, hogyan működik ez az egész?
1: Igazából szerintem ez a legnagyobb csodája ennek a dolognak, hogy ez egy teljesen alulról szerveződött, meg nem is így volt kitalálva, de a lényeg az az, hogy ugye a magyar madarász életből csapatok verbugálódnak ezekre az utakra, és ezt úgy kell mondom elképzelni, hogy azért évente egy 20 csapat kimegy, tehát mondjuk 20x5 ember, vagy 18-szor, vagy teljesen mindegy, tehát egy évi 70-80-100 ember megy ki. Ezek nyilván 5 személyes autókban vágnak neki a Balkánnak, mindenki mindent saját magának fizet. Tehát, hogy itt Ezt mi saját zsebből fizetjük. Igazából nagyon nehéz olyan pályázatokat találni, amit nem az adott országba költöd el. Tehát ugye Magyarország nem tudok arra pályázni, hogy a pénzt azt Albániába költsem el. Mert ugye ez nem így szokott kinézni. Tehát, hogy ezek az emberek abszolút saját szabadidejükben, saját költségükön utaznak, és ez évente, mondom, akár 100 embert is érinthet, és ami nagyon jó, hogy a legfiatalabbaktól, tehát a csapatok most már úgy állnak össze, hogy vannak a 18-20 éves madarászok, aztán vagyunk mi a középkorúbbak, és aztán már vannak egy csomó olyan madarász, aki ugyanúgy 25 éve kint van velünk, de ők már nyugdíjas korosztályt képviselik. Tehát, hogy egy ilyen teljes skálában ott vannak az emberek, és az, hogy ennyien hajlandóak erre pénzt és időt állni, meg hogy a fiatalok is benne vannak, ez viszont ilyen nekem ilyen nagyon jó, meg ilyen nagyon nagy optimizmus radokot, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Szóval, hogy boldoggá tesz, na.
0: 25 év alatt mennyit expedícióztál? Mennyit sátáztatok? És ez teljesen
1: Én pontosan vezetem, tehát ez nagyon, nagyon pontosan vezetem minden évben. Az a lényeg, hogy mi ez alatt a 25 év alatt az egész csapat, az összesen 1251 munkanapot töltött el a terepen, ami azt jelenti, hogy több mint 3 évet voltunk terepen, sátorba, néha ázva, fázva, néha nagyon melegben, néha vihaskodva a határőrökkel, néha, szóval, hogy ilyen egészen elképesztő dolgok vannak ennyi munkanap alatt, tehát több mint 3 év terepen, ez 10 országban jártunk, és 10 országban kutattuk ezt a kis fülemülesítkét, és ez 64 expedíciót lelt eddig magába, és ezt mondom, ezt úgy kell képzelni azért, hogy évente egy ilyen 26-30 ezer kilométert autóznak le ezek a magyar csapatok, és megúsztuk még komoly probléma nélkül, tehát ennek is nagyon örülök is.
0: Hát sok sikert nektek hasonlóan, és a külföldi országok, mert ugye 10 országot mondtál, az elképesztően sok szerintem. Ugyanilyen aktivitás bármely más országokból, így madarászat szempontjából, így érezhető, így Európán belül, vagy így európai közeli országokban?
1: Nyilván vannak mások is, akik eljárnak úgymond más országokba, tehát a Észak-Afrikába ide-oda-moda kutatni. Tehát igazából én ilyen nagy átfogó dolgról nem nagyon tudok.
0: Tehát ebben is kicsit előjárunk.
1: És az a jó, hogy nagyon jó, tehát hogy azt is még gyorsan fontosnak tartanám, hogy nagyon-nagyon jók ezek a kapcsolatok, amik így kialakulnak, mivel mikor elkezdtük, akkor még nem nagyon volt a Balkánon ilyen, most azért már kezdenek ők is magukra találni, egyesületek, természetvédelmi szervezetek, és nagyon-nagyon jó ez a nemzetközi együttműködés, nyilván segíteni is tudjuk egymást, meg hát a jövő generáció, tehát az, hogy nekünk kimennek a fiataljaink, ott találkoznak a helyi fiatalokkal, nekik már sokkal könnyebb dolguk lesz. Nekem úgy kell fölkutatnom minden egyes embert. Ők most abban ülnek szerencsére már bele, hogy ott ezeken az expedíciókon megismerkednek, és amikor már majd ők lesznek abban a korban, abban a pozícióban, reményeim szerint belőlük egy-kettő, akik döntést hozzók, akkor tökéletesen tudja, hogy kihez kell fordulni. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon fontos része a kutatáson kívül ez a közösségi rész.
0: Úttörői voltatok ennek a rendszernek a kialakításában, nem csak Magyarországon, hanem Európában is, úgy érzem meg?
1: Hát dél. A Balkánon inkább úgy fogalmaznék, de az a helyes.
0: Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Elképesztő információkat mondtál itt erről a kis sitkéről, akiről őszintén én sem hallottam még szinte semmit, és látni sem nagyon lehet, hogyha nem megyünk mi be az ő lakóhelyére, ahova nem egyszerű bejutni, mert hogy az eléggé a természet kellős közepe. Reméljük, hogy több ilyen balkán

0: nádas marad Magyarországon is, és hát én nem azért, de a Verencei tóért is kicsit aggódok, hogy abból mi lesz.
1: Megvan házokon.
0: Sitkéknek örök életet itt Magyarországon, de kíváncsi leszek amúgy, hogy Magyarországról merre mennének szerinted, hogyha itt nem lesz?
1: Hát lehet északra tulódás nyilvánvalóan, tehát van erre is azért
0: hosszabb
1: cseh, mert ugye mi voltunk az elterjedésének északi határa, de most már azért vannak adatok, hogy mondtam, Csehországban fészkel egy-egy pár, tehát hogy van egy ilyen klímamenekülés részükről is.
0: Jó, meneküljünk mi is most már a 30 fokba kifelé. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, két hét múlva találkozunk.
1: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!

0: Szélről.
1: Yeah.

0: tilos. Sziasztok, kedves Szérről hallgatók! Megint itt vagyunk a stúdióban, kicsit kánikulás körülmények között, de nagy örömmel, a múlt alkalommal vidékről adtunk be mindenféle zenéket, de most teljesen élőben itt vagyunk, és van egy vendégünk is, aki már nagyon otthonosan mozog ebben a stúdióban, mert hogy ő is műsort vezet, meg itt a tilosban már nagyon régóta ismerjük őt. Úgy hívják, hogy Hevesi Nándi, mert most elmondtam a neved is. Kicsit káoszban vagyunk, hogy ki hol ül, de mindjárt kitaláljuk. És a műsor is kicsit így indult, de most már teljesen a fedélzeten vagyunk.
1: Sziasztok!
0: Sziszeg ránk valaki, az nem szokott jót jelenteni, de már megoldódott minden. Szóval, drága Szérről hallgatók, voltunk a maratonon, nem vagyunk benne biztosak, hogy hányan voltatok ti is ott, de Csabával már megbeszéltük, hogy jövőre Szérről pólókat nyomtatunk, és akkor mindenki majd megtalál jobban. És hát most megint egy csodálatos hangszer, ugye a bőgő, ami nekem nagy kedvencem, és rendeltem is rögtön egy bőgő szólót. Amivel kapcsolatban nem voltál elutasító, de neked nem ez az első hangszered, igaz, Nándi? Vagy hogy kell ezt sorba állítani?
1: Hát, nem tudom, de igen, basszusgitár, bőgő.
0: Először volt a basszusgitár, és akkor beleszerettél a bőgőbe, ahogy szokott lenni?
1: Hát igen, igen, igen. Most ugye csak nem erre készültem, mert az volt, hogy nem magyarázkodok, csak hogy úgy volt, hogy hallom igen. magam, és akkor most ugye nem hallottam magam meg a pedált. De akkor ezt így kiiktattam, csak nem erre készültem föl.
0: Igen, igen.
1: De zavaromat leplezve.
0: Hát nem erre gondoltunk, amikor az improvizációs műsort tettük ki címként. De ez egy improvizáló műhely, és most
1: így van.
0: Teljes improvizáció volt, ami a technikát is illette. Ezért elnézést kérünk, de majd megismételjük egy másik alkalom, amikor pedálcentrikusabb lesz.
1: Nem kell az.
0: Most bőgőcentrikus volt.
1: Így van, így van.
0: Meg még nincs is vége. És egyébként meg... Az is van veled, Nándi, hogy te mindenféle egyéb területeken is improvizálsz, nem? Vagy arra gondoltam, hogy most, hogy filmesként, meg nem tudom, festőként, ott teljesen más az impro, vagy van hasonlóság?
1: Hát, az mennyire vagyok már festő, majd még leszek valamikor jobban előveszem.
0: Ja, ezt nem szoktuk itt feszegetni.
1: Nem azért mondom, csak hogy igen, te mostanában azt éppen nem azt csinálom.
0: Ezt nem kérdezem.
1: De, és azt is csinálom, csak azt most kicsit háttérben, most épp a doktorimat írom. Pont ez is benne van egy kicsit
0: az improvizáció. Az nagyon improvizatív szerintem.
1: Ja, hát igen. Hát ebben hasonlít az improvizációra, hogy bele kell ugrani, tehát hogy végül is a lényeg az az, hogy az embernek legyen bátorsága, úgyhogy mindegy, hogy az egy jó hang vagy rossz hang, de hogy igazából nincs is rossz hang, de hogy ja, igazából ez a bátorság, ez fontos szerintem minden műfajban, hogyha az ember improvizál, akkor enélkül nem megy, mert enélkül.
0: De ez olyan bátorság, hogy nem tudom, van mondani valója valakinek, és akkor azt kimeri mondani, vagy de például ez nem a mondani tudom, való ez a... téma, ez érdekel téged, vagy mennyire vagy
1: hát,
0: ezzel
1: nem igazán.
0: Barátságban?
1: Nem igazán, mert hát azt gondolom, hogy mit tudom, egy művészetben az fura lenne, ha azt mondanánk, hogy először van egy mondani való, és akkor én szeretném kifejezni, de abból jó nem sül ki általában. De nem tudom, lehet ez csak az én véleményem, de hogy vagy természetesen van a háttérben mindig valami, de szerintem jobb ezt csak hagyni beszélni, és akkor aztán kiderül, hogy mi volt a mondani való, vagy egyáltalán van-e, de igazából mindenkinek valószínűleg más a mondani való. Legalábbis egy mondani valóból is egy csomó ember más szűrhet le. Tehát mindenkinek más lehet. Ugyanúgy egy improvizáció, meg ugyanúgy a zene is, vagy az érzelmek, vagy nem tudom mi. Tehát, hogy a két igen között néha nagyobb az eltérés, vagy nagyobb különbség van, mint egy igen és egy nem között. Tehát ezt nem tudhatjuk.
0: Hát igen. Amúgy már, hát ugye volt már jó pár vendég itt, és ezt a témát mindig feszegetjük, hogy akkor régen a művészetről állandóan ezt erőltették, hogy az érzelmeket kell kifejezze, és tudod, és az érzelmek, és hogy van ez. És voltak itt fiatal zenészek, a Ajtai Petya tanítványai, és én arra számítottam, hogy tudod, a 20 évesek majd így jönnek ezzel az érzelem témával, és abszolút nem, teljesen elutasították ezt, milyen hülyeség, milyen érzelem, egyáltalán. És akkor rájöttem, hogy hát igen, attól, hogy fiatal vagy, végül is lehet, hogy egyrészt már ők kicsit máshogy állnak ehhez hozzá, mint mondjuk a, nem tudom, a romantikus festők.
1: Aha. Nem tudom, mert ez érdekes kérdés, mert szerintem nagyon máshogy működik, de azt hozzá tudom tenni ehhez a gondolatmenethez, hogy persze, hogy fontosak az érzelmek. Most külön veszem a zenét és az érzelmeket, de most ha arról beszélek, hogy egy érzelem az csak ugye azt elég, ha így megfigyelem, hogy hopp, nézd, ott egy érzelem most feljött, aztán el is ment viszontlátásra. Az egy másik dolog, mint az, hogy anélkül viszont tényleg nincsen igazából zene. Tehát, hogy legalábbis zene lehet, de hogy számtalanszor hallok olyan zenéket, vagy zenészeket néha, akik nem számtalan, de hogy vannak, azért sok ilyen van, aki fantasztikus technikai tudás sal ad elő valamit, viszont pont ezt hiányolod mögötte, hogy valami érzelem hiányzik, de az nem biztos, hogy érzelem. Lehet, hogy egyszerűen csak valami tapasztalat, valami, amit már egyszer megélt, amit már hát ezek a ugye az emberi életnek a csodái és veszteségei, ezek mind benne vannak ebben a dologban. Most egy ez nagyon érdekes, mert van, amikor már egy, tehát vannak olyan zsenik, meg olyan, nekem is vannak ilyen kis, vagy kicsi, hát most pont azért mondom, hogy kicsi, mert ő egy nagyon, akiről most beszélek, egy nagyon fiatal tehetség, mert ilyen mentorprogramban benne vagyok a 8 kertben. Na, ő például 10 évesen, 12 évesen úgy zongorázik, olyan érzelmi gazdagsággal, olyan valahogy úgy játszik, mint egy idős ember, aki már rengeteget tapasztalt. Most sokan mondják, hogy a lélek...
0: Mondjuk lehet, hogy lélek... sokat tapasztalt.
1: Igen, igen. De hogy érzelmileg, érted? Ja. Ami még nem annyira... Tehát, hogy olyan fura, hogy mégiscsak, de valószínűleg igen, mert annyira mélyen benne van a zenében. Meg azt is mondják, hogy ugye a test születik csak fiatalon a lélek az öregen, vagy legalábbis már.
0: És utána egy... dolgozzuk.
1: Igen.
0: Aztán leamortizáljuk teljesen.
1: Na mindegy, nem.
0: Na jó, szóval de akkor ez kicsit olyan, mint hogyha mondjuk két csap lenne, vagy két csatorna, az egyiken futnak az érzelmek, a másikon mondjuk a zenéd, és akkor az lenne jó, hogyha kettő valahogy kapcsolatban lenne egymással. Nem csak kinyitom a csapot, és akkor dől ki a... ami a csönd
1: hát
0: mind, kifér,
1: igen. Hanem. Hát szerintem ez inkább annyi, hogy ilyen érzékenység, vagy az, hogy most minden csap szerintem legyen nyitva, mármint, hogy így szabadon áramoljon a dolog, de hogy igazából az nagyon fontos az ember nyilván, hogy hogyan érzi magát abban a helyzetben, hogy izzad, melege van, nem szól, vagy valami zavarja, vagy nem zavarja, vagy mindent elfogad, vagy egyszerűen hogyan figyel a másikra, vagy nem figyel. Most ugye, tehát hogy ez minden pillanatban változik, de hát itt jelen kell lenni a zenében, tehát hogy itt az érzelmeimet egyszerre kell szabadon engedni, és egyszerre kell elfolytani valamilyen szinten, mert hogy már mint olyan szempontból, hogy ez az együtt zenélés is ugye nagyon fontos, hogy együtt teremtünk meg valamit, együtt főzünk egy kaját, akkor nem boríthatom bele a csilit, bár nagyon szeretem a csilit.
0: De a rozmaringot, Tilos Rádióban úgy kell mondani. A
1: rozmaringot? Jó.
0: Majd elmesélem ezt a sztorit.
1: Okay.
0: Igen, de hogy ez az együttjáték is olyan, hogy végülis például téged mennyire zavar az, hogy olyanokkal így bele vágsz, akiket nem ismersz egyáltalán. Mondjuk most ez történt. Ugye itt mindig ezt csináljuk. Aha, egyébként. Igen. Hogy hát, az neked egy ilyen izgalmas helyzet, vagy egy kicsit ilyen félelmetes helyzet?
1: Nem hiszem, hogy félelmetes lenne. Inkább ez egy ilyen izgalmas dolog szerintem, meg egy megismerés. Hogy nekem már számtalanszor volt olyan, hogy valaki, mondjuk például múltkor is volt a Pascal Márcán nevű ilyen 10 húros vagy 12 húros ilyen mikrotonális gitáron játszik, és soha életem nem találkoztunk. És akkor ugye ma az Oliver Maynel játszottunk így hármasban, és akkor mondta, hogy hát az Oli mondta, hogy hát próbáljunk, hogy legyen valami, nézzünk meg valamit, és mondta, hogy nem, hát az akkor, én is így gondolom, hogy akkor valami elvész abból, hogy hogy sokkal jobb zenén keresztül, vagy jobb, hát hogy zenén keresztül is ugyanúgy lehet ismerkedni legalábbis. Néha mélyebb dolgokat, meg fontosabb dolgokat tudunk meg másikról, mint csak abból, hogy minden oké, persze, jó vagyunk, szia. Tehát, hogy ebből több minden.
0: Oli is volt itt ki. Egyébként már tök vendégnek, és vele is beszéltünk erről, hogy valahol, de hogy a másik véglet meg az, hogy nem tudom, én régen sokat csináltam ezt, hogy így kapaszkodtam a zenébe. Tehát nem gondoltam semmire, majd jön az egyik hang, és akkor majd belemegyek, és akkor az kinyit egy másik hangot, és így mentem benne, mint egy ilyen fura videójátékba, hogy így jönnek a dolgok, és akkor így
1: de hát ez
0: nem
1: tudom,
0: hogy lövöldözöl, meg elkapod, meg igen, ezt elkaptam. Nem? És ezt nagyon élveztem, és egyébként mai napig is ezt nagyon szeretem, ezt az érzést, de aztán egy picit úgy voltam vele, hogy jó, de egy kicsit ezt otthon a négy fal között kell csinálni. Tehát, hogy ezzel még nem biztos, hogy megszületett egy olyan dolog, ami mondjuk nem csak nekem jó, hanem hallgatni is jó. Persze ez egy állandó vita, hogy most kinek kell jónak lenni a magadnak, vagy van olyan zenész, aki azt mondja, hogy egyáltalán nem érdekli, hogy a közönség mit érez, mit gondol, haza is mehetnek tőle. Tehát nyilván ezek ilyen egy nagy skálán, egy ilyen végletek, hogy most magadnak csinálod, vagy sem, meg ki lehet ezt így ügyesen magyarázni, hogy magadnak csinálod, mert ő is akkor fogja élvezni, ha te jól érzed magad, tudod?
1: Tehát, van.
0: Neked is az a jó, ha nekem jó. Vannak ilyen trükkök, de tehát igen, ez egy nehéz téma, viszont egy picit most már úgy vagyok vele, hogy ebből el kell mozdulni egy ilyen másik világba is. Mint hogyha föl kéne menni egy fölsebb emeletre, ahol mondjuk még más eszközök is vannak, hogy így megismerni zenéket, vagy úgy tudod kicsit így ezt a nagyon belső vezérlést, ami egyébként nem mindenkinek megy nagyon jól, és egy idő után szerintem így el is lehet fáradni ebbe, hogy mindig úgy spontán a belső irányítást akarod használni. Lehet, hogy azért kicsit így néha így rá kell gyúrni más dolgokban is erről, mint gondolsz. Mondjuk most nagyon hosszan kérdeztem ezt.
1: Igen, tehát már annyira nem tudom, mi a kérdés, de
0: azt mondom, értem, hogy miről
1: beszélsz, hogy igen, tehát, hogy most mennyire lehet az öncélú, vagy nem öncélú, vagy hogy meddig vájkálom ki, de nekem az tetszett, amit tényleg ez a Seijiro Murayama ma is mondott, hogy így ki kell kaparni a kis saját kis izédet, így kaparod. És igazából mindegy, hogy én is azt tudom mondani, hogy amúgy nekem is gyakran az van, hogy így felakad a szemem, és akkor így végig koncert után így leakad, és akkor nem tudom, hogy hol voltam, meg kik vannak ott, vagy ott maradtak-e még, vagy nem. Tehát, hogyha egy ilyen szabad zene van, de egyébként szerintem magát ezt a hozzáállást, hogy elindul valami, akkor ott az elején, tehát nekem ugye van több ilyen free jazz, meg egyéb formáció, amivel játszunk, és általában a legjobb élmények, meg ezt már más is megfogalmazta, hogy olyan, mintha így az elején így együtt megemelnénk egy ilyen nagyon nagy fekete tömböt, valami meghatározhatatlan formájú, vagy nem tudom milyen, de hogy valami, és azt így visszük így előre, így jön valahogy egy ilyen valami, ami nem tudjuk, hogy mi.
0: A jazz az egy teher, tudjuk.
1: És hogy, de hogy nem is az, hogy teher, igen, de hogy maga ez a, de közben halad, de hogy te is mondod, hogy ez ilyen játék, vagy nem tudom, volt ilyen egyszer, hogy elhívtunk ilyen most itt mutatom, ilyen népzenészeket, és akik még sose játszottak szabad zenét, vagy free jazz-t, meg egyáltalán, és akkor nagyon izgultak, vagy nem izgultak, de hogy így nagyon várták, hogy mi lesz, és nagyon tetszett nekik egyébként, utána még egyszer eljöttek, aztán többet nem. De hogy, hogy ők is azt mondták, hogy azt érezték végig, hogy mintha mennénk valami nagy géppel, valami erdőbe, és akkor minden jön szemben neki át, de mi megyünk, azon is túl megyünk, azon is. És ez a folyamatos tulajdonképpen ilyen harc, vagy ilyen struggling, vagy nem tudom micsit, hogy állandóan csak így még egy, és azon is mész tovább, és csak mész, és nem állsz meg, vagy néha megállsz, néha ott egy kis madár, és milyen szép, és nem tudom micsoda. Tehát itt bejönnek az érzelmek, de ugyanúgy az érzelmek egyébként szerintem végig jelen vannak abban is, ahogy mész. Abban is, ahogy,
0: hát jó esetben,
1: ahogy, tarol, ahogy tarolsz, vagy te azt mondtad, hogy lövöldözöl. Nem tudom, hogy...
0: Hát nem úgy mondom ezt, mint aki semmit nem tud a videójét, tudod, mint a hülye öreg néni, aki azt gondolja, hogy ilyen a videójáték, de én egyébként nem tudom, hogy milyen, de így képzelem.
1: Ja, nyilván hát vannak lövöldözősök is. Egyébként én sem tudom, mert én sem szeretek ilyeneket, meg nem is játszottam.
0: De egyébként talán pont azért, mert azt mondod, hogy az érzelem, hogy ott gondolom, azt kikapcsolják az emberek jobban, de mi meg egy olyan videójátékról beszélünk, ami folyamatosan ilyen érzelmekkel is dolgozik.
1: Ja, de hát igazából a zene szerintem itt az a lényeg, hogy tényleg így, most ilyen nagy szavakat akarok mondani.
0: Na. Nem volt sikerült? Elég nagy.
1: Nagy. Na, ja. Hát, hogy így, hogy valahogy így meg szoktam ezt mondani, vagy néha Hogy voltam egy ilyen más fajta tudatállapotban, vagy nem tudom, és megszólalt egy hang. És akkor azt láttam, hogy ahogy terjed a hang a térben. És teljesen láttam a hullámokat. És akkor gondoltam, kinyitom a szemem, hogy amúgy mi történik, és hát ugyanazt láttam, mint amit behúny szemmel is, hogy ahogy a hang az egy hang így terjedt a térben, és szabadban voltunk, de mindegy, de tulajdonképpen az, hogy felfelé, hogy ahogy terjed, egyszerre megy az térben, de közben felfelé repül. Tehát, hogy felfelé megy. És ugye rájöttek erre, hogy a hangokra nem hat a gravitáció, tehát tényleg fölfele mennek. Tehát, hogy, és ezzel azt akartam ilyen nyálasan kifejezni, hogy így fel, tehát hogy tényleg, hogy fel kell emeljen egy kicsit a zene, szóval azért,
0: hogy ahogy mondtam ezt értelemben.
1: Hát úgy is lehet mondani, de hogy tehát ahogy ezt a képet is, hogy akkor most felemeltek valamit, és ezt így viszitek, hogy az nem csak teher, hanem egyszerre egy ilyen emelkedés is, hogy...
0: Igen, de kicsit úgy, mint az űrhajósok, nem? Uh-huh. Hogy amúgy miért nem, az űrhajósok miért nem visznek valamilyen hangszert oda, nem értem. Tehát azt tök
1: hát,
0: jó lenne.
1: Hát ez az űrhajózás, ez egy őrület, tehát én még ne is beszéljünk róla. Most jöttem rá, hogy
0: űrhajós szerette volna lenni.
1: Nem, soha. Én nagyon klausztrofób vagyok ilyen szemben.
0: Ja, akkor az a szem, hogy
1: amit,
0: kizárolok.
1: Hogy azt nem. Tehát én még egy ilyen... Az parám, hogy egy ilyen búvárként, ott még ilyen résekbe mennek meg egymás után, és hogy nem tudok kimenni. Nem tudom, hogy...
0: Na jó, de most már nyilván lehet szimulálni.
1: Szülésem ilyen... emlék. Születésem.
0: Ja. Egy másik műsorban majd beszélgethetünk. De hogy egy ilyen zéro gravitációs szitút, azt gondolom, lehet már szimulálni. Mondjuk, hogyha nem nagyon, mondjuk egy terembe így belé, én nagyon szívesen kipróbálnám, hogy ilyen nulla gravitációs helyzetbe zenélni.
1: Ja, az nagyon jó lehet.
0: Vagy hogy mit csinálod a hang, érted?
1: Igen, az baromi izgi lehet. Hát na, ezt próbáltam,
0: hát akkor ilyen... egy ilyet rendelünk majd.
1: Igen.
0: Stúdiófejlesztési ötletek.
1: Na, a tilosban lehetne
0: a zéro gravitációs gombot be lehessen nyomni.
1: Igen. És hirtelen lebegnek a kézzel a lobszerkót.
0: Ó, jó, hát nyilván nem ilyen, tehát nem idióta hangszerekre gondolok, hanem érted? Igen. Na, de a másik, hogy mit is akartam? Ja, igen, hogy egyrészt akartam egy kicsit erőltetni, hogy hozzuk vissza ezt, hogy így a filmhez, meg az egyéb dolgokhoz van-e bármi köze ennek. Tehát, hogy ott teljesen, hogy lehet-e ott hasonló élményekhez jutni, vagy ha, ez...
1: Lehet, szerintem nagyon hasonló, de ha már a film, akkor már inkább onnan hoznám be. Egyébként nagyon hasonló, ha lehet ezt az improvizációt nyilván átültetni bizonyos ötleteket, vagy bizonyos metódusokat, vagy hogyan jöjj bizonyos állapotokba, azt lehet így analóg venni, vagy hogy mondják. De én inkább ott hoznám be ezt a filmes dolgot, hogy ugye, igen, tehát hogy saját magunk csináljuk a saját filmjeinkhez a zenét, és ezek általában majdnem 100%-ban improvizációk, tehát az összes filmzene az úgy történik, hogy van 3 délután a stúdióban, akkor én meghívok 3 napra 3 különböző konstellációt, zenészekből, és akkor néha mondok valami hangulatot, vagy, de, vagy mutatok egy képet, vagy csak egy jelenetet, de nem úgy, hogy egy jelenetre zenélünk, meg ilyennek az kizárva, hanem csak így improvizálunk, és bizonyos dolgokat, amiket... Tehát, hogy nagyon kevés instrukció van, inkább az, hogy szabadság, és akkor általában ezekből születnek a zenék. Tehát, hogy...
0: Mondjuk az elég nagy munka, akkor sokkal nagyobb, mint hogyha megvan egy előre megírt filmzene, ami csak el kell játszani, rátenni arra a két pontra, amit megbeszéltek, és...
1: Igen, de
0: mert
1: hogy
0: akkor ez... utána gondolom, ki kell találnod a jelenethez, tehát az egy másik.
1: Hát olyan is van, de van, amikor így egy zenehoz egy kép, már eleve hoz magával egy képet valamiért. Ugye sokszor ez is van, hogy behunyod a szemed, tehát vannak olyan zenék, amik ilyen nagyon vizuálisak. Hmm. Nem? Tehát, hogy így...
0: Hát nekem nagyon, én nekem az egész zene
1: igen,
0: elég
1: igen,
0: vizuális.
1: Tehát, hogy nagyon vizuális tud lenni. Különben ezt csináltuk, emlékszem még gyerekkorunkban, hogy vettünk ilyen habpatront, jó, most ilyet nem szabad mondani.
0: Hogy habpatront vettünk?
1: Habpatront, és akkor belenyomtuk ilyen üres izébe, szifonba, igen. És akkor beállítottunk valami durva zenét, ilyen általában ilyen Mr. Bungle, vagy valamilyen nagyon ilyen brutális váltás.
0: Lehet, hogy azt nem lehet mondani a rádióban.
1: Mr. Bungle? Miért? Egy kantár úr. És akkor benyomtuk a izét, ugye ez dinátrium-oxid, tehát ez olyan, mint ez legális tulajdonképpen, mert a mentőben is ez van, az olyan, mint a kéigáz. És akkor ilyen pár másodperc.
0: Ebben nem menjünk bele, hogy ez most legális attól, hogy a mentőben
1: persze.
0: Van.
1: Jó, csak hogy próbáltam legitimizálni, amiről beszélek, de ez régen volt.
0: Átláttam
1: még
0: ezen a szitát.
1: Még az átkosban.
0: Ó, hát az átkosban olyan dolgok voltak, nem
1: amikor viccel. Még vissza lehetett vinni a patronokat. Na mindegy, és akkor ez ugye ez ilyen nagyon rövid, nem halucinációt okoz, de olyan, mint hogyha ilyen, tehát ilyen pár másodperc alatt olyan brutálisan megdobta az amúgy is vizuális agyunkat a zenére, hogy ilyen 5-10 másodperc alatt ilyen brutál, nagyon gyorsan, hát ilyen animációs, filmszerű ezért értünk. De mindig ez a vizualitás egyébként ez amúgy is bejön. Meg hát tényleg sokszor így egyszerűen olyasmi zenét csinálunk, ami úgy kívánja ezt a képet, úgyhogy van, amikor így előre van, meg van, amikor utána kerül rá, vagy egyszerűen csak megtalálja a párját. De hogy ezek érdekes dolgok. De például született úgy zene, hogy teljesen különálló, egy nagyon szép filmzene született úgy, egy egész hosszú track, ami a lassú tükörben van, hogy én felbőgöztem valamit először, de azt nem mutattam meg senkinek, csak mondtam a Jávor Kádámnak, hogy játszálom valami egy kicsit ilyen magyar nótás, egy kicsit izé, és még hangnemet sem, meg semmi. És akkor azt is felvettem, és utána még a Kovács Ferit, a Royal Kovács Ferit is elhívtam, és őnek is csak ennyit mondtam, hogy játszál. És akkor a három tracket csak egymás, tehát egyszerre indítottam el.
0: És tök jó lesz.
1: És hát ugyanott váltanak, és ugyanott vannak, tehát hogy ezek, ugye hát ezek nem, vagy véletlenek, de hogy ez sokszor így működik amúgy a rádióban, és amikor csak így tudod, egyszerre beraksz két-három zenét.
0: És, az, vagy és akkor hirtel
1: mi
0: valami.
1: Mi szoktuk ilyen elmebeteg játékot játszani már pár ser után a zenekarban, hogy akkor mindenki berakja a telefonját, és egyszerre szól 4-5 telefon. És akkor azok, tehát hogy abból mi jön ki, tudod, tehát ez már ilyen elmebetegség lehet.
0: Igen. Ilyen hát a matematikusok komoly dolgokat írnak ezekkel egyébként, de amúgy minden.
1: Igen. A poliritmiák, meg minden.
0: De egyébként van, nem tudom, szerintem amúgy ilyen történetmesélés is van a zenében, vagy lehet. Nekem,
1: abszolút.
0: Nekem sokszor bejön, hogy azt gondolom, hogy zeneileg nem biztos, hogy van mondani valóm, de most jó, megint ez a hülye mondani való, de nem tudom, például régen Dudu barátommal, aki ugye hegedűs, nem tudom, ismered-e?
1: Igen, persze.
0: És régen sokat így fűbe zenéltünk. Mármint fűbe, hogy...
1: Fűben voltatok.
0: Tehát, hogy tényleg fűben.
1: Parkban.
0: Igen.
1: Igen.
0: És akkor ő mondta, hogy de hát, hogy legyen már valami, akarjál mondani valamit. Mondta, hogy legyen annak. Tehát, hogy ugye van ez az össze-vissza játszanak csak hülyeség, és akkor, hogy ne az legyen, hanem hogy tényleg mondjál valamit. És akkor így játszottunk, hogy, mint hogyha rájöttem, hogy oké, lehet egy ilyen veszekedést így eljátszani zenében, vagy egy vitatkozást. Hogy...
1: Mindent.
0: És nekem ez egy kicsit így fontos maradt, hogy legyen néha egy ilyen vagy egy sztori benne, vagy valami, ami mondjuk kicsit kivesz ebből a videójátékos hangulatból, hanem hogy tényleg így most történik valami, vagy mondás van. De hát ezek ilyen...
1: Persze, de hát szerintem mivel, ez egy, ez egyben van.
0: A szabad repülés, hogy ki mihez szeret nyúlni. Tehát
1: igen, de hát ez teljesen így van. Tehát, hogy hogyha történetmesélésről van szó, akkor abszolút így van. Tehát, hogyha mondjuk mi is, amikor a Gentry Sultánban vagy a Poppimánban ezek a melódiák születtek, ami, tehát hogy maguk a fő témák meg dallamok, azok tényleg nem csak azok, de hogy mesélnek valamit, tehát hogy de pont ez van benne egyébként, ami ebbe a ilyen videójátékszerűbe, hogy az ember csak megy, és megy, és lenyomja, és jön valami akadály, és leküzdi, és nem küzdi, de megint fel, de elesik, és megint feláll, és újra mászik, és nem tudom, és ez a fajta, hát ez is egyfajta érzelem, ez a folyamatos tulajdonképpen küzdelem, ami az életben is zajlik, meg ami a mindennel kapcsolatban zajlik, a szerelem, az elvesztés, a valaminek a megszerzés, a ragaszkodás, az egész baromság, tehát hogy ez mind szerintem benne van, és egyébként tényleg enélkül, tehát ezt jól mondta, hogy így kell mondani valamit, de azt nem tudom elképzelni, hogy azt mondom, hogy jaj, de fáj a szívem, és akkor most azt elmondom, hogy fáj a szívem. Igen. Az úgyis benne lesz. Érted? Igen. Vagy bármi más, tehát hogy vagy milyen boldog vagyok, vagy nem tudom milyen. Uh-huh. De hogy egyszerre kell érzelemdúsnak, és valahogy nyitottnak, meg neutrálisnak is maradni. Nem egy zenésznek. Tehát, hogy nem tudom ezt... az más.
0: Kezdek arra gondolni, hogy sokféleképpen lehet eljutni ehhez a dologhoz. Meg, hogy kicsit az életkor is lehet, hogy benne van ugye Benkő Robi, aki nekünk ilyen nagy, ő indított el ezen az egészen minket, és vele is rengeteget beszélgettünk erről, és azt látom, hogy most már más, hogy ez a nagy vágy, ilyen kirobbanó, ilyen őrült energia, ez lehet, hogy most így mondjuk azt mondja sokszor, hogy egy Bach suite-et leül játszani, és akkor azt attól érzi, nem tudom, vagy hogy picit a csendesebb dolgok így jobban.
1: Hát persze.
0: Tehát, hogy lehet az is, hogy van egy ilyen a vérmérsékletben is egy ilyen változás.
1: Hát ez teljesen természetes.
0: Abszolút. De akkor én akkor arra gondolkodni, hogy milyen jó, hogyha mondjuk különböző emberek zenélnek, nem? Mert hát akkor az egyik próbál egy ilyen csendesebb valamiben lenni, de a másik meg egy ilyen őrületbe, és akkor milyen jó, hogy ez mind megjelenik.
1: Igen,
0: és persze nem életkor függő, tehát egyáltalán nem gondolom, hogy nincs, aki 80 évesen is ebbe a erős, őrült energiában van. Csak ezek ilyen különböző állapotok, és akkor szerintem tök jó, hogyha ez...
1: Hát ezt amúgy folyamatosan azért elő is kell hívni magadból. Tehát hát az idővel lehet, hogy így csendesedsz, meg tényleg már nem csak száraz bort iszol, hanem vacsora után egy kis desszertbort.
0: Hú, de jó. Én még nem jutottam el egyik
1: az desszertborig. Hát, hogy az édes borok, tudod, tehát, hogy így
0: mondod, amit
1: igen, hát próbáld ki, nagyon jó. Tehát, hogy, de hogy közben meg mindig folyamatosan elő kell hívni a magadból ezt a fiatal, kirobbanó hülye gyereket. Igen. Is. Tehát, hogy most viccben mondom.
0: Hogy nem. Tehát, komolyan vettem.
1: Mármint magamra gondoltam. De azt nem viccből, azt tényleg hülye gyereknek gondoltam. De hogy ezt is elő kell hívni. Tehát, hogy...
0: De igen, de ezért van, nem, hogy minden olyan művészeti ág, ami végül is a magaddal, vagy az emberrel dolgozik, tehát mondjuk a táncosok, meg nem tudom, mindenki. Ezt nem érti nagyon a közönség, hogy mennyire durva az, hogy állandóan állapotba kell lenned, hogy nem csak, tehát ez egy fizikai munka is,
1: hát igen.
0: Fizikailag, lelkileg, ahhoz, igen. Hogy mondjuk mindig pont arra az időre, mondjuk 6-tól 8-ig te abba az állapotba legyél, az egy folyamatos, nagyon nehéz meló.
1: Hát így van, és azért a zenében is nagyon ott van a fizika, tehát a fizikai testünk, a súlya, az, hogy mit tudom, ilyen eszembe jutott, most ez egy ilyen hülye példa, de hogy még a régi Lumenben ott a Mixáton a kicsibe játszottunk, és hogy nyár volt, és hogy sorgott rólad a víz, tehát hogy tényleg egy ilyen pocsolya volt alattad, de nem vetted észre, mert a zene elvitt, vagy ugyanúgy volt egy ilyen Aesop és Pastors közös együtt muzsikálás, és akkor a Stark Attila ilyen hangszereket rakott rá, meg ilyen vérző kezeket, meg minden, és valamiért nem tudom, ez ilyen megérezte előre, hogy mi lesz, de tényleg ott például nekem az volt, hogy addig bőgöztem, hogy a vér, a hólyag, először a hólyag, és utána meg a vér, és akkor tényleg ilyen véres bőgővel, mert az első vérig. Tehát, hogy van ez, szóval a fizika is ott van, igen, a szemhéjnak a súlya, a tüdő hossza, vagy a kezed hossza, vagy a vonó, vagy a nem tudom mi, tehát itt minden fizika.
0: Hát igen, meg valahol a lelki állapotok is fizikálisak,
1: igen,
0: egyébként.
1: Igen.
0: De. Na, akkor nem tudom, kicsit még zenéljünk.
1: Igen, most nem lehet megoldani, kedves technikus testvérem, hogy esetleg, mert én oda simán odaférnék melléd, és akkor ott lenne fülesem.
0: Az milyen jó lenne.
1: És megpróbáljuk a hangfalból.
0: Na, akkor jó. Ez egy jó próba.
1: Akkor kezdjetek ti.
0: Még mondj valamilyet, Nándi, hogy hol játszatok, mit tudom én,
1: ja,
0: tudom.
1: Tényleg,
0: programajánló,
1: igen,
0: következik.
1: Programajánló következik. A nagyszerű Lilaló hatodik, vagy nem is, nem tudom, hanyadik már, nem tudom, kilencedik, nem tudom, hanyadik Avantgarde Jazz Fesztivál a Lilalóban, ami most már kín van, tehát nem a Kék Ló, ott a Rákóczi téren, hanem a Lila Ló, ez Hentes utca 8, ez egy kerthelyiség kint a Hentes utca 8-nál, ami Közvágóhíd után van valahol, még én sem voltam, most megyek először ma, ugyanis ma fogunk játszani a Gentry Sultánnal, aztán Kinetic, Erotic, és holnap is játszom a Primer Ideon nevű viszonylag új formációval. Úgyhogy az is egy improvizatív zenekar.
0: És az is ott a Hentesben.
1: És az is a Hentes utca 8-ban, úgyhogy ez a fesztivál már kedden kezdődött, Dress misiék nyitották meg, és akkor igen, ez lesz. A többit azt Facebookon nézzétek meg, azon kívül még a csodálatos Pina fesztiválon játszunk, ami július első hétvégéje lesz a Ferinél, aki tudja, az úgy is tudja, a Balatonnál, a Pinán, úgyhogy
0: Pinabaus emlékére.
1: Gyertek a Pinára. Nem, ez a Paloznakon volt régen, és Paloznak ifjúsági napok. Úgyhogy csak most nem Paloznakon lesz.
0: Oké, akkor ez egy titkosabb.
1: Azon kívül még játszunk. Hát sok minden, hol a Pásztorzal játszunk majd Jászberényben, ezen a művésztelep zárón, akkor nyáron még megyünk egy balkáni kis turnéra, úgyhogy Belgrád, valószínű Szabadka, Újvidék és Boszniában egy hegytetőn kötünk ki egy ilyen kis, fantasztikus kis fesztiválon, Zelenkovácsban. Úgyhogy ilyen tervek vannak a nyárra.
0: Nagyon köszönjük. Program ajánlót hallottatok, és akkor kis élőzenével zárjuk a dolgokat. Köszönjük, hogy itt vagytok, szélről. Egy hónap múlva jelentkezünk, még azt majd megbeszéljük, hogy lesz, mert lehet, hogy akkor sem leszünk a stúdióban, hanem ilyen vidéki helyszínen, de majd kitaláljuk, és jó lesz mindenképp. Maradjatok a vonalban.
1: Ilyen sokat beszéltünk.
0: Olyan jó.

szélről. Sziasztok! Köszönjük, hogy itt voltatok!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egy norvég tanulmányról számolt be a Qubit, amely szerint az emberek rendszeresen túlbecsülik mások tisztességtelenségét. A Journal of Experimental Social Psychology folyóiratban megjelent kutatás 4 vizsgálatból állt. Az elsőben 11 kísérletet és több mint 8000 résztvevő adatait vonták össze. A résztvevők névtelenül hazudhattak haszonszerzéstéjából, és meg kellett becsülniük, mások hány százaléka tenné ugyanezt. A meta-analízis szerint az emberek átlagosan közel 14 százalékponttal becsülték túl mások becstelenségét. A második vizsgálatban a valós őszinteségi arányról kapott tájékoztatás nagyobb bizalmat eredményezett. A harmadik szakasz szerint a pessimista vezetők hajlamosabbak munkahelyi ellenőrző eszközök bevezetésére, a negyedik pedig kimutatta, hogy a pontos információ csökkenti a szabadságot korlátozó intézkedések támogatását.
2: 33.000 év 245 eurázsiai emberi fogkő maradványát vizsgálták meg a spanyol evolúcióbiológiai intézet kutatói. A fosszilis DNS minták alapján e populációk fogkövéből az utóbbi 9000 évben eltűntek a rendszeres rovarfogyasztás nyomai. Egyúttal a kitinvászbontó enzimeket kódoló gének aktivitása is folyamatosan csökkent. A trópusi és szubtrópusi égöveken a rovarok egész évben könnyen hozzáférhető fehérje forrásul szolgáltak. A hűvösebb Európában ellenben felkutatásuk, gyűjtésük és fogyasztásuk több kalóriába került, mint amennyit adott, így felhagytak vele. A spanyol eredmények alapján tehát a mai európai társadalmak rovarfogyasztás iránti ellenérzése részben genetikai eredetű, írja a 24.hu.
1: Az eddig ismertnél jóval összetettebb képet fest a kora középkori kisalföld társadalmáról a Science folyóiratban megjelent friss kutatás. Olvasható a Qubiton. A többségben magyar kutatókból álló csapat több mint 300 egyén teljes genomját elemezte a nyugat-római birodalom bukásának időszakából. A római kori temetők erőteljes dél-európai örökséget mutatnak, tükrözve a birodalom kozmopolita jellegét. A 6. századi temetőkben ellenben megnőtt az észak-európai genetikai összetevők aránya, ami a langobárdok terjeszkedésével függ össze. Az izotópos vizsgálatok cáfolják az egyetlen, elsőpről népvándorlás elméletét. Az érkezők nem felváltották a helyi népességet, hanem beilleszkedtek annak közösségeibe. A hasonló genetikai hátterű temetők belső társadalmi szerkezete ugyanakkor alapvetően eltért egymástól, ami sokféle közösségszerveződésre utal.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

to the house.

történnek dolgok, próbálom. Egyszerűen mondom, szimpla témák között forgok. Majdhogy nem, nincs értelem, korábban is már félrement. De a rap lételem, a szívben nem fér félelem. Arról

0: Utálok amúgy fölvenni, és úgy jössz, az ilyen kibaszott majmok vágni, érted, oda jönnek, be vannak baszva, se tudják ki kivel van, és akkor így vegyük újra, vegyük újra.
1: Most szombat van, hol vagy szókontroll? Hol vagy kockás, Phoenix Blunt van. Tudjátok, hóbortos munkaórák kötnek össze minket. Meg a szál, a hálózat, stúdióvel van zsáthálószobák, vérlemények, életképek, vérbe méreg, réteg, zene minek fentiek nevezik ezt. Valószínű benne már a túl a görd, sosincs elég kurva zöld, emlékeket kell újra tölts, pápa, kávé, kevés még, minden amúgy elég sír, élünk van feszítés, meló gerinc sér, napok telnek, vesznek el, fejlődnek, vörös függöny jelenik meg az erdőben, az ember eltöpreng dolgokon jelene, világon, világ egyetem, kopott, gyere be, bárcsak, így könnyen menne ez, mesztelen, ez talán, egy perces nagy lemez a létünk.

matter.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Évtizedes kutatás után azonosították be Kelet-Ázsia legmagasabb ismert fáját, Észak-Tajvan hegyei között, a példány egy hatalmas

0: Tajvania. Cryptomerioides, egy nagy méretű tűlevelű fa a ciprusfélék családjából, amelynek ősei már 100 millió éve ezelőtt is jelen voltak errefelé. A mennyei kardnak becézett fa 84,1 méter magas, és a Sesan hegységben található. A kutatócsoport légi lézerszkennelési adatok felhasználásával országos lombkoronatérképet készített. 57.065 fát jelölve meg, 1500 és 2500 méter közötti magasságban. A végső összesítésben 941 óriás fát térképeztek fel a szigeten, a 10 legmagasabb közül 9 magasság is meghaladta 70 métert, és mindegyik egyed a tajvania Cryptomerioides fajhoz tartozott. A magyar narancshírét hallottátok.
1: A tiszavirág nagyméretű, hazánkban védett kérész. 3 évet tölt lárvaként a folyómederben, élete utolsó napján a felszínen gondoskodik a faj fennmaradásáról. Idén a rajzás már június első hetében megkezdődött. A víz minőségére, egészségére igen érzékeny rovar, napjainkban szinte csak a Tiszán és mellékfolyóin, a Körösön és a Bodrogon található meg. A vízirendészeti rendőrkapitányság és segítői fokozott ellenőrzést végeznek a tiszavirágzás alatt. Jogszabálytétja az élő vagy elhullott példányok, jellemzően horgászati célú gyűjtését, befogását. Büntetendő természetkárosítás a rajzás szándékos megzavarása, például kis géphajóval belehajtani a kérészek tömegébe, közölte a polisz.hu nyomán a Sokszínű Vidék.
2: A szöuli kifutón humanoid robotok vonultak fel emberi modellek mellett egy különleges, mesterséges intelligenciára épülő divatbemutatón, adta hírül a Euronews. A rendezvény célja egy olyan jövő felvillantása volt, amelyben a technológia és a divat egyre inkább összefonódik. A házigazda a Galaxy Corporation szórakoztatóipari vállalat volt. A designer ruhákba öltöztetett robotok a közönség előtt vonultak, táncprodukciókat adtak elő, sőt, boxmatchben is részt vettek. A nézők rögzítették a produkciókat, amelyben a robotok és emberek közösen léptek színpadra. Choi Yong-ho vezérigazgató olyan világot képzel el, ahol a divatrendek két irányba hatnak. Az emberek a robotoktól merítenek ihletet, a robotok pedig emberek számára tervezett kreációkat viselnek. A rendezvény azt is megmutatta, hogyan lép ki az AI és a robotika a szórakoztatás és a divat világába.
3: Ezek voltak a hírek.
4: Tilos Rádió, FM 90.3, Road Movie műsor. Szervezők, kedves hallgatók, engem Magra Ferencnek hívnak. A mai adásban a Friss Hús Filmfesztivál résztvevőjével beszélgetünk. Először a fesztivál igazgató Deák Dániellel, utána a legjobb élőszereplős kisfilm díját elnyerő Valami Vad rendezőjével, Konrád Zsuzsannával, azután Krejv Zsuzsannával, aki az Adva Atta című animációs kisfilmet rendezte, ami pedig a legjobb animációs kisfilm díját nyerte el, és végül pedig Fazakas Lóci, ő a rendezője, írója és főszereplője Betlen Favi Péterrel együtt a Rift című kisfilmnek, és ők ketten pedig a legjobb férfi alakítás díját nyerték el. De akkor most először következzen a fesztivál igazgató Deák Dániel.

0: Azt hiszem, hogy az idei friss hús egy vízválasztó fesztivál, hogy ez az utolsó valamilyen, és a következő már másmilyen lesz. Te hogy érzed?
1: Igen, egyrészt csodás, hogy rezeg a pad az orgánumod alatt, remélem, hogy ezt a hallgatók is hallják, vagy átmegy a digitális fájlokon keresztül is. Ugyanezt gondolom, olyan, mintha beszélgettünk volna erről, pedig erről pont nem beszélgettünk. Nagyon sok fontos dologról igen, de erről nem. Az, hogy elmondjam azt is, hogy miért gondolom ezt? Azért, mert valahogy a friss hús filmjeit én nagyon, nagyon valamilyennek láttam most már egy ideje, és ugyanakkor meg valahogy nem láttam a fától az erdőt, hogy ezek miért ilyenek, amilyenek. És ugye az nem egy nagy megfejtés, hogy ezek a filmek, ezek közérzetfilmek, ezek egy generációnak nagyon pontosan megmutatják a világ szemléletét, azt, hogy hogyan áll a dolgokhoz, hogy hogyan látja hogyan látja az őt körülvevő valóságot, akár egy animáció is, ami meg egy tök absztrakt vagy elszáll dolog lehet, de abban is, azokban is nagyon gyakran megjelenik ez. Gondolom, hogy aki már volt friss húson, az érti, hogy miről beszélek, hogy amikor azt mondom, hogy mondjuk látunk egy budapesti utcán egy jelenetet, ahol két 20-as éveiben járó ember, vagy kora 30-as elkezd arról beszélgetni, nagy szüneteket hagyva, hogy külföldre költözön-e vagy nem, vagy hogy elvállaljon-e egy munkát vagy nem, vagy hogy egyetem mit kezdjen az egész életével, az ezen való lamentálásnak egy, nem csak ez a verbális része, hanem valahogy képileg is ez úgy megteremtődött ennek a módja, és hirtelen, amikor elkezdtek az országban változni a dolgok, akkor rájöttem, hogy basszus, ez egy annyira lefolytott és fedő alatt tartott generáció volt eddig, ami egyébként próbált rettenetesen jól viselkedni szerintem ebben a valóságban, amiben éltünk, mert valahogy ez a valóság így működött, hogy ilyen jól nevelt és próbált mindenkit tenni, és nyilván a film az meg egy különösen egy olyan világ, ahol ahhoz, hogy esélyt kapjál, egyszerűen nem rúghatsz föl minden szabályt, vagy legalábbis ez a percepció, vagy az illúzió, hogy ez így van. És ezért inkább ez a lefolytás lett a válasz a fiataloktól, hogy így mutatták meg azt, amiben vannak, és hogy most azt érzem, hogy ennek vége. Persze, hogy el kell készülnie még azoknak a filmeknek, amik már egyrészt meg kell teremtődnie ennek az új valóságnak, azon túl is, hogy most felfogjuk, hogy változik valami, és az a valami majd valamilyen lesz, és az is nyilván egy folyamatos átalakulás, de hogy erről az új valóságról meg kell csinálni az új filmeket, és iszonyú izgalmas szerintem, hogy azok milyenek lesznek. Biztos, hogy teljesen mások, mint amik eddig voltak. Vagy hogyha ugyanilyenek, akkor valamit nagyon elcsesztünk mi így mindannyian, szerintem.
0: És rád személyesen milyen hatással volt a rendszerváltás?
1: Nagyon felszabadító volt, nagyon sok, nagyon energikus lettem azóta, rettenetesen keveset alszom, ami nyilván azzal is együtt jár, hogy amikor a friss hús közeledik, akkor egyre több dolgom van, de hogy más dolgokba is belevágtam, meg eléggé aktívan részt veszek a filmreformnak a munkálataiban, tehát ott egy tök értékes és fontos munka elkezdődött, és az engem nagyon visz előre, és úgy hirtelen azt érzem, hogy egy csomó minden formát kap, ami eddig ilyen lebegett így körülöttünk. Ez nem csak a filmre vagy a filmreformra igaz, hanem így az egész országra úgy érzem, hogy most végre egy sebességbe került az autó, és elindult, és tart valahova.
0: És ebben a felfokozott állapotban nehéz volt a friss húsra koncentrálni?
1: Nem, nagyon inspirált az, hogy a friss hús milyen lesz majd így ebben, meg bele tudtam ezt keretezni abba, amit az előbb elmondtam, és nagyon izgalmasnak éreztem ezt az egészet, és úgy azt is vártam, hogy ez a közeg, amelyik itt meg szokott jelenni, azok az arcok, azok sokkal felszabadultabbak és életigenlőbbek lesznek, és ez külön várakozást indított el bennem. Mondjuk az van, hogy a Jakab Vera és a kollégáim azért nagyon ki voltak akadva, amikor eltűntem a filmreformos ügyek miatt így egy-két napra, vagy beleöltem ebbe is egy csomó energiát, amit nyilván a friss húsba is ölhettem volna, de hát ugye ezt próbáltam aztán az alvás megvonással kompenzálni, és azt hiszem, hogy végül is ez annyiban sikerült, hogy már biztos, hogy sikerült, hogy most itt vagyunk a fesztiválon, és ez összeállt és működik, úgyhogy tök jó.
0: Mit gondolsz az idei felhozatalról?
1: Az változott a válogatásnál már, hogy bevontam a Koromannát a magyar versenyprogramnak a kiválasztásába, meg összeállításába, és ez életem egyik legjobb döntése volt, mert egyrészt ugyan ismertük egymást az Annával, meg láttam a filmeit, és nagyon szerettem is azokat, de igazából nem nagyon mélyült el a barátságunk, vagy nem alakult ki valami ilyesmi. És amikor elkezdtük a filmeket nézni, illetve nem együtt néztük, hanem mindenki nézte otthon, és aztán jegyzetelgettünk hozzá, és voltak alkalmak, amikor ezeket megbeszéltük, és ezen az alkalmakon elképesztő volt, hogy mennyire egy nyelvet beszéltünk rögtön. Ez nem jelenti, hogy mindegyik filmről ugyanazt gondoltuk, vagy hogy teljes egyetértés lett volna közöttünk, bár ez általában egyébként eléggé egyetértettünk, de mondjuk tudtunk vitatkozni is, de hát olyan volt, mint amikor egy baráttal felfedezitek egymást, vagy hirtelen lesz egy barátod, és akkor hirtelen ott a valami nyelv is megteremtődik, és ez megvolt, és ez a nyelv igazából a filmekből származott, és így azt hiszem, hogy sokkal érzékenyebben tudtunk hozzányúlni a filmekhez, hogy mit és hogyan válogassunk be, és hogyan passzintsuk aztán egymáshoz ezeket blokkokban. És közben egy ilyen elég szerencsés évről is van szó. Ez nyilván független attól, hogy az Annát behívtam előválogatónak, vagy hát válogatónak, de hogy tök sok jó film érkezett, 200-an neveztek, és nem az volt, hogy a végén össze kellett söpörni még a maradékot ahhoz, hogy összeálljon ebből a megfelelő számú blokk, hanem egyre több blokkot kellett csinálnunk, és még így is volt fájdalmas veszteség, amit mondjuk szerettünk volna berakni, de egyszerűen már nem, tényleg nem fér be, azért valahol meg kellett húzni a határt. Úgyhogy franc se érti, hogy miért készül 200 magyar rövidfilm egyébként, meg hogy mi ez a szent őrület, ami vezeti előre az embereket ebben. De hogy elkészül, és ráadásul még jók is, ami, vagy hát nagyon sok jó ezek közül, ami meg aztán főleg érthetetlen abban annak a tükrében, hogy se rendes finanszírozás nincs, se nincs pénze mondjuk a stúdióknak, vagy ezeknek a produkciós cégeknek arra, hogy felkaroljanak rövidfilmeket igazán, tehát hogy ami ilyen kapacitás volt, az elment a független nagyjátékfilmekre nagyjából az utóbbi időben, és hát az oktatási intézmények is, és azok közül persze elsősorban az SFE, hiszen az van így valahogy az epicentrumban, hát az sincsen túlságosan jó állapotban, az SFE-nél inkább szerintem ilyen kreativitás problémák vannak, meg kompetencia problémák az alkotók, vagy az oktatók részéről. Az ELTE-n, ami meg egy ilyen új központ lett ebben, ott meg inkább az van, hogy rettenetesen alulfinanszírozott az egész, és olyan reménytelen küzdelem megcsinálni egy filmet. És ennek ellenére amúgy az SFE-ről is kijöttek tök jó filmek, az ELTE-ről is, hát a Momés animációknál nem meglepő, hogy azok nagyon magas színvonalúak, és akkor még egy csomó olyan tök meglepő film érkezett, amiket még egyáltalán nem láttunk jönni.
0: És megbeszéltetek valamit az Annával, hogy mik a kritériumok, amiknek szeretnétek, hogy megfeleljenek ezek a filmek? Tehát, hogy milyen filmek legyenek a friss húson, és hogy mondjuk milyen filmek ne legyenek?
1: Ja, nagyon pontos kritériumrendszer nem volt ebben, meg nagyon, mondjuk az talán volt pont az ellentéte, hogy legyen minél sokszínűbb, tehát mondjuk legyen benne műfai, legyen benne vicces, legyen benne nyilván komoly, tehát ezek se voltak ennyire dedós módon elmondva, de azért ez úgy kialakult közöttünk, hogy a sokszínűség az fontos, és azt hiszem, hogy amiben nagyon egy húron pendültünk, az még az volt, hogy ami egyébként szerintem az Anna filmében szuper jól megjelenik, a Diamond Beauty-t, azt gondolom sokan látták, hogy legyen benne valami olyan alkotói bátorság, és alaposság, részletgazdagság, ilyen kreatív erő, amit egy rövidfilm mondjuk különlegesebb tud szerintem lenni, mint egy nagyjátékfilm. Mert ugye a nagyjátékfilmnél olyan rohadt sok dolognak kell megfelelni, tudod, hogy adja valaki a pénzt, van egy producered, aki így valamit el akar ezzel érni, nézőszámokat kell hozni, szponzorokat kell kielégíteni. Tehát, hogy van egy csomó ilyen megfelelési ügy, Ami a rövidfilmnél nincsen, és hogy ennek ellenére egyébként nagyon sokan meg akarnak felelni ilyen képzelt standardeknek, amiről én mindenkit próbálok lebeszélni és felszabadítani, mert ezek nem valóságos dolgok szerintem egy rövidfilm esetében, tehát hogy itt tényleg csak egy ilyen belső felszabadulásra van szükség, és hogy ezeket meg lehet tenni, és hogy ez volt az, amiről az Annával nagyon ugyanazt gondoljuk, hogy ezek igazából ezek a jó rövidfilmek, amikben ez a típusú bátorság meg tud jelenni.
0: És szerinted hogyan fog hatni a rövid filmekre ez, hogy rendszert váltott az ország? Mert így gondolkoztam ezen most így idefele jövet a metrón, és arra jutottam, hogy nem biztos, hogy pozitív lesz a változás mondjuk abban, amit te mondtál, hogy a filmek témája, vagy a filmek hangvétele, vagy hangulata, az lehet, hogy fog változni, csak nem tudom, hogy lesznek-e feltétlenül filmek.
1: Hogy lesznek-e filmek?
0: Hát, hogy ennyi film lesz-e, és hogy ennyi kreativitást fognak-e rakni emberek kis filmekbe, hogyha feldereng a lehetősége annak, hogy esetleg mondjuk nagyot is csinálhatnak.
1: Ez nagyon érdekes felvetés, meg nagyon érdekes dilemma. Ugye azt szokás mondani, hogy az előző rendszerváltás, mint a 89-esnél valahogy így a kultúra alól kiment az erő, és kiment az a típusú rendező elf, hogy itt valami ellen kell beszélni, és ez úgy mindennek adott egy kontextus, és egyben valahogy vitte előre az alkotókat, és akkor hirtelen a 90-es évek az egy ilyen kiüresedés volt. Egyébként a magyar filmben is úgy nehezen lehetett megtalálni ezeket a drive-okat. És amúgy lehet, hogy egyébként ilyesmi fel fog merülni, és lehet, hogy ez, ha valamire hatással lesz, akkor van a rövid filmekre, szerintem igen, mert hogy ez volt egy ilyen menekülő út, amiben nagyon sok mindenki el tudott indulni, és aztán is tudott veszni benne, és tudott ezzel, és valahogy ezen keresztül meg tudta valósítani magát. Tehát lehet, hogy erre lesz hatás, ugyanakkor szerintem talán ez ellensúlyozhatja azt, hogy egyébként közben meg rohadt szarok voltak a körülmények. Tehát, hogy mondjuk a rendszerváltás előtti kultúrafinanszírozás azért az egy, jó, az sem volt ennyire egyszerű, meg ennyire sommásan, aztán nem lehet túlzás megfogalmazni, de hogy ott azért volt egy viszonylag bőkezű kultúrafinanszírozás. Most ezt azért nem lehet elmondani. Tehát, hogy ha egyébként kialakul egy olyan filmtámogatási rendszer, amiben a rövid megtalálja a helyét, és nekem egyébként pont az a vízió, meg én azt látom magam előtt, hogy az lenne jó, hogyha ez valahogy egy ilyen tehetséggondozási ügyé tudna válni, és nem feltétlenül ilyen egyedi pályázatokban lehetne ilyen pénzekért menni, hanem mondjuk műhelyeket lehetne kialakítani a stúdióknak, vagy a produkciós cégeknek, meg össze lenne gondolva ez az oktatással, az inkubátor programmal. Tehát, hogyha egyébként ez egy ilyen inspiráló közeget létre lehetne hozni, ahol amúgy ezek a itt megismert kreatív emberek, akik friss húson azért brillíroztak az elmúlt években, ilyen komoly és jó lehetőséget kapnának, akkor szerintem meg fogják csinálni a tök jó filmjeiket, és akkor nem lesz ez, hogy kiüresedik minden.
0: És azt észrevetted, hogy idén máshogy csináltatok valamit, amiatt, hogy megtörtént ez a rendszerváltás? Mert nekem például most, pont tegnap volt ezzel kapcsolatban egy élményem, hogy rám írt a Nagy V. Gergő, hogy most már írhatok BDSMS cikket a rekordre, mert egyszer írt egyet, és azt nem hoztuk le, mert hogy gyakorlatilag így egy ilyen meleg pornót részletesen leírt, hogy mi történik benne. És akkor így gondolkoztam ezen, hogy ja, hát így végül is most már lehetne, de mondjuk annyira nem szeretném. De hogy ez tök érdekes volt ez az élmény, hogy most már lehet.
1: Nem nagyon csináltunk egyébként máshogy dolgokat, tehát hogy bennünk, szóval hogy mi azt a stratégiát választottuk, amikor elkezdtük csinálni a friss húst, meg amikor nyilván ez kellett ahhoz, hogy ez ekkora tudja lenni ez a fesztivál, meg nemzetközi dimenziója legyen, meg hogy úgy nézzen ki, ahogy ehhez szükség volt arra, hogy pályázzunk az NFI-hez, és nyilván ez egy téma volt közöttünk az elejétől fogva, hogy ez oké-se vagy nem, és végülis abban maradtunk magunkkal, érdekes, ahogy egyébként, tehát hogy szerintem erről sokkal többet kéne beszélni, hogy ebben a magunk mögött hagyott rendszerben ki hogyan kötötte meg a kompromisszumait, és ebben szerintem egy érdemes frankon beszélni, és tök jó, hogyha ezt mindenki saját, először saját magában, és aztán úgy egyébként ilyen párbeszédformában is ezeket a vélemények, vagy ezeket a megállapításait, ezeket úgy megteszi.
0: De akkor ezt szerinted hogy lehetne megcsinálni? Csak azért, hogy ebből szerintem így következik rögtön egy ilyen összehasonlítás, hogy na én iszonyatosan durván ellenálltam, és nem vettem részt benne, a tied az már kicsit olyan megkérdőjelezhető, szóval, hogy így szerintem ezt erről így nehéz beszélni.
1: Egész őszintén szólva, engem most ezen a ponton mondjuk annyira nem érdekel, hogy ezt mondjuk más fesztivál hogy csinálta. Sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy a saját helyzetemet tisztázzam ebben. Ez is túlzás, ez igazából lehet, hogy hülyeség, hogy nem érdekel, de nyilván érdekel, meg ez szerintem egy fontos téma lehet, de nem ilyen artikulációval, vagy bennem legalábbis nem ez mozog, hogy mondjuk valakit így kalodába zárni, vagy mágiára rakni, és akkor jól lebüntetni, és magamat meg fölmenteni, hanem szerintem ez egy nagyon érdekes és fontos párbeszéd lehet. Csak ahhoz tényleg az kell, hogy mind a két fél ezt megtegye. Tehát azért már kerültem olyan helyzetbe, mióta változás van, hogy mondjuk megkerestek olyan emberek, akik ezt nem tették meg, és sokkal mélyebben benne voltak szerintem annál, mint ahogy mondjuk én, vagy sokkal szerintem, de hát nyilván ezt nem én akarom eldönteni, de én az én helyzetemben úgy látom, hogy ők sokkal több kompromisszumot hoztak ebben az egészben, és mégse jutottak el, vagy talán pont ezért nem jutottak el addig, hogy ezzel számot vessenek. Most még visszatérve egy pillanatra a kérdésedre, ahonnan indultunk, hogy végül is mi azt a döntést hoztuk meg, hogy amíg nincs tartalmi beleszólás abba, hogy ez a fesztivál ez mit mutat be, meg mit kommunikál magáról, addig tartottuk okésnak, hogy az NFI támogasson minket, vagy bárki is állami részről támogasson, vagy szponzorokra is ugyanez igaz lenne, csak ez nem annyira merült föl egyáltalán. És végül is az NFI nem szólt ebbe soha bele. Tehát, hogy ezt el kell mondanom. Nyilván most megint csak a abszolút őszintesség jegyében biztos, hogy volt bennünk öncenzúra, tehát, hogy mi se az LMBTQ szekciót raktuk ki a magazin címoldalára, meg a pályázatunknak az első bekezdésében sem arról volt szó, tehát hogy azért oké, tehát hogy nyilván a helyzetet kozmetikáztuk ebben, de hogy közben meg mégiscsak lementek teltházzal az LMBTQ-s filmek, meg mégiscsak beraktunk olyan filmeket még más blokkokba is, amik mondjuk ilyen edgy témákat feszegettek, de mondom, ez erre semmilyen visszajelzés nem érkezett valójában, tehát se jó, se rossz, nem a vállunkat se veregették meg, hogy de jó, hogy ilyen bátrak vagytok, és hát nyugodtan csináljátok, hanem ez egy ilyen ignoranciába ment át. Fogalmam sincs, hogy mit gondoltak erről, ha egyáltalán ezt észrevették, de hogy nekünk a belső működésünket ilyen lényeges módon nem változtatta meg.
0: És gondolkoztál azon, hogy hogyan lehet azért tenned, hogy most ezzel, hogy történt ez a változás, hogy ne fussatok bele abba a helyzetbe, hogy egy ilyen átmeneti állapot van, és még nem indulnak el az új pályázatok, viszont nektek meg jövőre is kell csinálni egy fesztivált.
1: Hát, erre nagyon nehéz most felkészülni, főleg nagyon nehéz volt most abban a helyzetben fölkészülni, hogy nekünk be kellett fejezni a fesztivált most effektíve, és azért emellett nem nagyon jut ilyenkor még energia arra, hogy ennyire előre gondolkodjunk. Nyilván próbálunk valami fajta tartalékot képezni, ami nem könnyű, mert sokkal kevesebb pénzt kaptunk, mint tavaly. Hát ilyen módon nehéz előre dolgozni. Próbálunk minél több szponzort felhajtani, újra gondolni ilyen szempontból a fesztivált. Szerencsére egyre több nézőnk van, ami nyilván segít, mert az egy bevételi forrás, amire lehet támaszkodni, egyre többen neveznek, ez szintén ugyanez. Úgyhogy azért megvan a részünkről, megvan a több lábonállás, azért nagyon nagy áldozatokat kéne hozni, hogyha ilyen közösségi pénzről le kéne mondani, mert pont a nemzetköziségét veszélyeztetni a dolognak. ez mindenhol így van Európában, tehát ez tökre nem egy rendkívüli dolog, hogy ahhoz, hogy mondjuk fel tud venni a ilyen értelemben a verseny, mondjuk egy bécsi rövidfilmfesztivállal, ahhoz, és mondjuk meg tudja hívni embereket, külföldi szakembereket, az az, ami igazából rohadt sok pénzbe kerül, kifizetni a repülőjét, a szállodát, a mindent, az itt létüket, és ezt pillanatnyilag nem tudná szponzor pénzt fedezni. Tehát azt meg tudnánk csinálni valószínűleg, hogy itt mondjuk legyen egy mozi, ott levetítsük a filmeket a magyar közönségnek, és akkor ez igazából ennyi lenne. Ez is tök jó, meg nyilván, hogyha ez lenne az út, akkor ezt végigjárnánk, de hát azért ahhoz, hogy ez mondjuk tényleg azt a minőséget képviselje most Európában is, meg mondjuk az Oscar kvalifikációnkat meg tudjuk tartani, ahhoz kell ez a nemzetközi dimenzió. Hát nyilván azért is dolgozunk, vagy én dolgozom én személyesen a filmreformban, hogy segítsem azt, hogy itt minél hamarabb meg tudjunk fogalmazni szakmaként olyan igényeket, amikből látszik az, hogy tök fontos az, hogy itt hamar felálljon egy új finanszírozás, hogy azt igazságosan osszuk el, meg hogy ez az egész oké módon működjön. Nem biztos, hogy tehát, hogy nincs ilyen nagyon konkrét és nem tudom, önző célom ebben, de hogy azért nyilván ez ott van abban, hogy a saját fesztivál jövőjéről is akarok gondolkodni.
0: Erről az Oscar kvalifikálós díról jutott eszembe, hogy ebben azért van egy kicsi ilyen frusztráló is, hogy lehet, hogy ti mondjuk ki tudnátok választani a programból egy olyan filmet, aminek tényleg lehetne esélye az Oscaron, de hát van egy független zsűri, és hát nekik meg nyilván nem lehet megmondani, hogy mit válasszanak nyertesnek.
1: Igen, hát meg figyelj, az is frusztráló benne, egyébként őszintén, és azért jó, azért luxus probléma, de én már elég olyan unom, hogy erről kell ennyit beszélni, de természetesen ezt az áldozatot meghozom a fesztiválért, mert hogy ez tudod, egy olyan dolog, amiben mindenki bele tud kapaszkodni, tehát hogyha XYZ eljön egy olyan mondjuk tévétől, vagy újságtól, ami abszolút nem ezzel foglalkozik, csak tök jó, hogy figyel ránk, és ennek nagyon örülök, akkor ez az első dolog, ami bele tud kapaszkodni, hiszen ezt érti, ezt a szót, hogy Oscar. És akkor emiatt nagyon sokat kell erről beszélni, és persze tök jó, és ez viszi a hírünket, meg nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, de közben meg abból a szempontból nagyon félrevisz szerintem, hogy valójában nem ez a lényeg, már csak azért sem, mert tök nehéz Oscar-díjat nyerni, akkor is, hogyha megnyered ezt a fesztivált, vagy más fesztivált is, tehát hogy össze kell állni a csillagoknak. Nyilván ez egy ilyen rangot jelent azért annak a filmnek, ami megnyeri, és ez tök jó, mármint a fesztiválokat, és aztán elindulhat az Oscarért folyó küzdelembe, de körülbelül ez egy kicsit egyébként hasonló helyzetet teremt, mint ami annak idején biztos emlékszel rá, amikor a Saufia nyert Cannes-ban, és aztán a Mindenki nyert Oscar-díjat, és akkor volt ez a nagy sikerszéria, csomó diák Oscar bronzt nyert a Kovács István filmje, szóval hogy ezek iszonyatosan jó hírek voltak, és nagyon lehetett ezeknek örülni, viszont egy olyan mércét tettek aztán a következő készülő filmek elé, ami meg borzasztóan frusztráló volt az alkotóknak, és szerintem nagyon félrevitte egyrészt a várakozást, hogy mit lehet remélni egy film sikertől, aztán hogyan lehet ezeket a sikereket, vagy éppen nem sikereket értékelni, tehát hogy és akkor lett egy ilyen tök fals elvárásrendszer. Miközben nyilván a sikereknek nagyon örültünk, tehát hogy kicsit hasonló helyzet ezzel az Oscar kvalifikációval is, hogy borzasztóan büszkék vagyunk rá, és nagyon szeretnénk, hogy ez minél tovább meglegyen nekünk, meg hogy más kategóriákra is megnyerjük előbb-utóbb, de hát de basszus, közben nem ez a lényeg. Ez tényleg egy ilyen égkő rajtunk, de nem ettől vagyunk boldogok.

0: Itt vagyok Konrád Zsuzsival, aki a Valami Vad című filmnek a rendezője. Szia Zsuzsi, hány éves vagy, és hogyan lettél filmkészítő?
1: Szia, 31 éves vagyok, és igazából így nagyon sokáig kallódtam gimnázium után, keresve, hogy mit akarok kezdeni magammal. Aztán valahogy megéreztem azt, hogy olyan sokszor kívülállónak élem meg magamat a helyzetekben, és valahogy ebből a kívülállóságból így rálátok, vagy így megfogalmazódik bennem valami, ami egy szituációt így kiemel a sokból, és viccesnek érzem, vagy nem tudom, valahogy különösnek. És úgy megéreztem ebben azt a vágyat, hogy filmeket csináljak, és ezt valahogy így el is titkoltam sokáig emberek elől, hogy ez nehogy kiderüljön rólam, mert attól féltem, hogy ez ciki valamiért, és picit így titokban kezdtem el ezt a felvételi folyamatot, de aztán már egy idő után beavattam a szeretteimet, és felvételiztem, és felvételt nyertem az Enyedi Ildikó osztályába, hála az égnek.
0: Ma megnéztem megint a Szia Papa című filmedet, amit apukáddal, Konrád Györggyel csináltál, és ott ő azt mondja, hogy pici baba voltál, és már fényképeztél, és hogy mindig rendezted őt, meg anyukádat, de már ott is úgy reagáltál, mint hogy ez nem lett volna igaz.
1: Hát igen, mert valahogy én azt gondolom, hogy a szülők, szóval, hogy megpróbálja egy ilyen narratívába elrakni, hogy én erre voltam hivatott, de egyébként igaz talán, nem tudom, de persze lehet, hogy így én nem élem meg azt, hogy én kiskorom óta ilyen rendezői vénával rendelkezem, sőt, akkor már sokkal inkább így szerettem szerepelni, meg hogyha így rám figyelnek, és ez a rendezés, ez inkább szerintem kamaszkoromban jött.
0: A kapcsolatot a mostani film és a között, a film között abban találtam meg, amikor megkérdezed apukádat, hogy hogyan gondolok rád szerinted, és ő azt mondja, hogy mérgesen.
1: Nagyon rég láttam azt a filmet, mert amióta meghalt a papa, azóta nem tudtam megnézni, és ez maga a filmkészítés egy olyan folyamat volt vele, amiben így sok mindenki kijött mindkettőnkből, és sok akadálya a kapcsolódásunknak, de nagyon sok mindenen átsegített minket, és főleg így a vágási folyamat, meg az, ahogy utána egymásra néztünk, az már nem volt mérges.
0: Én ezt már jó pár emelőt megmutattam azt a filmet, én szerintem ez egy szuper jó film, és nekem a leginkább azt, most még a Szia Papáról beszélek, nekem a leginkább azt mutatja meg, hogy amit így már így észrevettem a világban, hogy a szülőség az valahogy úgy mindenkit egyenlővé tesz, tehát hogy teljesen mindegy, hogy valaki nem tudom, egy egyszerű buszvezető, vagy egy nagyon híres író, hogyha szülő lesz, akkor ugyanazokkal a problémákkal kell megküzdenie, és nem tudja elkerülni, még pénzzel se lehet elkerülni, lehet, hogy felfogadhat egy, nem tudom, ilyen babysittert, de akkor is az lesz, hogy jön a gyereke is, és úgy fog vele viselkedni, hogy te viselkedsz apukáddal abban a filmben.
1: Igen, ezt nem lehet kikerülni, és azt hiszem, hogy nem. Tehát, hogy sok mindenen segít az intellektus, de ezek a pszichés folyamatok ugyanúgy ott vannak mindenkiben, és iszonyatosan sok és szerencsétlenség kerül elő egy olyan emberből is, aki egyébként nagyon méltóságteljes az élete különböző részeiben, és ezt én is ugyanúgy érzem magamon, hogy amióta szülő vagyok, azóta minden olyan elméletem, meg képzelődésem így a szülőséggel kapcsolatban, ami azelőtt volt, az teljesen szerte foszlott, mert olyan dolgokkal kell megküzdeni, amikről nem is gondolná az ember.
0: Hogyan jutott eszedbe ennek a filmnek az ötlete?
1: Igazából, tehát hogy úgy történt, hogy engem megkeresett a Maya Korn nevű amerikai producer nő, hogy egy pitch fórum után, hogy ő szeretne csinálni egy vérfarkasos, átváltozós filmet, és ehhez keres rendezőt, meg írót, és iszonyúan örültem, de elég hihetetlennek tűnt így Magyarországról a mi lehetőségeink ez képest, hogy most itt hirtelen van egy ilyen konkrét dolog, és végül kiderült, hogy igaz, és szerencsére megbízott abban, hogy én nem ezt csinálnám, hanem megtartanám az átváltozást, mint folyamatot, ami engem ebben az egészben érdekelt, de nyitott volt arra, hogy legyen medve, meg arra, hogy ne egy ilyen zsáner irányba menjen, hanem inkább valami más, ilyen mágikus realista irányba.
0: Mondd el, Léci, a filmnek a történetét.
1: Egy középosztálybeli zsidó családnak azzal kell szembenéznie, azzal a problémával, hogy a kamaszlányuk időnként medvévé változik, és próbálnak ezen a helyzeten segíteni, próbálnak ezzel valamit kezdeni, és igazából az anyukának a szemszögéből kísérjük végig ezt, hogy mit kezd ezzel, hogy lehetetlen egy lakásban tartani egy vadállatot. És
0: az, hogy CGI-jal csináltok meg ezt a medvét, vagy akár úgy, hogy valaki beöltözik medvének, az fel sem merült benned?
1: Nem. A munka folyamat során gyakran feljött, mint hogy azért az egyszerűbb lenne, de nem tőlem, és én ezt elképzelhetetlennek tartottam, hogy úgy ez működjön ez a dolog, és szerencsére az alkotótársaim nagyon kitartóak voltak ezzel kapcsolatban, hogy ők is látták, hogy ennek igazinak kell lennie, mert pont az volt a fontos, hogy minden része a földön legyen ennek a dolognak, és onnantól kezdve, hogy filmes eszközöket kezdünk el használni, onnantól kezdve így elveszti a lényegét a történet.
0: És nehéz volt megtalálni azokat az alkotótársakat, akik hittek ebben a koncepcióban, meg akik nem féltek a medvétől?
1: Nem, az egyik, aki a fő alkotótársam volt, ő a férjem, Szilágyi Gábor, és őt nagyon könnyű volt megtalálni emiatt, de volt benne rizikó, hogy együtt fogunk dolgozni. Szerencsére nagyon jól alakult, és ő nagyon mellettem volt ebben, és ő nagyon bevállalós volt ilyen szempontból, hogy nem is volt kérdés, hogy ez oké legyen.
0: Itt egy nagy barna medvéről van szó, ugye? Nem tudom, hány kilós volt ez a medve?
1: Hát azt én sem tudom, de nagyon nagy.
0: Őt el kellett vinni egy igazi budapesti lakásban, vagy ez egy stúdió volt?
1: Ez egy lakás volt, mert nem volt pénzünk egy stúdiót berendezni, úgyhogy egy ilyen reális budapesti lakás hangulatát keltse. Viszont nagyon nehéz volt megtalálni ezt a lakást, mert azért a legtöbb ember nem akarta ilyen normális filmes összegért kiadni a lakását, úgyhogy beviszünk egy medvét. De végül lett egy nagy szerencsénk, hogy volt egy ilyen lakás, ahol egy idős néni meghalt, és akire ő hagyta, ők szívesen kiadták forgatni, és ezt is bevállalták. És a medvét pedig a Horkai Zoltán nevű profi medvetréner hozta, és ő végig kísért minket ebben a folyamatban.
0: Gondolkoztam közben, hogy vajon itt kellett-e instruálni a medvét, mert kicsit pont az volt a lényeg az ő viselkedésében, hogy így azt csinál, amit akar.
1: Igen, de azért hát kétféle módon lehetett instruálni, vagy most lehet, hogy több, de hogy két fő irány volt. Az egyik az, hogy motiválni abba, hogy merre menjen igazából azzal, hogy hova voltak ételek kitéve. Az sikerült szerintem a legjobban, mert akkor nagyon természetesen viselkedett. De volt olyan, hogy idomítani, tehát hogy igazából ilyen képes volt néhány trükkre, hogy felágaskodás, sőt még azt is meg tudta csinálni, hogy felágaskodik, és így kinyitja a száját, mint az oroszlán. Szóval, hogy ilyeneket tudod, az egy kicsit, ott egy kicsit így elszínészkedte a dolgot, és ez kevésbé volt természetes, úgyhogy hát így ennyiben merült ki így az instruálása.
0: Hol volt ez a lakás, és csak egyszer kellett oda vinni a medvét?
1: Két napunk volt a lakásban, és egy napunk volt a tárnoki kőfejtőben, ami az állatkertnek az ő ketrece volt. A harmadik kerületben volt, egy gyönyörű házban volt a lakás, ami az volt a szerencsénk, hogy egyszerűen tökéletes volt, mert én egy társasházi lakást szerettem volna, hogy tényleg egy olyan hangulatot keltsen, hogy ez a városban van, és nem egy kertes ház. Viszont nyilván nagyon nehéz volt társasházat találni, ahol nem az lesz, hogy így kikukucskálnak a szomszédok, hogy mi történik itt. És az a szerencsénk volt, hogy ez igazából egy társas ház volt, de hogy mondjuk három lakásból áll, és minden egy tulajhoz tartozott, úgyhogy igazából szuper volt, hogy így a lépcsőházat meg az egész udvart belakhattuk mind forgatás alatt.
0: Melyik utcában volt ez? Én is a harmadik kerületben lakom.
1: Seregé köz. Egyébként ők kiadják ezt a lakást forgatásra, és nagyon szeretik is, hogyha ezt megtehetik, úgyhogy ha valakit az érdekel, akkor igen. Hát két fél napunk volt igazából ott a lakásban a medvével, mert azért nem tudtuk, hogy mikor fárad el, úgyhogy igazából ilyen pár órákat tudtunk vele effektív forgatni, mert mindig benne volt a kockázat, hogy azért most már elfáradt.
0: Amikor Pajzs Miklós így közelről énekel a medvének, az tényleg úgy történt?
1: Nem. Úgy volt, hogy így fog, és nagyon szerette is volna, de aztán végül különböző okok miatt ezt sajnos nem tehettük meg, meg nem is akartuk, hogy bárki veszélyben érezze magát, meg ezt az egész kockázatot, úgyhogy végül így a forgatás során ezt elengedtük, és át kellett gondolnunk, hogy tudjuk úgy megoldani ezeket a jeleneteket, hogy ne legyen együtt szereplő és állat.
0: Ki félt a legjobban a medvétől?
1: Az Eszter, Márton Eszter, de nagyon, nagyon bátran szembeszállt a félelmével, de azért igen, ott ez váratlanul előjött, hogy azért ez tényleg egy vadállat. És a legkevésbé pedig a kisfiú, az Ábris, hihetetlenül bátor volt, ő kérdés nélkül oda mentett, szerintem ő úgy vette, hogy egy kiskutya.
0: Hogy jutott eszedbe Pajzs Miklós az apa szerepére? Azt érzem, hogy ő már így teljesen belenőtt ebbe az ilyen Kibédi Ervin szerepbe.
1: Hát az Asher Irma volt a casting direktor, és ő így nagyon-nagyon jól megérezte azokat a karaktereket, akiket leírtam. Igazából az első eresztésében volt az Eszter is, meg a Miklós is. Nagyon jól működtek. A Miklós sokkal jobban valahogy így belepasszolt ebbe, mint bárki, mert valahogy úgy tudott semmit tenni, meg így feküdni, meg szóval egy ilyen nagyon jó volt castingolni igazából, mert meg így azt éreztem, hogy ő hoz is sok mindent, úgyhogy nem csak az, hogy el tudja játszani, hanem ő egy ilyen inspirált valaki volt egész végig, és egyre inkább, ahogy így belelazultunk a forgatásba, úgy jöttek neki is ötletei, meg csak így elkezdett úgy létezni, ahogy ez az ember, és ez vicces volt, meg volt benne humor.
0: Annak van jelentősége, hogy ilyen idősek a szülők?
1: Igazából nem, valahogy ők lettek a jó szereplők, és féltem egy kicsit, hogy túl idősek lesznek nekik, de annyira jól működtek, hogy ezt így elengedtem, ezt a dolgot, úgyhogy nem volt különösebben így megírva jelentősége. Talán annyi, hogy ettől a hangulat egy kicsit ilyen folytottabb, vagy aggódósabb, szorongatóbb, hogy nem ilyen fiatal vagány szülők, de igazából nincs jelentősége, azt hiszem.
0: Hogy hívták a medvét?
1: Mózesnek.
0: És próbáltad elnyerni az ő szimpátiáját?
1: Igen. Voltunk többször a Horkainál a telephelyén, és akkor ott egyrészt azon túl, hogy így a Zolival próbáltuk megbeszélni az összes jelenetnél, hogy ezt így hogy lehetne megcsinálni, mert fogalmam se volt, hogy ez valóságban, ez hogy néz ki meg, ez hogy működik egy medvével, és azon túl a medvével is kicsit barátkoztunk, de úgyhogy így megetettük, megsimogattuk a fejét, de azért nem gondoltam, hogy emlékezni fog rám.
0: A forgatás óta látogattad meg?
1: Nem, és sajnos most el is került a Zolitól, úgyhogy most nagyon szomorú ez a helyzet, ami most van, és nagyon remélem, hogy vissza tud hozzákerülni.
0: Ha én csináltam ezt a filmet, akkor most azt érezném, hogy tettem valamit a medve közösségért. Te is így érzel?
1: Nem tudom. Hát az nagyon jó lenne, hogyha a medve közösség így gondolna. Nem tudom. Azt hiszem, hogy talán nem érzem így, mert fura lenne így innen a Puskin moziból így érezni, hogy azért, hogy embereknek tetszik a filmem, azért tettem valamit a medve közösségért, de tényleg örülnék neki, és jó lenne látni, hogy mit és hogyan. De...
0: Ez így kavargott a fejedbe, hogy úgy érzed, hogy kicsit kihasználtad a medvét?
1: Hát persze. Azért ez ambivalens, vagy így egyfelől nagyon jó eleme egy filmnek, és egy főszereplő, és minden szempontból tiszteltük, és azt is tudtam, hogy a Zoli nagyon jó kapcsolatban van az állataival, és nem fog velük rosszul bánni. Mindezek mellett akkor is ott van egy ilyen félelmetes érzés az emberben, még akkor is szerintem, hogyha gyerekekkel forgat, vagy bármilyen olyan lényel, aki nem maga dönt úgy, hogy jelen legyen a forgatáson, hogy akkor ez most hogy van.
0: Megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy tud-e filmet nézni egy medve, és azt mondta, hogy igen, hogyha megnézné a medve a filmet, és tetszen neki, az egy fontos visszaigazolás lenne neked?
1: Nagyon. Ez nagyon vicces lenne.
0: Mit változtatod meg benned ez a film?
1: Fúha, hát nagyon sokat tanultam belőle, de iszonyatosan sokat, és valahogy ilyen nagyon jó kapcsolatba kerültem az alkotással, azt hiszem, vagy hogy az iskolában mindig ott volt az a sok zavar, hogy nem tudom, így mindig összezavarodtam a saját alkotásaimban, és nyilván itt is rengetegszer, de valahogy bátorkodtam élvezni az alkotási folyamatot, és ez nagyon jó tapasztalat volt.
0: Voltak, akik megemlítették a Pirula Panda című filmet, mint aminek hasonló a sztoria, hogy ahhoz mi a viszonyod?
1: Bevallom, hogy én nem láttam a Pirula Pandát, de vicces volt ez a komment, ezt én is láttam.
0: De nekem ezt konkrétan a feleségem mondta, amikor elmeséltem neki ma, hogy miről szól ez a film.
1: Igen, lehet, hogy sztori alapján igen, de hát így elég más világ az.
0: Én azt mondtam neki, hogy lemerem fogadni, hogy te nem láttad a Pirula Pandát.
1: Hát igen, ezt jól mondtad.
0: Mennyire kavarta fel a lelkedet a rendszerváltás?
1: Hát inkább nagyon-nagyon megnyugtatta a lelkemet. Az az igazság, hogy én észre se vettem, hogy ennyire szorongató és nyomasztó volt minden. Vagy hogy tudtam, de valahogy mindig próbáltam egy ilyen burkot magam köré vonni, hogy én akkor is tudok boldog lenni, meg akkor is tudok ezt meg azt. De hihetetlen, hogy mennyire sok követ levett a szívemről azt, hogy most így el lehet képzelni, hogy vannak kilátások, meg valahogy az, hogy azt érzem, hogy mindenki fellélegzett, vagy aki legalábbis így körülöttem van, és úgy érzik az emberek, hogy van közük a közügyekhez, és ez nagyon jó érzés, meg nagyon jó látni ezt, hogy aktív, mindenki aktív lett.
0: És milyen terveket szövegetsz?
1: Mivel most van egy pici gyerekem, meg egy picit nagyobb gyerekem, ezért ez elképesztően igénybe vesz, de egyébként ebből egy nagy játékfilmet tervezünk, és most annak az írási folyamatában vagyok benne, meg ezt próbáljuk pályázni.
0: Mármint a medvés sztoriból, vagy a gyerekeid sztoriából?
1: Nem a medvés sztoriból, a valami vadból, csak egy másfajta nézőpont, meg azért sok tekintetben más, de igen, ez a kiinduló pont, és hogyha a kisebbik gyerekem bölcs is lesz, akkor meg dolgozni is szeretnék valamit. Remélem, hogy kapok valamilyen munkát.

0: Itt vagyok Krev Zsuzsival, akinek az Adva Ata című filmjét most fogják vetíteni 9-től, most pedig fél 9 van. Most mondtad, hogy itt vannak a szüleid, és most fogják először megnézni a filmet.
1: Igen, úgyhogy izgulok, kb. Mint a Cannes-i bemutató előtt.
0: De hát mi történhet? Nyilván nagyon fog neki tetszeni.
1: Ja, persze, csak igen. Hát általában nem úgy csinálsz filmet, hogy így a szüleid a célközönség, úgyhogy ez most így érdekes lesz, de szerintem fogják venni a lapot.
0: Mondd ki létsz a címét.
1: Adva Ata.
0: És ez a kifejezés, ez készen érkezett meg a fejedbe, vagy sokat heggezgetted?
1: Ez pont, hogy készen érkezett, igen. Hát egy ilyen meditatív állapotba egyszer csak így beugrott. És akkor leírtam, és igen, így gondolkoztam sokat, hogy mi legyen a film címe, hogy most mennyire legyen magyarázó, nem magyarázó, és valahogy ez a szó kapcsolat így ott volt a fejembe végig a készítés közben, és kicsit ilyen varázsigévé vált, és ez lett a név, amit aztán így a beavatási szertartás során a fő karakter megkap. És egyébként voltak sokan, akik le akartak beszélni erről, hogy nem érthető, fura kimondani, mindig magyarázkodni kell majd miatta, ami úgy tűnik, hogy így is lesz, de én nagyon megszerettem, meg azt éreztem, hogy így az eszenciája a filmnek.
0: És különben számít az, hogy mi a film címe? Csak azért, mert például a Budaflóra Annának volt a 27 című filmje, ami számként volt leírva, és akkor én ott mindig írtam arról, hogy nem valami Google barát, de például a te filmet szerintem az pont Google barát, ha rákeresel, akkor csak ezzel kapcsolatos dolgok jönnek ki.
1: Szerintem számít, de hogy én úgy vettem észre, hogy kétféle iskola van ebben, hogy van, aki azt szereti, hogyha már a címből lehet következtetni arra, hogy mi van a filmben, és hogy kicsit ilyen leíró. Nekem meg izgibb az, hogyha ilyen inkább jól hangzik, meg ilyen megfog az, hogy mi lehet ez. És egyébként pont az Ártésokkal volt erről egy vitánk, hogy ott nagyon nem akarta hagyni az illető, hogy ez legyen a cím, és ő, igen, nagyon ez a, hogy legyen a kígyó nővérei, vagy a beavatási szertartás a dzsungelbe. Szóval, hogy ilyen, hogy magyarázzuk el, hogy mi lesz a cím. Én meg zsigerileg ezzel mentem inkább, hogy legyen misztikus, ha már a film is misztikus.
0: Foglald össze, kérlek, röviden a film tartalmát.
1: A film egy beavatási szertartást mutat meg. Igazából kicsit ilyen real time kb. Van egy ilyen Amazon harcias női törzs a dzsungelben, és a kígyók a totem állataik, és külön élnek tőlük ezek a felnőtt nők, és két sámán vezeti őket, és külön élnek a fiatal lányok, akik még így gondtalanul szabadon élhetnek egy tó partján, és akkor ők így erőszakkal lesznek összefogdosva, és erőszakkal lesznek beletolva ebbe a beavatási szertartásba, ahol nem tudják, hogy mi fog várni rájuk. És azt szeretem volna, hogyha a néző is így kb. Átesik ezen a szertartáson, hogy ilyen mindig akkor derül csak ki, hogy mi fog történni, ahogy nézzük a filmet.
0: Mondtad ezt a meditatív állapotot, amiben született a cím. Ez egy olyan dolog, ami így a munkamódszeredhez tartozik, hogy meditatív állapotba kerülsz?
1: Meditálok rendszeresen, és amikor a filmen agyalni kezdtem, akkor különösen sokat meditáltam, mert hogy így ilyen tudatalattiból szerettem volna felhozni dolgokat. De igazából nem arra használom a meditációt, hogy ötleteket kapjak, hanem hogy így lenyugízzak meg, hogy de a velejárója valahogy, hogy feljönnek ilyen dolgok. Nem közben, hanem lehet, hogy így utána. Ez érdekes nekem.
0: Előfordul az is, hogy elkezdesz meditálni, de nem tudod kiüríteni az agyadat, hanem akkor jönnek az ötletek, és akkor azt mondod, hogy jó, hát akkor most ez ilyen ötletgyűjtés volt, és akkor majd meditálok máskor.
1: Előfordul ilyen is, igen, de inkább igyekszek az ilyen kiürítésre menni. De jó, nem akarok ilyen túl ezónak is elhangzani, de hogy ez az a cím, ez tényleg így jött, és ez, ja.
0: És a film ötlete maga, amiről szól, az hogy jött? Tehát volt egy konkrét dolog, amin éppen felhúztad magad, vagy ez a düh már régóta fortyogott benned?
1: Nem hiszem, hogy különösebben dühös amúgy ez a film, vagy én nem szántam annak. Inkább, igen, ez a felnőtté válással kapcsolatos kérdések, amik így, igen, így személyesen is érintettek, azt, hogy most mitől leszel te felnőtt, hogy így így a mai korban ezt tök nehéz meghúzni egy vonalat, hogy lehetsz 30x éves, és hogy így nem jön el az a pont, szerintem, hogy így kimondott, hogy mostantól felnőtt vagyok. Hát valahogy ezt próbáltam boncolgatni, és igen, hogy most akkor attól vagy felnőtt, hogy így van egy jó munkád, vagy családod, vagy igen, hogy így hogy tagozódsz be a társadalomba, vagy pont az, hogy így megtalálod a saját utadat, meg a saját szabadságodat az életben. Igazából szerintem ez a fő kérdésköre a filmnek.
0: Nekem 14 éves ikerlányaim vannak, és elég így személyesen érintett engem ez a film, mert hogy megjelennek benne ezek az ilyen külsőségek, ilyen női, mostanában trendi testelváltoztatások, meg akár cipő, stílus. Tehát ezek, amiket én azt gondolom, hogy ezek mind ilyen nagyon nem praktikus, és szerintem nagyon káros is, tehát ez a szájfelfújás, ez a mell nagyobbítás, fenék nagyobbítás, iszonyatos hosszú körmök. Igazából én erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy dühös lehettél, mert így érzek egy olyat benne, hogy így rámutatsz erre, hogy a mostani korban ez gyakorlatilag ilyen kikerülhetetlen egy fiatal lány számára.
1: Hát igen, ez benne van. Jó, igen, hogy téged ez személyesen érint. Nekem valahol kicsit ilyen viccesnek is tartom ezt, hogy ez megy, de igen, hogy fiatal lányok szempontjából meg tényleg para, hogy így az Insta influencerek meg TikTokon, igen, hogy miket látnak, meg mit gondolnak elvárásnak, és hát igen, hogy én nem annyira dűből, inkább ilyen karikatúrából hoztam létre ezt a női törzset, hogy igen, hogy aki felnőtt nő, akkor annak nagyon ilyen eltúlzott női attribútumai vannak. Ennek a női törzsnek még a másik inspirációs alapja ez a, hogy ilyen techno kultúra, szóval ugye a dizájnt, ezt a fekete latex, meg a zene, ami megjelenik a beavatási szertartásnál, ami így a saját lábdobogásukból áll össze egy techno. Igazából ez a

0: belül tudom bemutatni ezt a folyamatot. És hát a férfiakat is kihagytam a történetből, most itt azzal se akartam vele zavarni a képbe, hogy most tényleg így ennek a nővé válásnak a folyamatával akartam ilyen vegytisztán foglalkozni.
1: Én ma reggel néztem a filmet, és nekem az Innocence című film jutott róla eszembe, de mondtad, hogy azt te nem láttad, hogy voltak olyan filmek különben, ami kicsit így inspirálták ezt a filmet?
0: Hát van több film is, igen, ami ez a ilyen misztikus női körbe kerül egy fiatal lány, és akkor ott mi történik vele, mint például engem a Suspiria nagyon inspirált, így a régi is, és az új is, szerintem igen, ezek ilyen csodálatosak erre a témára. A Rosemary's Baby is eléggé ez az ilyen, vagy egy a mindennapokban ilyen beszűrődik ez a fura ilyen miszticizmus. Igen, a Ró című film, ahol meg ez a testvérpár a állatorvosi egyetemen, és ők is ott a beavatási szertartáson mennek keresztül végül is. Horrorból a Carrie például. Ja, most ezek jutnak így eszembe, amik ja, ilyen előképek voltak hangulatra.
1: És neked volt részed valaha ilyen beavatási szertartásszerűségben?
0: Hát ilyen egyetemi gólyatábor, de hát és lehet, hogy a hangulata benne van. Én a Műszaki Egyetemre jártam amúgy 2 évet formatervező szakra, és ott hát elég érdekes gólyatáborunk volt, mert hogy a gépészmérnökökkel voltunk egy szakon, és a formatervező szakon ott ugye volt, mint olyan 20-30 lány, és ott volt 500 gépész fiú, és hát volt egy ilyen elég kellemetlen hangulata az egésznek.
1: Nagyon kevés a dialóg a filmben, vagy hát gyakorlatilag nincs benne dialóg, most így nekem azért még, hogy egyedül csak a címet mondják ki egyszer. Mindig ez volt a terv, vagy így redukálódott a dialóg az idő során?
0: Mert ehhez én nem terveztem dialógot soha. Azt éreztem, hogy fura lenne, hogy annyira így a folyamatokra koncentrálunk, hogy szerintem igen, hogy így misztikusabb is az egész, hogyha közben nem beszélnek, vagy egyszerűen nem jött organikusan, hogy itt most bárkinek bármit mondani kéne.
1: Viszont így is színészek adják a karakterek hangját. Ez így meglepetéssel láttam a végén, hogy Szőke Abigail a főhős, és aztán volt még ott Parti Nóra, meg Zétényi Borbála. Hogy ezt miért akartad így?
0: A gyártásvezető András Ev nagyja volt, aki sokat dolgozott élőszereplős filmeknél, és ő javasolta, hogy akkor tényleg profi színészekkel jobb lenne, és igen, neki volt kontaktja színészekhez korábbról, és akkor így hang alapján őket választottam, és nem tök jó, hogy igen, ők ilyen nagyon profin le tudták játszani a igen, nem kellett szöveggel operálni, de hogy azért fontos, hogy élő legyen a karakter így is, hogy nem beszél.
1: És mi volt ez a folyamat, amikor ezt vetétek fel? Mert én úgy képzelem, hogyha ilyet kérnék egy színésztől, akkor lehet, hogy így szabadkoznék előtte, hogy jó, tudom, hogy ez nem olyan nagy színészi munka, de hogy közben meg kell ahhoz, hogy a film működjön.
0: Hát elmondtuk, vagy hát megnézték előre a színészek a filmet, és hát itt is bele kell élni magukat az eseményekbe. Szóval a főszereplő lány azért ilyen különböző érzelmi állapotokon megy keresztül, hogy az ilyen nyugis mindennapi élete, és aztán a menekülés, utána ez a ilyen egybeolvadás. Szóval azért volt vele dolog, hogy így nem tudom, egy ilyen 1 órát szerintem el voltunk azzal, hogy megtaláljuk mindenhova így a megfelelő hangulatot.
1: És miért döntöttél úgy, hogy te mondod ki azt, ami a film címe is a filmben?
0: Ezt még amúgy, amikor az animatikot csináltam, akkor vettem fel így magamat ezzel a mondattal, és aztán így eltorzítottam egy szoftverben, és nem tudom, valahogy úgy éreztük, Lukács Peti volt a hangmérnök, és akkor vettünk fel több verziót is, de valahogy ez az eredeti úgy jobban belepasszolt, és akkor azt hagytuk benne.
1: Sok év telik el egy-egy saját projekted között, de közben egy csomó dolgozom mások filmjein, de abban, hogy ráfordulj egy saját projektre, az a nehézség, hogy meg kell találni

0: Azt az ötletet, ami annyira jó, hogy érdemesnek érzed belerakni az időt, meg az energiát, vagy van egy csomó ötleted, csak a pénz kérdése, hogy mikor valósulnak meg?
1: Igazából igen, az évek során így felgyűltek ötletek, meg én sokáig egy egész estés filmterven dolgoztam, ami most még mindig nem valósult meg, de most már az a terv, hogy most tényleg arra így nagyon ráfeküdni. Hát igen, a finanszírozás az nagyon benne van a pakliban, és ugye én utoljára a Candid sorozatot csináltam, ami aztán nem feküdt túl jól az NFI-nél, és én egy pár évre elengedtem azt, hogy megpróbálok pályázni. Meglettem a Balázs, Turay Balázs, ő próbált pályázni, Candid után nem is kapott támogatást, és akkor úgy voltam ezzel, hogy jó, akkor én ezt így hagyom, mert esélytelen. Aztán francia koprodukcióként kezdtem ezt a rövid filmet, és akkor az volt a szerencse, hogy Franciaországból pozitív válaszok jöttek, ott elkezdtek támogatásokat adni, és akkor úgy fordultunk az NFI-hez, hogy már tudtuk, hogy francia rész van benne, és hogy akkor hát, ha jobban beszállnak itthon is, és akkor így is lett, hogy akkor végül kaptunk NFI-s támogatást is.
0: És az meglepett, hogy kaptatok?
1: Meglepett azért, igen.
0: És most hogyan gondolsz arra, hogy ott van a filmintézet logója az elején?
1: Tök jó, hogy adtak támogatást. Most így nem tudom, nem kellett semmit változtatnom, nem szóltak bele így tartalmilag semmibe, szóval nekem most ez így okés volt.
0: Voltam Cannes-ban azon a vetítésen, amikor először vetítették a filmedet, és ott történt egy ilyen malőr a vetítés elején, nem tudom, emlékszel-e, hogy az előtte levő filmet elkezdték vetíteni felirat nélkül, angol felirat nélkül, és akkor leállították, és így újraindították az egészet az intro filmmel együtt, hogy akkor azt te ott hogy vetted, ilyen szívroham közeli állapotba kerültél, vagy gondoltad, hogy de jó, hogy ez nem velem történik?
1: Szerintem amúgy tök szimpin kezelték, szóval nem volt ilyen pánikolás, meg az is szép volt, hogy akkor így előről indították a dolgot, és elég gyorsan lereagálták. De egy nyilván aggódtam, hogy az enyémnél hogy lesz, és egyébként az volt, hogy az esti vetítés volt a fővetítés, és azért ültünk be a délutánira, hogy meghallgassuk, hogy hangzik a Lukács Petivel, aki a hangmérnök volt, és egyébként tényleg kicsit halk volt akkor, azt észleltük, és akkor még szóltunk, hogy egy picit emeljék a hangerőt, és akkor este már ilyen teljes hanggal szólt.
0: És érezted, hogy nagyon hálás volt a közönség ott Cannes-ban? Én azt gondoltam, hogy a Budafóra Anna 27 című filméhez hasonlóan ez a te filmed is olyan, aminek így megörül az ember, hogyha ilyen van egy blogban, tehát egy ilyen nagyon pörgős, nagyon színes, ilyen technózene szól.
1: A válogatók is így nagyon-nagyon kedvesek voltak, és igen, mindenkivel külön beszéltem, és kemény megköszönték, hogy küldtük a filmet, és igen, hogy mondták, hogy ez ilyen nagyon jó a válogatásba, és hogy mennyire szerették, meg már amikor először látták, akkor tudták, hogy ezt mindenképp akarják, úgyhogy ezek ilyen iszonyú jó visszajelzések voltak. És aztán utána igen, a közönségből is nagyon pozitívan jöttek oda emberek.
0: És miket mondtak? Mert azért el tudom képzelni, hogy mondtak olyan dolgokat, amiket mondjuk még itthon nem hallhattál róla.
1: Azt vettem észre, és ennek nagyon örülök, hogy nagyon ilyen zsigerileg hat, hogy lehet, hogy nem értenek belőle mindent, meg nem minden szimbólum dekódolható elsőre, meg elég sűrű, de hogy ilyeneket mondtak, hogy így liba bőröztek, meg így a bőrük alatt érezték, szóval, hogy ennek örülök, hogy ilyen elemi hatása van, úgy tűnik.
0: És ilyen mozizási szempontból milyen volt neked ez a Cannes?
1: Próbáltam ezt így nem túl spirálni, mert ha nagyon ráfeszültem volna, hogy miket akarok mindenképp megnézni, akkor csalódok, mert a nagy vetítésekre azért nehéz volt bejutni. De főleg a Szemen válogatásból néztünk egész estéseket, és nagyon izgi filmek voltak. A kedvencem, amit láttam, az a Elephants in the Fog, ami az Uncertain Regard válogatásba volt, és ilyen nagyon meglepő történet ez a nepáli transz közösség a kis faluban. Ja, úgyhogy azt nagyon szerettem. Ja, viszont volt egy nagy csalódásom is, a Hope, amit nagyon-nagyon vártam, én nagyon készültem, és nekem nagyon nem ért a Wayne-nek a nyomába. De van, aki tudta ilyen ironikusan, meg önironikusnak értelmezni. Nekem eléggé kínszenvedés volt.
0: Abból a szempontból milyen volt Kán, hogy így a tervezett nagy játékfilmetekkel kapcsolatban tudtatok intézni dolgokat?
1: Nem nagyon feszültem rá, erre se. Van amúgy egy ilyen programja a kritikusok válogatásának, amire lehet pályázni a beválogatott rendezőknek az első egész estés filmnek ilyen fejlesztési workshop dolga, és akkor emiatt majd még megkeresnek minket júniusba, és akkor arra fogunk majd pályázni. De konkrét ilyen tárgyalásaink vagy ilyesmi nem voltak, így anélkül is nagyon sűrű volt minden.
0: De Ágnonival beszélgettünk erről vagy hát nem annyira szereti ezt a témát már ez az Oscar kvalifikáló jellege a friss húsnak, és akkor eszembe jutott, hogy te is egyszer Oscar közelbe kerültél a Limbo Travel című filmeddel, és ez pont a Saul fia évében volt. Hogy élted meg te azt az időszakot?
1: Hát azért annyira közel nem voltunk, mert az volt, hogy igen, nyertünk olyan fesztiválon, ami Oscar kvalifikáló, és akkor nem tudom, 60-70 film van, aki rövid film, animációs rövid filmbe általában egy évbe szóba jön, és akkor ebből szűrik le ugye először a 10-et, aztán az 5-öt. Szóval mi még azért így a nagy merítésben voltunk. Nem voltam ráfeszülve erre a témára, azért annyira nem bízok az Oscar dologba. Mert hogy így ízlésügyileg se, meg nem tudom, nincs ez így a fókuszomban. Meg hát ha megnézzük, hogy mik jutnak be, általában tényleg van a nagy stúdióknak a ilyen nagyon fizetett filmjei, és akkor néha bekerül egy-egy szerzői film, de azért nem jellemző. Általában az ötből az izgibb dolgokat már kiszórják. Én így vettem észre.
0: És te hogy viseled ennek a szakmának ezt a kompetitív jellegét, amit azért így próbálnak ráhúzni? Tehát most is itt vagy a friss húson, itt is van egy verseny, ráadásul itt, amely megnyeri az animációs kisfilm díjat, az is Oscarra kvalifikál.
1: Hát jó dolog nyerni nyilván, de most Cannes-ba is az volt, hogy tök sok izgi film volt, amúgy igen, animációk, meg egész, vagy élőszereplősök vegyesen, nagyon-nagyon eltérő zsánerekbe, nagyon eltérő stílusba. Én szerintem ezeket nem lehet összehasonlítani egymással. Szóval ilyen szempontból igen fura az, hogy minden fesztivál egy verseny is, mert nagyon nehéz kiválasztani, és ilyen a zsűritől is függ, hogy most milyen összetétel. Én is voltam már zsűribe, és egyébként egy csomószor az majdnem is az a film nyer, ami mondjuk egyesével tetszene zsűri tagoknak, hanem kell egy ilyen kompromisszumos megoldás, szóval ilyenre is van példa.
0: Azt érzem rajtad, hogy te jelene vagy ennek, vagy hogy ez így észreveszed magadon, akkor ez egy kicsit ilyen szégyelni való dolgnak tartod.
1: Igen, mert az van, hogy igen, hogy van olyan is, hogy egy évben így barátaimmal együtt vagyunk versenyprogramokba, és akkor ez ilyen fura, hogy akkor mi most egymással versengünk, meg hogy tényleg most hogy mondod meg, hogy melyik film jobb a másiknál.
0: De akkor melyik visszajelzés a legfontosabb neked?
1: Nekem tényleg ez, amikor egy vetítés után oda jönnek a közönségből, és így elmondják, hogy milyen érzeteket váltott ki belőlük, ez nagyon jól esik. És ez most itt is volt amúgy a megnyitó után, most meg egy csomóan azt mondták, hogy nagyon meghatódtak, ami egy tök új reakció volt, hogy ezt például Cannes-ban nem mondták.

0: Itt vagyok Fazakas Lócival, aki az egyik rendezője, írója és főszereplője Bethlen Favi Péterrel együtt a Riff című filmnek. Mondd először, hogy hány éves vagy és hogyan kerültél bele a filmszakmába?
1: 28 éves vagyok. Én a MOME-nek a média dizájnján végeztem még 19-ben, és aztán belekerültem a videoklippes reklámos irányba, és azt voltam egy ilyen szabadúszóként nagyjából egy ilyen 5 évig, ameddig rá nem ment a mentális egészségem egy része, és utána ezt kicsit pihentettem, természetesen nem sikerült teljesen, és azért mindig vágytam valamire, ami nem egyszer van reklám, hogy rendezhessem, és nem alkalmazott művészet, és aztán megtaláltam alkotótársamnak, Bethlen Favi Pétert, és vele mindketten egy kicsit ki voltunk égve mindenben, ami mozgókép, és akkor felvettünk először egy handicamet, és kitaláltuk ezt a két karaktert, aki ugye a Riffben is szerepel, Danit és Petit, ugye az én karakterem volt Dani, és a Petié volt Peti, és erre elkezdtünk írni jeleneteket, és ebből forgattunk 3-at, és aztán a negyediknél úgy voltuk, hogy akkor lecseréljük a handicamet, és felhívtuk Bós Gergő kollégánkat, hogy segítsen nekünk létrehozni ezt, és hasonlóan tartva azt, hogy itt nagyjából 3 vagy 4 snit lehet maximum, és csak arról szól, hogy 2 haver beszélget. Így csináltuk meg a Riftet is, és ezt végül aztán volt merszünk beküldeni a friss húsra.
0: És az első 3 az elérhető?
1: Ez az első 3 film, aminek a címe Tutto Pasta Calcium és Vitago Matrem Plus, és egyébként ugyanebbe a filmes univerzumba játszódnak. Próbálunk belül valahogy összekovácsolni egyébként egy nagy játékfilmet is. Hivatalosan nem elérhető, de hogyha valaki követi a munkásságunkat, ezt mindig azt szoktuk csinálni, hogy valami minél kisebb és minél szerethetőbb ilyen amatőrfilmes bemutatókon ezeket bemutatjuk, ilyen kis kocsmákban, általában 20 ember előtt. Hivatalosan nincsen még fönt sehol sem. Lehet, hogy most a Riffnek a sikere miatt nevezni fogjuk ennek a négyesnek a korona ékszerét, egyébként a Tutto Pastát, de amúgy nem elérhető. Hogyha valaki ránk ír, akkor megnézzük a profilját, és hogyha szimpatikus, akkor pedig elküldjük neki valamelyiket.
0: Szerinted ezt a reklámos dolgot, amit te csináltál 5 évig, azt lehet kiégés nélkül csinálni?
1: Szerintem biztos, hogy lehet. Nekem is a kiégésemnek hazudnék, hogyha ez a reklám miatt lett volna, de ez azért így egy szép narratíva, hogy akkor biztos azzal volt a baj, hogy szabadúszó lét meg reklám, de természetesen itt minden más gond is volt, de főleg itt a struktúra hiánya a szabadúszásban azért az tud egy cincáló dolog lenni. Szerintem lehet, bőven lehet, és bőven vannak emberek, akik ezt csinálják, mert ez egyébként egy rémizgalmas szakma.
0: Mesélj el, hogy miről szól a Rift című filmetek?
1: A Rift című filmben 2 barát egy autóban utazik, az egyik a nagy dumás szorongó Dani, a másik pedig a csöndes morcos Peti, és Dani éppen egy új csajjal randizik, Blankával, aki kicsit olyan, mint a Bakonyi Eszti, csak egy kicsit magasabb. És most volt egy randiuk, és megtudta, hogy a lány a Rift nevű kitalált filmfesztiválon dolgozik. Ezen elkezd gondolkodni, hogy vajon látott-e elég filmet ahhoz ezen fesztiválon, hogy akkor bejöjjön a csajnak. Peti közben természetesen nem tud figyelni, mert saját párkapcsolati problémái van elfoglalva, és egy ilyen vekengés gondolkodás egy srácról, aki nem nagyon gondol sokat magáról.
0: Emlékszem, hogy mikor és hol született meg ennek a filmnek az ötlete?
1: Szóval Horányban voltunk a Bethlen Favi Petivel. Minden film általában úgy néz ki, hogy valamelyikünk megírja az alapot, és aztán egymásnak dobáljuk a doksit, mindketten beleírunk valami elvetemült, és aztán így kicsit faragjuk. Nem is emlékszem, hogy eredetileg kiírta a Riftet. No, hogy ezt így dobáltuk egymásnak, az volt ott az alapvető gondolat, hogy én például számtalanszor éreztem azt, amikor van például a Verzió Dokumentum Filmfesztivál, hogy mindenki azon van, és egyszerűen nem tudom rávenni magamat, hogy elmenjek, és megnézem a filmeket, és olyan dolgokról van benne szó, amiről 10 percet nem tudnék végignézni, nem hogy másfelet, de mégis úgy érzem, hogy egy kicsit azért illene megnézni sok filmet, és rosszul érzem magam, hogy egy szabad délutánomat nem valamelyik filmfesztiválon törtöm, mert a kultúrkörön pedig láthatóan jobban érzi ezeket, és, vagy jobban élvezi ezeket, és emiatt egy ilyen imposztor szindrómát dolgozott fel ez a történet, amit írtunk ketten.
0: Nekem is a verzió jutott eszembe. Azon gondolkodtatok, hogy akár egy igazi fesztivál nevét is használhatnátok?
1: Nem sokat igazából, ez is a része valahogy az, hogyha írjuk ezeket a dolgokat, hogy olyan képzeletbeli neveket teszünk bele, ami akár úgy is lehetnének, mint a Malomkerék kocsma a filmben, vagy a Rift filmfesztivál, vagy a Hianyú című kitalált rendezőnek a Titánok című kitalált filmje, vagy az Ütőér című film, amit szintén mi találtunk ki, és egy magyar tanáros, vagy az a film, amin Erdélyben áttesznek egy nagy feltegyékerő a másikra, nem volt célunk azt, hogy itt bármennyi. Sőt, az eredeti verziójában, még mielőtt elkezdtük közösen ütni a szkriptet, még volt a Panó című kitalált filmfesztivál, ami még egy ilyen doksi filmes volt, ezt végül kihúztuk, és maradt csak a Rift, hogy így jobban fókuszálva legyen a történet.
0: És a Rift szó az így egyből megvolt, vagy ott is így több opció volt?
1: Az egyből, ezek általában egyből megvannak, és aztán nem nagyon változtattunk rajta. A Rift az megvolt.
0: Tankolással indít a film. Szerinted mit ad hozzá a tankolás, hogy érdemes volt egy 8 perces filmből 20 másodpercet erre szánni?
1: A filmet úgy forgattuk, hogy kimentünk Újpestre, hogy felvegyük a szüleimnek a Seatjának a kulcsát, hogy aztán abba tudjunk forgatni, hogy egy hatalmas autó, és egyébként nagyon jót megy. És igazából ebben forgattunk nagyjából 10-től ott elkezdett összeállni a Bós Gergő, aki egyébként mindent csinált a filmben, ami nem írás, rendezés vagy szereplés, tehát ő volt neki a hangmestere, vágója, hangkeverője, operatőre, riggere, igazából minden, és amíg ő összeállt a kamerával, addig mi elpróbáltuk a filmet, és utána ezt hát egy olyan 4 óráig sötétedésig forgattuk, és közben meg kellett állnunk tankolni, és igazából úgy dolgozunk, hogy egy csomó impro belefér maga, a szöveg az nem impro, vagy csak annak a 10%-a, vagy az, hogy hogyan mondjuk a dolgokat. Nagy megálltunk, és már úgy szálltunk ki az autóból, a Péterbe ment a benzinkútra, én pedig töltöttem egy kis dízelt az autóba, és már ott szerepben voltam, tehát mint egy aggódó srác töltöttem a benzint, és nézelődtem, és utána elindultunk újra. Aztán néztük, hogy induljon ez a film, hogy ez egy izgalmas kép legyen, és aztán végül azzal a geggel indult, hogy a Dani tölti, a karakterem Dani tölti az autót, és aztán mintha onanizálna, úgy mozgatja a töltőcsőnek a végét, és akkor elvágjuk, főcím, ezzel a kis fricskával indultunk igazából.
0: Azért játszódik az egész film egy kocsiba, mert hogy itt találtatok ki, vagy hozzájutottatok olyan technikához, amivel kocsiba lehetett forgatni, és azt akartatok kipróbálni?
1: Itt találtuk ki, igazából már az első draftban már egy autó volt írva, és aztán igazából mentünk, mert az autó az egy elég hálás helyszín, folyamatosan megy, a két karakternek van mit csinálnia, egymás mellett ülnek, de nem egymással szemben, változik a kép, kanyarodnak, csinálják a dolgukat, de mégis dumálnak, egy nagyon hálás film, főleg, hogyha egy ilyen dialóg jelenetről van szó.
0: És tényleg te vezetted a kocsit?
1: Természetesen igen.
0: És merre mentetek?
1: Újpesten indultunk a Baross utcáról, aztán kifordultunk, az nem a régi Fóti út, lesz valami másra, de így mentünk Újpesten köröket a Kertvárosban, Nádor utcán. Volt egy nagyjából egy bevett kör, amit egyébként, hogyha valaki nagyon, nagyon szemfüles, vagy esetleg sokat geogesszerezik, az ki tudja találni, hogy pontosan merre mentünk. Volt egy bevett kör, amin végigmentünk 16-szor, felmondtuk a filmet mondjuk 12-szer, és akkor ebből viszonylag nagy frankensteinezés árán valahogy meglett aztán, hogy ez összeálljon, vissza kellett mennünk még egy pótnapot forgatni, mert nem annyira állt össze, úgyhogy felvettük a hátsó snittet, ami nagyon sok mindenben segített, illetve a két karakterünknek az oldalsó közeléjét, és aztán az egész filmet pedig utolszinkronizáltuk, mert nem volt jó a hang, mert egy autóban vettük fel.
0: Egyszer nagyon szépen belejön a képbe egy mentőautó, és még a hangot is raktatok alá, hogy erre így kicsit rákattantatok, hogy így legyen ilyen izgalmas történés a háttérben?
1: Ez a mentőautó ott elment, és ez volt a legjobb ték igazából. Mondhatnám azt, hogy ez volt a legjobb ték, de mindenből nagyjából ilyen egy vagy két jó ték volt. Az a mentőautó egyébként sok nézőnek megragadta a figyelmét, de ez azt hiszem, hogy a véletlen műve, hogy az ott elment.
0: Mondtad, hogy volt improvizáció is benne, de hogy lehetett improvizáció, hogyha 16-szor felmondtátok?
1: Úgy van az improvizáció, hogy megírjuk a szkriptet, és aztán, amikor elkezdjük próbálni egymás mellett, akkor van nálunk egy papír és egy toll, és felírjuk nagyjából a beateket, hogy ez itt az a rész, amikor megkérdezik, hogy minden filmet látni kell-e. Tehát a szöveg az nincsen betonba öntve, de mégis az, hogy hogy jutunk oda, vagy hogy mit mondunk, vagy milyen félmondatokat mondunk, abból pedig hagyunk egymásnak szabadságot, és így egy sokkal őszintébb színészi játék jön mindkettőnktől.
0: És például a Volvo az úgy jött, hogy tényleg láttál egy Volvót?
1: Nem, a családunk nagyon szereti a... Úgy voltam, hogy ennek a Daninak ott mondani kell valami s**ságot, hogy legyen benne valamilyen ilyen figyelemzavaros dolog, és... tényleg a Monk című sorozatban Serónának tényleg egy doboz Volvo-ja volt, és úgy voltam, hogy ez pont egy eléggé egy ilyen abszurd hülyeség, amit mondhatna ez a karakter ott. Úgyhogy nem láttam igazából Volvo-t, hanem úgy voltam, hogy kellene a karakternek valami pont jó hülyeség, amit mondhat, és ez jött.
0: Ez egy 8 perces film, ami elég ritka már mostanában, mert minden kisfilm túl hosszú a filmfesztiválokon, úgyhogy mindenki örül egy 8 perces filmnek, hogy ez a fejtekben volt, vagy ez így alakult, hogy ez ilyen rövid lett?
1: Ez így alakult, igazából ez a leghosszabb film, amit csináltunk etten, de ennek nem volt semmi ilyen izéje, nem akartuk túlhúzni, ez ennyit akart elmesélni ez a történet, egy ilyen párbeszédet két viszonylag jól körülrajzolható fickóról, úgyhogy nem volt benne ez. Én se szeretem egyébként, amikor 30 perces egy film, kivéve, hogyha jó, mert akkor meg szeretem.
0: És mivel kapcsolatban volt a legnagyobb vitátok a rendezőtársaddal?
1: Hát nézd! Viszonylag jól tudunk együttműködni, meg itt minden döntést nagyjából együtt hozunk meg. Én nem akartam annyira, hogy legyen a hátsó snit, amikor az van, azt akartam, hogy legyen egy ablakon kinézős snit, hogy csak az utat mutassa. Mert aztán addig vitáztunk, amíg lement a nap, és aztán megcsináltuk azt, amit egyébként Péter nagyon jól látott, hogy kell bele az a hátsó snit, mert nagyon sokszor megmentette ez a filmet. Úgyhogy elmentünk és leforgattuk, de egyébként maga az írás folyamata, a színészkedés... Azért én megnéztem számtalanszor, megnéztük közösen számtalanszor a nyersanyagokat, és az van, hogy nagyjából minden sorban volt olyan, amikor ordítva nevetünk, mert annyira elkúrjuk, amit mondani kell. Az eleje ugye úgy kezdődik a filmnek, hogy a Süsüből az Én vagyok a híres egyfejű című számot éneklem, csak ennyit, hogy Én vagyok a híres egyfejű, azt hiszem, hogy 13-adjára sikerült úgy felmondani, hogy ne nevesse el egyikünk sem magát. Úgyhogy maga a film forgatás is egy lényegében teljesen stresszmentes szórakozás van.
0: Arról azt gondoltam, hogy lehet, hogy nem ugyanazt énekelted mindig, mert úgy képzeltem, hogy ezt így sokszor elénekelni, az nem tudom, hogy bénálhathatott volna.
1: Nem mindig ezt énekeltem, ezt jól láttad, mert egyszer ment közben néha a rádió, meg bementünk aztán a Pennybe ebédelni, és a Csonka Picinek a Ding Ding Dong, Én is dúdolom neked, énekelem veled, volt olyan, hogy ezt énekeltük egyébként, vagy ezt énekeltem, de aztán úgy voltunk, hogy az Én vagyok a híres egyfejű, ez kicsit kevésbé vicces, ezért fel tudjuk venni, úgyhogy ne kezdjünk el szakadni.
0: És ez meglepett téged, hogy lett egy alkotótársad, és hogy így alkotótárssal együtt jól tudsz működni?
1: Nagyon meglepett, és ez az egyik legjobb dolog, ami történt velem az elmúlt pár évben, hogy tényleg, mert több videoklipet is csináltunk együtt, meg számtalan ilyen kreatív projektet. Én meglepett, de a legeslegjobb értelemben igazándiból, hogy tényleg működik az, hogy nagyjából ugyanazt gondoljuk filmekről, ugyanazt gondoljuk vígjátékokról, és akkor létre tudunk hozni viszonylag kis efforttal, vagy legalábbis nagyon-nagyon jól szórakozva ilyen dolgokat, amiket, ahogy láttuk, nagyon sok embernek tetszenek, és tényleg madarat lehetett volna velünk fogadni, amikor tegnap ott voltunk a premiéren, és mindenki nevetett azon a poénokon, amin pár hete még csak mi ketten, de mi ketten nagyon.
0: Azt néztem, hogy iszonyat sok Rift című film van, rákerestem a Letterboxdon is, a tietek az a 18. volt, ami feljött, és hát még utána volt egy csomó. Ezt, hogy Google barát legyen a cím, az nem volt szempont?
1: Különböző search engine optimization nem nagyon alkalmazzuk, nem nagyon aspektusa igazából a filmkészítésünknek, és remélem, hogy sohasem lesz.
0: De vannak terveitek a filmmel? Mondjuk, hogy beadtátok már külföldi fesztiválokra, egyáltalán szerint ez működik külföldön is ez a film?
1: Próbálunk találni valakit, aki jobban ért a fesztiválozáshoz, és egy kicsit fegyelmezettebb, mint mi ilyen téren. Külföldi fesztiválra még nem adtuk be, de már elkezdtünk ezzel dumálni. Ami ezzel a hosszú távú tervünk, hogy megírjuk ezt egy egész estés történetnek, ami ugye nem rossz, mert már van 20 percnyi filmünk igazából ezzel a 4 filmmel. Ennyi igazából hosszú távú. Nem tudom, hogy működik-e külföldön. Én azt gondolom, hogy valamennyire működni kell, mert azért egy filmfesztiválon mindig jó nézni egy olyan filmet, szerintem, ami a filmfesztiválozóknak szól, mert azt hiszem, hogy mindenki érezte már azt az érzést, amikor ül egy olyan filmben, amiben Erdélyben egy nagy fát ültetnek át egyik helyről a másikra, és próbál figyelni, de az Istennek nem tud, és már nem tudja követni, hogy melyik karakter mi, és aztán kimegy, és azt mondja, hogy neki amúgy tetszett a film. Ez egy olyan dolog, amit, hogyha én látnék egy fesztiválon, akármennyire is gondolnám magam sznobnak, akkor jó lesne, hogy valaki egy ilyen görbe tükröt tart elém.
0: Igen, ezt kijelenthetjük, hogy az némileg gúnyolódik a filmfesztiválozáson ez a film. Mit gondoltál volna, hogyha nem válogatja be a friss hús?
1: Úgy lettem volna, hogy hát nézd, forgattunk egy autóban, egy kamerával, ketten, 6 óra alatt egy filmet, ezt nem válogatták be, hát azt hiszem, hogy megértettem volna, vagy megértettük volna, mert azért mégiscsak egy szokatlan film, és nem hiszem, hogy a témája miatt ne válogatták volna be, de szerencsére nem így történt, és amikor azt megtudtuk a Péterrel, hogy ezt beválogatták, akkor azért nagyon-nagyon örültünk, mert tényleg jó volt látni, hogy csináltunk valami nagyon jó dolgot, ami nem csak nagyon jó szerintünk, azért minden nap van egy ilyen üzenetváltás köztünk nagyjából a Messengeren, hogy hát amár megnéztem a Riftet, és jó lett, és mondta, hogy ja, én is megnéztem, és nagyon röhögtem, ami ugye egy olyan film, amit már 20-szor láttunk, és ezt nem, és mit csináltuk. De hogy ezt mi nagyon szerettük, és ez nagyon jó érzés, hogy más is, és a fesztivál szervezők is úgy tűnik, hogy értékelték.
0: Én ezt pár hónap ezelőtt láttam ezt a filmet, és így nekem nagyon tetszett, én is így sokat rögtem rajta, és akkor így lelkendeztem róla a Letterboxdon, és utána pedig ajánlottam embereknek, meg így mutattam embereknek, és azt érzem, hogy ezzel kapcsolatban van egy ilyen fura, ilyen csapdahelyzet, hogyha azt mondom erről a filmről, hogy nagyon vicces is, hogy úgy küldöm rá a másik embert, tehát ezzel az információval, hogy ez nagyon vicces, akkor így mindenki azzal jött vissza, hogy hát ez annyira nem volt vicces. Tehát, hogy ezzel a furcsa helyzettel már így szembesültél, hogy jobb az, hogyha ezt a filmet így felfedezik maguknak az emberek is, hogy nem azzal mennek neki, hogy hú, ezen nagyot sokat fogok röhögni.
1: Szerintem ugye azért nem lehet neki menni semmilyen vígjátéknek, hogy akkor ez nagyon vicces, mindenképpen adnia kell valamit, ami nem ez, és mi se úgy kreáltuk meg ezt, hogy ez akkor legyen egy vicces film, hanem csak megnéztük, hogy mit mondan ez a két karakter egymásnak, és örültünk, hogy ez végül úgy tűnik, hogy mások szerint is vicces, de azért úgy eladni valamit, hogy fú, ez aztán tényleg nagyon vicces, ez mindig azért egy kicsit csapda, és mi se azt gondoljuk elsősorban, hogy ez egy vicces film, hanem azt gondoljuk, hogy ez a film, ez valamit mesél, valamit leképez. De ez mindenképpen egy csapda a vígjátékoknál, hogyha azt mondjuk, hogy ezt nézd meg, tesó, mert ezen nevetni fogsz, mert aztán lehet, hogy nem, vagy aztán nagyon nagyok lesznek az elvárások, meg akkor figyelem, hogy akkor mikor kéne nevetni, vajon ezen nevetette a Varga Feri, amikor küldte, ezt ugye nem lehet tudni, hogy akkor mi, és tényleg, hogyha valaki ezt úgy küldeni el nekem, hogy fú, ez vicces, akkor lehet, hogy azt írnám vissza, hogy azért annyira nem, de azért nem rossz.
0: És szerinted működik ez a film második nézésre is?
1: Nekem eddig mindig működött, és azt hiszem, hogy igen, úgyhogy ha valaki eddig csak egyszer látta, akkor ajánlom neki, hogy nézze meg még egyszer. Van benne egy csomó olyan dolog, ami ebbe a filmben azért kell egy ilyen 3-4 perc, amíg belejön az ember, és leesik neki, hogy ez itt tényleg egy autóban fog játszódni, és hogyha valaki az autóban, az egyik karakter az autóban ül, hogyha a karakterek az autóban ülnek 2 percig a pirosnál, akkor azt így benne fogjuk hagyni, és ezek kell egy kis idő, ameddig így leülepszik, hogy ez a film, ez milyen stílussal operál.
0: És hogyha ebből nagyjátékfilmet csináltok, akkor újra fogjátok forgatni ezeket a részeket is?
1: Ezt nem tudjuk, mert igazából eddig forgatunk ugye 4 részt 3 különböző kamerával, szóval valami azt hiszem kell, de közben meg mindegyiket nagyon-nagyon szeretjük, és mindegyiket a saját gyermekünknek gondoljuk. Úgyhogy... Ez egy jó kérdés, én azt tippelném egyébként, hogy valószínűleg igen, de azon semmiképpen sem szeretnénk változtatni, hogy a stáb létszáma azért nagyon haladja meg a 4 főt minket beleértve, mert így szeretünk igazából dolgozni. Az egyik olyan dolog, amire leginkább büszkék vagyunk, az a stáblistája a filmnek, ami 2 darab slide-ból áll, az egyik az írta és rendezte Fazakas Lóci és Betlen Falvi Péter, a második slide pedig az, hogy minden más Bós Gergő, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy tényleg igazából ezt 3-an hoztuk létre.
0: És milyen hatással volt rád a rendszerváltás?
1: Hát nézd, köszönöm a kérdést. nagyon jó hatással igazándiból. Azóta azt érzem, hogy máshogy kell fel a nap, és lehet mondani egy csomó olyan dolgot, amit eddig nem, és szinte science fictionnek tűnik még az egész. Elképesztően jó hatása volt rám igazándiból.
0: Tilos Rádió, FM 9,3. Ez volt már a Road Movie műsor, amiben a Friss Hús Filmfesztivál résztvevőjével beszélgettünk, a fesztiváligazgató Deák Dániellel, a Valami Vad című film rendezőjével Konrád Zsuzsannával, az Adva Ata rendezőjével Krejf Zsuzsannával, és a Rift című film mindenesével Fazakas Lócival. Legyen szép napotok!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Évtizedes kutatás után azonosították be Kelet-Ázsia legmagasabb ismert fáját Észak-Tajvan hegyei között. A példány egy hatalmas tajvania, Cryptomeroides, egy nagy méretű tűlevelű fa a ciprusfélék családjából, amelynek ősei már 100 millió évvel ezelőtt is jelen voltak errefelé. A mennyei kardnak becézett fa 84,7 méter magas, és a Sesan-hegységben található. A kutatócsoport légi lézerszkennelési adatok felhasználásával országos lombkoronatérképet készített, 57.065 fát jelölve meg 1500 és 2500 méter közötti magasságban. A végső összesítésben 941 óriás fát térképeztek fel a szigeten, a 10 legmagasabb közül 9 magasság is meghaladta 70 métert, és mindegyik egyed a tajvania Cryptomeroides fajhoz tartozott. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: A tiszavirág nagyméretű, hazánkban védett kérész. 3 évet tölt lárvaként a folyómederben. Élete utolsó napján a felszínen gondoskodik a faj fennmaradásáról. Idén a rajzás már június első hetében megkezdődött. A víz minőségére, egészségére igen érzékeny rovar, napjainkban szinte csak a Tiszán és mellékfolyóin, a Körösön és a Bodrogon található meg. A vízirendészeti rendőrkapitányság és segítői fokozott ellenőrzést végeznek a tiszavirágzás alatt. Jogszabálytétja az élő vagy elhullott példányok, jellemzően horgászati célú gyűjtését, befogását. Büntetendő természetkárosítás a rajzás szándékos megzavarása, például kisképhajóval belehajtani a kérészek tömegébe, közölte a polisz.hu nyomán a sokszínű vidék.
3: A szöulői kifutón humanoid robotok vonultak fel emberi modellek mellett egy különleges, mesterséges intelligenciára épülő divat bemutatón, adta a hírül a Euronews. A rendezvény célja egy olyan jövő felvillantása volt, amelyben a technológia és a divat egyre inkább összefonódik. A házigazda a Galaxy Corporation szórakoztatóipari vállalat volt. A designer ruhákba öltöztetett robotok a közönség előtt vonultak, táncprodukciókat adtak elő, sőt, boxmatchben is részt vettek. A nézők rögzítették a produkciókat, amelyekben a robotok és emberek közösen léptek színpadra. Choi Yong-ho vezérigazgató olyan világot képzel el, ahol a divatrendek két irányba hatnak. Az emberek a robotoktól merítenek ihletet, a robotok pedig emberek számára tervezett kreációkat viselnek. A rendezvény azt is megmutatta, hogyan lép ki az AI és a robotika a szórakoztatás és a divat világába.
0: Ezek voltak a hírek. Day, y'all. Turn me up on the top a little bit, dawg. I want them to know. I want them to hear this one. Loud and clear. Bright

0: Sziasztok, ez itt az Utca Rádió, a Tilos Rádió köztérügyi műsora. Én Kende vagyok, és itt van velem műsorvezető társam Renáta, aki ismerteti a mai programot.
1: Szerbusz Kende, köszönöm szépen ezt a csodás köszöntést. Szia Misi, távolról, szia Juli, Marianna és Lili, és köszönjük mindenkinek, különösen a Julinak, aki a mai műsor, a mai adás szerkesztésében nagyon aktívan részt vett, mint mindig, a segítséget, és akkor nagyon röviden elmondanám, hogy mi lesz a mai három témánk. Először a hatodik alkalommal induló Nógrád megyei terényben a Cserjefesztre utazunk, telefonon keresztül lesz Simor Ágnes velünk, és elmondja, hogy mire számíthattok majd ezen a hétvégén. Ez egy igazi közösségi művészeti találkozás azoknak a szervezésében, akik Cserje Zsuzsa barátai és alkotótársai voltak, úgyhogy erről az esemény sorozatról fogunk majd részleteket megtudni. Utána egy hangsétára indulunk a Budapesti Gettó útvonalán címmel. Egy művészcsoport programját fogjuk bemutatni nektek a 7. kerület történeti részén. Susán Eszter fog segíteni nekünk, aki egyébként a Tiloson egy saját műsorra rendelkező kollégánk is, és Kispál Szabolcs, Prokop Boróka alkotásáról fogunk beszélgetni, ami egy gettó rendész és egy fotóriporter szempontján keresztül vezeti végig hallgatóját a német megszállástól a gettó felszabadításáig. Végül pedig Petus Márta szintén telefonon csatlakozik hozzánk, a Népliget munkacsoport üléseiről, eredményeiről számol be, és elmondja nekünk azt is, hogy valóban érik-e a cseresznye, a medgy és a szeder a Népligetben is. És lehetett se megézni az arra járóknak. Ági, szia! Itt vagy velünk, hallasz minket?
2: Sziasztok! Igen, mindenkit üdvözlök itt a terényből, Nógrádból.
1: Ha jól tudom, akkor gyakorlatilag percek választanak el titeket az esemény megnyitójától.
2: Hát igen, itt már negyed óra múlva kezdődik a megnyitó, úgyhogy tükkön ültem, hogy mikor telefonáltok, mert közben is mindent kellett egyeztetni, szervezni.
1: Igen, akkor ez most már egy nagyon sűrű.
2: Bújdokolni, hogy tudjunk beszélni.
1: Sűrű időszak. Ez a hatodik alkalommal megrendezett fesztivál. Miben változtattatok a tavalyi évhez képest, vagy a korábbiakhoz képest?
2: Igazából a Cserjefeszt Cserje Zsuzsa nyomdokába lépett, tehát valójában 2004-ben indított ő terényben színházi napok.
1: Képest.
2: A Cserjefeszt Cserje Zsuzsa nyomdokába lépett, tehát valójában és hát mi a halála után vettük át azt, hogyha itt elindult egy kicsi faluban, ami tényleg egy nagyon pici pár száz lakosú falu, egy ilyen nagyon csodás művészeti kezdeményezés, ahol a helybeliek is eljönnek a színházi előadásra, Pestről, különböző városokból is leköltöztek művészek, művészet iránt, környezetvédelem iránt érdeklődők, és egy ilyen különleges kis közösség alakult, hogy ez megmaradjon ez a fesztivál. Úgyhogy 6. éve mi igazából ezt a célt tűztük ki, hogy ami összeköti ezeket a régi törekvéseket, és közben az itt levőknek és az erre látogatóknak, bárhonnan idejövőknek tud művészeti programot adni, az kelljen életre és maradjon meg. Vannak itt mindig olyan dolgok, amik ugyanolyanok, mint az előző évben, tehát van egy olyan struktúránk, ami várja a családosokat, a kisgyerekeseket, de fontos, hogy ez egy teljesen ingyenes fesztivál, tényleg bárhonnan ide lehet jönni, ma még Lengyelországból is jött már érdeklődő vendégünk, és ennek ellenére egy ilyen kis közösségi fesztivál, ahol nagyon sok a természethez való kapcsolódás, itt van az ország egyetlen gombamúzeuma, amit Cserje Zsuzsa alapított is, és ilyenkor vannak ilyen erdei gombatúrák, vagy gombaszakértések, van itt egy permakultúra egyesület, úgyhogy ővelük kapcsolódva mindenféle természet, kert, gondozás és különleges egyedi módokon ápolt kerteknek a tematikáját szoktuk körbejárni, de állandóak itt a kézműves foglalkozások, a gyerekprogramok, cirkuszi játszók, drámajátékok, tehát van olyan struktúra, amiben délelőttönként mindig műhelymunkák vannak, de olyan műhelymunkák, ahol családosok, kicsik és nagyok, felnőttek és gyerekek tulajdonképpen közösen játszhatnak, alkothatnak, tehát megteheti a szülő azt, hogy leteszi a gyereket, és foglalkoznak vele, de azt is megteheti, hogy beáll, és közösen hoznak létre valamit, amire azt mondom, hogy nagyon jók ezek az alkalmak, hogy hogyan lehet színházat, cirkusz, családon belül közösen játszani. És hát emellett vannak a színházi előadások, ami ugye egy fontos eleme ennek a fesztiválnak, meg koncertek, és hát aki még nem látogatott Terényből, annak elmesélem, hogy amit visszatérő dolog, az azok a színpadok, amiket ilyenkor újra varázsolunk, amik külön ilyen építészeti csodák, tehát hogy ezek ilyen fantasztikus távol készült remek művek egy helyi építész tervező Lencsés Zsolt által, úgyhogy itt az erdő közepén egy erdei színpadon hatalmas DJ party szokott lenni, egy másik kis amfiteátrumban, aminek a színpadán éppen itt várom a jazzzenekart, hogy beálljanak szintén egy különleges szintén. Úgyhogy itt visszatérő maga a környezet, visszatérnek programok, de természetesen mindig vannak újdonságok is, és mindig újabb meg újabb fellépők találnak ide, és újabb vendégek. Úgyhogy reméljük, hogy most is van, aki kedvet kap, és akár még erre a hétvégére le is látogat a Cserjefesztre.
0: Nekem az a kérdésem, hogyha valaki kedvet kap, és még vasárnapig ellátogat hozzátok Terénybe, akkor milyen szállás lehetőségei vannak akár ott a faluban, akár a környéken?
2: Hát az egyik az, amit megtehet, az az, hogy hoz sátrat, és sátrazik itt a fesztivál területén. Ez egy viszonylag egyszerű megoldás, aki sátrazós típus. Egyébként pedig vannak itt a faluban cukiszálláshelyek. A Noha stúdiónak, akik kerámikusok, egy ilyen csodálatos kerámiákkal és iparművészettel létrehozott kis szállás övezete van, tehát őket akár külön meg lehet keresni, hiszen vannak kis házacskák, amiben lehet talán még utolsó pillanatban szállásukat foglalni. Úgyhogy vannak ilyen kis helyi szállásadó nénik, bácsik, lehet találni Terényben szállásokat, de hogyha nem, akkor sátrat mindenki fölkaphat, és akkor itt nálunk megszállhat egy-egy napra.
0: Említetted ezt a Gomba Múzeumot, ez engem nagyon megfogott, arról esetleg tudsz mondani egy mondatot, hogy milyen tárgyak vannak egy Gomba Múzeumban, tehát ott gombák vannak kiállítva, vagy gombás mintájú tárgyak, vagy mire kell itt gondolni?
2: Hát ez két részből áll, van egy felnőtt, meg egy gyerek része. A felnőtt része az igazából itt például a tárlatvezetést egy országos gombaszakértő vezeti, aki rengeteg mindent elmesél ilyenkor a gombászatról és a gombászásról, és itt nagyon szép régi metszeteket, egy teljes gombákkal foglalkozó könyvtárat, valódi gombákat lehet látni, amik ugye az eredeti gombák, és meg lehet nézni, hogy milyenek a gombák, tehát ténylegesen ez van kiállítva ebben a picike múzeumban, de nagyon sok rétűen, és van egy gyerkőcös része, ahol pedig így a gyerekek nagyon nagy örömére mindenféle gombás játék és tárgy megtalálható, olyan, mint egy ilyen gyerekjáték gomba gyűjtemény, úgyhogy a felnőtt és a gyerek rész az két teljesen különböző világ.
1: És akkor, hogyha jól értettük, vagy értettem, akkor lesznek a szabadtéren megrendezett programok, és lesznek vendéglátóipari helyeken, vagy szóval, hogy kell elképzelni, merre felé lehet bekapcsolódni a különböző eseményekbe?
2: Hát igazából Terényben ezt úgy kell elképzelni, hogy van itt egy mozgó harangláb, ami szintén az országnak az egyik különlegessége, egy olyan színpad, aminek van egy ilyen csodálatos harangláb hajója, most éppen itt gyerekek ugrálnak benne velem szembe, és függőágyakat raktak be, és emellett van egy szabadtéri színpad, mellette van egy kamaraszínpad, ahol ma este például Mixátnak a Fekete Kakas című előadását Pabók Mancsi fogja előadni, ami egy nagyon különleges előadás, mert egy bábszínház, ami tulajdonképpen felnőtt bábszínház, vagy az ifjúsági korosztálynak szól. Ez kifejezetten olyan, mint egy belső színházterem, amit ilyenkor létrehozunk, egy kis kamaraszínház, de közben egy csodás kertet kell elképzelni, amit lefettünk beduin sátorral, úgyhogy itt a nagy melegbe is árnyékot ad. És akkor vándorolhat a falu népe, mert ilyenkor a helyi büfével is összeszövetkezünk, és akkor este, amikor véget érnek a színpadi programok, akkor át lehet menni a DJ partira, falon belül átsétálni egy 10 percet, és akkor van, hogy ide-oda így sétálunk még a különböző helyekre így fogja magát a közönség, és együtt átmegyünk egyik helyszínről a másikra.
1: Hogy ez a fesztivál, ez a település számára is olyan fontossá vált, ha jól tudom, hogy igazából Terény önkormányzata is aktív részese most már a szervezésnek, vagy hozzájárul ahhoz, hogy ez a fesztivál évről évre megvalósulhasson, ezt jól tudom?
2: Hát itt ami fontos, hogy az egyike azoknak a vidékeknek, ahol nagyon sokan szlovák ajkúak is az eredeti helyi terényi őslakosok közül, szóval, hogy szlovák nemzetiség is megtalálható, és mi mindig megőrizzük azokat az elemeket, hogy jöjjenek ide Szlovákiából is fellépők, most drámajátékos csapat, a Becker műhely érkezik Szlovákiából. Tehát van egy olyan összefonódás, hogy ami itt a környéknek fontos, az külön valahogy figyeljünk rá, működjünk együtt, hozzunk érdekességeket azon belül, és ezáltal van egy ilyen szlovák-magyar együttműködési szála is a dolognak, ami fontos a helyi önkormányzatnak is, hiszen a helyi lakosoknak is fontos. És hát emellett még az, hogy itt vannak olyan színpadok, amiket még ugye 2004-től vagy korábban felépítettek itt a helyi művészek Cserje Zsuzsiba együttműködve, és hát jó, hogyha ezeken a színpadokon folynak előadások, tehát nem üresen állnak egész évben, úgyhogy emiatt ugye a helyiek nagyon boldogan együttműködnek, hogy ilyenkor újra életre keltjük ezeket a csodás
1: nem akarunk
2: színpadokat.
1: Nagyon feltartani, de még annyit szeretnék kérni tőled, hogy Cserje Zsuzsáról mondj pár szót nekünk, mert a Júli nagyon nagy lelkesedéssel mesélt róla, és arról, hogy ez a fesztivál azért a iránta való szeretetnek, barátságnak, jó munkakapcsolatoknak is köszönhető. Mit érdemes róla tudnunk?
2: Igen, hát a Cserje Zsuzsi színházi dramaturg és színházi rendező volt, de emellett nagyon imádta a falusi parasztházakat, úgyhogy úton útfélen, hogyha valahol szép parasztházat talált, akkor hogyha tehette, akkor megvette, aztán eladta vett belőle egy másikat, de ahol valami nagyon megtetszett neki, ott rögtön odahívta a barátait, és színházi előadásokat is szervezett. Így aztán nagyon sokfele tartott ő színházi előadásokat életében, és Terény volt az a hely, amiben így beleszeretett, és itt is egy ilyen szép kis parasztházba hozta létre igazából a gombagyűjteményét, amiből ez a gombamúzeum lett, és hívta meg a saját barátait nyaranta, amikor időt töltött, akik ugye mindenféle színházból, színészek, színésznők, különböző előadásokban voltak, hogy ha már ott járnak nála, akkor játszanak el egy-egy darabot a helyieknek. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas baráti színházas kezdeményezésből indult, és hát igazából ez maradt meg. Nekem ő egyfajta ilyen a családtag volt, szóval, hogy egyfajta pluszpótanyukám volt, és azt hiszem, hogy ő nagyon-nagyon sok mindenkivel volt nagyon közeli viszonyban, tehát nagyon-nagyon sok, azt gondolom, hogy nagyon sok mindenki élte meg úgy, hogy a Zsuzsi egy olyan barát, akire mindig számíthat, tehát hogy ő egy nagyon közösségi lény volt, úgyhogy amikor még egész fiatalon jöttem az ő fesztiváljaira ide a faluba, onnantól kezdve engem is mindenkit ismer a faluba, és könnyű volt ezt úgy átvenni, hogy ugye tudtuk, hogy kik a helyi néni, kik a bácsi, kik az, aki itt helyben, amikor jövünk a fesztiválra, akkor főz gombapörköltet, és mindenkit megkínál, és igazából folytattuk ezeket a dolgokat, ahogy az emberek itt jóba lettek, és a színház és a közösségi szemléleten keresztül, meg a Zsuzsi lényen keresztül, ahogy megismerték egymást. Velem egyszerűen ez úgy zajlott, hogy belecsöppentem ebbe ugye még egészen tini koromtól, és hát akkor ezt így sikerült folytatni. De azt hiszem, hogy ő az az ember, akiről mindenki különféle legendákat tudna zengeni, mert hogy egy annyira jó humorú, fantasztikus, nagyon izgalmas szellemiséggel rendelkező lény volt, hogy nem véletlenül maradt meg a nyomdokain ez a kezdeményezés.
1: Igen, és hát a programokat nézve ez a színesség és különlegesség, ez megmaradt a fesztiválban évről évre. Jó, hát nem tartunk fel tényleg tovább, mert szerintem 5 perc múlva kezdődik a nyitó eseményetek, úgyhogy sok sikert kívánunk.
2: Igen,
1: hozzá, és gondolom még vannak feladataid. Értetek. Köszönjük, hogy ennek ellenére is a rendelkezésünkre álltál. Sok sikert kívánunk. Szia!
2: Köszönjük, és várunk mindenkit, aki lelátogatna a Cserje Zsuzsát. Szeretettel.
1: Igen. Szia!
2: Minden jót.

0: Sziasztok, ismét itt vagyunk az Utca Rádióban, ez a Tilos Rádió köztérügyi műsora.
1: Igen, sziasztok, és meg is érkezett a következő vendégünk, Susán Eszter, akit a Tilosból is ismerhettek egyébként. Mit tehet egy hangséta, amit egy emlékmű vagy kiállítás nem? Mi történik, amikor a történelem nem egy vitrinen vagy emléktáblán keresztül szólít meg bennünket, hanem a saját testünkkel járjuk be a helyszíneit? Hogyan válik érzékelhetővé, befogadhatóvá a múlt, amelynek nyomai nagyrészt eltűntek a városból? Ezt most konkrétan annak az eseménynek az ajánlójából olvastam be, amiről beszélni fogunk, mégpedig a Hiány nyomában dokumentum hangséta a Pesti gettóban, mert szerintem azért ez a kis bevezető, ez elég jól összefoglalja, hogy mi fog történni, de azért egy csomó kérdést, további kérdést is felvet.
2: Igen, sziasztok, én Susán Eszter vagyok, és igen, ez a Tilos Rádióban a DAFKE műsort vezetem, Sömmerger Ádámmal, és amiről most itt szó van, az igazából egy hangséta, amit készítettünk, igazából nem én ennek a kvázi producere voltam, Kispál Szabolcs, aki az Intermédia Tanszék vezetője, és Prokop Boróka a szerzői, ő pedig egy hallgató az Intermédia szakon. Ők az alkotók, a szerzők, de tulajdonképpen az ötlet valamennyire tőlem jött, mert 10 évvel ezelőtt indítottam egy projektet még a Marom Egyesületen belül, aminek az a neve, hogy Időutazó, ami a Belső Erzsébetváros társadalom történetét dolgozta fel, és ehhez egy ilyen komplex élménypedagógiai programot kínált iskoláknak, meg ez azóta is fenn van az időutazó.co.hu nevű oldalon ez a tananyag, amit tulajdonképpen a reformkortól a rendszerváltásig 4 korszakban nézi ennek a városrésznek a történetét, és ennek a projektnek ilyen nagyon sok leágazás lett, és akkor ez lett az egyik, igazából a Szabolcsot már így ismertem kb. Így, talán az Aurórában ismertem őt meg, és ugye

0: És akkor beszélgettünk erről a projektről, hogy mit lehetne vele kezdeni, és akkor valahogy így...
1: De hogy amikor meg... Tehát, hogy elkezdhetek beszélgetni, és akkor eszedbe jutott, hogy ó, volt nekem egy ilyen projektem, de jó lenne ezt egy kicsit újra gondolni, továbbvinni ezt a szálat, vagy már konkrétan, amikor őt megismerted, és közben foglalkoztatott, vagy utána foglalkoztatott ez az ötlet, akkor már célirányosan őt kérted fel.
0: Hát ez már nagyon nehéz így visszavezetni, mert igazából ugye hangsétet, mert a Marom is csinált még, így volt egy ilyen, hogy 4/6-4/7 fesztivál, ilyen 2000-es években, amikor még volt Sirály, és akkor is volt egy ilyen hangséta, meg várostörténet, meg hát a hangsét az egy ismert dolog, igen. De véletlenül...
2: Én nem ismerem egyébként, nem? Szóval hogy esetleg arról tudunk beszélni, hogyha még vannak olyanok a hallgatók között, akik olyanok, mint én, hogy mi az a hangséta.
0: Na igen, ez egy jó felvezető, mert igazából igen, ki mit ért az alatt, és szerintem sok elmulasztott lehetőség van. Tehát mondjuk így az alap hangséta az mondjuk ugye a múzeumi audio guide, amikor így van egy meghatározott útvonal, vannak különböző dolgok, amikkel kapcsolatban meghallgathatsz egy szöveget, és szerintem nagyon sok városi séta, amilyen hangalapú. Én ezt hívom ilyen ismert, vagy átlag, vagy alap hangséta koncepciónak, és ezen kívül meg vannak ilyen kicsit művészibb megközelítései ennek, és ebben az esetben a látod kérdőjel, most ezt látod, dokumentum hangséta a pesti gettóban, ez a pontos címe a műalkotásnak. Ez a Janet Cardiff-nak a koncepcionális hagyományára épít, ami a városnak egy olyan fajta befogadása, egy ilyen hang narráció segítségével, ami egyszerre ilyen egyedi, efemer, ugye, tehát ez csak abban a pillanatban létezik, és a szemlélő konstruálja a teljes mértékben a jelentést, és ez egy kicsit visszamegy még így Walter Benjaminnak a flaneur koncepciójára, ugye, hogy ahogy a városban járkálunk, nagyon sok minden ér minket, és ezekből mi valamilyen jelentést konstruálunk, és gyakorlatilag így a Janet Cardiff-nak én láttam ilyen hangséta installációját például a Berlinben, és így kiderült, hogy a Szabolcs is ismeri, meg ő tartott ilyen órát is egyébként azt hiszem az egyetemen, szóval érdekelte ez, de amúgy az ő művészetében például 2016-ban már ő csinált például egy hanginstallációt a 2B galériában, aminek az a címe, hogy Hatikva, meg foglalkozott a hanggal, meg foglalkozott amúgy így a Horthy korszakkal egy másik nagy ilyen projektjében a Műhegyektől Művallásig, most nem tudom pontosan idéztem el a címét, de hogy az egy ilyen nagyon komplex projekt, ahol mindegy szintén fikció és konstrukció viszonyát vizsgálta. Szóval visszatérve a kérdésedre, ezt nem tudjuk már így visszafejteni, hogy hogy jött az ötlet, de a lényeg az, hogy egyszer csak abba találtuk magunkat, hogy jó, egy drámás sétát akartunk csinálni, egy interaktív sétát, és akkor először arra gondoltunk, hogy majd a Szabolcs fog ahhoz ilyen hanganyagokat csinálni, és akkor a kettőt ötvözzük, aztán egy ponton rájöttünk, hogy ez inkább egy különálló alkotás lenne, és akkor az volt, hogy így nagyjából tudtuk így a koncepcionális alapokat, hogy így a pesti gettó történetét kellene megidézni, mondjuk egy ilyen hangsét a során, és akkor így a koncepciót az pedig már teljes mértékben a Szabolcs és Boróka dolgozta ki, hogy milyen útvonalon, milyen koncepció szerint lesz.
1: Én ezt akartam is kérdezni, hogy a helyszínekkel voltatok, vagy tehát, hogy voltak olyan konkrét helyszínek, amiket tudtátok, hogy mindenképpen szeretnétek, vagy inkább a dokumentumok, amiket fel tudtatok használni a hanganyaghoz, az határozta meg, hogy mik lesznek az egyes állomások.
0: Igazából itt nem is, itt a lényeg azon van, hogy ez abban más, mint egy sima hangsét, amikor az ember így megy a múzeumba, és akkor elmondják, és akkor halálunalmas az egész, mármint, hogy lehet informatív, de hogy itt ez a dolog ott kezdődik, hogy így hogy itt egy történet van, és itt két hang van eleve, tehát van egy férfi, meg egy női hang, és egyébként a női hang az a Borókának a hangja, de a Szabolcs is megjelenik benne egy ponton, ahol sajnos nem talált olyan archívanyagot, ami azt a szöveget felmondta volna, és akkor így ez, aki majd meghallgatja, annak érdekes talán utána így értelmezni, hogy ez mennyire értelmezhető az ő arcpolitikájának részévé, vagy ő hogyan viszonyul ahhoz a szöveghez, amit ő ott elmond. Valamilyen Horthy korszakbeli ilyen, nem tudom, nagyon durva ilyen náci szöveg, de egy rádió bemondás. Most így nem akarok ilyességet mondani, hogy pontosan mi ez, de ezt csak arra mondom, hogy egyébként ebben, tehát azért dokumentum hangsíta, mert minden, ami benne van, az kutatáson alapul, tehát nincs benne fikció. De ami fikció, az az, hogy mi követünk egy embert, aki egy képzeletbeli ember, egy fotós, aki jár kell itt a negyedben, és aki követi, az, aki minket instruál, az a lány hang, és ő mondja, hogy mit csinál a férfi. És akkor van egy nagyon szép feszültség így a férfi meg a női hang között, hogy a nő követi a férfit, ez így egy kicsit ugye más, mint amit megszoktunk, és akkor tulajdonképpen így a férfi, ahogy ő egy újságíró egyébként, és így ő fotókat készít a negyedben, és akkor egy kicsit így invitálva van a hallgató is, hogy ő is így nézzen föl, és van ez a hang, ez a kattanás, ami a fotózáskor hallunk, a régi féle fotóapparátok, vagy fényképezőgépeknél, és akkor ez nagyon szépen például ez a hang, ahogy így megyünk bele ebbe a történetbe, egy ilyen fegyver kattogássá változik a hallgató fülében, szóval ez nem egy olyan hangsét, ahol az információm vagy a helyszíneken van a lényeg. Persze az is fontos volt, mert végül is az, nem akarom lelőni a poént, de ez már az alap leírásban is benne van, hogy tulajdonképpen az alapkoncepció, hogy az elején, amikor elindulunk, ez egy fotóriporter, és valamikor a történetben, mert ez így 44. március 19-én kezdődik, vagy 20-án egész pontosan, és december 10-ig a gettó felejtésének napjáig tart az első rész, és amikor már a gettó áll, akkor ugyanez az ember, ez egy gettó rendész szerepébe kerül, és az a második rész, és az tulajdonképpen egy nagyon hasonló, szinte ugyanazt az útvonalat járjuk be, tehát inkább ez volt az egyik ilyen helyszínnel kapcsolatos koncepció, hogy legyenek olyan pontok, amire ő visszafele ránéz, és ott már jártunk, és hogy milyen volt a gettó felejtése előtt, és milyen most. De mindenesetre nagyon sok rétegéről lehet ennek beszélni, például arról, hogy egyébként magáról a gettóról nincsenek fotók, és emiatt nagyon érdekes ez az egész hangsét a műfaj ezzel a témával kapcsolatban, mert ugye eleve van egy tehát egy ilyen adottság, hogy ugye van, tehát hogy a holokauszt ábrázolással kapcsolatos ilyen nagy kérdések közül az egyik volt ez az ábrázolhatóság, meg hogy akkor a képiség, meg aztán a morális kérdések, hogy akkor ha az elkövető készítette a képet, akkor az mit jelent, stb. Itt ez az egész nincs, tehát hogy itt maga teljesen a hallgató konstruálja a történetet. De hogy vannak ilyen, nem csak, tehát hogy nem úgy képzeljétek el, hogy akkor most végig egy ilyen iszonyú rettenet, hanem ugyanúgy megjeleníti mondjuk így a zsidó életet is, akár például egy ima hangját, ahogy elmegy egy imaház előtt, és akkor, tehát hogy ilyen korabeli, tehát rekonstruálja azt, hogy mit hallhatott egy ember akár ott az ablak alatt elhaladva, és így egy ilyen komplex élményt ad, ami hang által visz vissza a múltba, vagy egy lehetséges múltba.
2: Ti adtok valami készüléket, amin ezt lehet hallgatni, vagy mindenki hozza a saját telefonját, vagy mi szükséges ehhez technikailag, hogy ez létrejöjjön?
0: Semmi nem szükséges. Azt nem tudom, említettem, hogy én a Tom Lantos Intézetben dolgozom, és ez a projekt annak a keretében jött létre, tehát annak a honlapján, meg a Facebook eseményen fenn van ez a hangsíta, és akkor az van, hogy van egy ilyen Echoes nevű alkalmazás, ami egy ilyen olyan tulajdonsággal rendelkezik, hogy olyan séták vannak rajta, hogy ha a telefonodon megnyitod az adott sétát, akkor amikor a monzás körzetébe kerülsz annak az adott épületnek, akkor automatikusan elindul a szöveg, és nem kell neked semmit csinálni, és tulajdonképpen így ennyi, hogy ezt le kell tölteni, ez ingyenes, és maga a séta is ingyenes, és ez bárki bármikor megcsinálhatja. Tehát már most ebben a pillanatban. Egyébként már az angol verzió is kész, csak ott még egy pici technikai problémánk van, de szerintem egy pár héten belül az is kín lesz. És egyébként ezt az Echoes alkalmazást azért is érdemes letölteni, mert ez egy ilyen új alkalmazás, ami tehát úgy írják, hogy ECHOES, Echoes, és egyébként a honlapunkon, hogyha látod hangsétát, vagy az időutazó projektet nézi valaki, akkor ott is fenn van a linkje, hogy honnan lehet Androidra letölteni, honnan lehet iPhone-ra letölteni, és akkor ezen más séták is vannak, szóval én amikor felmentem, akkor észrevettem, hogy Köztársaság téren, bocsánat, második János Pálpápa téren is van egy ilyen hanginstalláció, amit valaki csinált. Tehát ez egy olyan szoftver, amit ugye különböző alkotók használnak, és akkor mi például ingyenesen adjuk ugye ezt a sétát, mert ez egy társadalmi célú dolog, de lehet, hogy valaki valami fizetőset csinál, de ahogy néztem inkább, tehát például ez a Köztársaság tér, vagy második János Pálpápa tér, ez inkább valami nagy hanginstalláció, de hogy itt ez a poén, hogy be lehet programozni, hogy hol milyen hangot halljál a városban, amikor így arra sétálsz, és hogyha be van kapcsolva az app, akkor az automatikusan beindul. Mi nem adunk nem adunk fejhallgatót, hanem ez ugye tehát kell egy jó, nekem van egy ilyen noise cancellation-es, nagyon jó Sony fejhallgató, mindenkinek ajánlom, nem olcsó, ilyen 35,000 forint körül van, de bocsánat, ez most ilyen reklám, igen, de hogy azzal iszonyatosan jó amúgy is zenét hallgatni, szóval minden jobb minden jobb fejhallgatóval hallgatni az.
1: Okay. Egy kicsit visszalépve egyre a technikai kérdések elé, hogy tekintve, hogy most milyen típusú élet zajlik ezeken a helyszíneken, amiket be fogtok járni, hogy ez a kontraszt, ez nektek mit jelentett, hogy most egy buli negyed van ezen a környéken, vidám külföldiek jönnek, mennek, meg magyarok is, de közben meg van egy azért eléggé drámai hangvételű anyag, én azt gondolom, alapvetően inkább drámai hangvételű.
0: Igen,
1: hogy ez egy nagyon fura kontraszt, és közben meg valahogy én azt képzelem el, hogyha én most elindulnék, akkor valószínűleg így próbálnám a lelki szemeim előtt megjeleníteni, kivetíteni arra a tájra, a környezetre, járdára, nem tudom én, házfalra, vagy úttestre azokat a történéseket, amik így felidéződnek bennem a szövegek hallatán.
0: Először is tisztáznám, hogy mi lesz kedden. Kedden este 6 órakor lesz az esemény, ami egy kerekasztal beszélgetés lesz, ahol az alkotók, tehát a Szabolcs és Boróka, Kispár Szabolcs és Prokop Boróka, illetve Toronyi Zsuzsanna, a Zsidó Múzeum és Levéltár igazgatója, és Turai Hédi fog részt venni.
1: Igen.
0: Hédi most jelent meg neki egy könyve a holokauszt jelentéstörténetéről, kortárs művészetben, hogy hogyan jelenik meg Magyarországon a holokauszt. És csak azért mondom, hogy az csak beszélgetés lesz, de ezt igazából mindenki egyénileg tudja megcsinálni ezt a sétát, és tök jó a kérdésed, mert hogy amikor itt teszteltük, akkor így páran mondták a visszajelzésből, hogy őt így nagyon zavarta, hogy ott így sokan vannak, és hogy tényleg így, mert tényleg zsúfolt ott a turisták miatt, és ez még így korábban volt. És erre azt tudom mondani, hogy ez nyilván attól is függ, hogy az ember mikor megy, melyik napszakban, ezt te választhatod, mehetsz éjszaka, nem tudom, tehát hogy valaki mondjuk jobban szeret az ilyen horror típusú dolgokat, nem csak viccelek, de hogy akkor meg lehet, hogy pont ilyen legény búcsúsokkal találkozol.
2: Ne péntek éjszaka menjen, igen.
1: De mondjuk én nekem ez inkább érdekesnek tűnik, mint
0: abszolút,
1: ilyet,
0: ez
1: vagy
0: része.
1: Zavarónak, vagy ez, hát nem tudom, hát ha zavaró, része. Annak is van szerintem egy jelentősége.
0: Pontosan, tehát, hogy ennek pont az a lényege, hogy egyrészt az emlékezés mindig a jelenből van, és hogy ez egy ilyen megtestesített embodied emlékezés, amikor oda is mész a helyre, tehát hely specifikus, és bejársz egy utat, és ott vagy azon a helyszínen, és igen, az, hogy ma mi van ott, az részévé válik, és lehet, hogy ezzel a füledbe meglátsz egy nem tudom, egy részeg embert is, ami teljesen más jelentést hordoz az a dolog neked, mint hogyha amúgy látnád meg, vagyis hogy ez egészen biztos. De amúgy is ez van, tehát hogy én ugyanezt a kérdést minden alkalommal felveteszem, amikor a Szimpla kerthez megyek, mert néha turistákat viszek oda, hogy amúgy ez a gettó része volt, és amúgy itt meg most így tök boldogan iszogatnak, és hogy akkor ez most így mit jelent, és ez, vagy mondjuk ott van ugye a gettófal, az is egy ilyen tök érdekes, hogy ugye lebontották, és akkor visszaépítették a gettófal utolsó részét, akire jutsz a 15-ben, nem tudom, ismeritek-e, és akkor így ez is olyan, hogy most akkor így bontsuk le, vagy maradjon ott, de valamilyen szinten ott van, de akkor lesz valóban ott, hogyha te érted is, hogy mi az a fal, és azt te konstruáld, azt a jelentést. Szóval igen, szerintem amit mondasz, az teljesen igaz, hogy részévé válik ez az egész díszlet, mert igazából ez egy díszlet így ebben a hangsétában.
1: És akkor most már megemlítetted a kerekasztal beszélgetést, hogy akkor itt ez hogy fog zajlani? Most már tudjuk a szereplőket, hogy a ti részletekről kik vesznek részt a kerekasztal beszélgetésen, hol lesz maga a beszélgetés, és mire lehet számítani, aki csatlakozik hozzátok.
0: Igen, na most ez úgy lesz, hogy ugye betelt sajnos nagyon gyorsan, mert a Spinozában lesz, és a Sándor Annak és Spinoza tulajdonosa nagyon kedvesen mondta, hogy akkor ő kiküldi a nem tudom 8000 fős listáján, és egy óra alatt betelt, de már előtte is én is a Facebookon meghívtam embereket, és szerencsére láttam, hogy tök sokan regisztráltak, tehát hogy egyébként a Hídinek a könyve az részben arról is szól, hogy nagyon nincsen szó erről eleget, tehát hogy nincsenek egy diskurzusa, nem csak, hogy megkésett a diskurzusa, de akár például a képzőművészetről úgy általában, mondjuk az irodalomhoz képest, de hogy így a művészetek és a tudomány közötti párbeszéd is nagyon termékeny tudna lenni, szóval hogy hiánypótló a hiány nyomában. De hogy annyi lesz, hogy akkor ott a Szabolcsék valamivel készülnek azért, amit úgy lehet, hogy bemutatják a térképet, meg egy kék hanganyagot. Egyébként letölthető offline is, és meg lehet hallgatni otthon is, és az a link is ott van a honlapon, de én nagyon ajánlom, hogy menjen ki, aki ezt szeretné megtapasztalni, mert vannak benne olyan momentumok, amit tényleg fizikálisan érdemes így végigcsinálni. Igen, szóval, hogy de meghallgatható így offline is, és a beszélgetésen ott igazából így talán lesz szó majd erről a gettórendész szerepéről, mert ez ugye egy kicsit így a zsidó tanács történetéhez kapcsolódik, vagy nem kicsit, de hogy ugye a zsidóknak önmaguknak kellett megszerveznie ott az egész gettónak a működését, és hogy ugye akkor ez azt jelentette, hogy zsidók voltak, zsidók fölött, élete fölött rendelkeztek, vagy nem tudom, tehát hogy ez ilyen olyan téma, amit például nem annyira dolgozott még fel így a magyar történettudomány, pont emiatt, mert ez egy kicsit ilyen nehéz. És ezért is érdekes, hogy a Szabolcsék ezt a szereplőt választották. Ugye most az emlékezetkutatásban nagyon népszerű a Michael Rothbergnek az Implicated Subject nevű kifejezése, ami egy picit tovább gondolás annak, hogy nem csak elkövetők meg áldozatok voltak, de hogy a szemlélő is valamilyen módon implikálva van, tehát hogy nagyon sokféle, mindenkinek ehhez van valami viszonya, és ezért érdekes, hogy ők egy ilyen kicsit köztes szerep, vagy szerintem ezért is érdekes, de hogy erről is fogunk ott beszélgetni. Én azt tervezem, hogy felveszem, és majd a Dafke-ban zanzásítva lehet leadjuk, meg lehet, hogy majd ugye YouTube-on is fenn lesz, szóval aki nem jutott most be, az ne bánkódjon, az csinálja meg a sétát. Bármikor, amikor úgy érzi, hogy olyan nap van, ami méltó rá, ez például bármelyik nap lehet egy emléknap, amikor meg akarsz valakiről emlékezni, vagy egy hivatalos emléknap, vagy lehet egy saját magad által kitűzött időpont. Ez is érdekes, hogy így az emlékezés az ugye egy rítus, és hogy adott esetben ennek így meg lehet teremteni így a rítusát.
1: Igen, és azért ehhez szerintem kell egy, szóval most arra gondoltam, hogy mivel azért ez egy nehéz téma, ez nem egy ilyen könnyed séta, hogy úgy elindulok, jó, és akkor hallgassam meg, hanem így kell egy ilyen ráhangolódás is ahhoz, hogy egyáltalán ezt végig tud csinálni, ezt a sétát. Most nem ilyen nagy nehézségként akarom ezt beállítani, csak hogy na jó, ezt nem tudom jobban kifejteni, de hogy én egy kicsit olyan nehéznek érzem a témát, és ezáltal az, hogy egyedül elindulok, az is azért egy olyan nehezebb lépés. Uh-huh. Tehát ha például így többen mennek, most ezen gondolkodtam, hogy végülis közös bejárás nem terveztek, hogy az egy ilyen segítséget jelent az embernek, hogy elinduljon és végigcsináljon egy ilyen sétát. Aztán lehet, hogy nem mindenki így áll ehhez hozzá. Uh-huh. De most bennem ez így felmerült. Hát
0: meglátjuk, hogy mik lesznek a visszajelzések, mert még eddig csak ilyen egy-két ilyen belső tesztelés volt, és a belső tesztelés az olyan volt, hogy egy csoport volt, és akkor így kb. Egyszerre indultak, és így egymás után csináltatták meg. Nyilván ezt is meg lehet csinálni, és hogyha van erre igény, akkor persze tudunk ilyen csoportokat szervezni, mert szívesen, meg akkor utána meg lehet beszélni így az élményeket. De igen, szerintem ez egy jó felvetés, hogy hogyan lehet becsatornázni azt a tapasztalatot utána, akár hol lehet erről beszélni. Én ezért most például arra gondoltam, hogy fel fogok tenni egy ilyen kérdőívet a honlapra, és akkor megkérem, hogy aki most megcsinálta, az írja meg a tapasztalatait, és akkor így a javaslatod alapján lehet, hogy beleteszem ezt, hogy ő mit gondol erről, hogy kellene szervezni ilyen mondjuk rendszeresen ilyen közös bejárást, mert egyébként mondjuk limitáltan egy ilyen, azt mondom, 5-10 ember egyszerre talán, de hogy ugye nem túl sok ember, mert ugye szűkek az utcák, meg mondom, ez azért egy ilyen egyéni élmény. Én érdekes volt, én is így például egy emberrel együtt csináltam meg, azt hiszem az egyszer, vagy talán először, de minden nagyon beszélgettünk közben, és egy kicsit más követtünk, de nagyjából úgy egyszerre csináltuk, de egymással nem annyira kommunikáltunk közben. De biztos, hogy más élmény, és nyilván a művészeti befogadásnak ez egy fontos eleme, hogy így meg tudja osztani az ember.
2: De említetted, hogy ez a 23. esemény az nagyon hamar betelt, de ha jól tudom, akkor van pótregisztráció, hogy terveztek még ilyen eseményt.
0: Igen, ez jó kérdés, mert igazából a Szabolcséknak nem is kérdeztem meg, mikor már én kitaláltam, hogy majd lesz egy pótesemény, és akkor mondta a Szabolcs, hogy hát ők így kb. Össze tudják vállalni, mert hogy annyira be vannak táplázva, mert egy ilyen óriás kiállításon dolgoznak, de szerintem ez nem baj, hogyha ősszel van, mert most hát úgyis tényleg nagyon meleg van, tehát hogy ősszel szerintem egy tök jó időpont. És akarunk még az angolnak is egy ilyen kicsit ilyen meghívni esetleg nagykövetségeket, ugye ők is érintettek akár ebben a témában, ugye az embermentés kapcsán is, és lesz, igen, valószínűleg ősszel lesz még ilyen valami közönség találkozó, és hát hogyha meglátjuk, hogy mik lesznek a tapasztalatok, lehet, hogyha az az igény, hogy közösen csináljuk, akkor azt is lehet.
2: És ha valakit érdekel, hogy ez lesz-e, meg mikor lesz, akkor milyen honlapot kell figyelnie, vagy milyen hírlevélre tud feliratkozni?
0: Hát a Tomlantos Intézetnek van egy Facebook oldal, az a legegyszerűbb azt így bekövetni, és akkor ott azért minden ilyen információt ki szoktunk tenni, hogyha van egy esemény. Úgyhogy szerintem az a legegyszerűbb, mert ott ez biztos fel lesz.
1: Nekem lenne még egy kérdésem, de már lehet, hogy nagyon előre szaladok ezzel, hogy egyébként szerinted van még olyan, tehát hogy van ebben még több olyan értelemben, hogy akár egy kicsit másik útvonalon, vagy akár ezt keresztező útvonalon újabb tematikájú ilyen hangsétát csináljatok? Tehát ami új anyagokat dolgoz fel.
0: Abszolút, nekünk van is ilyen ötletünk már, de ezt most így nem mondom, mert nem
1: én
0: tudom, hogy elmondhatom
1: el. De hogy nem akkor erre, ez nem egy ideális gondolat a részemről ezek szerint.
0: Mi nem erre a területre, hanem egy másik helyre, de ilyen hangsétát lehet csinálni nyilván bárhol, bármilyen témára. Meg igen, tehát hogy nem muszáj így hogy ez legyen a korszak sem, vagy hogy ez legyen a... Nyilván művészetileg ez egy nagyon szép feladat volt, és egyébként azt el tudom mondani a kérdésedre, amit mondtál. Én például sose akartam menni Auschwitzba, és egyszer mentünk Krakkóba egy barátommal, és akkor mondta, hogy hát akkor el kell menni Auschwitzba, és ő terhes volt, és valahogy nekem ettől még az egész így egy kicsit olyan bizarra volt, de hogy ő nagyon el akart menni, és akkor nem volt mit tennem, elmentünk, és én nem bántam meg egyáltalán, de hogy szerintem van bennünk, lehet egy ilyen, nyilván ez teljesen természetes, sokszor ezzel szembesülni, hogy egy félelem, meg amikor emlékszem, hogy így azon gondolkodtam, és így nem tudom, hogy mit kell majd érezzek. És akkor így teljes ilyen zavar. És amikor megcsináltam ezt a hangsétát, nekem nagyon-nagyon nagy élmény volt, és nyilván megrázó is bizonyos szempontból, tehát hogy veled marad az élmény még utána, hogyha megcsináltad, tehát hogy érdemes igen úgy csinálni, hogy akkor most nem tudom, nem utána így az ember nem tudom, így hova bulizni megy, de hogy nagyon nagy élmény volt, nagyon szép, és ez nem csak az emlékezés rítusa, hanem szerintem egyénileg is így nagyon sokat tud adni, szóval ajánlom. Úgyhogy nem kell tőle félni. Igen.
1: Akkor azt összefoglalhatjuk, hogy június 23-án 6 órától lesz a Spinoza Kávéházban egy kerekasztal beszélgetés, addig ezt a túrát mindenképpen járjátok be, és hallgassátok meg a hozzá kapcsolódó anyagot az ECHOZ Jól mondom? Igen. Echo az applikációba.
2: E-C-H-O-E-S.
1: Köszönöm szépen. Betűző bajnokunknak, hogy segített ebben a helyzetemben. És hát várjuk, hogy legyen majd egy újabb esemény, meg akár újabb séták is, és akkor is arról is nagyon szívesen beszámolunk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
0: Én is köszönöm, sziasztok!

0: Sziasztok, itt vagyunk az Utca Rádióban, ami a Tilos Rádió köztérügyi műsora. A következő témában majd a Népligettel fogunk foglalkozni, de mielőtt arra rátérünk, még egy kis pontosítással tartozunk, mert a múltkori adásban beszéltünk a közösségi locsoló eseményről, amit a Főkert és a Bíkó csapata szervezett múlt hét vasárnapra, viszont meglepő módon az eső miatt elmaradt a közösségi locsolás, mert nem volt rá így már szükség. De ezt meg fogják tartani, megismétlik 28-án vasárnap, 10 órakor a Feneketlentónál, úgyhogy oda vár mindenkit a Főkert és a Bíkó csapata, hogy együtt locsoljuk meg a Feneketlentó körüli szomjas fákat és növényeket. 10 órakor kezdődik a program, lesz öntözés, és a végén még tombola is, tehát tárgyi nyereményeket is lehet, szuper izgalmas ajándéktárgyakat nyerni, hogyha valaki oda ellátogat. Egyébként pedig töltsétek le a Bíkó alkalmazást, ahol a környezetetekben lévő szomjas fákat tudjátok locsolni a nyáron.
1: Hát igen, azt hiszem, hogy több, vagy sok ilyen szerencsés nap nem lesz, amikor a locsolás az eső miatt elmarad, de ez mondjuk egy ilyen kellemes ok volt arra, hogy ne legyen megtartva ez az esemény. Petus Márta már itt van a vonalban, többször beszélgettünk már vele a Népligettel kapcsolatban, a Tegyünk Együtt az Élhető Népligetért csoport alapítója, nem is tudom, alapítója vagy alapító
2: igen,
1: tagja?
2: Igen. Köszöntöm a hallgatókat, az Utca Rádió hallgatóit.
1: Szervusz Márta!
2: Igen, 2020-ban alakult, vagy alapítottam tulajdonképpen a Tegyünk Együtt az Élhető Népligetért Facebook csoportot, civil csoportot, mindegy is azt gondolom, hogy minek nevezzük. A lényeg, hogy tudjunk együtt tenni a Népligetért.
1: Egy pár szóban elmondod, hogy mi volt a kiinduló pont, amiért ezt a Facebook csoportot megalapítottad, ha valaki esetleg nem tudná?
2: Igen, megpróbálom nagyon röviden, ámpátor nehéz ezt röviden elmondani. Igazán az volt a célja a csoportnak, és talán a mai napig is ugyanez, hogy az a helyzet, vagy az a rossz íz, ami bejön sokaknak a Népligetről, hogy elhagyatott, hogy közbiztonság, és mindenféle olyan rossz íz, szájízű történet, vagy mendemondák, azokat próbáljuk meg valamilyen módon leépíteni, illetve olyan eseményeket szervezni a Népligetbe, amely bemutatja a természeti, a történeti, a kulturális értékeit, így próbálva azon lenni, hogy megismerjék, hogy a budapestiek mentális térképébe is elhelyeződjön ez a hatalmas 100 hektáros zöld terület. És azon kívül, hogy események és attrakciók legyenek, azon kívül nagyon fontos lenne, hogy ez a hely, ez a 100 hektáros terület egy rendkívül igazi ökológiai és fantasztikus központja annak, hogy Budapestnek levegőt ad, zöldet ad, árnyékot ad, madarak vannak, kisállatok, és minden, ami egy igazi fővárosi zöld területnek fontos, hogy legyen, és a környezetnek azt gondolom, hogy levegőt ad, és ebben a jelenlegi klíma és aszályos helyzetben is zöld területe a Budapestnek.
0: Olvastam ebben a Tegyünk Együtt az Élhető Népligetért Facebook csoportban, hogy nemrég ülésezett a Népliget munkacsoport. Tudsz esetleg arról mondani pár mondatot, hogy mi ez a munkacsoport, kik a tagjai és mi ennek a célja?
2: Igen, ezt a Népliget munkacsoportot tulajdonképpen a fővárosi önkormányzat alakította és azóta is koordinálja. Igazán ennek az a célja és azok a tagjai, akik a fő, illetve a Népliget működtetésében, fenntartásában részt vesznek. Így például ugye a Budapest Közlekedési Vállalat, illetve a BKM, pontosan sose tudom a...
0: Van ilyen, Budapesti Közművek, igen.
2: Igen, közművek, Budapesti Közművek, amelynek egyik része a Főkert, a másik része az FKF, akivel mi inkább szoros kapcsolatban állunk. Ezen kívül részesei voltak nyilván a főváros tájépítészeti főosztálya Bardóczi Sándor vezetésével, de ugyanúgy tagjai ennek a munkacsoportnak, a Budapest közútnak a különböző osztálya, akik a forgalomtechnikai szabályozást végzik, vagy a kressz táblákat. Ezen kívül a fővárosi rendészetigazgatóság, a kerületi, 10. kerületi, tehát a kőbányai rendőrkapitányság. Ezen kívül tagjai ennek a Népliget munkacsoportnak azok a tulajdonosok, akik a Népligetben nem állami, nem önkormányzati, hanem magántulajdonnal rendelkeznek. Ilyen például a volt E-klub, amit Jurta Színháznak is nevezünk, és most nem sokára, július 8-ától újra látható lesz a láthatatlan kiállítás, ami azt gondolom, hogy egy fontos és nagyon, nagyon érdekes rendezvény, illetve program lehet.
0: Tudsz esetleg mesélni?
2: Kifelejtettem valakit, nyilván a Főkert Népligeti munkacsoportja saját kis csoportunk képviseletében is ott vagyunk, de ha kihagytam valakit, akkor elnézést. Szóval sokan vagyunk, és az volt a célja ennek a népcsoport, a munkacsoportnak, hogy ezeket a fenntartókat, üzemeltetőket, működtetőket, civileket próbálja meg egy asztalhoz ültetni, és megbeszélni azokat a kérdéseket, azokat a lehetőségeket, amelyek arról szólnak, hogy hogyan újulhat meg a Népliget, hogyan lehet a parkhasználókkal, civilekkel és a különböző fenntartó szervezetekkel együttműködni.
0: Tudsz esetleg mesélni arról, hogy a legutóbbi ilyen munkacsoportülésen így nagyjából miről volt szó?
2: Igen, két fontos téma volt, vagy két nagy téma. Az egyik, miután elég régen volt az előtti népcsoport, vagy munkacsoportülés, ezért az első részében az ott lévők, tehát akik jelen voltak, elmondták, hogy mi történt az elmúlt évben, vagy azóta, amióta nem találkoztunk, illetve a második részben pedig azokat az elképzeléseket, terveket, amelyeket az elkövetkezendő időszakban lehetséges megvalósítani, vagy legalábbis tervek vannak rá, hiszen ennek az anyagi része ez mindig is problémás terület.
1: És mik ezek a lehetséges megvalósítandó projektek? Ezekről lehet tudni valamit, vagy mi az, amit ti a legjobban várnátok?
2: Elsősorban, ugye, amire mi várunk, illetve a parkhasználók, az egyfajta megújulása a zöld területnek. Ugye a tavaly vagy két évvel ezelőtt, most már pontosan nem tudom, ugye kiírásra került a tájépítészeti ötletpályázat.
1: Igen, ez két éve volt szerintem.
2: Igen, két éve körülbelül, amely után készült valamilyen fajta mesterterv, ami arról szólt, hogy hogyan lehet elképzelni, hogyan valósulhat meg valószínű részleteiben a Népliget megújulása. Ehhez azonban szükség van parktörténeti, kerttörténeti, egyéb kutatásokra is. Amit most elsősorban, amiről tájékoztattak bennünket, Bardóti Sándor is jelen volt személyesen ezen a megbeszélésen, az pontosan arról szólt, hogy mik azok a jelenlegi lehetőségek, amelyek a ma bizonyos részletes megújulásban lehetőségre nyílik a fővárosnak. Természetesen ennek mindig financiális alapjának is kell lenni. Első körben, vagy első ilyen tervezett kör lehet a mutatványos tért keresztbe szelő úgynevezett Lechner Ödön sétánynak a megújítása. Az ott egy négy fasor volt ugye eredetileg. Ennek a kialakítása, illetve magának a Lechner Ödön sétánynak a út felületének is a felújítása, ami első körben beleférhet, vagy megvalósulható lehet, és emellett természetesen, miután ez kettészeli ez az út a mutatványos teret, ott is egy valamilyen másfajta kialakítása ennek a területnek. Ez volt az egyik. A másik, ami egy fontos része, és azt gondolom, hogy egy jelentős változás vagy terv, amire azért nem mindig kell az anyagiakra várni, az egyfajta ökológikus gondozása a területnek. Ugye a jelenlegi főkertész Puska Judit, aki most vezeti ezt a főkert munkacsoportját, ügyüzemegységét, rengeteg olyan ötletet próbál megvalósítani, amely azt gondolom, hogy ezt a bizonyos ökológikus szemléletet segíti elő, azáltal, hogy amiről mindig beszélnek, hogy a klímaváltozásnak hogy lehet megfelelni, hogy hogyan lehet biodiverz környezetet megvalósítani úgy, hogy ez tulajdonképpen ez egy közpark.
1: És de akkor gondolom, ezeket már most is látjátok? Tehát, hogy ilyen típusú kezdeményezések már most elindultak, vagy ilyen projektek?
2: Igen, hát máskor, tehát korábban is indultak, de most ez kicsit felerősödött, vagy megerősödött, vagy nagyobb mértékben folytatódnak a területeken, így a különböző élőhelyfák, televények kialakítása, olyan élő helyfasövények, amelyek a kisállatoknak, a rovaroknak megfelelő búvóhelye, illetve táplálékszerzőhelye lehet. Tehát van egy ilyen irányú út is a Népligetbe, és természetesen a felújítása is. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kettő azért férhet össze, mert ez a parkhasználóknak mindig probléma volt, hogy nyilvánvalóan beépített beton és egyéb épületeket nem kívánnánk a Népligetbe, ellenben miután rengeteg honos 120 fajú faj madár él, illetve költöző vagy költ ki a Népligetben, ezért ez a dilemma talán így megoldódik, hogy a természet is kap, és a közparknak is adnak a kertészet, vagy a főkert munkatársai, ami azért kicsit dilemmatikus, vagy problémát is okozhat, mert a fejekben ez a bizonyos különböző kezelés, ami arról szól, hogy vadvirágokat hogyan lehet jobban elteríteni, hogy hogyan lehet a Budapest magkeveréket használni, hogy hogyan lehet kiirtani, vagy kevesebbé tenni az egérárpát, vagy itt, ami most ugye a kutyásoknak egy nagyon nehéz, nagy probléma, a toklász, az hogyan csökkenthető előbb vagy utóbb ezeken a területeken.
1: Igen, ezt kérdeztem is volna, hogy a parkhasználók mennyire értik és értékelik ezeket az újításokat, mert azért ezek nem mindig esik le a tantusz elsőre, hogy ez miért jó.
2: Ez sajnos, itt is, nyilván olvasok én is különböző tapasztalatokat. Én is azt tapasztalom, amit te mondtál, Renáta, hogy nagyon nehezen esik le a tantusz, és még mindig nagyon sokan arra vágyunk, hogy a kert vagy a közpark az ilyen elvágólag jó levágott, jó lenyírt és egyenesen álló fű és szép kertből álljon, amelyben van természetesen igazság és szükség is van ilyen területekre. És talán abban van némi változás, hogy ezek a területek, amelyek ugye úgy nevezik, hogy vagy extenzíven vannak kezelve, vagy intenzíven, ezek jól megkülönböztethetőek, hiszen hogyha valaki elsétál a Népligetbe és látja a díszteret, látja a lengyel sétányt, akkor az pont az a terület, amely ugye a régi parktervezők által még megmaradt területek, és ott valóban egy intenzív gondozás folyik, annak ellenére, hogy aszályban igyekeznek többet locsolni. Ahol az úgynevezett extenzív, tehát ritkábban van fűnyírás, ott többféle mód, vagy egy teljesen lenyírják, vagy bizonyos területeken sávokba vágják le a füzet, vagy a gyepek, pont azért, hogy megmaradjanak a, ugye, amit régen mélegelőnek nevezünk, de nem a méhekről szól csak ez a terület, hanem egy olyan élővilág alakul ki a nem vágott területeken, amelyet, hogyha valaki oda megy és csak rálép ezekbe a magasan hagyott területekre, akkor ott felszállnak a különböző lepkék, rovarok, és élővé válik az a terület. Nehezen lehet ezt, azt gondolom, hogy beépíteni az emberek fejébe, de ebbe egy nagy újítás lehet, és ez Puska Juditnak köszönhető, hogy elindult a Népliget napló Facebook oldal, ezt érdemes, és javaslom is sokaknak, hogy keressék fel, mert rendszeresen ad tájékoztatást azokról a változásokról, és amelyeket ők itt a Népligetben megvalósítanak, illetve egy kis edukáció is van benne, hogy mit, miért és milyen módon próbálnak meg kialakítani én azt gondolom, hogy ezáltal is segíthetünk azoknak, akik még ezzel nem tudnak igazán megbarátkozni.
1: És egyébként milyen hangulatban zajlanak ezek a munkacsoportok? Tehát, hogy ilyen oda mentek, és akkor a főkert kollégái, a tájépítészeti osztály a főváros részéről elmondanak dolgokat, ti meghallgatjátok, hogy kialakulnak viták, vagy megfogalmazhatjátok a saját igényeiteket, a tulajdonosok részt vesznek egyáltalán, akik nem az önkormányzat és nem a főváros, tehát hogy ezt hogy kell elképzelnünk egy ilyen ülést?
2: Én azt gondolom, hogy jó hangulatban, tehát hogyha ezt így alapból mondom, jó hangulatban zajlanak. Az volt ugye a cél is, hogy ez valóban egy munkacsoport legyen. Tehát lehetőség van arra is, hogy akik ott megjelentek, például a kerttörténet alapítvány, most pontosan nem tudom a nevüket, vagy akik a szobrokkal, emlékművekkel foglalkoznak, tehát ami most divatos, hogy bilaterális találkozók is alakulhatnak, de ezen a munkacsoporton, hiszen elmondhatták, hogy ki mit valósított meg az elmúlt évben, milyen terveink vannak, és ezeket természetesen vitára bocsátjuk, hogy ki mit gondol. Hogy alakult például tavaly óta, ami tavaly elhangzott, hogy iszonyú rossz volt a közbiztonság és a köztisztaság a Népligetbe, hogyan lehet ezen esetleg változtatni. Ugye évközben voltak ilyen szociális kerekasztal beszélgetések is az elmúlt évben, amelyen próbáltunk erre valamilyen megoldásokat találni, sajnos ez nagyon nehezen megy. De azt gondolom, hogy a főváros, aki szervez, illetve a főtájépítési osztály, az azt gondolom, hogy igyekszik mindenkit meghallgatni, és lehetőségünk is van erre, hogy akár a tapasztalatainkról mi parkhasználók beszámoljunk, vagy a tulajdonosok, akik nem, ahogy mondtad, nem önkormányzat, és nem állam, és nem főváros, azok mit gondolnak, mik a tapasztalataik, milyen igényeik lennének egy ilyen megújulás tekintetében.
1: És egyébként úgy 2020 óta, mióta megalapítottad ezt a Facebook csoportot, és még hogy lett ez a munkacsoport, és egy kicsit a főváros is nagyobb figyelmet fordított a tájépítészeti pályázat után a Népligetre, hogy egyébként ennek ilyen kézzelfogható változását a park megítélésében és az ottani programokban, meg a jelenlétben, azt érzékelitek?
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és ezen én is sokat gondolkodom, hogy ugye 2020, most 2026-ot írunk, mik is a kézzelfogható változások. Azt kell sajnos mondanom, hogy kézzelfogható változások nem igazán vannak. Azon kívül, amit ezt az ökológia és egyéb változásokat megvalósítja a főkert. Nem értük el például még a mai napig, hogy egy közvécé legyen a Népligetben, tehát ez még mindig egy fennálló projekt. Nyilván karbantartják, ami eredmény az elmúlt évhez képest, hogy érfigyelő kamerák lettek kihelyezve, tehát a közbiztonság fenntartását illetően ez egy nagyon jelentős történés, ami kézzelfogható, illetve látható is. Ugye 17-20 körüli érfigyelő kamera ki lett helyezve, hiszen a tavaly ezt a vállalást vállalta a Föri, illetve a főváros, illetve ehhez társult a Ferencvárosi Tornaklub, illetve a kerületi rendőrkapitányság is helyezett kamerákat, tehát ami kézzelfogható, ez. Ennek ellenére én azt tudom mondani, hogy mégiscsak, amikor én végig gondoltam, hogy mi az eredmény, akkor én azt tudnám összefoglalni igazán, hogy az a fajta civil tevékenység, amelyet mi úgy próbáltunk megfogalmazni, hogy próbáljunk preventíve vagy proaktívak lenni, és megtalálni a párbeszéd lehetőségét a fenntartókkal, a tulajdonosokkal, és mindaz a parkhasználókkal, az azt gondolom, hogy szerintem sikeresnek mondható, és talán ez a és így alakult meg tulajdonképpen a Népliget csoport, munkacsoport, így lehettünk részesei például a tájépítészeti ötletpályázat bírálóbizottságának. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha így röviden elmondhattuk, vagy összefoglalnám, akkor tudomásul vették, vagy tudják, és mindenkinek, aki Népligettel foglalkozik, hogy ja, ott van egy civil csoport, akik mindenféle dolgokkal foglalkoznak, eseményeket szerveznek nyilván a megfelelő lehetőségek tekintetében. Így volt Madártan is, itt a parttörténeti, tehát ezeket, amik eddig is történtek, ezeket rendszeressé és már hagyománnyá próbáltuk alakítani. Tehát lehet, hogyha elmegy valaki, és most azt látja, hogy bemegyek, és ugyanazt látja, ugyanazt látom, mint 10 évvel ezelőtt, lehet, hogy igaza van. Én mégis, aki naponta, nap mint nap arra járok, én ennek ellenére, és nyilván ez a csoport is azt tapasztalom, és azt érezzük, hogy történtek változások, és igen, foglalkozik a fővárosa Népligettel. Erre talán egy olyan kis esemény, hogy talán múlt héten lehetőségünk nyílt, vagy megszerveztünk egy helyszíni bejárást az új országgyűlési képviselővel, és megmutattuk neki azokat a problémás helyeket a Népligetben, illetve egyáltalán elmondtuk, hogy mi mit gondolnánk a Népligetről. Többek között a planetárium, ami a szívfájdalmunk, hogy azóta se történt a planetáriummal semmi, illetve azt gondoljuk, hogy ha valaki hallgatta a Vitézi Dávid miniszter úrnak a sajtótájékoztatóját, ott ugyan a Városligettel foglalkoztak, de én azt gondolom, hogy ő korábban egyrészt ismerve, és még a Podmaniszki mozgalom vezetőjeként, illetve a fővárosi bizottság vezetőjeként, a Népliget is többször szóba került ezeken a megbeszéléseken. Én bízom abban, és ezen dolgozunk most levelekkel, hogy hogyan tudjuk újra kicsit közel hozni akár a politikához, akár a financiális lehetőségét a Népligetnek. Úgyhogy röviden, lehet, hogy kézzelfogható eredmények így kevesebb látható, de nekünk ezek nagyon fontosak, hogy létezünk, hogy vagyunk, hogy megkérdeznek, és figyelembe vesznek bennünket, civileket.
0: Még annyit mondjunk el így a végén, hogy akit érdekel a Népligetnek a sorsa, az kövesse a Népliget Napló nevű Facebook oldalat, illetve csatlakozzon a Tegyünk Együtt az Élhető Népligetért Facebook csoporthoz.
1: Igen. Én még azért szeretnék a hallgatók figyelmébe ajánlani egy honlapot, amit lehet, hogy ismersz, a gyümölcstérkép.hu.
2: Igen.
1: Honlapot, ami egy közösségi kezdeményezés, és a város publikus tereit élhetőbbé és zöldebbé teszi, a már meglévő gyümölcsfák felfedezésével és közös szüretével. És igen, én nem tudom, hogy a Népligetben

0: tervezitek-e azt, hogy részt vesztek ebben a locsoló projektben, vagy programban?
1: Igen. Tavaly is részt vettünk, ugye a 10 millió fa
0: igen.
1: és a főkert összefogásában részt vettünk a locsola napon. Nyilván, ha idén is terveznek, akkor természetesen mi is részesei vagyunk ennek, és én azt látom, hogy önállóan is van, aki viszkannát, vagy meglocsolja ezeket a új ültetésű fákat, mert azért ebből sok van, és ha kézzel fogható, akkor azért lehet mondani, hogy igen, vannak fakivágások, mert hogy idős fák vannak a népligetben, de nagyon sok új ültetésű fát lehet találni több területen is, és azt gondolom, hogy ezeket locsolni szükséges, főképp ilyen asszályba.
0: Így van, különösen Dezsényi Péter volt a vendégünk múlt héten, és ő is elmondta, hogy különösen, ő a főkert vezérigazgatója, az új telepítésű fiatal fákat érdemes locsolni, mert az idősebb fák esetében ugyan keletkezhet pára, ami a klímát egy kicsit kellemesebbé teheti, de a víz elfolyik, és nem jut le a gyökerekhez. Köszönjük szépen, Márta, hogy ma is vállaltad a velünk való beszélgetést. Sok sikert a további munkátokhoz. Köszönjük reméljük, szépen. Hogy egy új nap süt ránk, és pénzzuhatag érkezik a Népliget fölé, és igen. minden megvalósul, amit elképzeltetek, de legalábbis jó sok minden azokból, úgyhogy remélem, hogy mi hamarabb majd ezekről beszélgethetünk.
1: Köszönöm a meghívást, és hogy figyelemmel kísértek folyamatosan is a Utca Rádióban Népliget sorsát.
0: Így van. Köszönjük szépen, nekünk ez nagyon fontos.
1: Köszönöm én is. Szervusztok.
0: Szervusz, Márta. Hát, azt hiszem a mai adás végére értünk. Remélem, ma is jól érezted, Kende, magad.
2: Én nagyon jól éreztem
0: magam. És ez máskor is.
2: Igen.
0: Szuper. Ezt direkt adásban akartam megkérdezni, hogy ne lehessen letagadni. Jövő héten Juli fog várni titeket, aztán utána majd valamilyen konstellációban megjelenünk a következő pénteken is. Addig is kellemes nyarat mindenkinek. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Köszi, Misi, a mai munkádat!
3: A Tilos Rádió hírei következnek.
4: Évtizedes kutatás után azonosították be Kelet-Ázsia legmagasabb ismert fáját Észak-Tajvan hegyei között. A példány egy hatalmas tajvani, a Cryptomerioides, egy nagyméretű tűlevelű fa a ciprusfélék családjából, amelynek ősei már 100 millió évvel ezelőtt is jelen voltak errefelé. A mennyei kardnak becézett fa 84,1 méter magas, és a Sesan-hegységben található. A kutatócsoport légi lézerszkennelési adatok felhasználásával országos lombkoronatérképet készített. 57.065 fát jelölve meg 1500 és 2500 méter közötti magasságban. A végső összesítésben 941 óriás fát térképeztek fel a szigeten. A 10 legmagasabb közül 9 magasság is meghaladta 70 métert, és mindegyik egyed a tajvani a Cryptomerioides fajhoz tartozott. A magyar narancshírét hallottátok.
5: A tiszavirág nagyméretű, hazánkban védett kérész. 3 évet tölt lárvaként a folyómederben. Élete utolsó napján a felszínen gondoskodik a faj fennmaradásáról. Idén a rajzás már június első hetében megkezdődött. A víz minőségére, egészségére igen érzékeny rovar, napjainkban szinte csak a Tiszán és mellékfolyóin, a Körösön és a Bodrogon található meg. A vízirendészeti rendőrkapitányság és segítői fokozott ellenőrzést végeznek a tiszavirágzás alatt. Jogszabálytétja az élő vagy elhullott példányok, jellemzően horgászati célú gyűjtését, befogását. Büntetendő természetkárosítás, a rajzás szándékos megzavarása, például kis géphajóval belehajtani a kérészek tömegébe, közölte a polisz.hu nyomán a Sokszínű Vidék.
6: A szöulói kifutón humanoid robotok vonultak fel emberi modellek mellett egy különleges, mesterséges intelligenciára épülő divatbemutatón, adta hírül a Euronews. A rendezvény célja egy olyan jövő felvillantása volt, amelyben a technológia és a divat egyre inkább összefonódik. A házigazda a Galaxy Corporation szórakoztatóipari vállalat volt. A designer ruhákba öltöztetett robotok a közönség előtt vonultak, táncprodukciókat adtak elő, sőt, boxmatchben is részt vettek.

0: A nézők rögzítették a produkciókat, amelyben a robotok és emberek közösen léptek színpadra. Choi Yong-ho vezérigazgató olyan világot képzel el, ahol a divatrendek két irányba hatnak. Az emberek a robotoktól merítenek ihletet, a robotok pedig emberek számára tervezett kreációkat viselnek. A rendezvény azt is megmutatta, hogyan lép ki az AI és a robotika a szórakoztatás és a divat világába.
1: Ezek voltak a hírek.
2: Sziasztok! Ez itt a Mérce és a Tilos Rádió új nemzetközi politikai podcastja, a Forráspont. Az előző adásokban az ukrajnai és iráni háborúról esett szó, most pedig a vendégmunkáról fogunk beszélgetni. A vendégmunka mozgatórugóiról, ellentmondásairól, mindennapi valóságáról és a vendégmunkások megszervezéséről, Messzmanté Tiborral. A műsor két hetente pénteken 6 órától a Tiloson hallható, és megtalálható a Mérce YouTube és Spotify csatornáján is. Iratkozzatok fel, hogy értesüljetek az új adásokról. A műsort négyen szerkesztjük, Pap Gáspár, Vince Csaba, Székely András, illetve én, Nun Barbara, továbbiakban Fabi. Mi leszünk azok, akik adásról adásra beszélgetünk egyrészt egymással, másrészt meghívott vendégeinkkel. A műsor technikai hátterét Naut Laci és Fazekas Lázár Benjamin biztosítja. Nagyon köszönjük nekik. Mielőtt viszont rátérnénk az interjúra, szerkesztői visszajelzésre egy kicsit beszélgetnénk arról, hogy mi miért találjuk érdekesnek a vendégmunka, vándormunka jelenségét. És akkor kicsit a Mérce oldaláról ezt megfogalmazva, egyrészt nagyon nagy gazdasági tényező, másrészt komoly politikai viták középpontjában áll. Ezt Tibor igazából később úgy fogalmazta meg, vagy hát a felvételben később, hogy azt látjuk, hogy a gazdaság és a politikai összeütközik. És akkor a miért meghatározó gazdasági tényező, egyrészt Európában ugyan adatokat nagyon nehéz, pontos adatokat nagyon nehéz találni, de több mint 10 millió emberről beszélünk, és egy jóformán egy iparág nőtt a vendégmunkások köré, ami megszervezi azt, hogy ők idejöjjenek, legyenek dokumentumaik, munkásszállókat építsenek, szóval ez egy nagyon komoly iparág kezd lenni azért Európában is. És másrészt igazából ez az igény, hogy különböző vendégmunkások érkezzenek Európába, ez velünk fog maradni. Európában egy előregedő társadalomról beszélünk, a medián életkor az körülbelül 45 év, és több ember lép ki a munkaerőpiacról, mint ahányan fiatalok belépnek a helyükre. Közben pedig nagyon nehéz az időseknek az ellátását megszervezni, és ezt egyre inkább privatizálják, ami azt jelenti, hogy for profit cégek szervezik meg azt, hogy az idősek, igazából az idősek gondoskodását, és ezt viszont, ha megnézzük, akkor Nyugat-Európában egyébként kelet-európai vendégmunkások csinálják nagy részben. És akkor, ami minket a Mércénél kifejezetten érdekel, hogy nem csak arról van szó, hogy egy munkaerő hiányt oldanak meg, hanem nagyon specifikus dolgozókra van szükségük. Olyanokra, akik kiszolgáltatottabbak, kevesebb az információjuk, a kapcsolati hálójuk, állandóan rendelkezésre állnak, ha úgy alakul, könnyen elbocsáthatóak, mert céljuk, hogy a növekedést és a versenyképességet, illetve a profitot azt biztosítsák, és ezt úgy oldják meg, hogy leszorítják a költségeket. Ez lehet az, hogy többek között. Ez lehet az, hogy nem nagyon aggódják túl azt, amikor szennyeznek. Ezek szoktak nagyobb sajtóvisszhangot kapni. És lehet az is például, hogy a bérköltségeket fogják leszorítani, a munkakörülményeket nem javítják, akár rontják is. Ez a helyzet nem fenntartható, érthető módon ellenállást fog szülni a helyben élők és dolgozókban egyre több egzisztenciális szorongás és feszültség lesz, és megjelenik az a demokratikus politikai igény, hogy legyen számukra jó minőségű munkahely, megélhetéshez elegendő fizetéssel, fair munkakörülményekkel, akár értelmes munkával. És akkor a tők és gazdaság érdekei és a demokratikus politikai érdekek ütköznek, ami nyomán különböző kompromisszumok jöhetnek létre. Ezeknek a kompromisszumoknak a nyomán korlátozzák azt, hogy a nem helyi munkaerő az hogyan jelenhet meg. Ez lehet időben korlátozott, lehet jogokban korlátozott, és ennek is nagyon komoly következményei vannak.
3: Szóval ezzel a podcasttal az is a célunk, hogy valamilyen baloldali értelmezési keretet adjunk a vendégmunkának, mert a fősodratú politikában, médiában azt látjuk, hogy egyrésztről van a szélsőjobboldali nacionalista oldal, amelyik egy ilyen rasszializáló keretben beszél arról, hogy jönnek az ázsiai vendégmunkások, vagy nem fehér vendégmunkások, és ugyanakkor pedig a mainstream liberális oldalon egy ilyen közgazdasági jellegű értelmezést adnak a vendégmunkának, elrejtve azt, hogy az olyan közgazdasági szakszavak mögött, mint például az általad is említett munkaerőhiány, nagyon kemény ideológiai konstrukciók állnak, hiszen értjük, hogy még akár a 0%-os munkanélküliség mellett is valójában munkaerő mindig van, csak máshol van, valahol máshol több pénzért, vagy jobb munkakörülmények között dolgozik. És a munkáltatónak egyszerűen nem éri meg átcsábítani őket, vagy nem szeretné őket átcsábítani, és ezért inkább külföldről hozna be munkaerőt. És akkor az általad említett kompromisszumos megoldás az az, hogy valamilyen értelemben van is vendégmunka, meg nincs is, amit úgy kell elképzelni, hogy ugye van vendégmunka, egyre nagyobb, egyre tömegesebb a vendégmunka, viszont a másik oldalon nem igazán látjuk a vendégmunkát, mert hogy el van rejtve konkrét fizikai értelemben, tehát igazándiból a vendégmunkásokat nem nagyon látjuk, ki vannak szorítva a társadalomban, jellemzően a gyárak mellett, vagy a települések szélén, településeken kívül laknak, és nagyon minimálisan vesznek részt a többségi társadalom életében.
2: Erről még az jutott eszembe, hogy egy cseh újságírónő, Sasa Uová, több hónapon keresztül vendégmunkásként dolgozott, és azt hiszem a szemüvegében volt egy rejtett kamera elrejtve, és ez nagyon izgalmasan megmutatja azt, hogy igazából milyen körülmények között kellett dolgoznia, az, hogy hogyan viszonyultak a vendégmunkásokhoz, azt is, hogy arról is beszél, hogy igazából ezt a fajta munkáért történő vándorlást, migrációt, ezt nagy részben egyébként egyenlőtlenségek hajtják. Ő most Európán belüli egyenlőtlenségekről beszél, de azért globális egyenlőtlenségekben is tudunk gondolkodni. És a film címe egyébként Láthatatlanok, ami sok mindent elárul a tapasztalatairól. Majd belinkeljük a cikket.
3: Igen, és akkor amit mondasz, így van, hogy hozzá lehet tenni, hogy nem csak ugye sokszor a vendégmunkás nem csak fizikai értelemben láthatatlan, de mondjuk jogi értelemben is láthatatlan, mert például pont, ha jól emlékszem, akkor ő is ebben a cikkben említi, hogy sokszor illegálisan volt foglalkoztatva, mindenféle fix szerződés nélkül.
2: Igen, és hát igazából is itt is látszik, az az ilyen stratégia, de minimum tendencia, hogy a tőke munkáltató az igazából a helyi munkaerőt kijátszva egy másik státuszt hoz létre, ami alacsonyabb munkajogokkal jár, és igazából sokkal rontottabb munkakörülményekkel. És ez érdekes, ez nem csak azért érdekes, mert nem szabad ilyen körülmények között embereket dolgoztatni, tehát így érdekel minket, hogy mi van ezekkel az emberekkel, hanem azért is érdekes, mert hát ne legyenek illúzióink arról, hogy egy csomó gyakorlat, amit vendégmunkásokkal kipróbálnak, az nem fog aztán átgyűrűzni máshova. Az egyik ilyen tendencia, ami látható, az a rugalmasítás. Az is látszik, hogy a korábban kiharcolt munkajogokat, azokat vissza lehet bontani. Tehát ezt emlékszünk a 2018-as rabszolga törvénytüntetésekre, hogyha követjük azt, hogy, vagy hát a mércén minden esetre követjük azt, hogy a munkavédelem területén mi történik, tehát ez, amilyen munkajogokkal mi most rendelkezünk, az egyáltalán nem fix, azért meg kellett, és továbbra is meg kell küzdeni. Biztos, hogy ezzel minden termelési rendszer legjobbika, minek a fennmaradásához az szükséges, hogy a saját környezetükből kiszakított, információhiányos, jogukban megfosztott, csak azért vagyok itt, hogy dolgozzak, emberek kellenek. Mladih ljudi.

0: És akkor nagyon köszönjük, Tibor, hogy eljöttél. Tibor a Pozsonyi Közép-Európai Munkaügyi Kutatóintézet, CELSZI kutatója és aktivista. A munkaügyi kapcsolatokkal és a munka szociológiájával is foglalkozik, és különös figyelmet fordít az autóiparra és a vendégmunkára. Ezt jól mondom, vagy kiegészítenéd esetleg?
1: Igen, szerintem teljesen jó a bemutató. Tehát ugye én magam is aránylag sokat vendőltem, és így jött ez a téma. Tehát és akkor az autóipar is egy mobilitáshoz kötődő ágazat, ha belegondolunk, tehát hogy mi mindent jelent a mai emberiségnek. Másrészt pedig az emberek ugye mozgásban vannak. Hát ami még megjelenik, az ugye a platformunk, az én munkámban is. Tehát ezt valamelyes kísérem, nem annyira, mint mondjuk a vendégmunka migrációval összekötött munkavégzést.
0: Egy nemrégiben megjelent kutatásotokat vitatnánk meg, de először egy kicsit hátrébről indulnék. Miért tartod fontosnak a vendégmunka kutatását? Miért releváns téma? És mi a politikai tétje annak, hogy hogyan viszonyulunk a vendégmunkához?
1: Igen, önmagában véve, tehát, hogy vendégmunka és vendégmunkás programok, tehát ez egy elég antagonisztikus, kontroverz téma. Tehát magam, tehát inkább vándormunka kategóriát javasoltam korábban is, mert a vendégmunka fénykora az tulajdonképpen a nemzetállamoknak a megszilárdításának az időszakában volt, a 20. század elején, és akkor voltak még ilyen három történelmi előzménye a 19. században, a Bismarcki Németországban, Dél-Afrikai Köztársaságban, Ausztrália volt a harmadik eset. De alapjában mivel a lényeg az volt, hogy volt ugye egy munkaerőhiány, különböző okok miatt, tehát ez lehetett egy háború, lehetett egy nagy konjunktúra, felívelés, és összefüggött nyilván egy rassz kérdéssel is, illetve egy nacionalizmussal is abban az időszakban. Úgyhogy tulajdonképpen ezek a vendégmunkaprogramok akkor létesültek, általában háborúk azok, amikor a munkaerőhiány is megjelenik, és elmozdul ez a munkáltató, a szervezett munkások közötti egyensúly, hatalmi egyensúly, és ennek a kivédésére találták ezeket a programokat tulajdonképpen ki. Most egy picit előre futok, tehát még végigmehetünk ezekre, hogy milyen tényezők segítették ezt. Másrészt pedig volt ugye egy helyi ellenállás ehhez, tehát hogy nem engedjük be a külföldi dolgozókat, és akkor erre volt a kompromisszum az, hogy beengedjük, de csak egy bizonyos időszakra, nagyon kontrollált szituációkba, és hogy amikor nem kellenek többet, akkor pedig azt mondjuk, hogy mehettek. És hát ennek a megágyazása viszont nagyon csúnya volt. Tehát összességben milyen hatalmi szerkezetek biztosították egyrészt ezeket a dolgozókat, és akkor milyen szinten lettek ezek a dolgozók ugye hazatoloncolva, és ez még nem is a legrosszabb eset, hogy hazatoloncolták őket. Valamelyest ismert Magyarországon még a második világháborús történet, tehát a Német Birodalom is ugye vendégmunkás programot hirdetett, tehát és erre volt, hát egy 30-as években már volt egy ilyen program, ami utána egy kényszermunkába alakult át a világháború alatt, tehát ez volt egy előzmény, meg tudjuk, hogy ez hova vezetett, tehát emiatt mondtam azt, hogy egy idejét múlt a kifejezés, mert ugye Németországban a kritikai újságírók is nagyon sokat foglalkoztak ezzel a témával, tehát hogy volt olyan újságíró, aki tehát felöltözött vendégmunkásnak, és akkor írt egy hatalmas, fantasztikus könyvet erről, tehát az összes folyamatról. Úgyhogy igen, tehát hogy mi azt gondoltuk, hogy a 80-as években ebből, tehát így lezáródott ez a folyamat, és tulajdonképpen, tehát egy fázis késéssel, meg egy derivált állapotban került most ugye 2016 után abba a szituációba az EU-nak a kelet-európai része, hogy maga is ilyen típusú programokkal kísérletezik.
0: Csak hogy lássuk a mostani léptékét a vendégmunka jelenségének. Néztem egy pár számot, és megkérdezném, hogy szerinted reális-e. Azt láttam, hogy 2025 végére körülbelül 110 000-re becsülik a vendégmunkások számát Magyarországon. és az Európai Unióban pedig 13-14 millió vendégmunkásról beszélnek, ennek a 75-80%-a az EU-n belül mozog, és 20-25% pedig aki az EU-n kívülről érkezik, ami azt jelenti, hogy ez körülbelül 3 millió ember. Uh-huh. Ez neked reálisnak tűnik?
1: A alapjelmébe ezt most így nehéz megmondanom, mert aránylag sokat beszélgettem azokkal az emberekkel, akik a számokban még jobbak, mint én vagyok. És hát Magyarországról, tehát ez kijelenthető, hogy senki sem tudja, hogy tulajdonképpen mennyi az annyi. Mert tehát egyrészt nagyon nagy a fluktuáció, nagyon nagy a nem bejelentett, az irreguláris része is, hogyan határoljuk le ezeket a dolgokat. Tudtommal a magyarországi adatok, főleg adminisztratív adatok, tehát ugye azt jelölik, hogy mennyi engedély, vagy mennyi regisztráció történt adott esetben. Az összes többi pedig nincs jelen, és akkor statisztikában nyilván megvannak ezek a angol nyelven a stock flow típusú dolgok, amely azt jelenti egyrészt, hogy melyik az a stabil szám, ami állandóan ott van, és mi az, ami pedig periodikusan egy év végén megjelenik, mint egy új regisztráció. Tehát így külön kell választani a dolgokat, mert ugye van az a külföldről érkező dolgozó, aki integrálódni szeretne, és úgy is tervezi. Tehát ezek a más, ezt általában a migrációkutatók is így szokják fogalmilag meghatározni, vagy megfogni, hogy ki az, aki azért jön, hogy aki tervezve, tehát hogy előre tervez, hogy jön, és akkor dolgozni fog, és ki az, akit pedig csak bekötnek, és akkor tulajdonképpen ő egy ilyen életprojektben van, hogy akkor egy időszakon belül megold egy pénzügyi, vagy más szintű kérdést, családilag, egyénileg, stb. Tehát azok az országok, amelyek valamilyen szinten jobban igyekeznek, tehát integrációban is gondolkodni, általában jobban követik ezeket le, mint azok, amelyek kevésbé, és amelyek ezt inkább bújtatják.
2: Egyébként az adatoknak szerintem még van egy olyan aspektusa is, illetve az adatok hiányának, hogy én az elmúlt években menekültekkel dolgoztam szociális munkásként, és hogy Magyarországon még az volt a nehézség, hogy az állam a politikai szituáció miatt nem szolgáltat ki adatokat a menekültek nem csak a számáról, hanem például a hollétükről. És akkor ugye úgy kellett dolgoznunk menekültekkel, hogy igazándiból mi nem tudjuk, hogy hol vannak ők, melyik megyében, hányan vannak, hogyan tervezzük, van-e értelme, nem tudom én, a projekt keretében Somogy megyei jelenlétre tervezni, vagy pedig ez teljesen fölösleges, mert ott nincs is senki.
0: Szerintem rátérhetünk a kutatásotokra. Úgy fordítottam a címét most veled egyeztetve, hogy a rugalmas munkavégzés térnyerése és korlátai, a szerb ideiglenes munkavállalók megjelenése és visszaszorulása a szlovákiai autóiparban. Tudnál arról mesélni, hogy a konkrétan a tanulmány kutatása során megkérdezett dolgozók kicsodák, és hogy milyen tapasztalatokról számoltak be, illetve milyen ellentmondásokat emeltek ki?
1: 18-19-ig van ugye az autóipar foglalkoztatási csúcs így a régióban, és hogy folyamatosan, tehát hogy hát majdnem megduplázódott az állomány, de 50%-kal biztos a foglalkoztatottak állománya megduplázódott, csak ugye az volt benne az érdekes, hogy ebben hatalmas szerepet játszott a külföldiek foglalkoztatása, meg a kölcsönzés, mint munkaviszony így súlyozottabban jelent meg. Tehát, hogy szét kell választani ezt a fénykort attól az időszaktól, amikor már látszott egyfajta krízis magában az autóiparban, amikor mi interjú voltunk. És hogy tehát én igazából csak a második részről tudok beszélni részletesebben, tehát ki az, aki maradt. Tehát alapjában véve, tehát tudni kell, hogy a szerbiai rendszer az olyan, hogy a később volt ez az ipari leépítés, mint Magyarországon, és a 2000-es évek voltak igazából a nehezek. Tehát nem a 90-es évek voltak igazából így ipari szempontból, meg ipari munkások szempontjából nehezek, hanem inkább a 2000-esek, és az ilyen csődprivatizáció, a dolgozók kisemmizése, az fáziskéséssel történt. És erre rá pedig ugye tehát akár a redisztribúciós rendszer is, illetve a támogató rendszer is sokkal mostohább, pont az ipari munkásság, illetve a maximum középfokú végzettségű emberekkel. Tehát tulajdonképpen a rendszer olyan, és ezt a Mihály tudja legjobban, az lengyel olyan, hogy ezt a réteget készíti úgymond elő, hogy ez az a réteg, amely úgymond exportálható. Tehát, hogy akinek ugye egy valamilyen szinten természetesen, idézőjelben megjelenik az, hogy ezért nekem érdemes kimennem, és akkor nem tudom én, megoldom. És ez a tipikus sztori, most itt lassan válaszolok lassan a kérdésedre is, ez a tipikus sztori, hogy megjelenik egy indíték. Tehát ez lehet egy, nem tudom én, egy banki kölcsön, az lehet egy, nem tudom én, a gyerekemnek az iskola költségei, aki egyetemre szeretne járni. Hát, hogy ilyen projekt szinten megjelennek ezek a dolgok, vagy nincs munka nagyon sokáig, és akkor most akkor végre valamit csinálni kell. Tehát ez volt nagyjából az indíték, főleg a férfiak, akik útra keltek, és tipikusan az ilyen, hát a mi szűrőnkben inkább, tehát a 30-40 éves korosztályban voltak zömében, ennek meg volt nyilván az oka, tehát mondom, tehát ez már a görbének a csúcsán túl volt. És akkor van még egy rész, tehát hogy ugye, tehát szisztematikusan Szerbiában van ugye ez a rész, hogy ki az a réteg, az a munkás réteg, amely úgymond valószínűsíthető, hogy egy vándormunkássá válik, és hogy ilyen szinten kihasználhatóvá válik, egy inkább egy globális vagy transnacionális konfigurációban. De akkor ezen belül, és ez egy kicsit ilyen szívszorongató is természetesen, hogy azok a dolgozók maradnak, akik még így szociálisan még kevésbé vannak helyileg bekötve. Mert hogy megjelentek ugye a krízisek, tehát hogy általában, tehát hogy sokan, meg az interjú alanyok között is, tehát hogy megjelent az, hogy azért rendszeresen gondolok én arra, hogy azért hazatérek, de akkor mindig, hogy hova térek vissza. És ezekben az esetekben pedig nem volt, mert volt olyan, hogy sokan voltak árvák, vagy nem volt már meg az alap, ahova hazamennének. Volt olyan, aki elvált ember volt, a hadseregtől jött el, és azt mondta, hogy nekem csak a nyugalom kell, és hogy ez most nekem ez így oké, annak ellenére, hogy sok mindenre rá kell szoktatnom magam. Tehát volt egy ilyen, volt talán egy ilyen dominánsabb a csoport, ami nem tipikus, tehát összességben nem tipikus, de akiket mi megtaláltunk, tehát hogy ők azok, akik ragaszkodtak a végsőkig, hogy megmaradjanak a szlovák autóiparban az összes negatív fejlemények ellenére. Miközben tulajdonképpen a munkafeltételek, azok folyamatosan rugalmasították a munkafeltételeket. Tehát, hogy egyfajta visszaesés volt tapasztalható, ami a mindennapi munkavégzést illeti. Tehát az volt igazából detektálható, hogy ez a rugalmasság, ez még jobban erősödik. Tehát folyamatosan erősödik magán a gyári hierarchián belül.
2: Arról esetleg tudsz mesélni, hogy mit jelent pontosan a rugalmas foglalkoztatás?
1: Igen, hát a rugalmasságot azt ugye két részre szoktuk osztani. Az egyik az a minőségi, a másik pedig a mennyiségi, úgymond a rugalmas munkavégzés, rugalmasítás. A mennyiségi részt, tehát ilyeneket sorolnak közé, mint például a túlóra, vagy pedig a munkaidőnek a különböző kitágítása. A minőségi az pedig az, hogy hány funkciót végez el adott esetben az ember. A munkaköre az mennyire fix, és hogy tehát például Magyarországon egy konkrét példa, az autóiparban az ilyen funkcionális vagy minőségi rugalmasság ott úgy oldották meg, hogy a munkaszerződésben benne szerepel a dolgozók munkaszerződésében, hogy azt végzed, amit a főnök, tulajdonképpen a műszakvezető elrendel. Tehát ez lehet takarítás is adott esetben.
2: Aha, igen.
0: Pár évvel ezelőtt írtatok egyébként egy cikket szerbiai vendégmunkásokról így a régióban, és ott emlékszem arra, hogy azt írtátok, hogy valaki megpályázott egy helyet, volt egy meghatározott munkaköre, és aztán hirtelen az a munkakör még 4-5 magába kebelezett, miközben semmiféle kompenzáció nem történt ahhoz képest, hogy mire vették fel annak idején.
1: Abszolút, meg a vendégmunkás, a programoknál is tulajdonképpen volt egy ilyen munkáltatói kontraoffenzíva tulajdonképpen a helyi dolgozók ellen, mert munkaerőhiányban általában az volt, hogy a dolgozóknak az alkupozíció hirtelen megerősödött, uh-huh. és hogy most képzeljétek el, ugye a Cindy Hahamatovics írt erről egy kiváló könyvet, hogy képzeljétek el tehát azt a szituációt, amikor egy floridai ültetvényes, akinek korábban ugye rabszolgái voltak, most ugye már nincs rabszolgarendszer, de azt tapasztalja, hogy a fekete dolgozók nem akarnak dolgozni, és hogy elkezdenek velük ilyen alkuszituációban szinte egyenlő félként visszaszólni. Tehát ők ezt nem tolerálták ilyen szinten, és akkor megoldották azt, hogy behozták a dolgozókat máshonnan. Ilyen szinten a történelmi példa az egy archetipikus, mert tulajdonképpen, tehát ahogy említed is ezekben a példákban, tehát hogy már nem azt a munkakört viszed, amit eddig a szokásos, a hagyományos, hanem hogy nagyobb produktivitást, egy nagyobb rugalmasságot követelsz már kezdetben el azoktól a dolgozóktól, akik jönnek. Ami teljesen felforgatja már az addig elfogadott munkaritmust, feladatokat, stb.
2: Nekem az a tapasztalatom a vendégmunkásokkal, vagy a migránsokkal, hogy így nagyon nehéz őket így megtalálni, mármint most én a szociális munka szempontjából mondom, de feltételezem meg, úgy tudom, hogy nyilván a kutatók számára hasonló problémával szembesültök. Tehát nekem van olyan tapasztalatom például, hogy mondjuk olyan emberek, akik évek, akár 10 éve mondjuk Budapesten dolgoznak, az építőiparban, ők nagyon a társadalomtól, a többségi társadalomtól elszeparálva élnek, munkásszállón élnek, és akkor igazándiból a munkásszálló, a munkahely és a helyi kisbolti háromszögben mozognak, és igazándiból nem láthatóak, a szociális szakemberek számára nem elérhetőek, és ezzel ennek kapcsán akartam kérdezni, hogy nektek ez hogyan sikerült megugrani, hogyan tudtatok interjúzni munkásokkal?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, tehát alapjában én még avval kezdenék, hogy különbség van, tehát adott esetben Magyarország és Szlovákia között is, abban, hogy például milyen szinten van a külföldi dolgozók nyilvános térben lévő jelenléte tolerálva, vagy nem. Uh-huh. És itt is különbségek vannak, tehát más kutató is nézte ezeket, tehát Magyarország ebből a szempontból azt hiszem, hogy a legrosszabbak között volt. Tehát, hogy mennyi nyitottság van arra, hogy akkor nézzük meg, hogy ki jön, milyen feltételek, beszéljük uh-huh. meg, hogy ez tulajdonképpen mit fog jelenteni az országra, a helyi társadalomra, helyi közösségre nézve. Tehát erre nagyon kevés úgymond nyitottság volt, uh-huh. és hogy igazából Magyarországon volt az, most egy kicsit sarkítva fogalmazva, hogy úgy elfogadható, hogy itt a külföldi dolgozó, a vendégmunkás, hogyha nem látjuk, és hogyha nem tudom én, egy konténerházban van valahol a város szélén, elkülönítve, mert ugye nem tudom én, akkor mindjárt növekszik majd ugye a bűnözés, meg alkoholfogyasztás, meg mindent, hogy megvannak ezek ugye a dolgok. Ami ugye, tehát, hogy társadalmi egészség szempontjából azt hiszem, hogy nagyon, nagyon káros, meg nem egy jó beállítódás, tehát ugye a félelem vezérője az egészet, és nyilván, hogy egyre rosszabb lesz. Meg nyilván, hogy bizonyos dolgok be is igazódnak, akkor pedig még nagyobb a még negatívabb reflexek indulnak ilyenkor be. Tehát, hogy különbség van, tehát a Szlovéniában, tehát a Goran Lukic, amikor nála voltam Ljubljanában, akkor például a munkásszálló az ott volt a város közepén, meg hát Magyarországon is azért változó volt a helyzet, tehát azt még az előző kutatásban volt, hogy milyen munkásszálló volt nyitottabb, ahol be is engedtek minket, ahol meg is ahol aludhattunk is, ahol úgy tudtunk beszélgetni dolgozókkal, vagy olyan is volt, hogy a dohányzó dolgozókkal, munkásszálló előtt dohányzó dolgozókkal próbáltunk beszélgetni, és erre kijött a portás, és elkezdett üvöltözni még velünk. Tehát, hogy ilyenek is voltak, és a szerbek esetében pedig még annyi volt, hogy a munkával indokolt vándorlásnak nagyon nagy hagyománya van. és hogy megvannak ezek a tudások is valamilyen szinten, hogy akkor hogyan létesítjük meg a kis közösségeinket, és például Szlovákiában, Trnavában, Bratislavában is, Pozsonyban is részben. Tehát megvannak azok a helyek, ahol ők gyülekeznek, és akkor megvan az a kávézó, ahol nem tudom én, többet időzhetnek, de minimálisat fogyaszthatnak, tehát hogy vannak ezek a trükkök. Tehát a sport az náluk is ilyen nagyon népszerű, és akkor például ez így megjelent így az interjúk során is, hogy például tehát volt olyan, aki tehát hogy aktívan beállt ebbe a sportszervezésbe. Tehát, hogy munkán melletti sport tevékenység szervezés, az egyfajta integráció része is. Meg hát és akkor itt volt egy ilyen kompetitív előnye volt még Szlovákiának, nyilván Magyarországhoz képest, hogy ugye a szlovák a szerbhez képest nem annyira távoli nyelv, mint a magyar. És hogy ilyen szinten azért volt egyfajta spontánabb kommunikáció. Tehát ez nem jelenti azt, hogy ott nem jelentek meg a klasszikus reflexei a gazdasági alapból adódó, a státuszból adódó, társadalmi státuszból adódó rasszizmusnak, mert nyilván, hogy ezek a fő mozgató rugói ennek, tehát hogy többet keresek, jobban élek, emiatt én többet élek. Tehát, hogy ezek a mozgató rugók, ezek mindenhol nyilván jelen vannak. Tehát, hogy ez nyilvánvaló. Tehát én is, amikor a tört szlovákkal kértem valamit, akkor rám is úgy néztek, hogy nem éreztem annyira jól meg a nevelben.
0: Egyébként a munkásszálló szerintem azért is érdekes igazából kérdés, mert nagyon látszik az, hogy a munkáltató érdeke, vagy a tőke érdek, ami sokszor egyébként közérdeknek van eladva, az hogyan jelenik meg nagyon priméren egy vendégmunkásnak az életében, abban, hogy ki van rakva egy munkásszállása, ami egyébként nem annyira alkalmas arra, hogy ő ott éljen. Nagy különbségek vannak, de nagyon sokszor nincsenek ott szolgáltatások, tehát akkor folyamatosan, ahogy mondtad, el kell járni. Miközben egyébként a munkáltatónak még arra is lehetőséget adhat, hogy megfigyelje az adott vendégmunkást a munkaidőn kívül. Tudnál még esetleg ilyen példákat mondani, ahol látszik az, hogy ez a munkáltató érdek hogyan férkőzik bele a vendégmunkásnak a mindennapjaiba, akár a munkavégzésében?
1: Ja, maga az a tér, tehát a munkásszállós tér, az nem egy, tehát ez tényleg egy ideiglenes konstrukció, tehát ez nem egy hosszú távú egészséges lakhely, és erre is van egyébként magyarországi nagyon jó tanulmányok még a 80-as évekből. Tehát a munkáltatónak hatalmas előnyei származnak abból, hogy kéznél vannak a dolgozók, akik alig várják, hogy dolgozzanak, mert egyébként nincs nagyon mit csinálniuk. Tehát el vannak szigetelve adott esetben a társadalomtól, és hogy akik örülnek is annak, hogy nem tudom én, még plusz túlórát lehet vállalni, többet lehet keresni, stb. Nyilván ezeknek a költségeiről senki sem informálja őket, hogy például milyen problémái lehetnek az emberek, hogyha folyamatosan 12 órázik a 6 napot mondjuk hetente. Tehát a szerb-ukrán dolgozókat néztük, akik időnként azért hazamentek. Tehát, hogy volt, nem tudom én, a szerb határ közelében lévőek, vagy a pozsonyiak is, vagy a trnavaiak is, tehát, hogy ők azért rendszeresen hazajártak. És más a léptéke nyilván, amikor Fülöp-szigetekről érkeznek a dolgozók, mert ők maximum évente talán egyszer hazamehetnek. Tehát, hogy más a kihasználhatóság, más a rizikófaktor, mindenféle, amivel nyilván, tehát akár szociális munkásként, akár pszichológusként, akár egy tanácsadóként, szakszervezeti szervezőként teljesen más igények támadnak ilyenkor. A lakhatáson kívül ugye a munkahelyre való utaztatás is, tehát hogy ez is sokszor tehát megint a munkáltató válogatja. Bejelentett munkások esetében nyilván, hogy jobban titkolni fogják, hogy hogyan szállítják be ezeket a dolgozókat, meg hogy milyen konstrukcióban történik ez az egész. Hát nyilván és az autóiparban mi azért, tehát a legális, tehát a jéghegy csúcsát néztük, tehát ott viszont megjelent, hogy milyen járatokat indít az a cég, és honnan, és akkor beviszi a gyárkapujáig. Tehát, hogy ez egy ilyen, igen, tehát valamilyen szinten egy nagyon, nagyon jól szervezett képezetés.
2: Nekem van például olyan tapasztalatom, hogy ukrán menekülteket, akik így a mezőgazdaságban szezonmunkát végeztek, nőket így egy kis buszba betömtek annyi embert, amennyit tudtak, nyilván totál balesetveszélyes módon szállították őket.
0: Részben már érintetted, de hogy amikor igazából vendégmunkások érkeznek egy országba, akkor azt megelőzi egy csomó előzetes tevékenység. A kibocsátó ország és a befogadó ország az igazából valamilyen keretszerződést köt, különböző jogszabályokat módosítanak, és általában ezek tőkeérdekekre válaszul érkeznek, szóval megjelenik az igény arra, hogy érkezzenek. És Szlovákiában mi volt ez az igény, kinek az igénye volt?
1: Én azt hiszem, hogy nem volt nagyon nagy különbség, tehát a szlovák esetben a magyarországi esettől. Tehát az autóipart azt nagyon erősen lehetett látni, hogy az autóipar tehát Szlovákiában még dominánsabb, mint Magyarországon, tehát a foglalkoztatási szempontból. És hogy hát a munkaerőhiányt azt ők jelezték, hogy nincs elegendő dolgozó, meg hogy ők még terjeszkednének nyilván.
0: Ez egyébként igaz, mert a tanulmányban valami olyasmi is van, hogy egyébként helyi dolgozók lettek volna.
1: Hát
0: tehát volt ott helyi munkaerő.
1: Hát ezt úgy mondom, tehát ugye a szakszeret, akit interjúvoltunk, ő azt mondta, hogyha körbe kérdeznénk itt a városba, akkor már nincs olyan ember, aki nem dolgozott itt. Uh-huh.
2: Tehát nagyon fluktuációs, nem olyan jó munkahely.
1: Így van. Uh-huh. Tehát, hogy nem jó munkahely, tehát, hogy nincs továbblépési lehetőség, és hogy a munkafeltételek folyamatosan romlanak. Tehát, hogy igazából az, ami tehát, hogy sok ember azt mondja, hogy nekem most már elég, uh-huh. tehát, hogy ezt megtehetem, uh-huh. tehát, és akkor továbbállok. Tehát, hogy a szlovákiai munkaügyi kapcsolatoknál most egy picit előre szaladok, tehát a Magyarországhoz hasonlóan, tehát a szakszeret igazából munkafeltételeket nem igazán tud kontrollálni, ellenőrizni, vagy ezt jobban befolyásolni, hanem csak a bérezés, tehát a béralkú az, ami megjelenik, mint érdekérvényesítő.
0: Ezt egyébként lehet munkaerőhiánynak hívni, hogy annyira rossz munkahely vagy, hogy senki sem akar oda menni, és te nem vagy hajlandó javítani igazából a munkakörülményeken.
1: Hát igen, tehát, hogy attól függ, hogy hogyan fogalmazzuk meg a dolgokat. Tehát, hogy a alapesetben, tehát, hogy nyilván, hogyha jó munkahely lenne, akkor nem mennének el az emberek, hanem megmaradnának, uh-huh. és más lenne a dinamika. De hát nyilván a redistribúció is másképpen működne. Tehát egy ilyen vállalatnál, ahol azt mondjuk, hogy akkor jó, akkor nem az van, hogy lenyomjuk a béreket, vagy egy szinten tartjuk a béreket, vagy nem is a béreket, hanem pontosítok, tehát a munkaköltségeit, mert a munkaköltsége az egy szélesebb fogalom, mint maga a bértömeg. Hanem hogy ezt kontroll alatt tartjuk, és hogy nem csak kontroll alatt tartjuk, hanem ugye versenyeznünk kell a vetétársainkkal, be kell fektetnünk, és ezt a pénzt ezt erre használjuk, és nem pedig arra, hogy megőrizzük a dolgozókat. Tehát, hogy ilyen szinten azt mondjuk, hogy megvan egy vonal, tehát, hogy ki az, akit meg akarunk tartani, aki nem akar maradni, az pedig mehet, és akkor megoldjuk majd a munkaerő utánpótlását.
0: A Tisza párt bejelentette, hogy ha kormányra kerülnek, ami megtörtént, akkor júniustól nem engedélyezik az Európai Unión kívüli nem magyar vendégmunkások úgymond behozatalát. Itt az állam igazából szembe helyezkedik a tőke érdekeivel, ez fenntarthatja? És a másik kérdés az, hogy megoldás egyébként ez a különböző politikai feszültségekre, társadalmi feszültségekre, ami a vendégmunka körül elindult, vagy érzékelhető.
1: Igen, én nehezen tudom elképzelni azt, hogy a különösen az ipar külföldi dolgozók nélkül fenntartható lenne, de demográfiai okok miatt is. Meg hát a másik ok, ugye, hogy tehát nem lehet már holnapra ilyen léptékű, ilyen szintű gazdasági szerkezetváltást megvalósítani. Tehát az Orbán Viktornak ugye volt ez a legendális mondás, hogy 1 millió munkahelyet hozunk létre, tehát mindig a mennyiségi munkahelyteremtésen volt a hangsúly, tehát nem a minőségén, tehát nem a magasabb hozzáadott értékű munkahely létrehozásán volt a hangsúly, amely nyilván sokkal többet igényelne mondjuk a képzés, oktatás, mint az oktatásba való befektetéstől is. Tehát ilyen szinten, tehát pár hónapon belül tényleg nehezen tudom elképzelni, hogy ez így megugorható, ez a lépés. Most nyilván, hogy krízisben van, tehát maga az ipar, és tehát, hogy most a jelenlegi konjunktúrában azt el tudom képzelni, hogy kevesebb külföldi dolgozóra van szükség, viszont, és akkor itt ezt megint megjegyzem, tehát egy nagyon fontos tényező, hogy ugye a magyar gazdaságnak a jelenlegi állapotában tehát a termelékenység növelés a kulcskérdése. Tehát, hogy hogyan lesznek a dolgozók termelékenyebbek, vagy pedig az egész termelékenység a gazdasági szinten is, tehát a iparági szinteken is hogyan növelhető, és akkor ennek igazából két tényezője van. Az egyik az, hogy ugye olyan szintű technológiai váltás, egy olyan dolgozóval párosulva, aki tehát, hogy még jobban oda teszi magát. És én ezt nem tudom elképzelni, hogy a jelenlegi, meg nyilván német kollégákkal is beszélgetve, hogy a jelenlegi állomány átképzéssel ezt a feladatot így meg tudná oldani. Tehát ezt a szintet meg tudná lépni. És nem biztos, hogy emlékszem pontosan a kérdésednek a második részére, mert mintha kérdeztél volna még valamit.
0: Hogy megoldása ez a politikai feszültségekre?
1: Hát igazából, tehát itt megint vissza kell kanyarodnom tehát a legelejére, hogy megoldása vagy sem, mert tehát a vendégmunka program, mint olyan, az a politikai és a gazdasági ütközéséből adódott. Mm-hmm. És hogy adott esetben, ugye, tehát hogyha gazdasági leépítés van, akkor egy kitaloncolási program beindítésával akkor egy adott kormány kaphat plusz pontokat. Ez csak amiatt mondom, mert most Szlovákiában most a közösségi média tele van ilyen ugye Fico alatt, tehát ilyen képekkel, hogy most bezzeg a rendőrség mennyire rajta üt a külföldi dolgozókra, és hogy nekik akkor most menniük kell innen. Tehát, hogy van egy ilyen a plusz hatás is. Történelmileg egyébként ez megtörténik, amit említettem a legelején, tehát, hogy azt mondjuk, hogy vége most átmenetileg ugye a vendégmunkaprogramnak. Biztos lesz valamilyen reform, de hogy ugye, tehát, hogy ilyen kettős dolog van, tehát lehet, hogy most az iparnak kevesebb dolgozóra van szüksége, viszont azt kétlem, hogy a kevésbé kihasználható dolgozóra ne lenne szüksége.
2: Egyébként hasonló folyamat volt, ha jól tudom, Olaszországban is, ugye Meloni részben azzal került hatalomra, hogy ő majd akkor itt leszámol a migrációval. Ennek ellenére Észak-Olaszországban egyre több a most már szervezetten jövő dél-kelet-ázsiai vendégmunkás.
0: Megérdekes, hogy a vendégmunkásokon kell rajta ütni. Nem esetleg azon, hogy a munkáltató az hogyan alkalmaz embereket, hanem a vendégmunkáson. Megint valahogy nagyon a vendégmunkás testébe van rakva ez az ellentmondás.
1: Abszolút, hát igen, tehát hogy tehát ez tetten érhető, tehát én örülnék nem csak én, sokan örülnék a munkatörvénykönyvének az újraírásának, tehát hogy pont hát nem csak a szakszereti munkáltatói, hanem a munkavállalói szakszereti jogok, kötelességek kerülnek szankciók alá bizonyos szituációkban, tehát lásd a sztrájk törvény módosításai, hanem hogy akkor a munkáltató is betartsa a játékszabályokat, tehát amelyek egy minimális játékszabályok. Tehát semmilyen, tehát hogy jelenleg is tehát úgy van, hogy tehát a környező országokban is, hogy ugye a stratégiailag fontos ágazatokban, tehát a szankciók azok nagyon nagyon csekélyek, tehát a nem jogkövető munkáltatókkal szemben. Tehát, hogy nyilván, hogy egy más standardek vannak felállítva, igen, tehát ehhez viszont igen, egy nagy fordulatra lenne szükség.
2: Én arra akartam egy kitérni egy kicsit, csak hogy visszalépni, hogy talán nem mindenkinek világos. Úgy alapvetően akkor szerbiai munkásokról beszélünk Szlovákiában, ugye EU-n kívüliek. És akkor esetleg tudnám mesélni egy kicsit arról, hogy a jogi helyzetükből fakadó hátrányos helyzetükről, ugye itt említettük a munkásszállókat, sokszor ugye összekapcsolják a munkaszerződést a szálláson való tartózkodás lehetőségével.
1: Igen, ez egy kulcstényező, meg azt hiszem ezt említettem is a legelején, hogy a kutatásnak is ez egy háttértényezője volt, hogy a megkülönböztetett, vagy más státusz jogállás a munkapiacon, vagy magában tehát az államon belül, az hogyan viszonyul az adott munkaviszonyhoz, vagy pedig tehát még munkaügyi kapcsolatok szempontjából pedig egy alkupozícióhoz is. Tehát ez a három dolog, ez úgymond együtt kísérendő, tehát hogy megértsük, hogy mi történik, mert alapesetben hát 2016 után, és akkor most nem csak Szlovákiáról beszélek, hanem részben Magyarországról, részben a régióról is, tehát ugye volt egy munkaerőhiány, amelyet ugye, tehát különösen munkáltatói részről próbáltak orvosolni, és tehát ez az orvoslás akkor tipikusan a mondás az volt, hogy először, tehát Magyarországon a kulturálisan közeli dolgozókat tudjuk csak fogadni, hogy ez elfogadható legyen, és akkor még a fontos dolog az, hogy ideiglenesen, és akkor ez az ideiglenesség, ez volt a kulcs szó, hogy a szakszeretek is egy akkoriban azt mondják, hogy jó, akkor ez így rendben van, hogyha ideiglenes, akkor ez így rendben van, csak akkor senki se gondolt, ugye, hogy ez egy csapda helyzet, hogy az állandósult ideiglenesség, az ugye pont, hogy megerősíti ezt az aláásó mechanizmust, tehát, hogy nem az van, hogy minden dolgozónak egy standardet kell biztosítani, nem ez volt a mondás, hanem hogy ideiglenesen elfogadjuk, és ezt kísértük még egy korábbi projektben, hogy tulajdonképpen az állami szabályozást, ezt a szituációt hogyan fette le, hogyan oldotta meg. A Lettországtól igen, tehát, hogy Magyarországig, tehát különböző mechanizmusok voltak, de tipikusan az volt, hogy ezeket az ideiglenes foglalkoztatás formáit is növelték egyrészt, illetve hogy az időtávát az ideiglenességnek kitágították. Tehát, hogy mikorában a természetes szezonalitás volt például Lettországon elképzelhető, most azt mondták, hogy szezonalitás az, hogy 450 napot dolgozhat, nem tudom, az ember a két éven belül. Tehát, hogy egy ilyen tiszta őrült szituáció volt, amire látszott, hogy mire megy ki a játék, a kvótarendszer mellett, ugye. Viszont ez jelentette azt is, hogy ezeknek a dolgozóknak, tehát kezdve a szociális biztonságuk szempontjából sem, meg a jogállásuk szempontjából sem, tehát nem egyenjogúak. Tehát, hogy függ, tehát a jelenlétük az függ egy vízumtól, függ egy munkáltatótól, tehát általában a munkáltató volt egy ilyen kulcs szereplő. Tehát itt is más mechanizmusok vannak, tehát, hogy ez a kötöttség, az állami és a munkáltatói kötöttség, ez hogy játszik, és hogy mennyi ideig. Tehát az ukrajnai dolgozók esetében akkor, amikor mi kezdtük nézni, akkor úgy volt, hogy csak úgy léphetnek be, hogy egy konkrét munkáltatóhoz vannak kötve. Tehát a vízumok az konkrét munkáltatóhoz szól, elvesztik a munkájukat, akkor azonnal mehetnek haza. Tehát nagyjából Szlovéniában úgy van, hogy egy évig annál a munkáltatónál muszáj dolgozniuk, tehát és utána cserélhetnek. Tehát nyilván ez már egy olyan konstrukciót, hát igen, el lehet képzelni, milyen konstrukciót eredményez, hogy sokkal kihasználhatóbb, kizsákmányolhatóbb, ugye, csak kizsákmányolhatásnak mindig hangsúlyozom az a gond vele, hogy ez egy mérhető dolog, tehát ugye a kihasználhatóság, tehát a munkaértékké való váltása, ez egy mennyiségi kérdés, ez egy fokozható mindig, tehát ennek az intenzitása az, ami lényeges.
2: Nagyon érdekes volt a tanulmányban, hogy megemlítitek, hogy szlovákiai gyárakban, és hát feltételezem, hogy itt általánosíthatunk, vagy illetve nekem is van részben ilyen tapasztalatom a magyarországi migránsok és vendégmunkásokkal, hogy nagyon gyakran a gyárakban az egyes munkafolyamatokat egy bizonyos

0: tehát ennek a feltérképezése és ennek az ilyen szintű diagnosztika, tehát hogy külön sorban, nem tudom én, az ukrán dolgozóknak, vagy más műveleteket, vagy más intenzitással dolgoznak, azt általában úgy vesszük, hogy jó, akkor ez egy olyan munkahely, amely tudatosan használja ki, tehát így az egyenlőtlenségeket is. Tehát ez egy nyilván egy negatív pont ebből a szempontból, de akkor szervezés szempontjából pedig még nagyon fontos, hát hogy ennél még összetettebb a kép. Uh-huh. Tehát helyi, tehát egy nagy vállalatnál, mert ugye tehát munkafolyamatok, és hogy különböző funkciók szempontjából lehetséges az, hogy jelen van a cégnél, nem tudom én, 5 országból jövő a munkavállaló. Azt elfelejtettem mondani, hogy Magyarországon ugye a munkásszállónál a belső migrációt is megoldották ember. Tehát kelet-magyarországiak ugye Sopron vagy Szombathely környékén, tehát hogy nagyon intenzíven megjelentek. Még 16 előtt is. Tehát ebből is volt már társadalmi konfliktus. Tehát ez se lett igazából rendesen megvitatva, hogy ez mit jelent. De hogy alapjánul ez a fragmentáció, ez sokkal összetettebb, tehát hogy és még a tanulmányban sem mentünk ilyen szintig, tehát mert nem foglalkoztunk most abban, hogy hány más a nemzetiségű dolgozó dolgozót foglalkoztatnak ott, de ugye megjelennek a közvetítők is. Tehát hogy megjelenik egy tipikus vállalatnál egymással versenyző mondjuk 2-3 a munkaerő közvetítő, akik alapesetben a más-más rezsimet alkalmaznak a saját munkavállalóikkal szemben, mert ugye ők csak szolgáltatják ezt a munkaerőt a cégnek.
1: El tudnád esetleg mondani akkor, hogy ja, nagyon röviden, hogy hogy működik, mi a szerepük a munkaerő kölcsönzőknek, mondjuk egy munkás szempontjából esetleg?
0: Igen, alapjában ezt ilyen háromszöges a munkaviszony, szolgáltatási viszonynak szokták mondani, ábrázolni, ahol a munkavállaló és a kölcsönző között létesül egy munkaviszony. Viszont tehát a kölcsönző cég és a kölcsönvevő felhasználó cég között egy szolgáltatási szerződés van, illetve tehát hogy ez tehát hogy törvény határozza meg, hogy maga a dolgozó és a kölcsönvevő cég között milyen kapcsolat áll föl egyáltalán. És alapjánul ezek csak a legalapvetőbb a tréningre vonatkozik, tehát azt illetően, hogy igen, most nekem az angol jut eszembe, a health and safety, tehát milyen munkavédelmi a szabályokat kell betartani, tehát ezeket például Magyarországon így szigorúan be kell tartani neki is. És alapjelművével, tehát ugye a munkaerő kölcsönzők azok, hát úgy mondjuk, hogy a korábban állami munkaközvetítőknek a privatizált for-profit változatai, akik ugye, tehát hogy mivel profitorientáltak, mindent megtesznek azért, hogy minél hatékonyabban szolgáltassanak mindkét irányba. Tehát mind a dolgozó, munkavállaló irányba, mint pedig a kölcsönvevő cég irányában, és tehát hogy a dolgozók szempontjából, ahogy említettük korábban, tehát hogy mindenfajta szolgáltatást így felsorakoztatnak, hogy mi minden van, amit ők így biztosítanak, meg mennyit lehet keresni, stb. Mindenféle, azt elhallgatják ugye, hogy akkor a jogai, tehát munkavállaló jogai azáltal csorbulnak, vagy elvesznek adott esetben szinte egészében. Tehát ez egy ilyen fragmentáció, és akkor megjelenik sokszor ilyen belső konfliktus, meg verseny is a különböző csoportok között. Tehát például, nem tudom, egy munkaerőkölcsönző az jobb lakhatást biztosít még valamit, valaki lebont többet, mint

0: amennyit a másik levon kölcsönvevő szempontjából, az pedig egy kőkemény tárgyalás, egy kőkemény alkú, ahol általában a munkabérnek a, hát ilyen egy egész legalább 70%-ával többet szokták elkérni. Most nem tudom, a jelenlegi arányok, ezek még korábbi arányok, amelyeket a magyarországiról tudom, de hogy ez egy ilyen erős alkú szituáció, és akkor ezek változnak is, hogy tehát, hogy hány ember tud a kölcsönző hozni, versenyez-e mással, csak egy try and hire típusú 6 hónapos közvetítés van, tehát egy 6 hónap után átveheti a cég, vagy pedig egy hosszabb távú csomagról van szó, tehát ezt így kell elképzelni, egy tiszta ilyen business-orientált cucc, ahol nyilván a tárgyaló partnerek alkú ereje, ez egy hatalmi viszony tulajdonképpen, tehát más mondjuk egy nagy autóipari cég a viszonya egy kölcsönzővel, mint egy nagy kölcsönző viszonya kis foglalkoztatóval. Uh-huh. Tehát, hogy itt nem egyöntetű a viszonyrendszer, hanem változik meg nyilván, hogy a gazdasági konjunktúra is megváltoztatja ezeket a viszonyrendszereket. Igen, és hogy alapjában véve pedig, igen, tehát ezt még az első kutatásnál néztük, hogy ennyire népszerű ugye a munkaerő kölcsönzés Magyarországon, mert tényleg, tehát ez látszott, hogy kifejezetten a termékeny talajra estek Magyarországon is.
1: Egyébként ezek a megosztott felelősségek sokszor úgy érzem, hogy kiszolgáltatottá teszik egyébként a munkavállalót. Most ez nem munkaerő kölcsönzővel történt, de hogy volt egy gyárban egy baleset, ahol kívülről egy külső cég biztosította a karbantartót, és a karbantartó iszonyatosan megégett egy műszaki hiba miatt, és senki nem vállalja ezért a felelősséget, hogy ki az, aki majd az ő felépülését például finanszírozni fogja, ki az, aki a különböző műtési költségeket majd állni fogja.
0: Abszolút, és hát a külföldiek esetében ez még ilyen plusz kérdéseket felvet, mert ahogy említettem, a társadalombiztosításuk az első évben, tudtam, vagy a vendégmunkatörvény az úgynevezett idézőjelben, tehát nem az a neve. Tehát ott is feltételes, meg ugye a Covid alatt ezt láttuk, hogy milyen szintű a kiszolgáltatottságuk a dolgozóknak, mert tehát ha lebetegednek, akkor nem tudnak velük mit kezdeni, úgymond, vagy hogy jobb esetben, tehát hogy a dolgozó az úgymond bizonyított, és akkor tehát ilyen anekdotákat meséltek a szakszeretések tulajdonképpen, hogy akkor elvitték a dolgozót, a kölcsönző elvitte, és akkor készpénzbe fizetett az orvosnak, hogy akkor meglegyen az ellátás. Tehát, hogy ilyen szinten mindenféle van. De egyébként hallottam jó kölcsönzőről is, tehát, hogy nem az egyik szerb interjú alany mondta, hogy mennyire meg volt elégedve, és akkor hozzátette, hogy sajnos tönkre ment.
2: Igen, ez egy jó példa. Egyébként nekem még az jutott eszembe ilyen személyes tapasztalat, hogy még az is van, hogy az olyan vendégmunkásoknak, akinek mondjuk van is társadalombiztosításuk, mondjuk így főként én ezt ilyen dél-kelet-ázsia vendégmunkásoknál tapasztaltam, hogy nincsenek tisztában van azzal, hogy nekik van. Mert ugye ott nem feltétlenül, ahonnan ők jönnek, ez egy szokványos dolog, hogy van-e államilag finanszírozott egészségügy. Szóval, hogy még így duplán megéri az államnak is az, hogy ide jönnek ők, hiszen dolgoznak, adót fizetnek, és még a szolgáltatásokat, amiért amúgy fizetnek, se veszik igénybe.
0: Abszolút.
1: Én azt tapasztaltam indiai vendégmunkásokkal, hogy nem rendezett ez a társadalombiztosítás, és fegyelmező eszközzé válik az, hogy például elcsúsznak az információk, és azt mondják, ha nem jössz be holnap dolgozni, akkor megszűnik a társadalombiztosításod, és ezzel próbálják őt egyre nem tudom, biztosítani azt, hogy mindig megfelelően megjelenjenek.
0: Tehát, hogy a bérezés kérdése sem egyértelmű, mert ott is van teljesítménybérezés is, meg egy a közvetlen főnöktől elhatározható bónuszrendszer is általában, ami megjelenik ilyen cégeknél. Úgyhogy ez ilyen teljes kavalkádban van egyben, és akkor így képzelhetitek el, hogy a szervezés szempontjából ez mekkora kihívást jelenthet. Tehát egyáltalán az, hogy ugye csak saját állományban lévő, alapjelművel csak azt mondjuk, hogy csak saját állományban lévő a dolgozókat szervez általában a szakszervezet, nem mindig. Tehát itt ennél a cégnél az érdekes volt ennél az autóipari cégnél, hogy a szakszervezet mindenkit szervezett. Tehát ugye voltak a helyi sajátállományúak, a helyi szlovák kölcsönzöttek, és a szerbek, akik megjelentek 2 éves a munkaszerződés. Tehát ez volt az alapfelállás, és akkor is azt mondták, hogy szerveztük mindhármat, de hogy ez a három is egymással ütötte egymást. Tehát, hogy az érdekek másak voltak, és akkor hogyan jutottak valamihez. Tehát, hogy ebből a szempontból is probléma van. Alapesetben pedig, amit említettem, hogy azt tapasztaltuk, hogy a saját állományú dolgozók azok különösen ilyen beszállító cégeknél, tehát hogy kisebbségben voltak. Tehát még az autógyártóknál kevésbé, de beszállítóknál különösen Magyarországon ezek kisebbsége voltak, és akkor tehát hogy a szervezés szempontjából ők sokszor ki is estek, tehát így a szakszereti látókörből.
1: Egyébként ebből a szempontból szerintem nagyon érdekes volt, hogy 2024-ben a Sopron-Kövesdi autóliftgyárban sztrájkoltak munkások, és a nagyon nagy, azt hiszem valami 80%-os részvétellel, és a 2 órás sztrájkban mindenki, vagy nagyon-nagyon sokan részt vettek, és utána pedig volt egy 6 órás sztrájk, és ott rögtön kirajzolódott egy törésvonal, hogy azok a vendégmunkások, akiket munkaerőkölcsönzőn keresztül alkalmaztak, ők a 6 órás sztrájkot már nem merték bevállalni, míg az olyan ukrán vendégmunkások, akiket egyébként közvetlenül alkalmazott a cég, ők pedig bevállalták a 6 órásat is.
0: Igen, tehát itt megint az a korábbi kérdés kör jelenik meg, hogy milyen konstrukcióban vannak a dolgozók foglalkoztatva, és hát a kölcsönzőknek még, tehát hogy volt még ilyen előjoguk is, hogy milyen gyorsan tudnak foglalkoztatni, és hogy milyen gyorsan jut el alapesetben a dolgozó is egy munkához, tehát ebből a szempontból volt egy ilyen nagyon, nagyon hatékony dolog. De alapjában pedig a kölcsönzött dolgozók védettsége pedig szinte egyenlő a nullával. Tehát, hogy
1: nem Magyarországon. Csak nem kölcsönzik aztán
0: őket. Igen, tehát Magyarországon tehát a munkáltatójuk, illetve hát a felhasználó cég, kölcsönvevő cég, az nem kell megintokolja, hogy miért nincs rá szükség. Tehát az nem muszáj neki azt mondja, hogy de hát ők részt vettek a sztrájkban, hanem azt mondhatja, hát igazából nem tetszik a, nem tudom én, a viselkedése, vagy tegnap nem köszönt. Tehát, hogy nincs semmilyen indoklási ok, és akkor tehát a szakszert is, akikkel dolgoztam még abban az időszakban is, tehát, hogy ők ilyen nagyon óvatosak voltak, és akkor általában azt mondták, azt is javasolták a kölcsönzötteknek, hogy inkább ne álljanak be a sztrájkba. Úgyhogy ez nem feltétlenül csak a félelemtől van, tehát sokszor az van, hogy ők részt vennének egy ilyen akcióba, mert itt alakul úgymond a munkaközösség, így kerülnek az emberek sokszor végre kapcsolatba egymással. Hanem egyszerűen, tehát, hogy ez volt, hogy szóltak, hogy lehet, hogy ez nem jó ötlet.
2: Talán egy konkrét példán keresztül így lehet érzeltetni, ezt dolgoztam egy nagyvállalatnál, ahol volt egy munkatársam, aki kirgiz állampolgár volt, és aztán mi barátok lettünk, és neki az volt a problémája, hogy körülbelül már 5 éve dolgozott a vállalatnál, 5 év alatt egyszer se kapott fizetésemelést, de ugye a magyarországi tartózkodási engedélye az a céghez volt kötve. Tehát, hogyha őt elbocsátja a cég, akkor neki el kell hagyni az országot. Márpedig ő már így elkezdett integrálódni, szeretett volna Magyarországon vagy Európában maradni, de ugye egy ilyen nagyon rossz helyzetbe került, ahol már alig tudta fizetni a lakhatását, de nagyon szűk volt a lehetősége arra, hogy magasabb bért követeljen.
0: Igen, azt hiszem, ez egy tipikus példája annak. Tehát annak is, hogy ugye hogy a bérezés az ilyenkor, vagy pedig a munkafeltételek azok nem javulnak, tehát inkább rosszabbodnak, azért mert a kötöttség az adott, és a kiszolgáltatottság az adott adminisztratív mindkét irányból. Igen, itt a András a kérdésedben még egy picit visszavezetett, amire nem válaszoltam a Fabinak, tehát ugye az állam közötti egyezmények, vagy hogy ez hogyan van szabályozva, és ennek az egész az egész folyamata, tehát hogy hogyan kuncsorog egy, nem tudom én, egy külügy és külgazdasági miniszter adott szituációban, és kér adott esetben 5000 munkást egy X országtól, miközben a B nagyobb ország ott van, hogy ő 100 000-et szeretne kérni. Tehát ugye ezek is ilyen globális szinten is el lehet képzelni ezeket a dolgokat, meg hogy úgy is, hogy nyilván egyes országokban nagyobb hagyománya van ennek, és másokban pedig kevesebb. Tehát van egy felkészítés, nincs felkészítés. És hogy tehát Szlovénia, tehát nem Szlovákia, de hogy Szlovénia esete az abból a szempontból jobb részben, hogy ugye ott bilaterális egyezmények vannak az országok között, ahol ugye mindkét ország kíséri, mi van a dolgozókkal. A Fülöp-szigetek is például sokkal aktívabban beavatkoznak ezekbe a dolgokba. Tehát, hogy hogy kísérik, hogy mi történik, meg hogy a kilépéskor is valamilyen szinten megvan az, tehát hogy szabályozva, hogy aki kilép az országból, az mikor fog visszajönni, meg hogy hova fog menni, tehát hogy meg valamilyen szintű nyomonkövetés van. De minden országban van ez így. És akkor ráadásul, és akkor itt jön, most megint összekötöm így a kérdéseket, mert a szervezés is végül is érinti ezeket a dolgokat, vagy kellene, hogy érintse. Tehát a szlovén szakszervezetek, meg a horvátok is megjelentek például Boszniában, Macedóniában. Hmm. Tehát már a szervező részben is. Olyan szinten nem voltak erősek, ugye, hogy mint sehol sem, hogy ugye megjelenjek egy vízumosztályon, vagy máshol, és akkor kötelezővé tegyék. Tehát, hogy elmondják, hogy milyenek a sztenderdek, mi az átlagfizetés, melyek azok a jogpontok, honnan lehet információt kérni, melyek a tipikus munkaügyi problémák. Tehát alapesetben ezt így is lehetne csinálni. Azt hiszem, hogy a 60-70-es években még voltak ilyen szintű együttműködések is részben. És teljesen más, amikor tehát, hogy nincs sem. Tehát, és itt történik tulajdonképpen, ami most a társadalombiztosítási kérdés, meg a jóléti állam kérdés, meg a félreértés, megint összekötöm a kérdéseket, tehát a konfliktusok, hogy hol jelentkeznek. Tehát alapesetben egy dél-kelet-ázsiai ország többségében, tehát nincs egy ilyen szintű. Tehát Magyarországnak egy jó jóléti állami infrastruktúrája van. Az más kérdés, hogy atrofálódik most már évtizedek óta. De hogy aki ide jön, azt nem tudja, hogy itt nem kell fizetni például az oktatásért. Uh-huh. Vagy hogy az egészségügyi ellátás az része annak, hogy valaki dolgozik, és akkor elvileg, ugye, tehát, hogy ennek működnie kell. És itt nyilván, hogy itt már a belépéskor egy sokkal nagyobb, tehát már nem szervezési, de egy információs munkát kéne elvégezni, ugye. Tehát, hogy még az idejövetel előtt meglegyenek azok a lépések, amelyek hát adott esetben a kihasználhatóságát csökkentik, de hogy az ember fel is tudjon készülni, hogy akkor mire készülhet, mert tehát kelet-európai államok esetében, tehát hogy a dolgozók zömében azt tudják, hogy hol vannak. Tehát, hogy ez nagyon általános, tehát, hogy most egy ilyen kis államocska, tehát ahhoz képest, hogy ugye a földrajzilag, vagy térbelileg, hogy milyen hatalmas tereket képesek ezek az emberek így végigjárni. Hát ahhoz képest innen elmenni, nem tudom én, Németországba, az nem egy nagy ügy. És igazából két törés van. Az egyik az osztály szociális szinten jelenik meg, a másik az pedig a tehát mondjuk úgy, hogy regionális különbségek miatt, és akkor tehát mi is láttuk azt, hogy tehát az EU országaiban is, de Magyarországon is megjelennek azok a rétek, akik soha sehova nem voltak integrálva, és nem ismerik az alapjogaikat. Tehát a szakszeretek is ebből a szempontból, tehát magyar dolgozókkal is Magyarországon, magyar szakszeretek, tehát hogy sokat kínlődnek, mert a munkájuk nagy része az tulajdonképpen szociális munkában. Uh-huh. merül ki. Tehát, hogy egy ilyen fajta is istápolásról van szó. És akkor a másik rész az pedig, hogy elmagyarázni azt, hogy itt az infrastruktúra az hogy működik. Tehát ez lehet egy ilyen, ez egy ilyen közfeladat kéne legyen, tehát csak nyilván, hogy az érdek az nincs ehhez. Nincs hozzá kapcsolódva ehhez.
1: Szerinted a szakszervezetek mennyire alkalmasak ezeknek a kihívásoknak a megugrására? Gondolva arra is, hogy azt mondtad, hogy Szlovákiában azt lehetett érzékelni, hogy inkább a sajátjaikat védik, és akkor az megnyugtató, hogy van egy ilyen pufferzóna a sajátjai körül, megtudva azt, hogy visszatérő kritika az, hogy a szakszervezetek jobban értik a munkáltatók nyelvét, jobban szót értenek velük, mint igazából a saját tagjaikkal, vagy akár a szervezendő munkásokkal.
0: Igen, hát az alapjában, mivel, tehát hogy a szakszervezetek azok ilyen két világ között vannak, és alapjánővel, tehát hogyha alapjánővel jogkövető a társadalmak felelős szervezetek, amelyek az adott jogszabályokon belül működnek. Tehát ez az a rész, amit érdemes mindig hangsúlyozni, hogy tekintete például a munkatörvénykönyvére is, hogy milyen szinten van a szakszervezetnek a keze az kötött. Tehát, hogy egy szakszervezet nem nyilatkozhat a munkáltató rossz gyakorlatairól, tehát így általában, mert adott esetben a munkatörvénykönyv a jó hírnévnek a veszélyeztetését a szankcionálja, vagy szankcionálhatja. Tehát ugye vannak ezek a nagyon kényes dolgok, és hogy tehát a munkaügyi kapcsolatoknak nagyon szigorú szabályrendszere is vannak, nem véletlenül, tehát hogy sokkal nehezebb szervezni még általok is, és hogy kollektív alkunak is csak egy nagyon szűken lehatárolt területe enged meg kollektív alkut, ahol ugye azok a szituációk, amikor végre a munkavállalói oldal a paritásba kerül a munkáltatóval. Tehát, hogy ilyen szinten sokkal nehezebb. És akkor van a másik része, ami ugye a szakszervezet, mint közösségi a szervezet kérdése, és akkor ebből a szempontból viszont nyilván, hogy az ítélet az negatív. Mert ugye, tehát hogy cégvállalaton kívül szakszervezetek igazából nem léteznek, vagy nem láthatóak, tehát a tevékenységük azok ebben nem is nyilvánulhat meg. És ebből a szempontból pedig ugye egy olyan realitásnak a részei, amelynek a dinamikái munkavállaló ellenes, tehát mint olyan. Tehát ez egy nagy probléma, és azt kell mondanom, tehát hogy ebből a szempontból pedig a teljes gazdasági regulációt át kellene gondolni, hogy tulajdonképpen mi a szakszervezeteknek a szerepe ebben az új konstellációban.
1: Egyébként vannak próbálkozások, mert hiszem 2023-ban igen a VDS egyébként bejelentette, hogy ők megkísérelnék azt, hogy a Fülöp-szigeteki munkásokat megszervezzék. Nem tudom, hogy ez meddig jutott, ennek majd egyébként nekünk kéne utána nézni, meg hát ha szabad ezt lelőni, akkor az úgymond ilyen új hullámos szervezők, akik megjelentek, ők most kifejezetten azon gondolkodnak, hogy lehet ilyen atipikusan foglalkoztatott embereket megszervezni.
0: Igen, tehát, hogy erre már vannak hát konkrét régiós példák is. Tehát egyrészt ugye tehát az információ, a plusz szolgáltatás az, tehát arra vannak gyakorlatok, tehát a magyarországi szakszervezetek között is. Ugye én a Vasasokkal dolgoztam a legtöbbet, tudom, hogy a VDS is, tehát konkrétan tudom, hogy most jelenleg, tehát ilyen információkampányban is van, tehát hogy ők is ebből a szempontból hogy a gyakorlatot végeznek, hogy lefordítják ezeket a szövegeket a más idegen nyelvre is. De ettől nyilván van egy nehezebb feladat. Tehát, hogy tulajdonképpen az érdekvédelem, az érdekérvényesítés szintjén, hát általában a szakszervezetek amiatt nem mennek ebbe bele, mert ez sokkal munkaigényesebb, munkaintenzívebb, és a kimenetel az pedig nem a bizonytalan. Tehát ez a rizikó túl magas, És akkor kiemellem talán akkor a pozitív példát is, hogy ugye a szlovénul mondom, a Delavská Svetoválnica, ami a munkás tanácsadó szervezet, tehát ők tulajdonképpen a szakszervezetből nőtték ki magukat, és egy más szervezési modellt visznek, de ezt láttátok is a filmet.
1: Két nappal ezelőtt néztünk egy dokumentumfilmet, angolul tudom a nevét, The Thing to be Done, 2025-ös, és Szerdján Kovácsevics rendezte, és az elvileg azzal kecsegtettek minket, hogy hamarosan Magyarországon is bemutatják, úgyhogy...
2: Nagyon ajánljuk, nekünk nagyon tetszett a film.
1: Igen.
0: De hogy a lényeg, hogy náluk a szervezés az úgy működik, hogy a tagdíjat fizetnek a dolgozók, és hogy ennek fejében pedig mindenfajta segítségre jogosultak. Tehát ott helyileg. Nyilván, hogy ez egy ilyen törés is volt, tehát a szakszervezetből nőtte ki magát ez a program, csak akkor mindig a prioritás, hogy akkor ez a szakszervezet része lesz-e vagy sem, és akkor a szakszervezet mégse kérte ezt, a szlovéniai szakszervezet. Ami viszont, tehát hogy hosszú távon látszik, hogy stratégiailag mekkora hiba volt, mert tehát most nem olyan régen néztük a szlovéniai adatokat, tehát hogy milyen szinten fölívelőben van a külföldiek a arányszáma, tehát a munkapiacon különösen. Tehát, hogy tehát ezek változnak, és akkor nyilván a bizonyságozatokban ez még nagyobb súlya, tehát akár többségileg is már megjelenik a külföldi dolgozók aránya, és igazából Szlovéniában ez egy mondás is volt, hogy a gazdaság csak így tartható fel, hogyha megpróbáljuk ezt bevonni, meg integrálni is, és akkor van nyilván ez a kezdeményezés, tehát ha Goránt kérdezitek, akkor őt el rengeteg kritikát fogalmaz majd meg, mert ugye ez mégis egy ilyen félig, ez ilyen a langyos integrációs a programok is társulnak most jelenleg ehhez.
1: Egyébként nekem nagyon megható volt, hogy a film igazából úgy volt felépítve, hogy megmutatott különböző felmerülő eseteket, ahol igazából információt, tanácsot vagy így képviseletet kértek az emberek, és közben pedig volt egy íve, hogy van egy kikötő üzemeltető vállalat, a Luka Koper, és ott nagyon sok embert kívülről dolgoztattak, tehát nem közvetlen foglalkoztatásról volt szó, és emberek lehúztak több mint 20 évet így, ami jelentette azt, hogy nem kaptak elég fizetést, jelentette azt, hogy másfajta volt igazából az elbírálásuk, nem voltak elismerve, nem tudom, hogy esetleg hogyha valami történt velük, lehet, hogy ott sem volt akkora védettségük, és igazából a film vége oda jutott el, hogy több ember megkapta a közvetlen foglalkoztatást, és nagyon-nagyon megérintő volt, ahogy elérzékenyültek ezek az emberek, akik lehúztak ott egy életet.
0: Igen, tehát ez tulajdonképpen ez egy picit vissza is kacsint a korábbi kérdésekre, mert tehát itt is tehát összefonottak a jogállási kérdések a vállalat gazdálkodásával is. Ugye, hogy tehát Jugoszlávia szétesése után az ott ragadt dolgozók, tehát itt tudni kell, hogy Szlovénia már a Jugoszlávia alatt is támaszkodott, különösen a boszniai dolgozókra, és tulajdonképpen az ő sérülékenységük az kifejezett volt, tehát hogy amíg ők megkapták a megfelelő papírokat, meg mindenfélét, tehát hogy túl kellett élni a nehéz időket is, és akkor ilyen szinten hajlamosabbak voltak mindent elfogadni, amit kínáltak nekik. Hát és a vállalati gazdálkodás szempontjából pedig ugye ez elhangzott a filmben, hogy ugye a bértömeg gazdálkodás, vagy hogy a mennyivel a jobban megérte a tervezése is a vállalatnak, hogyha a bejelentett dolgozók számát azt minimálisra csökkenti, és hogy különböző bedolgozó vállalatokra támaszkodik egyre inkább. Tehát is, hogy még ilyen hierarchikusan is szervezette. Több, azt hiszem, legalább két lépcsőben.
1: Maradt még esetleg valami, amit megosztanál velünk?
0: Gondolkodom. Igen, talán még a szervezés szempontjából, amit fontos hangsúlyozni, az, hogy mennyire nincs meg a, tehát a szervezés szempontjából az a tér, ahol a dolgozókkal valaki foglalkozik, vagy ahol megtörténik ez a bátorítás, tehát a mindennapi bátorítás, tehát felvilágosítással, információval együtt. Tehát, hogy ez a szlovén példában ez így jó kijött. És a másik dolog az pedig, tehát a dolgozók, azt még nem mondtam el talán, tehát a fragmentáción kívül ugye a hierarchiák is, és mondjuk a koperi hajógyár az, és logisztikai központ, az tulajdonképpen ebből a szempontból egy jó példa volt, ugyancsak, hogy megjelennek ezek a hierarchiák a dolgozók között is, tehát hogy kinek van szakszervezete, például kinek milyen szerződése van, és akkor ezek a rétegződések megjelennek már munkahelyi szinteken is.
1: Nagyon köszi, hogy...
0: Hát én ugyancsak köszönöm neki.
1: Eljöttél, és nagyon köszi nektek, hogy meghallgattatok minket. Ha kérdésetek, javaslatotok lenne, írjátok meg nekünk kommentben, vagy a műsor@mérce.hu címre. Találkozunk a Tiloson két hét múlva, a Mércén pedig talán már korábban is. Sziasztok!

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Agrafaló. Julia Donaldson. Az erdőben sétált egy barna egérke. Meglátta egy róka. Jó lesz ebédre. Szervusz, kis egérke. Mondd csak, mi áradban? Nem ebédelsz nálam? Van egy kis sült kappan. Szörnyen kedves tőled, róka, de ma délre egy nagy graffalóhoz megyek már ebédre. Egy nagy graffalóhoz? Az meg mi a bánat? Valóban nem tudod? Egy iszonyú állat. Hosszú agyara van, és borzasztó karma. Rettentő állkapcsa, s rémes fogak rajta. És hol találkoztok? Itt, a kővel szemben. Róka pecsenyére hívott ide engem. Róka pecsenyére? Na, akkor én megyek. Viszlát, kis egérke. Mondtas, elsietett. Óta, róka. Azt se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben. Ment tovább az egér, peckesen sétálva. Meglátta egy bagoly. Jó lesz uzsonnára. Szervusz, kis egérke. Mondd, hová igyekszel? Nem jössz az odumba? Iszunk teát, kekszel?
1: Iszonyúan kedves tőled, bagoly bátya, te egy graffaló már meghívott teára.
0: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a kánya?
1: Addig örülj, amíg nem kerülsz útjába. Köcsörtös a térde, minden új a görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse.
0: És hol találkoztok?
1: Itt a patakparton, s vágya, hogy egy bagolyékrémet bekapjon.
0: Mit? Bagolyékrémet? Azt én meg nem várom.
1: S túlrepült azonnal hetet hét határon. Uta bagoly, azt se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.
0: Ment tovább az egér, s ahogy ment, meglátta egy tekergőkígyó.
2: Jó lesz vacsorára. Szervusz, kis egérke, micsoda szerencse, nem bulizunk egyet? Van főtt békalencse?
1: Kedves tőled, kígyó, csak hogy az az ábra, egy graffaló hívott már a buliába.
0: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a méreg?
1: Nem tudod? Akkor én elmesélem néked. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
0: És hol találkoztok?
1: A tóhoz jön hétre, és rántott kígyó a kedvenc csemegéje.
0: Rántott kígyó? Szenték! Már most hová menjek? Viszlát, kis egérke! Mondta, s eltekergett.
1: Puta kígyó! Azt se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesé... Nem! Mi közeleg itten?
0: Borzasztó a karma! Rettentő állkapcsos, rémes fogak rajta. Göcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
1: Segítség, hó, hó, mégis van graffaló!
0: Kedvenc kajám, mondta a graffaló csendben. Írtól finom leszel majd a szendvicsemben.
1: Mikhogy finom? Mordult a mérges egérke. Én vagyok az erdő legrettentőbb réme. Be is bizonyítom, gyere a nyomomban. Aki engem meglát, elmenekül nyomban.
0: Há, rendben van, szólt a szörny rémeset nevetve. Én megyek mögötted, és előttem meg te.
1: Így is lett? Aztán a graffaló azt mondta.
0: Úgy hallom, erre jön valami susogva.
1: Halló, kígyó, szólt az egér. Mi a pálya?
0: Ám a hüllő elhűlt a graffalót látva.
1: Hegek!
0: Kiáltotta.
1: Viszlát, kis egérke!
0: S visszacsúszott, mászott fatörzs rejtekébe.
1: Ugye megmondtam, hogy szörnyen félnek tőlem?
0: Tényleg, szólt a graffaló elismerően. Majd azt mondta. Én nem vagyok benne biztos, de mintha ez a zaj szánsuhogás lenne.
1: Az egér rikkantott. Mizus, bagoly bátya!
0: Az majdnem leszédült, hogy a szörnyet látja.
3: Jaj, nekem!
0: Kiáltott.
3: Viszlát, kis egérke!
0: S gyorsan fölrepült egy tölgyfa tetejére.
1: Ugye megmondtam, hogy retteg minden állat?
0: Fantasztikus, szólt a Graffalo. Csodállak. Kicsit később.
3: Hogyha nem csal a hallásom, valaki erre tart fürke róka lábon.
0: Az egér kiáltott. Mit csompolyogsz, róka? Az dermedten bámult rá a Graffalóra.
3: Segítsek!
0: Kiáltott.
3: Viszlát, kisegérke!
0: S nyomban elnyelte a rókajuk sötétje.
1: Látod, Graffalókám, figyelmeztettelek, hogy itt én vagyok a legvadabb szörnyetek. Hű, korog a gyomrom, mert már nagyon éhes. És a kedvenc kajám a Graffaló rétes.
3: A Graffaló rétes?
0: Szólt a szörny ilyetten, s elmenekült nyomban, szélnél sebesebben. Így a sűrű erdő elcsendesült végre. Csak mogyorót rágcsál egy barna egérke.

0: Annie M.G. Schmidt, Fip Westendor, Szutyog Sári, Habfürdő.
1: Gyere csak ide, Szutyog Sári!
0: Szólt anyu.
1: Elmegyek bevásárolni, te addig itthon maradsz Kosmukkal. Most fürödtetek, úgyhogy maradjatok is tiszták. Edd meg szépen a lekváros kenyeredet, de össze nem asszatold a terítőt. Sietek haza.
0: Alig, hogy anyu elbiciklizett, Szutyog Sári odahívta a kutyáját.
2: Kosmuk! Ugorj gyorsan az ölembe!
0: Kosmuk felugrott, megnyalta Szutyog Sári arcát, és örömében csóválni kezdte a farkát. Te a nagy farok csóválással lesöpörte a kenyeret a kis tányérról. A kenyér persze a lekváros felével esett a tiszta terítőre.
2: Mit műveltél?
0: Kiáltott a kutyájára mérgesen Szutyog Sári. Megpróbálta letörölni a foltot az abroszról, de ettől a ruhája is lekváros lett. Egy perc sem telt belé, minden ragadt. Legjobban persze Szutyog Sári és Kosmuk.
2: Akkor irány a fürdőkád!
0: Sóhajtott Sári. Hatalmas fürdőszobájuk volt, óriási fürdőkáddal. Nem véletlenül, hiszen Szutyog Sári állandóan fülig maszatos volt.
2: Vajon egy doboz mosópor elég lesz?
0: Töprengett.
2: Vagy beletegyem az összeset?
0: A szekrényben 10 doboz szupererős óriás mosópor sorakozott. Szutyog Sári beleszórta mind a 10-et a kádba. És a biztonság kedvéért hozzáöntött még 5 flakon mosogatószert is. Azután ruhástul beleült a kádba. Magával vitte Kosmókot és az asztalterítőt is. Megeresztette a vizet. Hű, mekkora hab lett! Játszottak, birkóztak, nagyon mókás volt. Közben a hab egyre csak nőtt. Belement a szemükbe, és már nem láttak semmit. Szutyog Sári el akarta zárni a vizet, de az egész fürdőszoba tele volt habbal. Nem találta a csapot. Ilyettében kinyitotta az ajtót. Egy szempillantás alatt az emelet is megtelt habbal. Aztán a lépcső, sőt, még a folyósó, a nappali és a konyha is.
2: Meneküljünk!
0: Kiáltotta Szutyog Sári, és Kosmókkal a karján kirohant az utcára. De nyitva hagyta a bejárati ajtót, a hab pedig tovább hömpölygött ki az utcára. Néhány járókelő megállt és megkérdezte.
1: Mi a baj, kislány?
0: De ebben a pillanatban elsodorta őket egy óriási habhullám.
3: Jön a hab!
0: Rikoltoztak az emberek. Néhányan megpróbáltak bejutni a házba, hogy elzárják a csapot, de hamar visszahőköltek. A bejárati ajtóban egyre csak púposodtak a hatalmas, csillogó habhólyagok. Most már az utcát is teljesen ellepték. Az emberek a parkoló autók tetejére másztak fel. Szutyog Sári egy teherautó tetején üldögélt Kosmókkal, és figyelte, ahogy a hab egyre magasabb és magasabb lesz. A környék összes utcáját ellepte már a hab. Egy férfi a telefonfülkéből éppen a tűzoltókat hívta.
4: Segítség!
0: Ordított a telefonba.
4: Azonnal jöjjenek tűzoltúrak, itt mindent hozzanak magukkal, amiük csak van.
0: De kijönni már ő sem tudott. A fülke üvegkalickává változott a végtelen habtengerben. Amikor anyu hazafelé jött a vásárlásból, egyenesen belebiciklizett a tajtékzó habhullámba. Segítséget akart hívni, de a szája rögtön megtelt habbal, és csak annyit tudott mondani, hogy szerencsére éppen akkor kanyarodott be az utcába csikorgó kerekekkel a szirénázó tűzoltóautó. Egy teljes órán keresztül locsolták a habot a legerősebb tömlőkkel, aztán egy rettenthetetlen tűzoltó elzárta Szutyog Sáriék házában a vízcsapot. Amikor végre az összes utcát felmosták, a lakók elragadtatva lelkendeztek.
4: Még sohasem volt ennyire tiszta a városunk.
0: Anyu, miután kiöblítette a száját, hozzátette.
4: Nagyon bután viselkedtél, Szutyog Sári, de még sohasem voltál ilyen szép tiszta, és Kosmuk sem.
0: Később átjött a szomszédnéni, hogy visszahozza a terítőt, amit a hab sodort át hozzá. Ilyen tiszta abrosz sem látott még a világ.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Évtizedes kutatás után azonosították Kelet-Ázsia legmagasabb ismert fáját Észak-Tajvan hegyei között, a példány egy hatalmas tajvania. Cryptomerioides, egy nagy méretű tűlevelű fa a ciprusfélék családjából, amelynek ősei már 100 millió évvel ezelőtt is jelen voltak errefelé. A mennyei kardnak becézett fa 84,7 méter magas,

0: egészségére igen érzékeny rovar, napjainkban szinte csak a Tiszán és mellékfolyóin, a Körösön és a Bodrogon található meg. A vízirendészeti rendőrkapitányság és segítői fokozott ellenőrzést végeznek a Tisza virágzás alatt. Jogszabálytétja az élő vagy elhullott példányok, jellemzően horgászati célú gyűjtését, befogását. Büntetendő természetkárosítása, rajzás, szándékos megzavarása, például kis géphajóval belehajtani a kérészek tömegébe, közölte a polisz.hu nyomán a Sokszínű vidék.
1: A szöulói kifutón humanoid robotok vonultak fel emberi modellek mellett egy különleges, mesterséges intelligenciára épülő divatbemutatón, adta hírül a Euronews. A rendezvény célja egy olyan jövő felvillantása volt, amelyben a technológia és a divat egyre inkább összefonódik. A házigazda a Galaxy Corporation szórakoztatóipari vállalat volt. A designer ruhákba öltöztetett robotok a közönség előtt vonultak, táncprodukciókat adtak elő, sőt, boxmatchben is részt vettek. A nézők rögzítették a produkciókat, amelyben a robotok és emberek közösen léptek színpadra. Choi Yong-ho vezérigazgató olyan világot képzel el, ahol a divatrendek két irányba hatnak. Az emberek a robotoktól merítenek ihletet, a robotok pedig emberek számára tervezett kreációkat viselnek. A rendezvény azt is megmutatta, hogyan lép ki az AI és a robotika a szórakoztatás és a divat világába.
2: Ezek voltak a hírek.
3: Szervusztok, jó estét, ez a régen minden jobb volt. Hátra vagyunk az a történelmi műsor, magam Csundali Péter vagyok, Szafán szint történész, itt ülök Laska Pál forgatókönyvíróval.
4: Jó estét.
3: Balázs Istvánnal, a műsorunk ideológusával.
5: Szervusztok.
3: És László Roberttel, aki szakmás szerint politológus, de itt Beatles szakértőként, filológusként, bitlológusként.
4: Csodálatos.
3: Van jelen.
4: Köszönöm, hogy itt lehetek.
3: A Szívemlékű Beatles 50 blognak volt elte a szerzője és szerkesztője, menedzsere, George Martinja, producere, amelyet reméljük majd egyszer folytatni fogsz. És hát az apropó, ami miatt elhívtunk téged, hogy a Beatlesről beszélgessünk. 2015-ben még a Politika Történet Intézetben egy John Lennon esten volt alkalma megismerni a te egészen elképesztő mélységű tudásodat a Beatles és hát John Lennon életművéről. És arra gondoltunk, hogy erről a nagyon ismert, de sok szempontból félreértett együttesről, a Beatlesről beszélgessünk, és valamennyire tévhiteket cáfoljunk, de a tévhiteknek a cáfolat azért alkalmat ad arra, hogy itt dobbantsunk szerte szét, és áttekintsünk ennek az együttesnek az életművét, amit a magam részéről, hát én bánom a Rolling Stones-t, és majd lesz majd Rolling Stones adásunk is, de az a forradalom, amit a Beatles bejárt, tehát hogy 1962-től, mondjuk a Love Me Do-tól kezdve, eljutottak 66-ig, már Revolveren is milyen futurisztikus albumok, futurisztikus számok jelennek meg, amikről azt gondolom, hogy a Tomorrow Never Knows, tehát így, még mindig, mintha a jövőből szólna, és bejártak 8 év alatt egy olyan elképesztő utat, amivel így évtizedekre előre kijelölték a zene, a popzene fejlődését, és új stílusokat teremtettek meg, és sokszor a farzsebből előrágotott paródiáik is úgy szólnak, mint hogy a Visszatérés a Szovjetunióba című számunk, Beach Boys paródiájuk, hogy lenyűgöz engem, és én a Beatleshöz fogható együttest még csak a Pink Floydot tudnám megnevezni, és majd Pink Floyd adásunk is lesz, de mai alkalommal itt a Beatlesnek fogunk adózni, és hát egyfelől tisztelgés, egyfelől fülhajtás, másfelől pedig azért amilyen kritikai igénnyel próbálunk meg föllépni, bár a kritikai igényt aztán te fogod inkább képviselni. Van értelemben, hogy ténylegesen megnézzük, hogy mi az, amit a Beatlesről lehet tudni, és hát én, mint aki Ungvári Tamás Beatles bibliáján nevelkedtem, mondjuk azt, hogy nem az alaposság ugye jellemezte jó öreg Ungvári Tamást, aki hát azzal előtötte, hogy hát ő igazából a Beatles legendát és a Beatles mitológiát írta meg, és ez felmentés adott neki, hogy tényleg is utána nézzen annak, hogy mi is történt valójában, hozzátéve, hogy azért az internet előtti korszakban ténylegesen nehezebb volt megírni azt, hogy mi történt konkrétan a Beatles-szel.
4: Hát ha a 69-es a könyv, annak az volt a nagy újdonság, hogy egyáltalán Magyarországon lehetett olvasni az együttesről,

0: sokkal kevesebb forrása volt nyilvánvalóan. De Ungári Tamást hát nem a Beatles könyve miatt, hanem annak ellenére tiszteljük, szeretjük. Ha egy könyvet kell mondani, az Ian MacDonald, a Fejek forradalma című könyve. Na, azt érdemes forgatni.
1: Jó, azért nagyon érdekes, nagyon impresszív, de talán az a másik véglet, amikor számról számra konkrétan leírja, hogy milyen demo verzió, az miben különbözik a megvalósult verziótól.
0: És még így is milyen olvasmányos.
2: Még így is.
3: Azért a szöveggyűjtemény egy kicsit ezek szerint.
1: Igen, a magamfajta lelkes amatőröknek szinte már sokkolóan sok információt tartalmaz.
0: Nem kell az elejétől végig végigolvasni, de részeiben érdemes, és amikor valaki egy dalról tudni akar valamit, még mindig azt a könyvet érdemes felütni első körben, és nem az internetet, mint olyat.
1: Miért még rátérnénk magára a Beatlesre, azért kicsit pozícionálunk téged, meg adott esetben titeket, hogy mi a viszonyatok a Beatleshez? Hogyan ismertitek meg ezt az együttest?
0: Én tényleg nem tudom felidézni azt, hogy én tudtam volna beszélni, és ne tudtam volna elmondani a négy tagnak a nevét. Az apám úgy engedett ki a óvodába, hogy akkor el kellett mondani a négy tagnak a nevét, és jó, akkor mehetsz. Kb. Így.
3: Én a magam részéről itt egy picit anti-anyag vagyok, részben azért, mert én Rolling Stones mániás vagyok, tehát, de az is viszonylag későn lakult ki, tehát 20-as éveimnek az elején. Tehát nekem abszolút a fiatal éveimet sem a Beatles, sem a ez a fajta zenei kör. Talán a Doors egy picit megsúrolta, de alapvetően, de és sajnos a Beatles a mai napig nekem egy picit fehér volt. Amit tudok, aztán elsősorban ugye Martin Scorsese filmjéből, a Living in a Material World-ből, ugye a George Harrison filmje 2011-ből, tudom meg, amit összeszedegettem így filmzenékből, hogy ja, ez a Beatles, és akkor ebből egy valamiféle ilyen kis hiányos kirakó így kirajzolódott a fejemben.
1: És akkor itt említsük meg, hogy az első Rolling Stones sláger az egy Lennon McCartney szerzemény, az Ivan a Beer Man, mert mindjárt már azért cáfolgatunk egy nagy tévhitet, mi szerint itt valami öldöklő küzdelem folyt volna a két együttes között, és ugye a menny és a pokol lettek volna, tehát mint hogyha világok választották volna a két együttest. Pali?
4: Igen, hát nekem szüleim voltak, akik kifejezetten Beatles fenek voltak, és hát különböző ilyen szalagos magnó felvételek terjedtek, és hát azért a rendszerváltás környékén azért feltünedeztek különböző ilyen Beatles magyarul, illetve Beatles feldolgozás, stb. Hát ezekből azért így a különböző, hát mondjuk az, hogy kétes szerzői jogú vásárokon azért sikerült bevásárolni, és hát gyakorlatilag ezek a dalok, ez innen indult gyakorlatilag ez a fajta könnyű zenei érdeklődés. És hát ez egyébként meg is maradt, és ilyen búvópatakként mindig elő került.
3: Ugye, és hogyha már a filmeket említettem, akkor ezen a ponton említeném meg az előző adásunkat, amit Palival ketten csináltunk, a Robert Zemeckis adás, hogy nekem is elsősorban a Beatles ismereteim ebből a filmből fakadnak, ami Zemeckis legelső filmje volt 1978-ban, az I Wanna Hold Your Hand címmel, úgyhogy majd fölkerül nem sokára, ezt hallgassátok majd vissza.
1: Igen, ha már a tribute zenekarok elhangzottak, tisztán emlékszem, hogy amikor a Suzuki gyárat felavatták Esztergomban, akkor egy Beatles tribute zenekar előzte meg Hevesi Tamás fellépését, aki ezt egy életen át kell játszani című dalát várt egyébként nyilván mindenki. A magam részéről nagyon sokáig azt gondoltam, hogy Jézus Krisztus, a csehszlovák kisvakond, valami John Lennon, ők hárman voltak a legjobb valakik, akik valaha éltek egyébként a Földön, és én hatalmas csalódás ért engem, amikor megtudtam, pont egy 81 környékén kiadott, és aztán a kezembe került ilyen John Lennon munkából, hogy ezt az embert meggyilkolták. És én azt éreztem tényleg, de 10 éves lehettem, hogy semmit se érdemel ez az emberiség, amely képes egyébként meggyilkolni John Lennont, ezt a jó embert, aki így az Isten ajándéka kb. És hát még nagyobb csalódásom volt, amikor megtudtam, konkrétan az első felesége visszaemlékezése, amikor megjelent, és akkor így nyíltan kezdtek beszélni arról, hogy valójában milyen abuzáló, milyen egy agresszív, milyen egy asszonyverő figura volt egyébként a magánéletében John Lennon, aki azért mondjuk azt, hogy dalszövegeiben és az egész művészetében kompenzálta azt, hogy sok szempontból mennyire szar és cinikus ember volt egyébként a magánéletében.
0: Hát honnan jutott el, hova? Ő tényleg egy nagyon-nagyon balhés csávó volt, és igen, valószínűleg sajnos, bár konkrét bizonyítékok az erre nincsenek, ez egy visszaemlékezés, de sajnos igen, elég valószínű, hogy otthon is erőszakos volt, de amit egész biztosan lehetett tudni, hogy 1963-ban egyébként Paul McCartney 21. születésnapján volt egy elég súlyos összetűzése az egyik barátjával, a Cavern Club DJ-jével, Bob Woolerrel, aki hát ugratta valamivel, mindegy, és úgy dübe gurult, hogy neki esett, ásóval kezdte elverni, és nagyon kevésen múlott, hogy ott az nem lett az a dolog végzetes. És ha az Wooler nem éli túl, soha nem tudjuk meg, hogy ki ez a John Lennon, ki ez a Paul McCartney, ki ez a George Harrison, és ki ez a Ringo Starr.
1: És akkor mindjárt már az első tévhitnél vagyunk, hogy mi szerint, tisztán emlékszem, egy 60-as években megjelent promóciós anyagból származó idézetre, ami szerint a Beatles meg akarja fogni a kezed, a Rolling Stones fel akarja gyújtani a városod, és hogy éles ellentét beállítottak a kettőt, pedig...
0: Ez a média kreálmánya volt.
1: Pedig, ugye, hogyha...
3: A Coca-Cola.
1: Tehát azért a Beatles tagjai azért a liverpooli matróz kocsmák világában nőttek fel, és aztán Hamburgban kaptak egy elég erős kiképzést, tehát hogyha bunyózni kellett volna a Lennonéknak a Jaggerékkel, akkor valószínű, hogy a Lennonék leverték volna őket, mint vakapoharat.
0: Ez egész biztos, hogy így lett volna.
1: És még ugye Paul McCartney is, akit ilyen nagyon nyálas fiúként tartunk számon.
0: Tehát őt meg az akkori dobost, a Pete Bestet elvitték Hamburgba, belülről megnézték, hogy néz ki egy börtön, mert éppen azt gondolták, hogy egy benzinnel feltöltött óvszert akarnak felrobbantani.
1: Na akkor nézzük be konkrétan, hogy honnan érkezik maga a Beatles, az első ugye tévhitünk, hogy azért nem egy nyálas fiúbandáról beszélünk, nem korának a One Direction-ről beszélünk, nem korának Backstreet Boys-ról beszélünk, mégis, hogy kialakult az imázs, de azért valójában mik a gyökerei ennek az együttesnek?
0: Hát ezek a srácok tényleg nagyon kemény fából faragták őket, ők bőrszerkós, abszolút underground figurák voltak, akik lényegében Hamburgban matrózóknak játszottak, és minden másnap este bunyóba keveredtek. Innen indulnak, és a Cavern Club, amikor felfedezi őket Brian Epstein, a későbbi menedzserük, ő az, aki igazából jelmezbe öltözteti őket azzal, hogy rájuk adja a zöldönyt meg a nyakkendőt, és az egész világ így ismeri meg őket, hogy egy jó frizurára vágott öltönyös figurák, mint egy négyfejű sárkány, akkor még teljesen egyformának tűntek, és később ezt levetkőzik, 67-től kezdve már egészen másképp festenek, de az egy teljes tévhit azt gondolni, hogy ők ilyen jó fiúk lettek volna, ők abból az öltönyből is állandóan kikacsintottak, és persze a média a nyilvánosság előtt már nem tudtak olyan balhésak lenni, mint előtte voltak, de hát elég mondjuk arra gondolni, hogy 63 novemberében a királynő jelenlétében közli John Lennon, hogy a olcsóbb helyeken lévők tapsoljanak, az elit pedig inkább csak csörgesse az ékszereit, és ez akkor még vagy valahogy átment, pedig az is lehetett volna, hogy persona non gráták lesznek onnantól kezdve, de a kedves királynő olyan jót kacagott ezen, hogy igazából megúzták karcolások nélkül.
1: Sőt, később ugye lovaggá is ütötték őket, tehát a brit birodalom lovagjai lettek.
0: MBE, Member of the British Empire lett.
1: Ami a lovagságnak egy
0: az még alacsonyabb szint, igen, később, jóval később Paul McCartney meg Ringo Starr lovagok lettek, de a Beatles egészen nem.
1: Na most, mi volt a zene inspiráció, amiből kinőttek? Mert azért, hogy a Rolling Stones a blues határozta meg alapvetően. De egyébként, ha megnézzük a Beatlesnek a zenéikletését, akkor szintén ott az amerikai fekete igen. Zene. Ez ugye Ungvári Tamás könyvében igen, néger zeneként szerepel. Egyébként
0: igen, akkor még ezt a kifejezést igen. Használták. Hát a Beatlesnek pont az volt az egyik eredetisége, hogy nem csak azokat a zenéket hallgatták, ami akkor a rádió csatornákon keresztül áramlott feléjük, hanem Liverpool, ugye kikötőváros, ott hozták be az amerikai lemezeket 1000 szám, és azokat mind-mind felvásárolták, és olyan éhesen, szomjasan hallgatták azokat a zenéket. Hát a fekete zenék azok igen óriási hatással voltak rájuk. Természetesen Elvis Presley volt a legnagyobb király, Harrisonnak a legfőbb ihletője, Carl Perkins volt, Chuck Berry is ott volt a legfőbb ihletők között, de még az akkori britek által is alig ismert amerikai réteg előadókat is agyon hallgatták, és ez látszik az első nagy lemezen, hogy ott 6 feldolgozás számot fölvettek egy nap alatt a 4 saját szám mellett, és hát azok mind olyan amerikai fekete, nem mind, de a nagy részük olyan amerikai fekete réteg zenék voltak, amiket akkor még Nagy-Britanniában nem annyira ismertek.
1: Hát a Twist and Shout, amivel zárólik a Please Please Me című albuma, szintén egy, mondhatjuk, hogy egy elfelelet vagy névtelen amerikai zenekarnak a...
0: Igen, na sokan dolga. Hiszik, hogy az Lennon McCartney szerzmény speciál, az nem, de a Beatles tette nagyjá. De hát a Taste of Honey például, vagy a Baby It's You, hát az meg, hát most meg nem mondom, hogy hívták az együttest, akik ez utóbbit játszották, de hát volt, amik női előadók adtak el. A Please Mr. Postman, az női előadók futtatták be, és a Beatles csak feldolgozta, és csinált belőle egy egészen más hangzású beatdalt.
1: Na most mi volt az, amivel a Beatles kiemelkedett kora a zenekaré közül? Hát a világ tölte még legnagyobb tévedését a Decca kiadónál követték el, amikor hát nem a Beatles szerződtették. Ugye 62. január 1-én volt így a meghallgatás, volt. És a Beatles helyett a Pull and the Tremolos nevű zenekar volt az, ami végül befutott, amelynek egy slágere maradt fenn, de arról is mindenki azt gondolja, Beatles szem.
0: Igen, aztán egészen másképp alakult a dolog. Hát 62. június 6 aztán, amikor az Abbey Roadon megjelenik az együttes, és találkoznak George Martinnal, az volt a legmeghatározóbb találkozás megítélésem szerint még a stúdió karrier előtt. Nagyon fontos, a Brian Epstein-nel is találkoztak, nélkül el se jutottak volna az Abbey Roadra, de hogyha akkor június 6-án nem működik a kémia a producerrel ott az Abbey Road-i stúdióban, aki George Martinnak hívnak, és ő nem szerződteti őket, könnyen lehet, hogy hónapokon belül feloszlik az együttes.
1: A George Martin a 2006-os halálakort írt egy nekrológot, amiben hát többek között arról írta, hogy sok-sok ember követelheti magának az ötödik Beatle elnevezést.
0: Ó, igen.
1: És ha valaki joggal, akkor ténylegesen a George Martin az. És egy nagyon alázatos figura volt, tehát ő mindent megvalósított, és mindent alá tett ennek a zenekarnak.
0: Igen, igen. Hát a Beatles az egy négy tagú együttes volt, nem John Lennon zenekara, az egy négy majdhogy nem egyenjogú embernek az együttese volt. De hát ami George Martin hozzátett az évek során, az felbecsülhetetlen, és soha nem jelentkezett azért, hogy őt szerzőként talán tüntessék föl, pedig jó pár dalnál megérdemelte volna. Azok a komoly zenei aláfestések, amiket ő hozzá komponált először a Yesterday-hez, később aztán az Eleanor Rigby-ben vannak elévülhetetlen érdemei, vagy az a zongora szóló az In My Life-ba, de hát amikor már a pszichedelikusabb hangképeket kellett megalkotni, mondjuk a Being for the Benefit of Mr. Kite-ba, abszolút megérdemelte volna az összes említett dalnál, hogy megemlítsék őt társszerzőként, soha nem tartott erre igényt, tudta, hogy az ő szerepe az az, hogy támogassa ezeknek a zseniknek a karrierjét, és egyengesse, de soha nem tolta magát előtérbe. Pontosan egy ilyen figurára volt szüksége az együttesnek. Az első években még az ő tapasztalata, a stúdió ismerete, az nagyon fontos volt ahhoz, hogy a Beatles egyáltalán ne botorkáljon a stúdióban, de amikor eltelt 2-3 év, akkor ők lényegültek tehát kísérletező zenészekké, és a George Martin akkor már hátrébb lépett egyel, és már nem ő mutatta az irányt, hogy akkor hogy kell bekötni a kábelt, és hogy kell mondjuk szalaghurkokat csinálni, és töltséreket rakni a hangszóróba, hogy olyan teljesen szürreális hangokat préseljenek ki abból a stúdióból, ami egyáltalán ott lehetséges volt, hanem akkor a George Martin mondta, hogy jó, csináljátok, én megtámogatlak titeket, adom a hátteret.
1: Menjünk a következő tévhitez, viszont a Beatles az ilyen tartalmatlan üres dalszövegeket írt, és hát ebből ugye a She Loves You egy ilyen klasszikus, ugye jejeje, amiből nagyon érdekes, hogy a kádárrendszerben ugye a jejejeből ugye a ne lett egyébként, valahogy próbálták átültetni, ami kifejezte azt, hogy milyen perspektívái vannak. Ezt aztán Szörényi Levente mesélte, hogy hát ugye a jejeje, hát nyilván ugye ne.
0: Tehát van értelme. Hippodrom, Hippolit.
1: A másik, hát azért, hogyha a tartalmatlan üres dalszövegekről kell beszélni, akkor azért meg kell említeni, hogy van itt az Obladi Obladá nevű dal, ami hát a Beatlesnek az állatorvos lova, és nem mondhatjuk azt,
0: hogy kihagyod.
1: Nem mondhatjuk azt, hogy pályakezdőknek a téveigése, mert hát ugye, hogy a White Albumon jelent meg, ami a Beatles egyik csúcskorszakában született ez a
3: olyan,
1: dal.
3: Olyan, mint egy Inner Circle dal lenne, nem? Az állalálló long, long.
0: Hasonló, igen. Hát szerintem az Obladi Oblada az egy emberiesség elleni büntet, és hogyha van oka annak, amiért a Beatles-szel kapcsolatos sztereotípiák lábra kaphattak, az az Obladi Oblada. Tehát ma, hogyha megemlítik a zenekart, melyek azok a dalok, amelyek eszedbe jutnak, sajnos a legismertebb 10-20 számba, biztos, hogy benne van, és emiatt a dal miatt gondolják azt, hogy tartalmatlan vackokat állítottak elő, mert elkezdik így ingatni a fejüket, és akkor ezt üvöltik, hogy Oblada, borzasztó. Hogyha Lennonnak lett volna lelki ereje megvétózni ezt a számot, az sokat segített volna.
3: Ez kokó dzsambója.
0: Körülbelül.
4: Tehát, hogy azért... Az 50-es években ezek a úgynevezett novelty songok, amik egy ilyen zenei poénok, amik hogy pont az a lényeg, hogy megmernek csinálni ilyet. Ugye a Bobby Darinnek a Splish Splash, vagy a Bird is the Word, vagy bármilyen, tényleg, ami például a Monty Pythonnál, ez egyébként tovább él részben a Beatles inspirációjára is, hogy ilyen teljesen fura, idióta szövegek vannak, és egyébként egy nagyon egyszerű alap formák, amiket játszanak, és hogy ezek azért időről időre visszajönnek, tehát hogy most nem akarom idehozni feltétlenül a rágógumi popot, vagy a ennek különböző változatait, I'm a Barbie girl, in a Barbie world, de hogy ezek mind ilyen, ezek poénok, csak igen, ezeket úgy is kell kezelni, és néha még az előadók sem kezelték úgy, és az meg problematikus.
1: Aztán elindultak a komolyabb dalszövegek írása felé, igazából mikorra tehető az, amikor Lennon és McCartney ténylegesen dalszerzőkké váltak, tehát túlléptek azon, hogy akkor ők részben utánoznak amerikai fekete blues vagy egyéb zenekarokat, másfelől pedig megjelent az ambíció, hogy akkor ténylegesen dalszövegeket írjanak, amiből azért végül csak a világmegváltási igény is kifejlődött, mondjuk 1964-ben, jó, mondjuk dalszövegileg nem a Beatles életmű csúcs az Urin This Love, de hogy azért egy műhold által közvetített, 26 országban sugárzott ilyen popzenei szerelem Marseillez igényű ambíció volt benne, konkrétan a Marseillez üzemben is jellemző.
0: A dalszerzés az már 62-ben elkezdődött, és 63-64-ben már azért rengeteg saját számot produkáltak. A 64-es Hard Day's Night lemez az egyetlen, amin kizárólag Lennon és vagy McCartney által szerzett dalok vannak. Azon már nincs feldolgozás. Az egyel később a Beatles for Sale-en újra van néhány, de hát rögtön az első lemeztől kezdve többségben voltak a saját szerzemények. Dalszöveg tekintetében 63-ban még, hát igen, akkor még csak a kötelezőt hozták. 64-ben már azért voltak olyan dalok, amelyek már némi mondani valóval is bírtak, de inkább azt mondanám, hogy a 65-ös Rubber Soul album az, ahol már legalább annyira fontos volt a szövegnek a szerepe, mint a zenének. Ott már abszolút vannak mélyebb dalok, sőt, ott kezdenek el szerintem öregedni. John Lennon 25 éves, Paul McCartney 23, George Harrison 22, mégis már nosztalgia dalok szerepelnek azon, az In My Life például pontosan ilyen. Már akkor elkezdenek visszatekinteni a múltra. Az, hogy lehet nyíltan poénkodni dalszövegekben, az is a Rubber Soul albumon kezdődik. A Drive My Car, a Norwegian Wood sztoria, hogy hát, hogyha nem sikerül összejönni azzal a nővel, akkor inkább felgyújtom a házát, de közben az egy rettentően mély szám közben. A Nowhere-ben már hát abszolút a Lennonnak a legrejtettebb lelki bugyrait ismerhetjük meg részben. És hát akkor 66-tól kezdve már egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy tartalmatlanok lennének a szövegek. Az Eleanor Rigby, hát az a magányról, elszigetelődésről, halálról szól, olyan döbbenetes erővel, hogy még ma is, ha valaki veszi a fáradtságot, hogy úgy hallgatja végig, hogy közben olvassa a szöveget, esetleg Ian McDonald könyvének a vonatkozó bekezdéseit hozzáolvassa, akkor azért csodálkozni fog, hogy ezt egy nem egész 24 éves ember írta 1966-ban, Paul McCartney-nak hívják.
1: A megboldogulás József biztos elsütötte volna azt a poént, hogy ez a Drive My Car című dalban, ez az autó, ez botkormánnyal közlekedik, mert hogy azért itt vannak erősen szexuális utalások a Beatles korai dalában, és milyen érdekes
4: az... szintén a fekete zenéből származtatandó.
0: Hát szerintem Nagy-Britanniában is azért a fiataloknak ezen járt az eszük már akkor tájt.
1: Jó, de miközben fölépítették azt, hogy tessék, ez a Beatles, ez a rendesek, jó fiúk, fésülve vannak, öltőbe vannak, rendesen kinéznek. Tehát, hogy ez az együttes, amire mondjuk Lezsák Sándor is rábólint, hogy jó, akkor tessék, ezek oké. Okay. Közben pedig azért a szlengek szintjén tele van ilyen típusú utalásokkal.
0: Hát és már a Please Please Me, az első album címe, a második kislemezüknek a címe. Hát most hagyd ne mondjam, hogy szó szerint az mit jelent, de hát nem olyan nehéz kitalálni, és ezt ott a londoni úriemberek nem tudták, mert ez egy liverpooli szleng volt, hogy így ebben a formában ez mit jelent, és észre se vették, hogy egy ilyen lemez címmel kiengedtek egy kezdő együttest.
1: Azt hiszem, Szabad Györgyel a hát, hogy az Antal korszakban idején ugye házelnök volt, a kiváló történész.
4: A Please Please és a Szabad György, ez azért erős.
0: Igen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez most hogy kötődik ide.
1: Az, hogy állítólag ő köszöntötte úgy második Erzsébet királynőt, hogy Please, Madame. Ami egy felhívás bizonyos kényeztetésre.
4: Hát ahogy Hoffi Géz említette, hát ő csak olyan helyen volt, ahol a Madame-nak hívták a ház tulajdonosát.
1: Na most azért itt a dalszövegek kapcsán az itt van egy másik, tehát önmagában a kinézetnek az átalakulása, ami szintén egy forradalom. Hát én szinte már többször hivatkoztam az adásban, hogy a Godardnak a kifulladásigja mekkora inspiráción volt, és abban az író figurája, az író karakter, aki az egyik ilyen legmenőbb nyilatkozatot adja a filmtörténetben, amikor azt nyilatkozza az újságíróknak, hogy mi a vágya, hát hogy halhatatlanná lenni, és azután meghalni. És a Beatles esetében nem ezt láthatjuk, hogy halhatatlanná válnak gombafejűekként, van egy imázs, és állandóan a saját imázsuk legyilkolására törekszenek, hogy kilépjenek lényegében egy megszokott, egy ismert brandből.
3: Igazából, ha már ezt így vezetted föl, akkor a Scorsese-nek a 2014-es film, amit már említettem, az gyakorlatilag erre a vonalra van fölépítve, csak George Harrison szempontjából, tehát sokkal hangsúlyosabb időt kap a filmben az, hogy Harrison mi lett a Beatles után, hogy igazából az az érési folyamat, ami őt George Harrisonnál tette, az valójában már a Beatles-ben is, ugye Lennon és a McCartney párbaja mögött egy ilyen csendesen gitározó fiút láttunk, de közben már ő benne érett egy ilyen önálló művésznek a szerepe, és amikor a Beatlesnek vége lett, akkor a Harrison tulajdonképpen akkor lett igazán érdekes, akkor vált igazán egy ilyen mélyebb művészé. Tehát ez
0: első tripla lemez, az tőle jött ki, és akkor mindenki úgy érezte, hogy úristen, hogy el volt nyomva ez a fiú, hogyha most Igen. egy tripla lemezzel tud jelentkezni. És ma is nagyjából az a konszenzus, hogy ez a lemez mennyire jó és tele csodás számokkal. Én imádom George Harrison-t, és nagyon jó lemez az All Things Must Pass, azért nem gondolom, hogy egy tripla lemeznyi a matéria volt benne, jobban jártunk volna egy duplával maximum, de tényleg nagyon-nagyon jó számok vannak azon is, és hogy George Harrison képes volt Lennon és McCartney mögött felnőni, önálló szerzővé válni, nem mondom, hogy beérte őket, mert nem, 22 dal jelent meg a Beatles alatt George Harrison tollából, és ezeknek úgy a nagyobb fele az nagyon-nagyon jól sikerült.
3: És ugye általában a mitológia az jó Lennon tartja egy ilyen Krisztus figurának, tehát nyilván a halála is egy kicsit ilyen mártírhalálszerű volt. Mégis Scorsese inkább tartja Harrisont egy ilyen töprengő Krisztus figurának, nem csak a fizimiskája miatt, hanem az a sokarcúsága miatt. Tehát pont úgy, mint Krisztus, ugye megvan a töprengő, a békés, a dühös Krisztus, a vidám Krisztus, épp ugyanúgy Harrisonnak is megvannak ezek a különböző arcai, ami a zenéjében is megjelenik. Ezért volt szerintem a számára inkább a Harrison a választás, mint film alapanyag, illetve, de sokkal érdekesebb figura, illetve, sokoldalúbb.
4: Ugye Harrisonnak, vagy hát az ő érdeklődésének köszönhető, hogy ugye ez a keleti fordulat, ugye a Maharishi jógi meglátogatása, ott a különböző tudatmódosítószerek használata és az abból kinövő inspiráció, az azért szerintem egyrészt jelentősen megváltoztatta a Beatles korábbi arculatához képest, hogy egyébként utána milyen számokat alkottak meg, illetve az, hogy tényleg a bangladesi koncert, amit ugye a Harrison szervez már ugye 71-ben, ott ugye...
0: Másfél évtizeden megelőzve a Live Aid-et.
4: Így van. Az első tényleg ilyen, mondjam, amikor a nyugati zenészek összefognak egy periférikus országért, és hogy ott a, nem tudom, a Ravi Shankartól, meg maga az, hogy a szitár az gyakorlatilag bekerül a nyugati stúdiókba, ritkán használják, mert ugye azért azon játszani az egy speciális baleset.
1: Hát a Revolver albumon. Nem.
0: Már a Rubber Soul-on, az előbb említett Norwegian Wood-on elkezd rajta prüncsögni, de igazából a Revolveren, igen, a Love You Too az első igazi indiai Beatles dal.
4: És hogy, tehát, hogy itt annyira, ugye ez a keleti nyitás, hogyha szabad így fogalmaznom, ugye ami később majd ugye visszatér ugye a világzenében, és egyébként későbbi évtizedekben is megjelenik, de az annak itt vannak nagyjából ugye a gyökerei.
0: Abszolút, hát annyi mindent köszönhetünk, hogy mit köszönhetünk George Harrisonnak, hát többek között egyébként a Brian életét is neki köszönhetjük, ez az a tapasztalatom, hát, hogy senki nem tudja, hogyha George Harrison nem ad rá pénzt, akkor az nem készül el,
3: igen,
0: az a film.
3: Igen, hát ez a, ugye ez a külső kultúrákból való motivum beemelés a modern nyugati zenékbe, ez azért mintázat lett aztán a következő évtizedekben, különösen a 70-es években, ahogy a mondd már a Creamnek a dobosa, a Ginger Baker is rendszeresen eltűnt ilyen afrikai országokban, és különböző ritmikai megoldásokat tanulmányozott ahhoz, hogy ő is onnan hozta ezt a különleges dobolási hangzást, tehát ő is így átszűrte a meglévő rockzenén ezeket a fajta keleti, meg törzsi elemeket, és ugye erre a Beatles adta a legelső mintát.
1: Hát a Rolling Stones-nak a Beat It Black című slágerrel az első Stones sláger, amivel a szitár megszólal. Ugye Brian Jones lényegében George Harrisontól is letve kezdett el szitáron játszani, és oly sok más hangszeren. És éppen ennek a világzené forradalomnak meg majd Peter Gabriel, másik nagy kedvencünk lett, az úttörője, menedzsere, producere, aki oly sok tehetséget felkarolt és felmutatott a világnak a saját maga jótékonysági koncertjein. De azt javaslom, hogy akkor külön-külön beszélgessünk itt a tagokról, vagy egymással összevetve. Hát itt van itt egy ilyen oly sokszor idézett toposz bombó, miszerint John Lennon volt az agy a Beatles-ben, Paul McCartney a szív, George Harrison a lélek, és hát Ringo Starr a dobos, akiről hát ugye
0: a John Lennon... Nem értek egyet egyikkel sem.
1: A John Lennonnak tulajdonított mondás szerint ugye Ringo még a Beatles-ben sem volt a legjobb dobos, nem hogy a világ legjobb dobosra lett volna.
0: De akkor tedd is hozzá, hogy ez egy tévhét.
1: Ezt rád bízom. Mondd el, hogy ez
3: igen, nem. Igen, ilyen Rudi Falfirka.
0: Ez a 80-as években hangzott el évekkel Lennon halála után, és az egyik legidegesítőbb tévhit, hogy egyrészt az, hogy a Lennon ilyet mondott, aki John Lennont kicsit is ismeri, mármint a Lennon és a Ringo viszonyát, pontosan tudja, hogy a büdös életben nem mondott volna ilyet. Fordítva mondta volna, bármikor megkérdezték volna, hogy ki a legjobb dobos a világon, rávágta volna, hogy Ringo Starr. Egészen biztos vagyok benne. Sose kapott ilyen kérdést, de rávágta volna. Paul McCartney írásba is adta Ringónak, hogy te vagy a legjobb dobos a világon. Jó, ez akkor volt, amikor a White Album felvételi alatt Ringo Starr kiviharzott, és nem jelent meg másnap se, úgyhogy vissza kellett csábítani őt a stúdióba. Ekkor született meg ez a levelezőlap, amikor ezt McCartney írásba adta neki, de én biztosra veszem, hogy komolyan gondolta, és Ringo Starr a közjelelemmel ellentétben kiváló dobos volt. Nem csak egy imádnivaló figura, az is nagyon fontos volt, ő egy kiváló dobos volt, ezt nem tudom, miért alakult ki ez a tévhit, hogy ő ne lett volna méltó az együttes többi tagjához. Talán amiatt, mert alig tudott énekelni. Talán amiatt, mert ő nem volt dalszerző. Talán amiatt, mert ő nem volt zseni. Ez mind rendben van. De az, hogy ne lett volna kiváló dobos, ez egy teljes idiotizmus. Ha nekem nem hiszik el, akkor higgyék el, nem tudom, Chad Smithnek, higgyék el Dave Grohlnak, és lényegében minden dobosnak, aki valaha dobverőket vett a kezébe, Mike Portnoynak.
3: A Rolling Stones-nál ez úgy nézett ki, hogy egyenként mint szarok vagyunk, de együtt mi vagyunk a legjobbak.
0: Ez a Stones-ra nagyjából...
3: Igen, ez stimmt. Tehát
0: de ezt most jó értelemben mondom, én is imádom a Rolling Stones, csak nem összemérhető zenei kvalitásokban a Beatles-szel, de egyébként a Rolling Stones jelenség, meg az egész Stumpf András azt mondta, hogy igazából ez olyan, mint egy ilyen soha véget nem érő tévésorozat, Rolling Stones story, és tényleg nagyon sok okból lehet imádni a Rolling Stones-t. Hát zenei értelemben a Beatles-szel nem tudják fölvenni a versenyt, de ezzel ők maguk is tisztában vannak, meg a legtöbb józan rajongójuk is.
1: Lovasi András nyilatkozta azt, hogy ha meg akarod változtatni a bandádnak a zenéjét, akkor cseréld le a dobost. Tehát, hogy a dobos valójában az egyik legfontosabb összetevője van az együttesben. És John Lennon pedig a Playboy interjúban mondta, pont a Ringo kérdésre kitérve, hogy Ringo Starr már akkor egy ilyen helyi sztárnak számított, amikor ők még senkik voltak.
0: Pontosan.
1: Tehát ő már egy menő dobos.
0: Hát említetted a Decca felvételt 62. január 1, amikor kidobták őket. Ott még Pete Best volt a dobos. Nem rosszak azok a felvételek egyébként, de tényleg hiányzik belőlük valami. És abban a pillanatban, hogy Ringo Starr csatlakozik, onnantól kezdve minden működik. Kicsit nem mondom, hogy neki köszönhetően kizárólag, de onnantól kezdve az a puzzle darab a helyére került.
3: Kicsit megint a filmes analógiával élnék, ugye az, hogy a ritmika, tehát ugye a dob, ugye az a filmben a vágás, tehát ugye a Tarantino jut eszembe, ugye amióta meghalt a Sally Menke, az örök vágója, tehát azóta valahogy nem olyan jók a Tarantino filmek. Egyszerűen nincs olyan ritmikája, azért nem tudni, hogy ez miért. Igyekezte, ugye az ő asszisztense vette át a vágás, de valahogy nem olyan.
1: Egyébként milyen lett Pete Bestként élni? Tehát
4: ugye 66, illetve 67-ben jelent meg ugye egy önálló albuma, aminek az lett a címe, hogy Best of Beatles, amin ugye egyetlen Beatles szám sem volt, és gyakorlatilag, amikor ugye ilyen felháborodott lemezvásárlók elkezdték beperelni a lemezcéget, és ez az ügy bíróságra került, hát akkor ugye ő bemutatkozott, hogy ő best a Beatlesből, tehát hogy valójában nem, nincs hazugság a címben, csak hát...
3: Ez zseniál, ez nagyon jó.
4: Csak hát ugye, tehát hogy ilyen anomáliák is előfordultak.
0: Szerintem jó arra legjobb példa, hogy olyan, hogy no man is no man nem létezik.
4: Igen.
1: Hát ennyire tudott volna dobolni, mint amire pofátlan volt.
4: Igen, hát ez az üzleti vénája jobb igen, volt, mint a dobtudása.
3: Ez a kezdődő demokrácia Magyarországon is indulnak a lemezcégeknek az ilyen filmslágerek magyarul. Tehát ez az a megoldás.
0: Igen, valószínűleg a világtörténelem legnagyobb lúzere szegényként. Tehát a kemény hamburgi időket, a bunyókat, a börtönt, mindent végigcsinálta a Beatles-szel, lecserélik, és akkor befutnak.
1: De akkor viszont nem értesz azzal agyat, hogy a Ringo Starr például legszerencsésebb, aki egy potyautas lett volna, hogy bekerült a zsenik.
0: Gyűlöletes ez a tévhit a Ringónak a lebecsülés. Tehát tényleg kevés dolog tud úgy felkúrni, mint ez. Ez még mindig. Ringo Starr nélkül nincs Beatles, a Ringo Starr a kötőanyag. Ott volt 2,5-3 zseni, és hát azok meddig bírták volna még ki egymást? Tehát kellett oda egy figura, egy végtelenül normális ember, aki pontosan tudta, hogy hol van a helye, aki egyébként a háttérben összetartja az egészet, hiszen ő ül mögöttük, ő adja the guy who puts the beat in Beatles, és ez nem Pete Best volt, hanem Ringo Starr maga. Ő az, akit mindenki feltétel nélkül szeret, soha vele komolyabb konfliktusa egyiküknek sem volt, és hogy mennyire fontos alkotó eleme volt ennek az egész együttesnek, az időszak bizonyítja a legjobban, amikor szegénykémnek elég komoly torokgyulladása volt, meg talán kivették a manduláját, és emiatt nem tudott időben elindulni turnéra 64-ben, és egy 8-10 koncert erejéig le kellett őt cserélni, és beültették a helyére egy bizonyos Jimmy Nicolt. És le tudta dobolni a dalokat, nem azzal volt a probléma, de néhány tévészereplésük is volt, ahol elkezdtek ugyanúgy poénkodni, mint bármikor máskor. Hát a Nicole nem tudta fölvenni ott a fonalat velük. Egyszerűen nem működött az a Beatles varázs a Ringo távollétében. És abban a pillanatban, hogy tudott csatlakozni pár héttel később, hát valami olyan üdvirvalgás volt, hogy végre, hát nélküled mi igazából nem voltunk senkik.
1: Talán nem véletlen, hogy mindig Beatles filmnek a Ringo Starr a hőse.
0: Hát ez se véletlen.
1: Ugye nekem az egyik kedvenc figjátékom vagy filmem, komolyan imádom egyszerűen az egy nehéz nap éjszakáját 64-ből, nekem az a kedvencem. Tehát a Hellben szintén az egy 1965-ös, ugye részben James Bond paródia, de ott is ugye Ringo Starr az, akinek a kezén ott van a rajongótól kapott gyűrű, ami kálistennő kultuszához kapcsolódik, és mindenki a gyűrűt akar levadászni. Ugye a Magical Mystery Tourban az 67-es, ott ő az a szerepe szerint egy kispolgár, aki hát befizette egy pszichedelikus útra, hogy végre valami kalandot lásson, és kicsit egy ilyen emlékmás sztorinak is vihetnénk. Nagyobb-nagyobb szórakoztattam, amikor felül erre a pszichedelikus buszra, ahol mindenkinek a fülén csorog ki lényegében az LSD, és Ringo először még csak egy sörösüveget szorongatva próbál bulizni, meg nagyon mereven. És hát a Sárga tenger atyáróban szintén Ringo az egyik központi figura, hova tovább a film, vagy rajzfilm slágert is hett maga.
0: Abszolút, Ringo. Minden lemezen szántak neki egy dalt. Ma már ez így elképzelhetetlen, hogy csak azért, mert szeretjük a faszit, azért írunk neki egy dalt, és énekelje már el. Hát kiéve, amikor elfelejtették. A Hard Day's Night-nál például elfelejtették, hogy nem fér bele. De a legtöbb lemeznél ez igazából így alakult. Aztán persze nagyon jó dalokat is kapott, mondjuk a Sgt. Pepper-en a With a Little Help from My Friends kiváló dal. De hát a korábbi időszakban hát ott azért inkább a Restless jutott neki.
1: Pali, kicsit méltassuk az egy nehéz nap éjszakáját, mert oly sokszor beszélgettük erről a filmről, hogy mennyire zseniális.
4: Igen, tehát, hogy alapvetően ugye ez egy részben pénzügyi döntés volt, ugye a George Martin hát ambicionálta, hogy legyen mozgókép is, ami ova a rajongók ugye moziban is meg tudják nézni ugye a kedvelt sztárokat, és nem csak egy koncert erejéig, pláne amikor ugye például turnén vannak, és hát külföldi országokban ismerik meg a Beatles zenéjét, de hát hogy a hazai rajongók is azért nézhessenek valamit, és hát ugye itt egy, mondjuk a brit free cinemának, mondjuk a dokumentarista szekciójából ugye választottak ugye megfelelő rendezőt, akivel egyébként, mert hogy azért nem volt egyszerű, ugye te is említetted többször, azért nem volt egyszerű felvenni a ritmust azzal a hát energiával, ami a Beatlesből áradt, és ezt azért nagyon kevesen tudták, és hát például így a rendező casting is így ment, hogy akkor ki az, akivel egyáltalán így tudna, érti az utalásokat, tudja, hogy egyébként kinek mi az erőssége, úgyhogy egyébként ugye a zenészek nagyon sokat nem konyítottak a filmhez, ugye George Harrison is csak 77-ben alapítja meg a Handmade Films-t, és hogy ez hogyan, tehát maga az egész dramaturgia, hogy hát a sikeres zenekar, akik ők maguk csak ugye úgy tekintenek magukra, hogy csak teszik a dolgukat, ők szeretnek zenélni, és örülnek, hogy sok embernek tetszik, de ez már kezd ilyen terhessé válni, és hogy ugye a rajongóknak ez a nyomás, hogy minél többet akarnak a zenekarból.
3: És köztulajdon.
4: Így van, innentől kezdve, hogy ugye a mű kikerül, onnantól kezdve már bárki hozzászólhat, és hát ugye a rajongók első három sora hozzá is szól, kifejezetten hangosan. És hogy ez tényleg egy ilyen dramaturgiai pont, és hát egyébként látszik, hogy azért nagyon sok improvizáció van ebben, főleg ugye a Lennon szövegei azok így látszanak, hogy az nem egy előre megírt dolog, hanem éppen akkor előjött egy ilyen jónak gondolt mondat. És hát ugye a vonatút magában, hogy ugye még a régi Anglia képviseletében, hogy amikor még igazán a brit birodalommal sose ment le a nap. És hát ahhoz képest meg, hát itt van egy ilyen pici ország, és hát vannak maguk a fiatalok, akiknek csak ez kell, és hát felháborító. És hát ugye ez maga tulajdonképpen ugye a brit lét lényege, hogy egyszerűen mélységesen hagyománytisztelő, de mindig fogékony az újdonságokra. Amit ugye ez a gombafrizura és az öltöny kettősége is azért kifejezett. Tehát egy nagyon érdekes, és egyébként mind a mai napig mondjuk ezt az a dramatizált koncertfilmnek az egyik alfája és omegája.
1: A Help az szintén még egy nézhető és egy szórakoztató film.
4: Így van. Ott viszont tényleg ez a dedikált James Bond paródia volt, és hát ott már azért így belekerültek különböző ilyen poénkodások, ugye hát úgy választották ki a helyszíneket, hogy a zenekar egyébként még hol nem volt. És
0: folyamatosan be voltak szívva, azt azért tegyük hozzá.
4: Hát ez mondhatni, hogy a végeredményen is
0: igen,
4: látszik, és letagadhatatlan.
1: Egyébként még most az egy nehéz nap éjszakájában, ugye van az a híres, amikor elkezdenek focizni labda nélkül. Ez nem egy inspirációja Antonioni nagyításának, amikor labda nélkül kezdenek el ugye teniszezni?
4: Lehet, nagyjából hasonló értelemmel bír mind a két jelenet, hiszen ugye itt a...
1: Tehát ezek szerint lehet, hogy egy beszívott ökörködés volt, ami részben inspirálta a filmtörténet egy nagy művészfilmes.
4: Mert... Hát meg maga ott az egész Yardbirds koncert, az már így egy ilyen elemeltebb, hogy mondjam, bemutatni a brit társadalmat, aki egyébként... amíg meg nem szólal az első hang, a lehetőleg konzervatívabban viselkedik, de onnantól kezdve, hogy az első gitárhang megpendül, onnantól kezdve egy őrült vadállattá válik mindenki. És hát része ez, hogy igen, olyan eszközzel próbálnak játékot imitálni, ami valójában nincs is.
1: Még röviden beszéljünk a Magical Mystery Tourról, mert nagyon ritka az, amikor ekkora különbség van, tehát a filmzene és maga a film között, aminek egy oldalas, egylapos volt a forgatókönyve, nagyjából egy rajz, és a forgatást megnézzük, akkor kb. Egy külön busszal vihették a kábítószert az együttes után. Hát cselekményről nem igazán beszélhetünk az esetében.
0: Hát magában az egy kabaré, hogy a Beatles 4 tagja volt a rendező is. Fogalmuk nem volt, hogy mit akarnak itt csinálni.
4: Hát ez így látszott is a véleményen.
3: Igen, az ilyen műfaji betegség, tehát ugye a Godard is készített egy Rolling Stones filmet, azt hiszem...
1: Hát a Sympathy for the Devil.
3: Oda ment a Richard a Godardhoz, hogy te figyelj, mi a faszt akart? Mit akartál te ebből kihozni? Tehát így egy teljes ilyen katyvasz.
0: Én a Beatles életműnek a legkevésbé karakteresebb részének a filmeket úgy unblock tartom, de az első kettő az, aminek még igen, Hardest Night és Help, aminek még valami értéke van. A Magical Mystery Tour-t azt nem javasoljuk megtekintésre.
1: Viszont abból szerintem jelentős, hogy az Apple Films rendezte, tehát az Apple, mint egy ilyen birodalmat már megalapították, amely külön-külön saját lemezkiadót adtak ki, és igazából annak szerintem egy kis kérdést, vagy egy kis témát, kis teret, hogy a világ leggazdagabb emberei lettek lényegében már ekkoriban. És George Harrison nyilatkozta azt, hogy már...
4: Szórakoztatóiparban.
1: A szórakoztatóiparban, igen. Tehát, és self-mindmenek, tehát magukat csinálták meg. Magukat tették font milliómossá.
0: És mindezt úgy, hogy nagyon sokan megvágták őket le. Tehát nem voltak olyan profi üzletemberek, mint a Jaggerék egyébként.
1: George Harrison nyilatkozta azt, hogy most már elég gazdagok vagyunk ahhoz, hogy emberek legyünk, és egy ilyen utópiát elképzeltek, hogy akkor megalapítják az Apple-t, ez egy birodalom, ami ellentétben a különböző profi, klasszikus ugye, stúdiókkal, filmes vagy zenés stúdiókkal, itt nem kell térden csúszva másznod, itt, hogyha ötleted van, akkor mi adunk rá pénzt, és lényegében egy ilyen kultúrás forradalmat akartak megcélozni. Mi lett ezzel az egész Apple-lel, ami megelőzte egyébként magát az Apple-t, mint számítógépes
4: céget? Mint a hippi mozgalommal nagyjából.
3: Igen, voltak ezzel próbálkozások ugye a film irányából is, ugye más irányból, hogy a Francis Ford Coppola-nak a American Zoetrope nevű cége, ami nagyjából hasonló kis alkotói kommunát képzelt el, hogy végre a nagy üzleti gépezetekkel szemben létrehozunk egy szabad szellemiségű alkotói műhelyt, csak hát ugye az nem volt a része, hogy ez óriási pénzekbe kerül. A kísérletezés ilyen közegben, ilyen kulturális fellegvárokban óriási pénzeket emész fel. Coppola háromszor ment csődbe, az American Zoetrope azért elketyegett még a 80-as, 90-es évek, sőt a mai napig is elketyeg, de egy ilyen kis egyszemélyes hobbi céggé vált, tehát nem tudta fölépíteni azt a szerepet, amit elképzelt magának.
0: Ja, teljes káoszba fulladt az Apple vállalkozás, de azért köszönhetünk nekik jó pár lemezt, előadót, akik elképzelhető, hogy nem kaptak volna másoktól szerződést. Mondjuk a Badfinger ilyen, és a Badfinger egyébként a együttes nevét, azt az előbb említett With a Little Help From My Friends című dal munka címéből kölcsönözte, az Badfinger Boogie volt eredetileg. Rengeteg lemezt adtak ki akkor így módon, a döntő többsége az abszolút az enyészetté vált, néhány közülük fennmaradt, de a szándék az nemes volt, és tökéletesen amatőr, hippi.
1: Még itt ennek kapcsán azért azt a kérdést még nem vitattuk meg, hogy Lennon volt-e az agy, és McCartney volt-e a szív. Tulajdonképpen nekem mindig úgy tűnt, hogy Lennon itt az együttesnek az ideológusa, aki határozottan politikai üzeneteket akar szorgalmazni, aki kiáll, aki mindig a legjobb poénokat és a határozottan közéleti megszólásokat küldi meg a sajtótájékoztatókon, és ha csak összevetjük egyébként Lennonnak és McCartneynek mondjuk a szóló karrierjét, akkor nekem magam részéről úgy tűnik, hogy azért Lennon volt az, aki a magasabb szintű szóló tevékenységet tudta
3: produkálni. Hát ugye ezen ponton ajánlanám a The People vs. John Lennon című dokumentumfilmet, ami a Richard Nixon és az ő körülötte lévő ideológiával és John Lennon szembenállásával foglalkozik. Nagyon tanulságos, hogy tehát hogyan állítottak rá különböző belső szövetségi ügynökségeket a Lennon tevékenységekre.
1: Ugye ő sokáig nem is kapott letelepedési engedélyt az Egyesült Államokban.
0: Aztán megkapta, és akkor egészen jó fiú lett utána, fontosabb volt ez a zöld kártya.
3: És meg ugye vannak
1: ilyen... Csak nem a Dakotázba kellett volna költöznie.
3: Vannak ilyen folklór, ilyen harmad, negyed igazságtartalommal rendelkező folklór sztorik, hogy ugye Elvis megkereste Nixont, hogy ami megtörtént, de hogy szeretne egy ilyen ügynökségi szerepet, hogy szeretné kiebrudalni a Beatles-t az Egyesült Államokból, és ezért be akarta bizonyítani, hogy tulajdonképpen itt egy kommunista összeesküvésről van szó. Ebből aztán nem lett semmi, tehát egy valami kis műanyag csillagot kapott a Nixontól, hogy nesze fiam, játsszál vele, de végülis ebből nem lett semmi.
0: Szóval Lennonnak a békemozgalmár szerepe az azt hiszem, hogy talán a legismertebb altörténete a Beatles-nek, azt talán nem is kell bemutatni, és ő erre nem készült erre a szerepre, az elég fontos, hogy ez nagyon organikusan alakult, ez nem valami szerep volt, amit hirtelen felvett, hanem egyszerűen csak megöregedett nagyon hamar, a 20-as évei végére, és olyan mély igazságérzete volt, és nem mellesleg megjelent mellette Jokónak, aki nagyon sok tekintetben a szó legjobb értelmében kinyitotta a szemét, érzékeny lett bizonyos társadalmi problémákra, és hát az ő számára tényleg mindenki odafigyelt. Ha ő írt egy dalt, ha ő megjelent bárhol New Yorkban, akkor annak óriási publicitása volt. Ez nem a live videóknak az időszak, amikor bárki tud tartalmat generálni, de John Lennon tényleg bárhol megmozdult, az minden tévés rádió csatornán hirtelen megjelent.
3: És milyen szépen visszapattant ugye John Lennon tehetsége Yoko Onóra, és ugye, hogy megtanult énekelni.
0: Na, azt a részét hagyjuk, de csak még az eredeti kérdéssel kapcsolatban, hogy az viszont egy tévhit, hogy a McCartney sekélyes lett volna.
1: De a kettőjük legismertebb karácsonyi dalát összevetjük, ugye Lennon karácsonyi dalát, és a McCartney
0: a Happy Christmas-t és a Wonderful Christmas Time.
1: Igen.
0: Hát itt nem állja ki az összehasonlítás valóban a próbát. Szerintem nagyon kevesen tudják, hogy az utóbbi az Paul McCartney kapcsolódik, vagy hogy ez ő dala lenne, de mondjuk sokkal méltóbb ide hozni az 1972-ben megjelent az írországi Véres Vasárnap események következtében megírt dalát Paul McCartneynak, ami nemes egyszerűséggel azt a címet viseli, hogy Give Ireland Back to the Irish. Ennél egyértelműbb kiállás azt hiszem, hogy nem nagyon létezik. Igen, nem, rögtön nem betiltotta. Rögtön mindenki betiltotta.
1: Hát Bono kedvenc megkártyadalat.
0: Hát ő biztos, hogy imádja is. Persze. Nem sokat játszották a rádiók.
1: De ez teljesen elfeled a dal, vagy...
0: Abszolút. Igen. Pedig ez nagyon igazságtalan így az utókor. Lennon megírta a Sunday Bloody Sunday-t, ami hát összességében azért egy jobb szám, bár ott Yoko Ono vokálozása sokat ront rajta, de az alapvetően ez egy jó szám. A Give Ireland Back to the Irish pedig egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű politikai üzenet, ami tényleg nem volt annyira jellemző McCartneyra, de volt neki ilyenje is, vagy 2010-es években a koncertjein nyíltan kampányolt a Pussy Riot tagjainak szabadon bocsátásáért. És ami a legfontosabb, és méltatlanul elfeledett, egészen 1964-ig visszamenőleg, hogy a Beatles volt az első együttes, aki közölte a koncertszervezőkkel Amerikában, hogy ha szegregáljátok a közönséget, akkor mi sajnos nem fogunk lépni, nem fogunk fellépni. És McCartney adott 64-ben, megint csak teljesen ösztönösen, semmilyen szövegpanelt nem tett elő a menedzsment, közölte, hogy a szegregáció a szimpla ostobaság, és nem lehet állatként bánni az emberekkel. Ez McCartney volt, aki ezt először nyilatkozta, és nem Lennon.
1: Csodaszép. Ebből a szempontból tényleg egy
0: és el is érték, hogy Jacksonville-ben ne szegregálják a közönséget, és Whoopi Goldbergnek ez egy ilyen gyerekkori élménye, hogy ő fehérekkel együtt buliszhatott.
3: De aztán ugye Lennon elsősorban azért elindult egy ilyen, legalábbis számomra eléggé visszatetsző ilyen performatív dolgok felé, tehát ez a pizsamában, ágyban egész nap zenélgetünk, és miközben a bundáinkat ott mélyhűtve tartjuk egy raktárban. Ez is lehet, egy kicsit ilyen legendaszerű, de nekem ez annyira visszatetsző volt. Ez kicsit a képmutatás határát sorolja szerintem.
1: Én abban még látom ezt az Andy Warholi geget. Tehát gyakorlatilag egy kritika önmagában a nyilvánossága kapcsolatban. Az, hogy behívod a szállszobába, hogy majd ugye Yoko Onóval együtt, hogy ott fekszenek majd az ágyban, ágyjelenet, és akkor fantasztikus minden, és akkor oda megy a média, és miközben mennek az ágyjelenetre, hogy erről beszámoltnak, valójában egy békedalt kezdenek el ugye énekelni, és ezt, hogy fejezzétek be a háborút. Én ebben tényleg látom ezt a Warholi...
0: Ez egy jó média hack volt, és annak volt hatása is. Ma is sokan emlékeznek rá. Persze, igen, azóta elterjedtek azok a képek is, amikor ott a takarítónő cseréli az ágyneműt, és ők meg ott állnak mögötte, és megvárják. Itt a béke, meg a nagy egyenlőség jegyében. Igen, ma már ez valóban diszonánsnak tűnik, de akkor ez mégiscsak egy óriási előrelépés volt, hogy ott egy multimilliómos csávó, és nem az van, hogy csak lógatja a lábát a balmákon, hanem valamit el is akar érni.
1: Yoko Onóról még fogunk beszélni zárásképpen, és a Yoko Onó legendáról, de előtte azért még tegyük fel azt a kérdést, hogy mi a Beatles életműnek a csúcspontja, és akkor itt egy olyan toposzt hozzunk, hogy a Borsörmester az a világ legjobb lemeze, és akkor igazából talán azt mondhatjuk, hogy még csak a Beatlesnek se a legjobb lemeze a Borsörmester. Te magad részéről mit tartasz a Beatles életmű csúcsának?
0: Sokan kérdezik, hogy melyik a Beatles legjobb lemeze, szerintem az, amelyik éppen forog. Egyet nem tudok mondani, négyet igen. A Revolver, a Sgt. Pepper, a White Album és az Abbey Road. Nálam ez a négy így percenként változik, hogy éppen melyik a legjobb. Talán még a Get Back per Let It Be időszaknak a dalait is így mellé lehet részben tenni, bár teljes egészében az a lemez nem sikerült jól különböző okokból, ezt most hagyjuk. De mások még a Rubber Soul-t is mellé teszik, szerintem azért ott van néhány sekélyesebb szám. Igaz, jó, ez részben igaz a White Albumra is, de az meg egy annyira eklektikus gigamű, hogy az éppen azért olyan, amilyen, az azért különleges, mert elférnek rajta a kevésbé emlékezetes
1: trackek is. De az egy Beatles lemez? Az nem arról szólt, hogy akkor mindenki kap egy oldalt a lemezen, és akkor négy különböző szóló projektet hallhatunk meg, ahol azért egymás számain is játszanak. De...
0: Cáfolhatjuk ezt a tévhitet is, igen. Voltak ilyenek, tehát a Lennon egyedül vette föl a Juliet, McCartney egyedül vett föl több dalt, az Ivy-t például, meg a Blackbird-öt, a Wide On We Do It In The Road-ban még Ringo dobol neki, azt hiszem, de hogy várjál, nem, azt hiszem, hogy ezt a McCartney dobolja föl az egészet. Szóval, hogy voltak dalok, amiket egyedül vettek föl, és sokat dolgoztak egyedül a stúdióban, de hát ott 30 track mégiscsak megjelent, és annak a 70-80%-ában abszolút együttesként működnek. Voltak számok, amik a stúdióban születtek meg, és hát amilyen óriási kedvel dolgoztak, mondjuk a While My Guitar Gently Weeps-en, vagy a Happiness Is a Warm Gun On, az egyik legalul értékeltebb Beatles-dal, hát az még a legjobb időket idézte. Akkor már tényleg elidegenedtek valamennyire egymástól, már nagyon elegük volt, elsősorban egymásból, de az egész világból, akkor már nem koncerteztek két éve, amikor a White Album felvételei zajlanak, de az még teljes egészében egy Beatles lemeznek tekinthető. A fent említett George Martin mondta, hogy hát itt azért most sokan reszli, és jobb lenne egy erős lemez kiadni, nem két gyengét. Sokan vannak, akik ma is így vélekednek a White Albumról. Én ezzel nem értek egyet. Nem kell mind a 30 számot meghallgatni. Hát a Revolution 9-t valószínűleg kettőnél többször nincs élő ember, aki meghallgatta volna, ami nem is egy dal, hanem egy hangmontázs, amit egyébként a Lennon és a Yoko csináltak ketten. Mégis Lennon McCartney szerző páros alatt jött ki ez is, mint minden Lennon és minden McCartney szerzemény. Tehát az nem is zene, de ezt nem is így kell megközelíteni, hanem hogy az a valaha volt legnagyobb példányszámban elkelt avantgárd műalkotás. Azt skippelni kell, azt nem kell minden nap meghallgatni, de a 30 számból legalább 20-22 van, ami szerintem ugyanúgy a megunhatatlan, a csodálatos életműnek a része.
1: Szerintem a Revolveren vannak a legjobb számok, de összességében az a koncepció a borsormesteren, tehát hogy az, hogy kitalálnak egy zenekart, fölépítik, tehát talán az első ilyen konceptalbum, nem?
0: Abszolút, igen, és hogy belebújjunk egy nem létező együttesnek a maskorájába. Hát ennek az az előzménye, hogy 66-ban nem jelentik be, de eldöntik, hogy nem koncerteznek többet. Ez is eléggé szokatlan húzás egy rock'n'roll bandát, hogy azt mondják, hogy bocsi, nincs értelme a fellépéseknek.
1: Miután a saját hangjukat nem hallják.
0: Igen, tényleg sem értelme nem volt, és hát a Fülöp-szigeteken majdnem megverték őket, Amerikában lemezeket égettek, nem kellett már ez a tortúra, és a McCartney fejéből pattant ki, hogy jó, akkor csináljunk egy élő lemezt, amiben ez a Sgt. Pepper nevű alkalmi együttes adja elő a különböző dalokat. Aztán persze ez félben maradt ez a koncepció, a Lennon nem is győzte hangsúlyozni, hogy az ő dalai a Sgt. Pepper albumon semmi köze a McCartney koncepciójához. Ettől mégis úgy tekintünk rá, mint az első valaha volt koncept albumra, nem függetlenül attól az utolsó pillanatban jött ötlettől, hogy a címadó dal az a lemez végén utolsó előtti számként még egy variációja annak visszatér, és az alá is belekeverték a közönség zajt, és úgy keretezték, mintha ez az egész egy koncerten zajlott volna.
1: Hát, hogy ebben van az egyik kedvenc Beatles számom, az A Day in the Life.
0: Ez a ráadás,
1: amelynek a végén ugye konkrétan, amennyire tudom, hogy a kutyáknak zenélnek, vagy olyan frekvencián szólalnak meg, amit csak a kutyák hallanak. Tehát már annyira ellenfél nélkül voltak, hogy akkor a kutyákat kezdték szórakoztatni.
0: Még ez is belefér. Hát a Day in the Life az valószínűleg tényleg a top Beatles dalok között szerepel, és megint csak Lennoné a fő alapötlet, talán a legjobb szöveg, amit valaha írt, de amitől olyan rettentő izgalmassá válik, hogy van benne az óriási pszichedelikus zaj, ott bejön egy egész más világ, McCartney-é, majd visszatérünk azzal az a szenzációs vokál résszel az eredeti dalhoz. Ha valaki nem ismeri, akkor csukja be a szemét és hallgassa végig, de egészen más szempontból is érdemes azt a számot végighallgatni. Ringo és a dobok. Tehát az a felelgetés, amit Lennon szóló éneke és Ringo dobja, végig kíséri azt a dalt. Ha ezek után valaki azt mondja, hogy Ringo Starr nem volt egy jó dobos, akkor annak tényleg csak, annak nincs füle.
1: De eszembe jut, hogy Headdel, amikor ugye Ringo úgyáról ugye le kell venni valahogy azt a kálistennek a gyűrűjét, és hát ugye vágják le úgyjuk az úgyával együtt, és akkor így a vásárstából össze, hogy mi lesz akkor velünk, Manchesterben ismerek egy jó dobost. Tehát hogy ezzel hogy lecserélhetünk. Valójában igen. Tényleg mennyi mindent hozzát ez a zenekarhoz.
0: De a Revolverhez még egyetlen gondolat, hogy gyakran nekem is az a kedvencem, és azért, mert az még az az időszak, 1966, amikor még vitán felül mind a négyen az együttesben képzelik el magukat. 67-ben már mindenki elkezd, McCartney kivételével már mindenki elkezd kikacsintani ebből, és már nem annyira jó a komfortérzetük. 66-ban Lennon is, McCartney is, Harrison is, akinek a 14-ből 3 dal is az övé, és Ringo is halálboldogok attól még, hogy ők a Beatles tagjai, és ez az, ami nagyon érződik még a Revolveren, úgy, hogy valami elképesztő kísérletezgetések zajlanak a stúdióban.
1: És akkor átérjük az utolsó problémához, tehát a Beatles feloszlása. Most egyébként nem Paul McCartney volt az, aki először bejelentette, hogy kilép a Beatlesből?
0: Bejelentette, és máig tévhit, mert úgy jelent meg az újságcikk, hogy McCartney quits the Beatles. Nem lépett ki, bejelentette a tényt, hogy az együttes már fél éve nem létezik. De valójában John Lennon volt az, aki 69. szeptemberében megmondta nekik, hogy bocsi srácok, vége, kiléptem, szevasztok, és 70. áprilisa, mire McCartney ezt egy sajtóközleményben bejelenti.
1: Na és akkor ennek kapcsán nézzük meg itt a zárásról, hogy Yoko Ono-nak mi volt a szerepe?

0: rettentő idegesítő lehetett, nem lett volna helye ott a szűk alkotói körben. De hát ez John Lennon felelőssége. Ők akkor olyan mértékig voltak összenőve, hogy egyszerűen nem tudta neki azt mondani, hogy most ekkor maradj otthon, hanem be akarta vonni abba, hogy neki még mégis mivel telnek a hétköznapi. Azt akarta, hogy ott legyen a többieket, erről nem annyira kérdezte meg. Borzasztó idegesítő lehetett, de nem ezen múlott. Tehát ha valaki megnézi John Lennon és Paul McCartney kapcsolatát, már 63-ban vannak olyan interjúk, ahol kiavítják egymást, egymástól falra másznak. 65-ben volt egy olyan koncertfelvétel, ahol Lennon nyíltan megalázza a Paul McCartneyt, miután előadja a Yesterday-t. Azt akkor egyedül adta elő, kevesen tudják, hogy az lényegében az első szóló Paul McCartney szám, csak hát Beatles brand alatt jött ki, és élőben is párszor előadta teljesen egyedül. Majd a másik három visszajön a színpadra, és közölte Lennon, hogy hát ez olyan McCartney is volt. That was just like him, vagy valami ilyesmi. Ők nagyon sűrűn szurkálták egymást. Elképesztően jóba voltak, jó barátok voltak, inspirálták egymást, rivalizáltak, de folyamatosan meg is bántották egymást, és ez a két ego egyszerűen igazából az a csoda, hogy egy 8-10 évig együtt tudtak működni. Teljesen magától értetődő volt, hogy ez nem egy életre szól, ez a kooperáció, ez a két ember között. És akkor aztán megtörténik 67-ben, hogy Brian Epstein meghal, aki ez az apa figura volt, a menedzser, teljesen szétesik, irányíthatatlanná válik az együttes, bejönnek a drogok a képbe, és egyszerűen nagyon hamar megöregednek. Tehát ugyanezeken a 69 elejé felvételeken, ahol Yoko Ono is jelen van, ha ránézünk arra a négy emberre, akik már rég nem gombafejűek, mit látunk? Olyan 40-es, 50-es életközepi válságban lévő figurákat látunk, holott valójában hány évesek? 26 kötőjel 29. Tehát ez az a siker, amivel az ő karrierjük járt, ők arra nem voltak fölkészülve, ezt nem lehetett az örökké valóságig húzni. Nagyon nagy volt már a széthúzás ekkoriban, és ezek mellett egy apró pici adalék, hogy Yoko Ono bejött a képbe, 1%-nál nincs több szerepe abban, hogy a Beatles szétment.
1: Szóval akkor nem az volt a csoda, nem az a kérdés, hogy miért osztott fel a Beatles, hanem hogy miért maradt fenn annyi ideig ez az alkotói közösség.
0: Hát amikor abba hagyják a koncertezést 66-ban, fél évig nagyon erős pletykák voltak arról, hogy a Beatles feloszlik. Amikor elkapta őket egy-egy újságíró, mindig az volt a kérdés, hogy még létezik egyáltalán a Beatles. Azt se tudták, hogy Yoko Ono a világon van. Kisebb csoda, hogy onnantól három és fél évig még együtt tudtak lenni.
1: Hát köszönjük szépen László Robertnek, hogy a vendégünk voltál, és itt Beatles tévhiteket, toposzokat cáfoltál, miközben megvallottuk a rajongásunkat és tiszteletünket ezért a fantasztikus banda iránt. Balázs István, Laska Pál legmegbízhatóbb embereink voltak még itt velem Csondelik Péterrel. Köszönjük szépen. Lesznek még zenei adásaink, lesz még Rolling Stones adásunk, lesz még Pink Floyd adásunk, és köszönjük szépen.
2: Sziasztok!
0: Köszönöm, hogy itt láttam.

Champ, you remember how to do it, don't you?

What's on my mind?

FM 90.3, Tilos Rádió, Filter, péntek este, 10-től éjfélig, 20 sok éve, élőben a stúdióban most is. Vaxmant helyettesítem, Jaffa Szörfa vagyok. Random lemez hallgatás. Vasárnap délelőtt pedig Dart Fesztiválon élőben is pacsizhatunk. Jó vételt! Jó vételt!

modified frequency. Calculation.

0: смотрит на мне.
1: Здравствуйте.

0: На каком фильтре там нет?
1: Красиво.